Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentéltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazd

0: Ésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent hallhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent hallhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten,

0: életünk.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Most segíts meg, Mária,
0: ó irgalmas szizanya, keservét a bűnök bajnak, eloszlatni van hatalmat, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hőj mái gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
1: Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmasságából békességben nyugodjék, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Tompa László iskola negyedik osztályos önkénteseivel imára hívjuk a kedves Mária Rádió hallgatókat. Ajánljuk fel a szeretett láng rózsafűzért és a litániát, a két szent szív szándékára, a családokért, a fiatalokért, a gyermekekért, a megfogant magzatokért, megtérésekért, hitünk megerősödéséért, valamint a szeretett láng elterjedéséért. Isteni megváltónk tiszteletére ötször vetünk keresztet. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk.
1: Istenem, hiszek te benned,
2: mert végtelenül jó vagy.
1: Istenem, remélek te benned,
2: mert végtelenül irgalmas vagy.
1: Istenem, szeretlek téged,
2: mert mindennél szeretetre méltóbb vagy.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,

0: Tal.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
1: Árasz szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre!
0: Most és halálunk óráján, ámen!
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünk, hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Árasz szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre.
0: Most és halálunk óráján, ámen.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Árasz szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre.
0: Most és halálunk óráján, ámen.
3: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Árasz szeretett lángod, kegyelmi hatását az egész emberiségre.
0: Most és halálunk óráján, ámen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: szeplőtelen szívet szeretett lángja által.

0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Ára szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre.
1: Most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Drága Jézusom,

0: legyen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen. Amen.
1: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Mennyei Atya Isten!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Megváltó Fiú Isten!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Szentlélek Úristen!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Szent Háromság Egy Isten!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Üdvözlégy Mária!
3: Kinek szerszeptelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol,
1: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy az anyai szív szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is áthassa.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy Mária szíve szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy Mária szíve szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretet láng felszítsa a jóra való törekvéseinket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívének szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szűzanya szíve szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szűzanya szíve szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szűzanya szíve szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten tiszteletre lelkünket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szűzanya szíve szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a Mária szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
2: Add meg, Urunk Istenünk.
1: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben.
2: Segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az egész szívedben.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Kegyelmezz nekünk.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Hallgass meg minket.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Irgalmazz nekünk.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk.
2: Szentlélek, Úristen,
0: tekints szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte szent fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének, isteni lelked által szított szeretetlángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében, oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Köszönjük, hogy velünk imádkozták a szeretetláng rózsafűzért. Szeretettel elköszönnek a Tompa László iskola önkéntesei.
4: Kalapács Anna,
5: Zója Andrea,
6: Kuti Péter Luca,
7: Bartalis Márk,
8: Berki Endre,
9: Dénes Zsombor,
10: Mátyás Csongor,
11: Józsa Tamás.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!

Mária iskolájában. Tanuljunk a boldogságos szűz életpéldájából, Hajlák Attila atya vezetésével.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, sok szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. Pünkösd után derül ki igazán, hogy mi lakik bennünk. Szent Pál apostol írja az Efezusi levélben, igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Elhagytuk Pünkösd ünnepét, elcsendesedtek az ünnepi énekek, visszatértek a hétköznapok. Ma már újra munka, iskola, telefonhívások, hírek, rohanás, idegeskedés töltötte be az életünket, és ilyenkor mindig ott van a kérdés, mi maradt velünk az ünnepből? Mi maradt velünk a pünkösdből? Mert attól, hogy két napig szépen énekeltünk a Szentlélekről, még ugyanúgy képesek vagyunk egymást megbántani, ugyanúgy tudunk sértődötten hallgatni, ugyanúgy tudunk kemények, türelmetlenek és szeretetlenek lenni azokkal, akik a legközelebb állnak hozzánk. Szent Pál apostol ezért nem egyszerűen a lélekről beszél, hanem annak a következményéről. Igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Milyen különös mondat ez? Nem azt mondja, hozzátok létre az egységet, hanem tartsátok meg. Mert az igazi egység nem emberi teljesítmény, nem egy jól felépített egyházi kommunikációs stratégiai eredmény. Nem attól működik egy közösség, hogy mindenki ugyanúgy gondolkodik. Az egység ajándék. Isten lelkének a munkája. Pünköstkor nem az történt, hogy mindenki ugyanolyanná vált, inkább az, hogy az emberek elkezdték érteni egymást. És ma is erre lenne a legnagyobb szükség. Mert ma minden széthúz, politikai és világnézetek, generációk és indulatok, a közösségi média világa, ma nagyon gyorsan mondunk ítéletet egymásról, nagyon gyorsan címkézünk, és közben pedig milyen sok kimondatlan terhet hordoznak az emberek. Milyen sok fájdalom húzódik meg egy-egy mosoly mögött. Milyen sok magány él családokon belül is. És milyen ritkán kérdezzük meg őszintén, hogy vagy. A Szentlélek azonban érzékenyé teszi az embert a másik felé. Megtanít újra emberként nézni egymásra, mert a Szentlélek egyik legnagyobb csodája nem a rendkívüli jelenségekben történik, hanem ott, ahol valaki először mondja ki hosszú idő után, beszéljük meg, bocsáss meg, megértelek, itt vagyok melletted. Talán pünkösd után ez a legfontosabb kérdés, az én jelenlétem mellett könnyebb lesz másoknak élni, vagy nehezebb? Mert ennek a világnak ma nem még több lelketlen emberre van szüksége, hanem olyanokra, akikben valóban Isten lelke lakik. Akik nem tovább növelik a gyűlöletet, hanem békességet visznek. Akik nem szétszakítanak, hanem összekötnek. Aki mellett az ember azt érzi, hogy nincs egyedül. Kedves Mária Rádió hallgatók, ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Az én jelenlétem mellett könnyebb lesz másoknak élni, vagy nehezebb? És ez az én pünkösdömnek a gyümölcse. Hogy mellettem könnyebben élnek az emberek, vagy nehezebben? Hogy mellettem érzik-e az emberek azt, hogy nincsenek egyedül? Hogy mit jelent az én jelenlétem mások számára? A boldogságos szűzanya szent lelkes, mert lelkesít. Jó vele lenni, szeretnek vele lenni, ezért is húzódnak köréje az apostolok, a tanítványok pünkösd ünnepe előtt is, mert a szűzanya jelenléte biztonságot adott. És mekkora ajándék a szűzanya jelenlétében, a szűzanyával élni, vele élni a mindennapokat. A pünkösd nem csupán egy vallási ünnep.
vagy emlékezés egy-egy régi eseményre. Pünkösd valójában egy belső történés örök szimbóluma. Annak a pillanatnak a misztériuma, amikor a lélek már nem különállóként tapasztalja magát, hanem átjárja valami nagyobb, csendes és mégis hatalmas erő. Minden, amit a hagyomány a Szentlélek kiáradásának nevez, az ember belső világában ugyanúgy végbe megy, ha készen áll rá. Pünkösd misztériuma nem a tűznyelvek csodájában rejlik, hanem abban a felismerésben, hogy a tudás, amelyet hordoz, nem az elméből származik, hanem egy mélyebb, időtlen forrásból. Pünkösd misztériuma a belső tűz misztériuma. Ez nem az a külső tűz, amely éget és elpusztít, hanem az, amely megvilágít. Az a tűz, amely leégeti a félelmeket, a gátlásokat, a szerepeket rólunk, és amelyben a létezés tiszta magja tárul fel. És ez a tűz egy belső felébredés, annak a felismerése, hogy a valóság mindig nagyobb, mint amit önmagunkról valaha is gondolunk. Pünkösd akkor érkezik el az ember életében, amikor a lélek elengedi azt a mélyen berögzült hiedelmet, hogy minden terhet neki kell cipelnie, hogy minden döntést neki kell meghoznia, minden utat neki kell bejárnia. És ekkor, mint egy észrevétlenül, megnyílik benne egy tér, amely mindig is ott volt, csak eddig nem mert oda belépni. És ez a misztérium abban a pillanatban válik átélhetővé, amikor a személyesség védelmi vonalai lehullanak, amikor a ki vagyok én kérdése hirtelen megváltozik, a személy ekkor már nem egy új identitást keres, hanem felad minden identitást. A pünkösdi tűz nem valakit formál belőlünk, éppen ellenkezőleg elolvasztja azt, akinek eddig hittük magunkat. Ez a szív egységének a pillanata. Amikor az ember már nem különállóként tekint a másikra, hanem felismeri benne ugyanazt a fényt, ugyanazt a jelenlétet, ugyanazt az egyetlen forrást, ami bennünk is él. Pünkösd misztériuma egy mély felismerés. Nem vagyunk különálló másoktól. A lélek, amely bennem él, ugyanaz a lélek, amely benned is él. És ez a felismerés nem egy gondolatként érkezik hozzánk, olyan ez, mint amikor a hegy mögül felbukkan a nap, és hirtelen minden fénybe borít. Nem kell megmagyarázni, nem kell hinni benne, egyszerűen ez egy nyilvánvaló tény. A pünkösd nem csoda, hanem egy emlékeztető. Arra, hogy a lélek nem időhöz és nem eseményhez kötött, és hogy a belső tűz minden emberben ott rejtőzik, arra, hogy a lélek akkor szólal meg rajtunk keresztül, amikor már nem akarunk beszélni, hanem engedjük, hogy a csend mondja ki az igazi szavakat. Arra, hogy a szeretet nem erőfeszítés, hanem az a tér, amelyben a lélek lélegzik. Pünkösd misztériuma a kapcsolódás misztériuma. Az a pillanat, amikor a különváltság fájtla felemelkedik, és az ember felismeri azt, hogy mindig is az egyetlen élet lélegzett benne. És akit ez a misztérium egyszer megérint, az nem vallásosabb lesz, és nem különlegesebb lesz, csak csendesebb. Mert a pünkösdi tűz nem lángolni akar, hanem világítani. És amikor belül egyszer csak megjelenik ez a fény, csendesen, szinte észrevétlenül az ember tudja, hogy azt nem ő gyújtotta meg, csak végre belépett abba a belső térbe, ahol a lélek mindig is jelen volt. Ez pünkösd valódi misztériuma. A felismerés, hogy a fény, amelyre vágytunk, már bennünk van, és most végre megláthatjuk azt. Pünkösdi hétköznapjaink vannak. Eltelt a pünkösd ünnepe. Van valami különös ezekben a napokban,
Vasárnap még ünnep volt, harang, imádság, láng, szél, a Szentlélek kiáradása. Az a nagy titokzatos pillanat, amikor az ember félelem fölött egyszer csak megmozdul az Isten lehelete, de most pünkösd után ezekben a napokban más a levegő. Már nem csak átélni kell az ünnepet, a pünkösdöt, hanem hazavinni, bevinni a konyhába, bevinni a gyermekszobába, bevinni a házasságba, bevinni az elhallgatott mondatok mögé, bevinni a munkahelyre, bevinni abba a fáradt emberi életbe, ahol a szent dolgoknak nagyon is hétköznapi próbát kell kiállniuk. Mert a Szentlélek nem azért árad ki, hogy egyetlen napig szépen beszéljünk róla, hanem azért, hogy másképp éljünk utána. Nem nagyobbnak látszva, nem vallásosabbnak mutatkozva, nem úgy, hogy hirtelen mindenki fölé emelkedünk, hanem úgy, hogy valami bennünk csendesen megváltozik. A hangunk, a tekintetünk, a türelmünk, a válaszaink, az, ahogyan a másik ember gyengeségéhez közeledünk, az, ahogyan a gyerek sírására reagálunk, az, ahogyan a saját fáradtságunkat nem szégyenként, hanem emberi valóságként visszük Isten elé. Mert a pünkösdi napok, hétköznapok talán éppen ezt kérdezik tőlünk. Mit kezdesz azzal a lélekkel, aki pünkösd ünnepén megérintett? Hazaviszed? Vagy ott hagyod az ünnepben? Engeded-e, hogy ne csak a templomban legyen jelen, hanem abban a pillanatban is, amikor valaki nehéz mondatot mond neked? Engeded-e, hogy ne csak az imádságban legyen jelen, hanem abban is, amikor visszanyelnéd a haragot? Engeded-e, hogy ne csak az énekben legyen jelen, hanem abban is, amikor egy gyerek újra és újra próbára teszi a türelmedet? Mert a lélek nem csak akkor szent, amikor szépen beszélünk róla, a lélek akkor is szent, amikor megakadályozza bennünk, hogy továbbadjuk azt a keménységet, amely egyszer bennünket is ért. A lélek akkor is szent, amikor nem engedi, hogy a fáradtságunkból bántás legyen. A lélek akkor is szent, amikor egy régi sebb helyén nem ítélet születik, hanem irgalom. És talán ez a Szentlélek kiáradásának legnagyobb csodája. Nem az, hogy az ember egyszer csak tökéletes lesz, nem az, hogy többé nem lesz benne félelem, nem az, hogy soha nem fárad el, hanem az, hogy többé nem marad teljesen egyedül a saját emberi gyengeségében. Mert a Szentlélek nem kívülről nézi az embert, nem távolról értékeli, nem hidegen méri, mennyire sikerült jól viselkednie, hanem belép oda, ahol a legnehezebb élni. A lélek belép a félelembe, belép a szégyenbe, belép a kimondatlan fájdalmakba, belép abba a belső szobába, amelyet talán már évek óta zárva tartunk. És nem követel azonnal rendet, nem mondja, hogy előbb takaríts ki magadban, és aztán jövök, nem mondja. Ezt sem mondja, hogy előbb gyógyulj meg, és aztán szeretlek, nem mondja. Előbb legyél méltó, aztán megérintelek, ezt sem mondja. Kedves testvéreim, kedves Mária Rádió hallgatók, a Szentlélek éppen oda érkezik, ahol az ember már nem tudja magát rendbe tenni. Oda, ahol elfogyott a szép beszéd, oda, ahol az ima már csak egy sóhaj, oda, ahol az ember nem nagy dolgokat kér, csak annyit, hogy Uram, segíts ma nem összetörni. És Isten sokszor nem úgy válaszol, hogy azonnal elveszi a terhet, hanem úgy, hogy lelket ad alá. Nem lesz mindig könnyebb az út. De az ember már nem ugyanazzal a lélekkel megy rajta. És ez a nagy különbség. Mert van olyan teher, amely alatt az ember megkeményedik, és van olyan teher, amely alatt, ha a lélek tartja, lassan mélyebbé válik. Van olyan fájdalom, amely bezár, és van olyan fájdalom, amelyet Isten jelenléte lassan irgalommá formál. Van olyan fáradtság, amelyből harag lesz, és van olyan fáradtság,
amelyben egyszer csak megtanuljuk kimondani, hogy nem bírom egyedül. És ez nem vereség. Ez gyakran az első igazi ima. Nem bírom egyedül. Mert az ember sokáig azt hiszi, hogy a hit azt jelenti, hogy erősnek kell lennie. Azt hiszi, hogy a hívő ember nem remeghet, nem sírhat, nem kérdezhet, nem lehet bizonytalan, nem lehet kimerült. Pedig pünkösd nem az erős emberek ünnepe volt, hanem félő embereké, bezárkózott embereké, embereké, akik nem tudták hogyan tovább, embereké, akik látták Krisztust, és mégis megremegtek a világ előtt. És éppen hozzájuk érkezett meg a lélek. Nem azért, mert készen álltak, hanem azért, mert szükségük volt rá. Ezért olyan vigasztaló a pünkösd utáni hét, a pünkösdi napok, mert emlékeztetnek minket arra, hogy a léleknek a kiáradása nem egy egyszeri ünnepi pillanat. A lélek kiáradása folytatás. A kegyelem nem csak fellobban, hanem munkába indul bennünk. És néha a legszentebb munka egészen csendes. Egy édesanya reggel nem kiabál úgy, ahogy tegnap még kiabált volna. Egy édesapa leül a gyermeke mellé, pedig könnyebb volna rászólni. Egy nagyszülő nem azt mondja a bezzeg a mi időnkben, hanem megpróbál figyelni. Egy tanító nem csak rendetlenséget lát, hanem túlterhelt idegrendszert. Egy ember nem üt vissza szóval, azzal a szóval, ami már megsebezte. Egy családban valaki először mondja ki, bocsáss meg. És a világ talán észre sem veszi, de a mennyország igen. Mert a Szentlélek gyakran nem zajban dolgozik, hanem a válaszaink között, abban a fél másodpercben, amikor dönthetünk, hogy bántunk-e vagy megtartunk, abban a sóhajban, amikor visszalépünk egy régi mintából, abban az ölelésben, amely nem old meg mindent, de azt üzeni, nem hagylak egyedül. És talán a Szentlélek kiáradása után ez lenne a legfontosabb kérdés. Tudunk-e olyan emberekké válni, akik mellett mások könnyebben lélegeznek? Mert ahol a lélek jelen van, ott levegő lesz. Nem folytás, nem félelem, nem állandó bizonyítás, nem az az érzés, hogy minden pillanatban meg kell felelni valakinek, hanem levegő, belső tér és irgalom. Egy olyan jelenlét, amelyben a másik ember nem szégyeli, hogy ember, olyan otthon, ahol a gyerek nem attól fél, hogy hibázik, olyan család, ahol a felnőtt sem omlik össze attól, hogy nem tökéletes, olyan közösség, ahol nem az számít, ki tud hangosabban igazat mondani, hanem ki tud szeretettel közelebb lépni, mert a Szentlélek nem csak nyelvet ad, szívet is ad hozzá, nem csak szavakat, hallást is, nem csak bátorságot, szelídséget is. És milyen nagy szükségünk van ma erre a szelídségre. Nem gyengeségként, nem meghunyászkodásként, hanem olyan erőként, amely nem akar mindenáron sebet ejteni. Mert a világ tele van hangos emberekkel. Tele van ítéletekkel, tele van gyors véleményekkel, tele van mondatokkal, amelyek úgy csapódnak a másik ember lelkébe, mint a kő. De a lélek más. A lélek nem kő, a lélek szél, a lélek lélegzet, a lélek tűz, de nem pusztító tűz, hanem olyan láng, amely nem felégetni akarja az embert, hanem meleget adni neki. És aki ezt a lelket befogadja, az nem feltétlenül lesz hangosabb. Lehet, hogy éppen csendesebb lesz. Ha a csendje nem üres lesz többi, hanem jelenléttel teli, és lehet, hogy nem lesz látványosabb, de a tekintete megtartóbb lesz. Lehet, hogy nem tud minden kérdésre választ adni. De nem is akar minden fájdalmat gyorsan elmagyarázni. Csak ott tud maradni, és néha ez a legnagyobb ajándék.
ott maradni valaki mellett, amikor már nem tudunk mit mondani, ott maradni a gyerek mellett, amikor ő sem érti önmagát, ott maradni a társunk mellett, amikor a fáradtság nem szép arcát mutatja, ott maradni önmagunk mellett is, amikor nem vagyunk büszkék arra, hogyan éppen vagyunk, mert a lélek nem csak mások felé tanít irgalomra, hanem önmagunk felé is. És ezt sok embernek nehéz megtanulnia, mert sokan úgy nőttek fel, hogy magukhoz is csak keményen tudnak szólni. Ha elfáradnak, szidják magukat. Ha hibáznak, belül büntetik magukat. Ha sírnak, szégyellik. Ha segítségre szorulnak, gyengének érzik magukat, pedig a Szentlélek nem így beszél az emberhez. Ő nem az a belső hang, amely összetör, nem az a hang, amely azt mondja, már megint kevés voltál, hanem az, amely csendesen emlékeztet, gyermekem, még most is az enyém vagy. Még akkor is, ha elfáradtál, még akkor is, amikor nem sikerült jól, még akkor is, amikor türelmetlen voltál, még akkor is, amikor nem találtad a szavakat, még akkor is, amikor csak ültél az este szélén, és nem tudtad, hogyan tovább, a lélek nem elhagy ilyenkor, hanem közelebb jön. Mert Isten nem csak a rendezett emberek istene, nem csak azok, akik mindig tudják, mit kell tenni, nem csak azok, akik szépen imádkoznak, nem csak azok, akiknek az élete kívülről példásnak látszik, Isten azoké is, akik néha csak annyit tudnak mondani, Uram, könyörülj rajtam. És sokszor ez a legszentebb és a legtisztább ima. Mert nincs benne szerep, nincs benne dísz, nincs benne magyarázkodás, csak az ember van benne. És Isten. A fáradt szív. És a lélek, aki nem fordul el tőle. A pünkösd utáni hétköznapok a folytatás ünnepnapjai. A napok, amikor már nem elég emlékezni arra, hogy a lélek kiáradt, el kell hinnünk, hogy ma is a mi életünkben, a mi otthonainkban, a mi nehéz beszélgetéseinkben, a mi szülői fáradtságunkban, a mi gyermekeink könnyes arcán, a mi elakadt kapcsolatainkban, a mi belső küzdelmeinkben, a mai hétköznapi életünkben is, mert a Szentlélek nem régi történet, hanem élő jelenlét. És amikor kiárad, nem csak valami történik körülöttünk, hanem valami történni kezd bennünk. Megmozdul, ami megmerevedett, felmelegszik, ami kihűlt, megszólal, ami elnémul, lélegezni kezd, ami eddig csak túlélni próbált. És talán ezért kellene nem csak pünköstkor ünnepelni, hanem mindig. Nem nagy szavakkal, csak egyszerűen, valahogy így. Jöjj, Szentlélek! Jöjj oda, ahol elfáradtam. Jöjj oda, ahol kemény lettem. Jöjj oda, ahol félek. Jöjj oda, ahol régi minták vezetnek helyettem. Jöjj oda, ahol nem tudok szeretni úgy, ahogy szeretnék. Jöjj oda, ahol a gyermekemnek nem tanácsra, hanem nyugalomra lenne szüksége belőlem. Jöjj oda, ahol a társamnak nem győzelemre, hanem megértésre lenne szüksége. Jöjj oda, ahol én magam is régóta várom, hogy valaki ne kijavítson, hanem megtartson. És ha a lélek eljön, talán nem fog minden azonnal megváltozni. De az ember igen, egy kicsit, egy lélegzetvételnyivel, és néha elég annyi ahhoz, hogy ne ugyanúgy folytatódjon a történet. Mert a Szentlélek kiáradása nem mindig látványos fordulat, néha csak annyi, hogy ahol tegnap seb lett volna, ma csend születik, ahol a tegnap kiabálás lett volna, ma lehajlás, ahol a tegnap bezárkózás lett volna, ma egy óvatos mondat, ahol tegnap reménytelenség lett volna, ma egy apró belső világosság. És az ember egyszer csak megérti, nem azért kaptuk a Szent Lelket, hogy elmeneküljünk az életből, hanem hogy Isten jelenlétével éljük meg azt.
Nem azért, hogy soha többé ne fájjon semmi, hanem hogy a fájdalom ne tudjon teljesen elválasztani a szeretettől. Nem azért, hogy minden könny eltűnjön, hanem hogy a könnyek között is legyen valaki, aki velünk sír, és lassan újra megtanít remélni. Ezért olyan szépek a pünkösd utáni napok is, mert azt mondja, a tegnapi lángból, a pünkösd lángjából ma otthoni fény lehet, a pünkösdi szélből ma belső lélegzet, a pünkösdi ünnepből ma életforma, a pünkösdi kegyelemből ma válasz, és talán ez a keresztény élet egyik legmélyebb kutya, nem csak átélni a szent lelket, hanem hordozni, és nem csak beszélni róla, hanem olyan emberré válni, akinek a közelében mások is megéreznek belőle valamit. Egy kis békét, egy kis irgalmat, egy kis levegőt, egy kis otthont. Mert ahol a Szentlélek valóban kiárad, ott az ember nem ridegebb lesz, hanem emberibb. Nem büszkébb, hanem alázatosabb, nem keményebb, hanem erősen szelít, és talán ez a legszebb a pünkösd utáni időszakban. Kedves Mária Rádió hallgatók, Krisztusban szeretett testvéreim, a Jóisten áldása, a Szentlélek kiáradása, a boldogságos szűzanya ezen megélt példás élete, ebben a lelkületben megélt példás szentlelkes élete legyen a mi életünk is. És talán befejezésként annyit, tegyünk olyan emberek, akiken keresztül kicsit könnyebb élni másoknak. A Szentlélek Úristen vezessen mindannyiunkat. Hajlák Attila István plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: Nikósziai Szent Félix, kapucinus testvér. Világi nevén Amorózó Fülöp János 1715-ben született a szicíliai Nikósziában. Még születése előtt félárván maradt, mert cipészmester édesapja meghalt. Édesanyja 3 kicsi gyermekkel maradt özvegyen. A család szegény és nagyon vallásos volt. Mint abban az időben a legtöbb szicíliai fiú, Fülöp sem járt iskolába. Fiatal fiúként Felix Giovanni Cavalieri cipész üzletében dolgozott, közel a kapucinusok rendházához, így gyakran volt alkalma meglátogatni a közösséget, megismerni a szerzeteseket és megcsodálni életvitelüket. Minél több időt töltött a szerzeteseknél, annál erősebb vonzódást érzett, hogy kövesse őket derűs egyszerűségükben, önként vállalt szegénységükben, vezekléseikben és imádságaikban, emberszeretetükben és missziós lelkületükben. 20 éves volt, mikor kérte, hogy laikus testvérként beléphessen a rendbe. Írás tudatlan lévén nem lehetett klerikus, de a laikus hivatás jobban is illett szerény, alázatos természetéhez. Kérelmét 8 egymást követő évben megismételte, és a válasz minden alkalommal elutasító volt. Vágyakozása azonban ettől csak egyre erősödött. 1743-ban végre föl is vették 9. próbálkozására a rendbe. Szerzetesi névként a Félix nevet kapta. A novíciátus évében társai között kiemelkedett az engedelmességben, angyali tisztaságban, odaadó vezeklésben és kitartó türelemben. 1744-ben végre letehette a szerzetesi fogadalmat. Félix kolduló testvér lett. Feladata alamizsna gyűjtés volt. Minden nap az utcákat járta, bekopogtatott a gazdagok ajtaján, adományokat kért tőlük, majd a kapott javakat felajánlotta a szegényeknek szükségleteik enyhítésére. Volt benne valami békés, derűs tapintatosság, ahogy házról házra járt. Ha kapott valamit, hálásan megköszönte, ha pedig gorombán elkergették, azt válaszolta, legyen Isten szerelméért. Márciusban minden pénteken kenyéren és vízen böjtölt, és a kóruson kitárt karral térdepelt, elmélkedve a kereszt előtt. Különösen tisztelte az oltári szentséget, a mindennapok megpróbáltatásai után is órákat töltött a tabernákulum előtt. Mélységesen tisztelte a szűzanyát is. 70 éves elmúlt már, mikor betegségére tekintettel fölmentették a koldulás alól. De ettől kezdve 1787. május 31-éig, míg földi élete véget ért, ő volt, aki mindig készen állt bármilyen, különösen a kolostor beteg testvéreinek teendő szolgálatra.

Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel és odafigyeléssel hívjuk a kedves Mária Rádió hallgatókat, hogy álljanak meg egy percre, csendesedjenek el, kapcsolódjanak hozzánk, és áldjuk, imádjuk a köztünk lakó Istent. Szentségimádást közvetítünk Székelyudvarhelyről, a Mária királynő kápolnájából. Együtt jöhetünk az Úr elé kéréseinkkel, hálaadásainkkal, közbenjárásunkkal. Legyünk együtt, és imádjuk együtt az Istent.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Imádunk és áldunk és magasztalunk, Úr Jézus Krisztus, aki jelen vagy az oltári szentségben, aki meghaltál, feltámadtál és itt vagy közöttünk. Te, amikor tanítványaitól búcsúztál, azt mondottad, íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Köszönjük a jelenléted, Uram! Köszönjük azt, hogy táplálsz minket, hogy erőt adsz, hogy betöltöd a szívünket, és nap mint nap tanítasz minket, hogy szeretettel éljünk. Uram, itt vagyunk, és elét hozzuk szeretteinket. Talán öröm van sokak szívében, mások szívében fájdalom, keserűség, szomorúság. Idehozunk mindenkit, Uram, és kérjük a te áldásodat, nem csak az itt jelenlévőkre, hanem a Mária Rádió hullámosszán keresztül. Érints meg mindenkit, aki hallgatja, és azt is, aki nem. Érints meg az egész földet, és a földön élő embereket, hogy valóban megtapasztaljuk, hogy te végtelenül szeretsz. Uram, annyi bizonytalanság, annyi reményvesztettség van a szívünkben, oly sokszor szolgálunk a bűnnek, szolgálunk a kényelemnek, és megfeledkezünk arról a szabadságról, ami az Isten gyermekeinek a szabadsága. Most ezzel a szabadsággal jöttünk ide, Uram, mert így merünk megszólítani téged, mert hisszük és tudjuk, hogy szeretsz, hogy te hallod az imánkat, és te nem hagysz el. Azt kérjük, Uram, hogy akik könnyes szemmel jöttek el, vagy könnyes szemmel gondolnak rád, azokat áld meg és töröld le szemükről a könnyet. A gyengéknek adj erőt, az elesetteket emeld fel, a betegeket gyógyítsd meg, a haldoklókat vigasztald meg, az özvegyeket, árvákat vigasztald meg, Uram. És akik azon gondolkodnak, vajon hogyan tudják itthagyni a földi életet, mert a betegség egyre erősebben ott van. Vedd magadhoz, Uram, és add meg nekük az örök boldogságot. Ha pedig úgy látod, hogy még feladatuk van itt a földön, akkor gyógyíts meg. Jézus, te tudod, hogy mire vágyik a szívünk. Te tudod, hogy szeretteinknek mire van szüksége, és nekünk is. Ezért kérjük, hogy add meg nekünk mindazt, ami javunkat szolgálja, amire vágyik a szívünk, és amire vágyik a lelkünk. Uram, köszönet neked. És ebben az órában veled akarunk lenni. Rád akarunk figyelni. Csak veled. Megállni és hagyni, hogy itt veled töltsük ezt az időt. Nem akarunk sietni sehová. Mi maradni akarunk veled, Uram. És azt kérjük, hogy maradj velünk, mert esteledik és lemenőben már a nap. Maradj velünk, Uram. Életünk minden napján a viszontagságokban, a fájdalomban, a szenvedésben és az örömben is. Most és mindörökké. Amen.
2: Amen.

Drága Úr Jézus Krisztus, köszönöm, hogy meghaltál a kereszten, és köszönöm, hogy te mindig irgalmas vagy hozzám. Köszönöm, hogy most itt lehetek veled, hogy csodálhatlak, imádhatlak, áldhatlak ebben a pici kenyérben, amelyben valóságosan jelen vagy. Köszönöm ezt a csodát. Köszönöm, hogy ennek részese lehetek nap, mint nap, amikor a kenyér a te testeddé és a bor a te véreddé változik itt az oltáron. Köszönöm a te gondoskodásodat. Te annyira szeretsz bennünket, hogy amikor magadat értünk adtad, akkor is képes voltál lemondani saját magadról, csak azért, mert szeretsz minket. Köszönöm neked, Jézus. Köszönöm, hogy te itt vagy velünk, hogy táplálsz minket, hogy hívsz minket, meghallgatsz. Neked mindig van időd mindenkire, ránk, és nem adod fel a reményt akkor sem, amikor nem nyit be a kápolna ajtaján senki, vagy egyedül kell légy a templomok tabernákulumaiba. Te akkor is vársz bennünket, és szeretsz bennünket egyen-egyenként, úgy, ahogy vagyunk. Köszönöm az időt. Köszönöm az eltelt időt, és köszönöm a napnak minden percét. Bár csak elmondhatnám, hogy a 24 órából minden percet veled töltök, rád gondolok, téged kérdezlek, de ezt tudod te jól, hogy nem így van, de vágyom utánad, szeretlek téged, vágyom a te közelségedet, a te jelenlétedet az én életembe. Akarom, Jézus, hogy alakítsd az én szívemet olyanná, amilyen a tiéd. Adj nekem bátorságot, hogy mindazt, ami elválaszt tőled, azt ki tudjam üresíteni magamból, és töltsd be a te szent lelkeddel, a te szent jelenléteddel az én szívemet, az én életemet, hogy minden gondolatom, munkám, szándékom, cselekedetem, szavam te tud formálni, te tud alakítani. Én most mindent átadok neked, Jézus. Átadom az egész életemet. Alakítsd, formáld a te szíved szerint.

Szeretettel köszöntlek téged, a legméltóságosabb oltári szentségben jelenlévő Jézus. Hálatelt szívvel állok újra előtted. Köszönöm, Uram, hogy nem Mártaként tevékenykedem otthon, hanem Máriaként lehetek itt veled. Uram, olyan jó nekem itt lenni, olyan jó nekem előtted leborulni, csak nézni és csodálni téged, és engedni, hogy szeress, hogy betölts szívemet a szereteteddel és a békéddel. Drága Jézusom, te vagy a szeretet fénye, az a fény, amely nap mint nap betölti a lelkemet, amely megvilágítja akkor is, amikor sötétség van benne. Édes Jézusom, te mindenkinél jobban ismersz engem. Tudod, Uram, azt, hogy mi van a lelkemben. Ismered, Uram, a gondolataimat, ismered a vágyaimat. Arra kérlek, Uram, segíts meg, hogy elfogadjam azokat a helyzeteket, amelyekkel szembesülök, és segíts, Uram, hogy ne a mi érteket keressem, hanem elfogadjam mindazt, ami jön. Édes Jézusom, kérlek, alakíts szívemet a te szent szíved szerint. Tedd hasonlóvá hozzá, csak egy parányi mértékig, Uram, és kérlek, segíts, hogy életem minden percét, minden másodpercét, minden helyzetet rá tudjak bízni. Ezért kérlek, Uram, növeld az irántad érzett bizalmamat a szívemben, növeld a vágyat a szívemben, hogy nap mint nap hozzá tudjak fordulni, és első gondolatom te legyél. Segíts meg, Uram, hogy ne az én akaratom érvényesüljön, hanem a te akaratod, és add, Uram, hogy mindig ki tudjam mondani, bármi is jön, hogy legyen meg a te akaratod. Segíts meg, Jézusom, hogy ahogy a szűzanyának is megvolt az igenje, úgy legyen meg nekem is minden egyes nap az igenem felét, és add, hogy benned bízva, erős hitte, reménye, szolgáló szeretettel tudjam élni a mindennapjaimat, és kérlek, Uram, segíts meg, hogy az a tűz, ami a szívemben van, soha ki ne aludjon, hanem egyre erősebb legyen, és egyre jobban lángoljon. A te szent lelked tüze legyen a fény, és adjon erőt ahhoz, Uram, hogy szolgáló szeretettel tudjam élni és megélni minden napomat, minden percemet itt a földön, a te legnagyobb dicsőségedre. Amen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, drága Jézus Krisztusom, ma eléd jöttem, nem akarok többet elbújni előtled. Fogadj el engem a hibáimmal, a vétkeimmel, a haragommal, fogadj el a meg nem értés érzésével. Kérlek Jézusom, segíts, hogy a vágy, vedd el tőlem a vágyat, hogy szeressenek. Vedd el a vágyat tőlem, hogy megértsenek. Eléd hozom családomat. Add a te békédet az én családomnak.

Áldott Jézusom, köszönöm, hogy ma itt lehetek veled, hogy hozzád menekülhetek, hozzád bújhatok, hogyha megfáradtam. Itt újból felüdülhetek a te jelenlétedben, hogy csodálatos vagy, áldom a te szent neved. Köszönöm, hogy velem vagy minden nap, és erőt adsz. Ha szomorú vagyok, akkor rám kacsintasz. Köszönöm, hogy szeretsz úgy, ahogy vagyok, és elég az, aki vagyok, és amit teszek, és elfogadsz engem úgy, ahogy vagyok. Én eléd jövök, azokért imádkozom, akik keresnek téged, és nem találtak még meg. Akik vágynak a békére, a csendre, a nyugalomra, és más találtak. Bocsáss meg az én bálványaimat, amit felépítettem, és előbbre helyeztem, hogy nem vagyok elég jó, hogy nem elég az, amit teszek. Mindez külsőség, de te ismered az én szívem, bocsáss meg nekem. Köszönöm, hogy eljöttél értem, és megváltottál, és jöhetek hozzád bármikor, mert irgalmat találok nálad. Elhozom az én sebzett szívemet, mindazt, aki megbántott, gyógyíts meg minket, és akkor szabadon, örömmel, szeretettel dicsőíthetjük a te szent neved. Amen.

Uram Jézusom, én nem kapok szavakat, amivel tudjalak dicsérni szívemből, hogy milyen itt lenni veled. Szeretném így élni le az életemet. De tudom, hogy mit mondtál, Uram. Tudom, hogy azt mondtad, hogy nem lesz könnyű azoknak az élete, akik téged akarnak követni. Tudom. És azt is tudom, hogy bármilyen nehéz helyzetet megengedsz az életemben, ez az a hely, ahol mindig megvigasztalsz. Ez a te jelenléted. Köszönöm, Uram. Köszönöm, hogy vágyat adtál a szívemben, hogy imádjalak téged. Nem tudom elmondani, hogy tiszta szívemből teszem-e, de vágyom rá. Ezért kérlek, hogy tisztítsd meg a szívemet, hogy tiszta szívemből tudjalak dicsérni, dicsőíteni, magasztalni, és megadni neked mindazt, ami jár. Mert a dicsőítés az nem az enyém, az a tiéd, az neked szól, Uram. Köszönöm, hogy tehetem úgy, ahogy tudom. Áld meg, kamatoztasd. Jézusom, én az árva gyermekeket hozom eléd most. Most valamiért ezt éreztem nagyon a szívemben, hogy mindazok, akik úgy érzik, hogy egyedül vannak, hogy nekik nincsen valamelyik szülőjük, töltsd be azt az űrt, adj vágyat a szívükbe leülni eléd. Én bocsánatot kérek tőled, hogyha pereltem ezért. De tudom, hogy mindig vele voltál. Soha nem hagytál egyedül. És mindig erőt adtál. Ha harcolnom kellett, erőt adtál. És ha fájdalmam volt, megvigasztaltál. És ezért kérlek, hogy ha el kell vigyelek valahová, olyan helyre, ahol szükség van rá, küldj, Uram. És segíts, hogy felismerjem ezeket a helyzeteket, ahol rólad beszélhetik. Ahol elmondhatom, hogy te vagy az egyetlen, aki igazi békét tudsz adni, megvigasztalni. És a te szereteted az, ami tartós, ami örök, ami nem személyválogató, ami nem teljesítményre, nem teljesítmény függő. Egyet tudok, Uram. Tiszta szívemből akarlak szeretni, és nem csak elmondani ezt a szót, mint amikor dicsőítünk. Akarom érezni, Uram, még közelebb hozzád, mélyebben, a nap perceiben is. Ezért segíts, Uram, hogy tegyelek az első helyre az életemben, és rád bízom magam, és elhiggyem, hogy eddig is mindenem tőled volt, és te vagy az, aki a gondomat viseled. Köszönöm, Uram. Mindent köszönök. Áldott legyen a te szent neved. Most és mindörökké.

0: Igen, Jézus, a te neved oly csodálatos, a te neved oly édes mindenek felett. Ezt mi tudjuk, hisszük és reméljük, akik itt vagyunk a te lábaidnál. De idehozom mindazokat, Úr Jézus, és imádkozok azokért, akik nagyon távol vannak tőled, akik tudnak rólad, de nem keresnek téged, akik hallottak rólad, de most már nem bírják a nevedet sem hallani. Jézus, te hatalmas vagy, te ismersz bennünket, mindannyiunkat. Te látod, hogy mi van a mi szíveinkben, egyen-egyenként. Te vagy az, aki megváltottál, nem csak azokat, akik itt vagyunk veled, hanem azokat is, akik kerülnek téged, akik nem ismernek téged, akik nem vágynak a te közelségedre. Köszönöm, hogy meghaltál értük is, és tudom, hogy te tudsz adni szabadságot az ők szívüknek, az ők életüknek. Te vagy az, aki át tudod formálni minden ember szívét. Te vagy az, aki be tudod tölteni a te drága szent lelkeddel. Kérlek, Jézusom, fiatalokért, idősekért, ifjúkért, nőkért és férfiakért, bárhol a világon, akik nem ismernek még téged, hogy mielőbb megismerjenek. És add, Uram, hogy ez a föld egy szózattól visszhangozzék, hogy dicsőség az Atyának. Ó, Uram, milyen szép is lenne. Idehozom, Úr Jézus, azokat a fiatalokat, akik keresik a társukat. Áld meg őket, és kérlek, hogy adj tisztán látást, főleg a szívükben add meg azt a tisztaságot, hogy meg tudják hallani, észre tudják venni az ők társukat, akit te adsz nekik. Idehozom a házasságra készülő fiatalokat, áld meg őket, és tudatosítsd, hogy nem csak ketten, hanem veled hármasban köttetik meg a házasság szentsége, és ezt semmilyen körülménybe ne feledjék, és mi sem, akik már házasságban élünk. Én megköszönöm neked, Uram, az én társamot, akit nekem adtál. Megköszönöm az eltelt 5 esztendőt, annak minden percét, örömét és fájdalmát. Köszönöm, Uram, hogy gondoskodtál rólam. Köszönöm, hogy egyúton járhatunk. Köszönöm, hogy együtt kereshetünk téged. Megköszönöm mindazokat az embereket, barátokat, komákat, szomszédokat, munkatársakat, egyházközségünk minden emberét, akik velünk voltak és velünk vannak, egy bátorító szóval, kétkezű munkával, egy háttérimával. Köszönöm, Uram. Köszönöm, hogy mi nem kell magunkra legyünk soha. Köszönöm, hogy te adsz nekem testvéreket. Te adsz nekünk közösséget. Benned lelhessük a mi örömünket, és benned lelhettük meg a mi barátainkat, hiszen általad kaptam őket, kaptuk őket. Te látod, hogy milyen hála van az én szívembe, Uram. Áldj meg minden egyes embert. Áldj meg minden jótevőt, minden jó cselekedetet. Áldj meg minden anyagi támogatást, amit kaptunk, Uram, hiszen a te kegyelemedből élünk ilyen bőségbe. Köszönöm, Uram, adj nekünk hitet és kitartást, adj nekünk szeretetet és békét. Legyen mindenért dicsőség a te szent nevednek, Uram, most is, mindörökké. Amen.
1: Amen.

0: Uram Jézus, megköszönjük neked ezt az időt, amit veled tölthettünk. Köszönjük, hogy meghallgattad a kéréseinket. Most arra bátorítok mindenkit, hogy akármilyen helyzetben van, aki hallja a felhívást, hozza az Úr elé mindazokat a gondokat, bajokat, akár hálát, minden kegyelemért, és miután az Úr elé tette, merje kimondani: Jézusom, bízom benned. Jézusom, bízom benned. Ezáltal Jézus átveszi az életünket, mindent, amit átadtunk neki, és Isten gyermekének szabadságában élhetünk. Köszönjük, Uram, hogy itt maradtál közöttünk, hogy itt vagy, és soha nem hagysz magunkra. Hadd, hogy minden nap eszünkbe jusson, amit te mondtál, íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. És hogyha akár betegség köt az ágyhoz bárkit is, és nem tud elmenni a templomban, nem tud megkeresni téged az oltári szentségben, segíts, Uram, hogy ő is merjen hozzád szólni, és megtapasztalja te jelenlétet. Uram, megköszönünk mindent, az életünket, a mai napnak a csodás és szépségét, a napot, a meleget, amit érezhettünk, és megköszönünk mindent, Uram, amit nekünk adtál. Hála legyen neked, és dicsőség, most és mindörökké.
1: Amen.
0: Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. A gyilkostónál a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval is szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafüzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges Szűzisten, Anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében. A mi Úrunk Jézus Krisztus által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mi atyánk,

0: vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Első szent titok, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Mária, Isten első igazi temploma a földön, ahol az élet megjelent. Általa Isten az én testvérem lett, és most már velünk van minden nap a világ végezetéig. Lehet nélküle egyáltalán élni?
2: Mi atyánk?

0: szabadíts meg a gonosztól, amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus,
1: aki te szent szűz a Szentlélektől fogant.

0: órájánál me. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus,
1: aki te szent szűz, a Szentlélektől fogant.

0: teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Aki te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.

0: a kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus,
1: akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.

0: aki te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus,
0: aki te szent szűz, a szent lélektől fogantál.

0: gyerekeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Második szent titok, akit a Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedbe hordoztál. Az első szentséges körmenet a földön. Az első igazi találkozás két ember között a paradicsomkert óta. Megoldozva, én is hordozom Jézust, én is így akarok járni, kelni és találkozni másokkal.

0: hordogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus,
0: akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Szent titok, akit te Szent Szűza világra szültél. Jézus-e világra születvén egyszer s mindenkorra emberi családunk tagja lett. Istent most kicsi újszülöttként szemlélem. Milyen üres lenne karácsony, ha az ünnepek elmúltával elfeledném, hogy Isten valóban emberré lett, értem.
0: Mi atyánk,

0: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus,
1: akit te szent szűz a világra szültél.

0: akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Amen.
2: Negyedik szentitok, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Minden elsőszülött fiúgyermeket Istennek kell szentelni, de egy szertartással vissza lehet váltani, hogy a miénk az emberi családé maradjon. Jézus öröktől fogva mindörökké Istené, de most már a miénk is. Most bocsásd el, Uram, a te szolgádat, mert látták szemeim az üdvözítőt.

0: az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus,
1: akit te szent szűz a templomban bemutat.

0: Teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: 5. szent titok, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál. Találkozás. Bárcsak soha se veszítenélek szem elől Jézusom, de ha mégis megtörténne, add, hogy mindig megtalálhassalak, és egykor majd a földen leszállt mennyei Jeruzsálemben veled lehessek.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben

0: az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus,
1: akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.

0: Jézus,
1: akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

0: teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus,
1: akit te szent szűz a templomban megtaláltál.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Szombati adásunk témái: Leó pápa bizottságot hoz létre a Casa Sollievo della Sofferenza újjáélesztésére. A Szent Atya a Centesimus Annus alapítványhoz. Új remény születik a mai törékeny világban. Interjú Rétfalvi Balázs történésszel, a szombathelyi püspöki levéltár igazgatójával, a Magyarország Egyházmegyei és Püspökei 1804-1918 címmel most megjelent püspökök életrajzi lexikonjáról.
1: Leó pápa a bizottságot hoz létre a Casa Sollievo della Sofferenza fellendítésére. 14. Leó pápa kirográfot, vagyis saját kézzel aláírt rendeletet adott ki, amellyel felállít egy új irányító bizottságot, amely a pietrelcinai Szent Pio által létrehozott alapítvány fellendítését segíti elő. Az új testület elnöke Massimino Cavallero Ledo, a gazdasági titkárság prefektusa lesz, koordinátora pedig Fabio Gasperini, az apostoli szentszék vagyonkezelőségének, az APSA-nak a titkára. A tagok között van Paolo Rudelli érsek államtitkár helyettes, Giordano Piccinotti érsek, az APSA elnöke, és Giorgio Ferretti, Foggia Bovino érseke. A San Giovanni Rotondóban található Szent Pio atya álmából született nagy egészségügyi központ, a Casa Sollievo della Sofferenza, vagyis szenvedést enyhítő otthon, a revitalizáció új korszakára készül. 14. Leó pápa kiadott egy kirográfot, amellyel létrehozza az alapítvány irányító és felügyelő bizottságát, amelynek feladata, hogy megtalálja a hatékonyság, az eredményesség és a fenntarthatóság megerősítésének legjobb megoldásait. Ez a döntés az apostoli szentszék karitatív tevékenységek iránti szeretetéből és annak tudatából fakad, hogy a nagy intézményeknek, ahhoz, hogy hűek maradjanak küldetésükhöz, képesnek kell lenniük szembenézni a változás kihívásaival. Az idők, a technológia, a jog és a gazdaság fejlődése az egyház küldetését a folyamatos megújulás kihívása elé állítja, olvasható a kirográfban, különösen az egészségügyi ágazatokban, amelyek jövőképet, beruházásokat és körültekintő gazdálkodást igényelnek. Ezen intézmények közé tartozik a Casa Sollievo della Sofferenza, amelyet azzal a céllal alapítottak, hogy vendégszeretetet, segítséget és gondozást nyújtson a betegeknek, zarándokoknak és családjaiknak, szent alapítójának lelkiségéből és alakjából merítve ihletet. Annak érdekében, hogy szembenézzünk-e kihívással, Leó pápa úgy döntött, hogy létrehozza a Casa Sollievo della Sofferenza, pietrelcinai Szent Pio alapítvány irányító és felügyelő bizottságát, amelynek feladata az alapítvány jelenlegi helyzetének elemzése, és hogy megtalálja a legjobb megoldásokat munkája és küldetése egyre nagyobb hatékonysága, eredményessége és hosszú távú fenntarthatósága érdekében, valamint az így azonosított megoldások konkrét megvalósítása. A bizottság minden területen, gazdasági, pénzügyi és működési területen dolgozni fog teljes kapacitással, hogy végrehajtsa a szükséges rendes és rendkívüli adminisztratív intézkedéseket, közvetlenül a pápának jelentést téve minden kiváltképpen jelentős döntés előtt, és minden esetben a különösen fontos, vagy az alapítvány vagyonára döntő és jelentős hatással bíró jogi aktusok elfogadása, vagy az alapítvány alapszabályának módosítása előtt. 14. Leó kinevezte Massimino Cavallero Ledót a bizottság elnökévé, Fabio Gasperinit a bizottság koordinátorává, valamint Paolo Rudelli érseket, Giordano Piccinotti érseket és Giorgio Ferretti érseket a bizottság tagjaivá. Emellett kinevezte Benjamin Estevez de Cominguest, Gino Gumirátót és Alessandro Elaoiana ügyvédet a technikai bizottságba. A Casa Sollievo Pio atya hitéből született, aki úgy vélte, hogy a test gondozása a keresztény küldetés szerves része. Ma, évtizedekkel később, ez a megérzés továbbra is aktuális. 14. Leo kirográfia a gondoskodás gesztusa. Ugyanaz a törődés, amellyel a pietrelcinai szent gondoskodott arról, hogy egyetlen betegember, zarándok vagy családtag sem maradjon befogadás és ellátás nélkül. A Casa Sollievo új fellendítése tehát a hűség jele az alapító, a szervezet küldetése, és mindazok iránt, akik nap mint nap átlépik ezeket az ajtókat, gyógyulást és reményt keresve.
0: Leo pápa a Centesimus Annus alapítványhoz. Új remény születik a mai törékeny világban. A Szent Atya május 30-án szombaton délelőtt fogadta az apostoli palota kellementermében a Centesimus Annus Pro Pontifice alapítvány 400 tagját, akik évi közdülésüket tartják most, és egy konferencián is részt vesznek. Leó pápa hozzájuk intézett beszédében hangsúlyozta, hogy a háborúktól és a növekvő polarizációtól megpróbált mai világban továbbra is létezik az Isten utáni szomi, amely hiteles civilizációt szeretne építeni, leginkább a párbeszéd útján keresztül. Az alapítvány jelenléte annak köszönhető, hogy tagjai elkötelezettek az egyház szociális tanításának tanulmányozása
2: to the study and implementation
0: és a mai társadalomban való megvalósítása iránt. Kezdte beszédét a pápa, és megvallotta, hogy ez a téma nagyon közel áll a szívéhez, és azt az egyház küldetése elengedhetetlen részének tekinti. Az alapítvány éves találkozója egybeesett a Magnifica Humanitas most megjelent enciklikájával, és a pápa úgy véli, hogy ez az enciklika iránymutatást nyújthat a konferencia során vizsgált számos téma kidolgozásához és értékeléséhez. Szomorú és kedvezőtlen helyzetben él a mai emberiség, háborúk és egyre növekvő polarizáció közepete, ami kulturális és társadalmi megosztottságot is jellemez. A törékenység közepette azonban új remény születik, mutatott rá Leó pápa. Ebben a megosztottságban a közös nevező, amely mindnyájunkat egyesít, a közös emberségünk. A mostani kedvezőtlen körülmények között továbbra is az az ember hivatása,
2: human person is called,
0: hogy újra vizsgálja meg azokat az alapvető kérdéseket, amelyek számtalan generáció szívét komolyabb elmélkedéssel késztették. Hová tartunk? Milyen cél felé kívánunk haladni? Melyik irányt válasszuk magunknak, mint közösség is, mint nép? Idézte Leó pápa a Magnifica Humanitas enciklikája kérdéseit. Ezek a kérdések az emberiség igazság keresését jelzik, és vágyat ébresztenek Isten és a világ tartós értelme iránt, továbbá tanúskodnak az emberségünk alapvető vonásairól is, az Isten által adott ész és szabadság ajándékairól, amelyek révén megismerhetjük az igazságot és követhetjük a jót. Bár a szabadságot gyakran úgy értelmezik, mint a tetszés szerinti cselekvés képességét, elengedhetetlen, hogy visszataláljunk a szabadság hiteles értelméhez, amely lehetővé teszi számunkra, hogy felfedezzük annak kapcsolati dimenzióját, hisz éppen itt beszélhetünk az ember kiteljesedéséről, mind egyénként, mind társadalomként. Szent II. János Pál emlékeztetett bennünket arra, hogy ezt a kiteljesedést akkor találjuk meg, amikor a szabadságot az önátadásban és a másik befogadásában éljük meg, vagyis amikor a szabadságot a szeretetre használjuk.
2: When freedom is used to love.
0: Ezzel szemben, amikor individualista szempontból abszolútizáljuk, a szabadság kiürül eredeti tartalmából és ellentmondásba kerül saját hivatásával és méltóságával. A valódi szeretet civilizációjának előmozdításában és megteremtésében a párbeszéd is fontos szerepet játszik. egy olyan párbeszéd, amely az igazságon alapul, és amely elismeri és értékeli minden ember közös emberségét.
2: And values the shared humanity of every person.
0: Valójában, ha szem előtt tartjuk minden egyén vele született méltóságát, az lehetővé teszi, hogy legyőzzük az önzést és a saját érdekeket a közjó érdekében. Befejezésül Leó pápa megköszönte az alapítvány tagjának mindazt,
2: and your efforts to further promote the church's social doctrine,
0: amit az egyház szociális tanításának terjesztése érdekében tesznek, majd áldását adta rájuk. Interjú Rétfalvi Balázs történésszel, a szombathelyi püspöki levéltár igazgatójával, a Magyarország Egyházmegyei és Püspökei 1804-1918 címmel most megjelent püspökök életrajzi lexikonjáról. Május 3. hetében Rómában tanulmányúton járt a Tusor Péter vezette frakmói kutatócsoport, amelynek keretében május 20-án szerdán az általános kihallgatás során találkoztak 14. Leó pápával. Most hallgassák meg a kutatócsoport egyik tagjával, Rétfalvi Balázs levéltárossal készített interjúnkat. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Rétfalvi Balázs történészt, a Fraknói Kutatócsoport tudományos munkatársát, és aki a szombathelyi püspöki levéltár igazgatója. Isten hozott nálunk, első alkalommal találkozunk. Két vastag kötettel érkeztél a stúdióba, a rádióba, amelyek Magyarország egyházmegyeiről és püspökeiről szólnak. Mutasd be ezt a két kötetet, kedves Balázs!
3: Köszönöm szépen a meghívást! Egy nagy munkának a végeredményét tartjuk itt kezünkben. Még 2010-ben indult el ez a nagy munka, Erwin Gatz professzornak a kezdeményezésére, a német püspök lexikonok mintájára kezdeményezte azt, hogy a Habsburg monarchiának, illetve a Magyar Királyságnak is a püspök lexikonai készüljenek el. És mivel ők a 19. századi időszakra koncentráltak, a Magyar Királyság latin és görög szertartású egyházmegyeinek püspökeiről készült lexikon. A latin az egy hatalmas anyag, 160 püspöknek az életrajzát tartalmaz.
0: Az időszakot még egyszer.
3: 1804 és 1918 közötti időszakban, tehát a hosszú 19. század időszakának püspökeit veszi számba ez a kötet, és a latin és a görög együtt a 160 püspöknek az életét mutatja be.
0: Mik a források, és milyen céllal készült ez a püspök életrajz sorozat?
3: A forrásai azok alapvetően a már elért vagy megírt publikációk, de pontosan szükség volt számos esetben, hogy levéltári kutatásokat is végezzünk. És több esetben római, illetve bécsi forrásokból sikerült az életpályákat megírni. Vannak olyan püspökök, akik ismertebbek az esztergomi érsekekről, ugye egy külön életrajzi lexikon is jelent meg, de teljességre törekedett ez a projekt, úgyhogy a legkisebb, vagy a legkevésbé ismert püspököknek is az életrajzát egy előre meghatározott tematikus séma szerint kellett kidolgozni. És azért ezeket az adatokat megtalálni nem minden esetben volt egyszerű.
0: Az otthoni püspöki levéltárok milyen mértékben voltak források számotokra?
3: Nyilván a püspöki levéltárok nagyon fontosak voltak, mert a fontos adatok jó része ott volt, de például a püspökök kinevezésével kapcsolatos háttérinformációk azok magasabb szinten Rómában, illetve Bécsben voltak elérhetőek.
0: Bécsben miért?
3: Bécsben amiatt, mert ugye a magyar király, illetve a Habsburg uralkodók Bécsben intézték ezeket az ügyeket. Róma és Bécs között, illetve aztán Budapest és az uralkodó között zajlottak. Ugye ebbe az időszakban is változott, hogy a forradalom előtt, aztán a forradalom után, a dualizmus korában ezek a kinevezések hogyan zajlottak, de Budapest, Bécs és Róma volt az, akinek egyeztetni kellett ezekben az ügyekben. A projektben nemzetközi projekt volt, a bécsi egyetemnek is a teológiai kara Rupert Kliber professzor, Tusor Péter tanár úr mellett koordinálta, illetve szerkesztette a köteteket.
0: Magyar részről kik a szerzői ennek a munkának?
3: Magyar részről 36 szerző, a legkülönbözőbb helyekről, egyetemekről doktoranduszok, egyházi levéltáros kollégák, Tehát akit sikerült megnyerni ennek az ügynek, azok szerepelnek benne, de alapvetően a Katolikus Egyetemnek a doktoranduszai és a püspöki levéltáraknak a munkatársai.
0: Nagyjából összesen hányan dolgoztak?
3: 36 szerző, illetve hát ugye mivel voltak a hát most már elcsatolt szlovák és aztán romániai egyházmegyéknek a történetével kapcsolatosan, szlovák, illetve román, illetve határon túli egyetemeknek a tanárai, munkatársai, levéltárosai is együttműködtek ebben. Főleg azért, mert sok esetben mondjuk szlovák forrást kellett, vagy román forrásokat elolvasni, és ez a nyelvtudás miatt szükséges volt, hogy olyan kollégákat is bevonjunk, akik ott helyben tudnak mozogni.
0: Mik azok a szempontok, amelyeket minden püspök életrajzban megtalálunk, amit leírtatok?
3: Az életrajzi adatok pontosítása, tehát az, hogy a szülők, családi háttér, a szentelésüknek a pontos ideje és az előéletüknek a története. Mert nyilván a püspökségének az idejéről a legtöbb püspöknek jobban rendelkezésre álló dolgok, de az előéletének a feltárása az egy komoly feladat volt, és az is mindenhol szépen ki van dolgozva, és az egy nagy munka.
0: Volt-e valamilyen hasonló magyar munka, vagy más nyelvű munka, ami forrásként szolgálhatott nektek?
3: Igazából ilyen átfogó nem volt, amit az előbb említettem, hogy az esztergomi érsekekről már készült egy hasonló életrajzi lexikon. Tehát azzal tudtunk foglalkozni, de annak a koncepciója az eltért attól, amit Ervin Gatz professzor a német lexikonoknál meghatározott, és mi azt a német mintát követtük, és tematikusan a püspökök működését is ki kellett dolgozni. Tehát például arra, hogy milyen volt az oktatáspolitikájuk, hogyan szervezték meg az egyházmegye gazdaságát, a földeket, ugye manapság nehezebben tudjuk elképzelni, hogy ugye régen a gazdálkodás az egy központi téma volt, és az uradalmakat, a püspöki uradalmakat, azokat komolyan kellett venni, mert nem az állam támogatta, hanem azokból a célvagyonokból kellett kigazdálkodni a fenntartását az egyházmegyének, amiket még ugye megörökölt vagy kapott az államtól az egyházmegye. Tehát, és ugye ott felkészült gazdasági emberekre volt szükség, hát ugye ebben nem mindegyik püspök állt a magaslaton, de hát ugye ha sikerült neki, akkor tudott olyan szakembert megbízni, vagy olyan képzett papot, aki ezeknek az uradalmaknak a gazdálkodását megfelelő kézbe tudta tartani.
0: Balázs, ki tudja ezt a könyvet jól használni? Kinek ajánljátok?
3: Aki érdeklődik a magyar egyháztörténet, illetve kultúrtörténet iránt, oktatástörténet iránt, nagyon hasznos. A helytörténeti kutatásban, aki mondjuk a községének vagy településének a történetét ő is kiválóan tudja használni, illetve a szélesebb történeti érdeklődésre is számot tart, hiszen kiválóan mutatja be egy vezetői rétegnek, tehát az elit kutatásoknak egy nagyon fontos mérföldköve, hiszen a magyar királyságot vezető egyik értelmiségi és kiemelkedő elit csoportnak a teljes átfogó képét kapjuk meg, nagyon pontosan adatolva. Tehát ez egy páratlan adatbázis, ami képet rajzol arról, hogy ez az elit hogy nézett ki.
0: Végül még egy időbeli kérdés. Ugye 1804-től 1918-ig tart a vizsgált időszak, és a megelőző kor, és az utána lévő kor.
3: Ennek a projektnek én csak munkatársa voltam, tehát az egésznek a szervező az Tusor Péter tanár úr, úgyhogy én a nevében nem nyilatkozhatom, de amilyen információm van, az, hogy ezt a munkát mindenképpen szeretnénk folytatni, és a korábbi, illetve a későbbi időszakokra is ugyanebben a struktúrában szeretnénk majd lexikonokat készíteni és megvalósítani.
0: De jó is lenne a Szent Istvántól kezdve, és az ő általa indított püspök kinevezéseket is szem előtt tartva, egészen a napjainkig egy komplet sorozata lenne a Magyar Honban szolgáló püspököknek. Kedves Balázs, köszönöm a beszélgetést.
3: Köszönöm a megtisztelő meghívást.
0: A Rétfalvi Balázs levéltárossal készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Virtes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.

Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Folytatjuk az apostolok cselekedeteinek tanulmányozását. A második fejezethez fogunk hozzá. Lukács evangéliumában Jézus szolgálata, nyilvános működése akkor vette kezdetét, amikor a Szentlélek leszállt rá, miközben a Jordánban való megkeresztelkedése után imádkozott. Az apostolok cselekedeteiben pedig az egyház szolgálata működése hasonlóképpen akkor kezdődik, amikor a Szentlélek leszáll a jeruzsálemi emeleti teremben összegyűlt 120 férfira és nőre. Az Atya ígérete, amelyet Jézus követőinek várniuk kellett, most megadatik. Jézus küldetését, hogy világosság legyen a pogányok számára és dicsőség Isten népének, Izraelnek, a követői fogják továbbvinni, akiket a Szentlélek ereje megerősített. És most felolvasom az első 4 verset a második fejezetből. Amikor elérkezett pünkös napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna. És egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogy a lélek szólásra indította őket. Lukács azon kifejezése, hogy elérkezett a pünkös napja, arra utal, hogy a Szentlélek eljövetele Isten üdvözítő tervének beteljesülése. Ugyanez a jelentéstartalom jelenik meg a Lukács 9.51-ben is, amikor közeledtek felemeltetésének napjai. Vagyis amikor eljött az a pillanat, hogy Jézus engedelmeskedjen Isten tervének és Jeruzsálembe utazzon, hogy a kereszten és a feltámadáson keresztül beteljesítse üdvözítő küldetését. A zsidó pünkösdi ünnep, más néven a hetek ünnepe, amely a húsvét után 50 nappal következett, Izrael 3 nagy zarándok ünnepének egyike volt. Eredetileg aratási ünnep volt, de később Isten szövetségének és a törvénynek a Sínai hegyen történt átadásának megemlékezésévé is vált. A keresztények számára a Szentlélek eljövetele teljesíti be a pünkösd ezen jelentését. A törvény ajándékának ünneplése ma már magában foglalja az új törvénynek, a lélekben való megadását, és a törvény szívben írását. A Szentlélek leszállt a tanítványokra, amikor mindannyian egy helyen voltak és imádságban egyesültek. A Szentlélek eljövetele látható jelekkel nyilvánult meg, olyan zajjal, mint az erős viharos szél és a lángnyelvek megjelenésével, amelyek mindegyikükre leszálltak. A Szentírásban a szél gyakran a Szentlélek szimbóluma. Mivel ugyanaz a szó, görögül pneuma, jelenti mind a szelet, mind a lelket. A hangos zaj, a szél és a tűz a Sínai hegyen Mózesnek és Illésnek megjelent teofániákat, Isten élményeket, jelenéseket idézi fel. A tűz jele különösen Keresztelő János proféciájára emlékeztet, miszerint az eljövendő Szentlélekkel és tűzzel fog megkeresztelni titeket. Lukács azonban leginkább azt a jelet emeli ki, hogy mindannyian betöltekeztek a Szentlélekkel, és így különböző nyelveken kezdtek beszélni. Ebben az összefüggésben a görög glossai szót, amely szó szerint nyelveket jelent, jobb más nyelveknek fordítani, mivel ez volt a nyelvekre használt általános kifejezés. Tovább olvasom az 5. verstől a 10. Ez időtájt vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben, az ég alatt minden népből. Amikor ez az zúgás támadt, nagy tömeg verődött össze. Nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amint beszéltek. Nagy meglepetésükben csodálkozva kérdezgették, hát nem mind galileaiak, akik ott beszélnek? Hogyan hallja hát őket mindegyikünk a saját anyanyelvén? Mi pártusok, médek, elamiták, Mezopotámiának, Júdeának, Kappadóciának, Pontusznak, Ázsiának, Frégiának, Pamfíliának, Egyiptomnak és a Líbia Cirene körüli részének lakói, a Rómából való zarándokok,
zsidók és prozeliták. Itt megszakad a mondat, majd a 11. versben folytatódik. A hallgatóság megdöbben, mert mindannyian a saját nyelvükön értik a galileai megszólalókat. Hát nem mind galileaiak ezek, akik beszélnek. Akkor hogyan halljuk mindannyian a saját anyanyelvünkön? Az említett országok lefedik a világ nagy részét, amelyet az első századi Izrael ismert, és szimbolizálják azt a tényt, hogy az egyház az egész világot magába foglalja, túllépve minden faj, osztály, nemzet közötti határon. Ide tartoznak Izrael történelmi ellenségeinek régiói, Mezopotámia, az egykori asszír és babiloni birodalmak központja, és Egyiptom, teljesítve Isten ígéretét, hogy Izrael elnyomói egy napon megtérnek és elismerik Izrael Istenét, az igaz Istennek. A lista azokra a diaszpórából származó zsidókra vonatkozik, akik Jeruzsálembe költöztek, illetve azokra, akik a pünkösdi ünnepre, zarándoklatra érkeztek oda. Jézus megígérte apostolainak, hogy Jeruzsálemtől a föld végéig tanúi lesznek, amint azt Izajás a 49. fejezetben az Úr szolgájáról megjövendölte. Az, hogy sok nyelven tanúskodnak Isten hatalmas tetteiről, az az ígéret kezdeti beteljesülése. És most olvasom a 11. verset, folytatódik a mondat, krétaiak és arabok halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten nagy tetteit. Az a tény, hogy a sokféle nemzetből származó zsidók mindannyian hallották, ahogy a tanítványok a saját nyelvükön beszélnek Isten hatalmas tetteiről, azt jelzi, hogy a Bábel ősi tragédiája most megfordul. A bábeli emberek gőgösen megpróbáltak nevet szerezni maguknak azzal, hogy az égig érő tornyot építették, vagy próbálták felépíteni, ami szimbolizálta az ember arra irányuló törekvését, hogy Isten nélkül keresse a hatalmat, a gazdagságot és a biztonságot. Ennek következtében Isten összezavarta az egyetemes emberi nyelvet sok különböző nyelvre, ami lehetetlenné tette számukra a torony befejezését. Ehelyett külön nemzetekként szétszóródtak a világban, mindegyik a saját nyelvével. Pünköstkor az a Szentlélek által Jézus tanítványainak adott képesség, hogy különböző nyelveken szólaljanak meg, azt jelzi, hogy Isten elkezdte legyőzni az emberek közti megosztottságot. Most a Szentlélek csodálatos módon képessé tette Jézus követőit arra, hogy az ismert világ minden tájáról származó számos nyelven beszéljenek, és meg is értsék őket. A Szentlélek egyesítő ereje az apostolok cselekedetei során gyakran megnyilvánul, amikor olyan emberek, akik korábban soha nem álltak kapcsolatban egymással, zsidók és pogányok, rabszolgák és előkelő emberek, igazak és korábbi hitetlenek, közös testvéri életet élnek az egyházban. Vizsgáljuk most meg egy kicsit ezt a nyelveken szólás, a nyelvek jelenségét, ami pünköskor történt, és aztán ami később Korintusban, ezt a kettőt összehasonlítva. Úgy tűnik, hogy a pünköskor leírt nyelvek egyedi jelenség, amely eltér a nyelvek adományától, ajándékától, amelyet Szent Pál az első korintusi levél 12. vagy 14. fejezetében tárgyal, és valószínűleg az apostolok cselekedetei 10.46-ban, illetve 19.6-ban szereplő nyelvektől is. Pünköskor a tanítványok képesek voltak sok más nyelven beszélni, és meg is értették őket. Ezzel szemben Pál rámutat, hogy a korintusi közös imádság során a nyelveken szólást mások nem értik meg, anélkül, hogy rendelkeznének az értelmezés ajándékával. Pál a nyelveket az imádság és a dicsőítés karizmájaként ismeri el. De mivel ez a nyelv érthetetlen, ezért a hallgatók számára haszontalan. Arra buzdítja a korintusiakat, hogy inkább a profécia ajándékát válasszák, amely olyan üzeneteket hirdet, amelyek mások hitét megerősíthetik. A pünkösdi nyelveken való beszéd valójában a profécia egyik formája, mivel Isten hatalmas cselekedeteit, amit Isten Jézus Krisztusban tett, hirdeti oly módon,
hogy a hallgatók megértsék. Következő két verset olvasom. Csodálkoztak, és ezt kérdezgették egymástól, mi lehet ez? Mások gúnyosan megjegyezték, teleitták magukat édes borral. Ez a rejtélyes nyelvi jelenség zavart kelt a hallgatókban, sőt, gúnyos megjegyzéseket is kivált belőlük, túl sok új bort ittak. De ebben a gúnyolódásban van egyfajta irónia. Az új szövetségben az új bor, vagyis az édesbor azt az örömöt és bőséges áldást szimbolizálta, amelyet Isten a messiási korszakban ad majd népének. Joel próféta jövendől erről a 4:18-ban. Jézus arra utalt arra, hogy ő maga adja majd az isteni élet új borát. Pünköstkor világossá válik, hogy az új bor a Szentlélek, Isten szeretetének ajándéka, amely az emberi szívekbe kiárad. Bár a tömeg tagjai mind hallják a galileaiak csoportjától származó különféle nyelveket, reakcióik nagyon eltérőek. Vannak, akik megdöbbennek és zavarba jönnek. Mások kérdéseket tesznek fel. Még egyesek gúnyosan azzal vádolják a hívőket, hogy részegek. A csodás jelek hitre hívnak, de gyakran szükség van arra, hogy megmagyarázzák, mit is jelentenek. Ezt a magyarázatot adja majd Péter beszéde a 14. verstől kezdődően. Nézzük meg, hogy számunkra ez az egész történet mit üzen. Az egyház kialakulásáról szóló, ezen inspiráló beszámoló példaként szolgál a mai keresztények számára. A keresztény identitás napjainkban ugyanúgy azon alapszik, hogy a keresztségben és a bérmálásban megkapjuk a Szentlélek ajándékát. A keresztények néha hajlamosak azt gondolni, hogy az erények gyakorlására irányuló elszántságuk, a tanbeli ortodoxia, vagy a szabályok és parancsolatok szigorú betartása által nyerhetnek üdvösséget. A pünkösdi esemény emlékeztet bennünket arra, hogy a Szentlélek mennyire elengedhetetlen hitünk és üdvösségünk számára. A bennünk lakozó Szentlélek megajándékoz bennünket a hit, a remény és a szeretet isteni erényeivel, amelyekből minden más keresztény erény és cselekedet következik. A lélek egy különleges gyümölcsöt terem bennünk, Jézus jellemét. És beszéljünk most egy kicsit egy különleges témáról, a Szentlélek általi józan megrészegedéstől, vagy józan mámorról. Az a szellemes vád, mely szerint a pünkösdi tanítványok teleitták magukat új borral, az egyházatyák egyik kedvenc témája volt. Jeruzsálemi Szent Cirill így magyarázza egy katekumenekből álló csoportnak, nem úgy részegek, ahogy ti gondoljátok. Valóban részegek, de olyan józan mámorban, amely megöli a bűnt, és életet ad a szívnek, és amely a testi részegség ellentéte. A részegség elfeledteti az emberrel, amit tud. Ez a fajta viszont megértést hoz olyan dolgokról, amelyeket korábban nem ismert. Annyiban részegek, amennyiben megitták annak a misztikus szőlőtőnek a borát, aki kijelenti, én vagyok a szőlőtő, ti pedig a szőlővesszők. Szent Ambrus egy himnuszában így kiáltott fel. Ígyunk örömmel a Szentlélek józan, ígyunk örömmel ebből a Szentlélek józan mámorából.

0: Mária Rádió és Fénysugár a lelkednek.
1: Kedves hallgatóink, most következő műsorunk egy régebbi adásunk ismétlése.
2: A lélek ajándékai. György Balázs atya gondolatai a lelkiségi mozgalmakról.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. György Balázs Pabácsi vagyok, és most itt a kedves hallgatók a Mária Rádióban a Lélek Ajándéka című műsort hallják. Ez a műsor a Szentlélek csodálatos ajándékairól szól. És hát ezt a műsort én nagy-nagy szeretettel szeretném nyújtani minden kedves hallgatóknak, főleg az édesanyáknak, és az édesapáknak, ugyanis akik hetekkel ezért hallgatták a műsort a múlt héten, azért a héten hallották, hogy én az édesanyák imái nagy nemzetközi mozgalomról beszéltem, először tartott egy nagy bevezetőt, ugyanis az a különös, a Szentlélek különösképpen manapság az utolsó 30 évben, az utóbbi 30 évben olyan hatalmas mozgalmakat hozott létre, ahol az édesanyák, édesapák imádkoznak a gyermekekért, sőt, fogjuk hallani, hogy a Hit Gyermekei mozgalomban a gyermekek imádkoznak egymásért, szóval nagyon szuper. Ez, amiről én beszélek, és beszéltem az elmúlt hetekben, ez Angliába indult el, Londonban, aztán egy elindult ugyanezzel a témával Brazíliában, és hatalmas nagy mozgalom lett belőle. Ez is 25 évvel ezelőtt, és az Egyesült Államokban is elindult, hogy édesanyák, édesapák imádkoznak. Szóval egy csodálatos lendület a Szentlélektől. Tehát, hogyha rácsodálkozunk erre a Szentlélek működés, akkor látjuk, hogy igen, Szentlélek nagyon jól tudja, hogy a mai világban mire van a legnagyobb szükség a családoknak. Tehát, kedves Mária Rádió hallgatók, én többször mondtam, hogyha ez tévéműsor lenne, az érdekes lenne, mert itt előttem az asztalon csoda dolgok vannak, tehát itt van egy édesanyák imái fűzet, édesanyák szeretete megváltoztatja a világot, imába egyesülve mentsük meg gyermekeinket, ez egy kis zsebehordozható fűzet, erről beszéltem én a múlt alkalommal, aztán az édesanyák mozgalom elindulása után, hát a férfiak úgy gondolták, hogy így írják le, hogy az édesapák imája, az édesanyák imája elterjedése után jött létre. Férfiak kérdezték tőlünk, és velünk mi lesz férfiakkal? Már egy ide imádkoztunk a férfiak első csoportjában, de az impulzus, hogy megírjam ezt az imafüzetet, és megtegyem a további lépéseket, akkor jött, amikor részt vettem a férfiak hétvégén, nagy hatás volt rám 250 férfi Isten dicsőítése. A dicsőítésünk olyan erős volt, hogy a Szentlélek jelenlétét érezte. Ez a megtapasztalás nyitott arra, hogy dolgoztak az édesapák imáin. Az imakönyv készítésén sokat segített az első ima csoportunk. Ezt Móricz írja. Tehát kedves testvérem, csodaszép dolgok vannak itt előttem. És hát ezekből szeretnék most a kedves hallgatóknak egy nagyon gyönyörű csokrot nyújtani. Itt van egy gyönyörű üzenet, amit az alapító nő Veronika írt, az anyák imái alapítója, és csak néhány gondolatot szeretnék idézni, hogy mit éreztek, miután elkezdtek imádkozni a gyermekeikért. Örüljünk, hogy anyák lehetünk. Tudatosítsuk felelősségünket, kérjük Istent, hogy védelmezzen, kérjük Istent, hogy vezessen, kérjünk szelítséget és jóságot, legyünk hálásak, hogy nem vagyunk magunkra hagyva, hanem csak idéglenes védelmezői vagyunk gyermekeink lelkének. Tudatosítsuk, hogy Jézus jobban szereti gyermekeinket, mint mi magunk, meg akarja védelni őket, és szeretni, ha ő benne növekednének. Tehát, kedves Mária Rádió hallgatók, hallottuk ezeket a buzításokat, amire ők választ kaptak, és a gyakorló kérdések gyönyörű felsorolása is van, aztán nagy beszámoló az édesanyák imái közösségről, és hát akkor most rá szeretnék térni a mostani műsorunk témájára, az édesapák imáira. Hát ez egy nagy mozgalom az édesanyák imái mellett, tehát ahogy említettem ezt, Veronika Williams alapította, hát alapította, adta nekik a Szentlélek, mert a testvéri a sógor nőjével elkezdett imádkozni, és létrejött az édesanyák imái nemzetközi imaközösség, tehát ők 1995-ben indultak el, és hát egy több mint 100 országban jelenlévő mozgalomról van szó. 50 nyelvre lefordították az imádságos könyvüket. Na és most akkor az édesapák imáiról szeretnék beszélni. Tehát Veronikának, aki alapította az édesapák imáit, a fiú testvére látta, hogy a nők milyen ügyesek, az édesanyák, nagymák hogyan imádkoznak. Hát ő is elindította Maurice Williams 2000-ben az édesapák imáit. Hogy hallottuk, az ösztönzést abból vállította, a részlet 250 férfi együtt egy férfiak hétvégén lelki gyakorlaton, ahol megtapasztalta, milyen ereje van annak, ha a férfiak együtt imádkoznak és dicsőítik az Istent. Milyen különös, kedves Mária rádióhallgatók, ez a kijelentés, hogy ők ott megtapasztalták, hogy milyen ereje van annak, ha a férfiak együtt imádkoznak és dicsőítik az Istent. Az imádságuk olyan erős és megindító volt, hogy éreztem a Szentlélek jelenlétét. Ez vezérelte az édesapák imái művének elindításához. Móricz egy csodálatos édesapa volt, aki mindig nyitott volt arra, hogy az Úr vezesse. Egész életében követte a parancsolatot, szeresd Istent, mindenek fölött is felabarátodj mind önmagadat. Azért írja itt, hogy csodálatos édesapa volt, mert ő meghalt 2013-ban. Felesége Szandra és nővére Veronika, aki megalapította az édesanyák imáit 1995-ben, ösztönzőleg hatottak rá. Móricz, ez a fiatal ember, számos országba elutazott, hogy népszerűsítse az édesapák imáit. Nagyon sok férfival találkozott, melynek eredményeként imacsoportok alakultak szerte a világon, miközben az édesapák imái füzetet 15 nyelvvel lefordították. 2011-ben tehát megalakult az édesapák imái nemzetközi koordinációs csoport, hogy átvegye Móricz szerepét, aki 13-ban a mennyiatya hazahívott. Ez a koordinációs csoport folyamatosan nyomon követi és elősegíti az édesapák imái közösség növekedését mindenütt az egész világon. Hát kedves már rádióhallgatók, miközben ezek a mozgalom, mondhatnám úgy, hogy a kezembe cseppentek, azon csodálkoztam el, hogy azt szerintem milyen gyorsan, abból, hogy két édesanyja, nagymama elkezdett imádkozni, milyen gyorsan hatalmas nagy világmozgalmat hozott létre a Szentlélek. Ember ezt nem tudja megcsinálni. Nem voltak reklámok, nem voltak nagy összejöttek, hogy beszéljenek nőknek, édesanyáknak, csak ketten elkezdtek imádkozni. Persze én emlegettem az elmúlt műsorokban, hogy minden mozgalomnak az alapja, hogy hogyan adom át életemet Istennek. És Veronika írt egy csodálatos könyvet az önátadás boldogságáról, ez is megvan, csodálatos. Hát itt mindent megkaptunk, kedves Mária rádió hallgatók, a Magyarországi Központból, a koordinátoroktól, úgyhogy most már csak kínálhatjuk, már van, aki jött és kérte, hogy ő is kér egy imafüzetet, és aztán lassan be fogunk számolni, hogy ez hogyan kezd terjedni. Tehát én itt beszéltem a Mária rádióban már két alkalom, ez a harmadik alkalom, és nagyon sokan tudnak erről, és szeretnének bekapcsolódni. Tehát azt érzem, kedves Mária rádió hallgatók, hogy akkor, amikor Isten elkezd dolgozni, akkor itt csak a szemünkkel tudjuk követni, hogy milyen csodálatosan terjed. Mert ráéreztek az édesanyák is, hogy a legnagyobb, amit gyermekeikért tehetnek, hogy imádkoznak értük is, és szemük előtt csodák történnek, és hát itt a műsor keretei nem engedik meg, de annyi tapasztalat történik a férfiak körében is, na, néhány gondolatot még erről is fogunk hallani. Tehát kedves Mária rádió hallgatók, kezdett növekedni ez a mozgalom, és nekik van egy jövőképük, olyan csodálatos ez a szövet, szeretném a kedves hallgatók lelkébe csepegtetni az édesapák imái karizmája szerint, ha egészen átadjuk magad Istennek, akkor tud ő az ereje által maga teljességében megnyilvánulni. Ezt úgy lehet megvalósítani, ha minden nap imádkozunk a családunkért és más édesapákért, kérve az Urat, hogy segítsen nekik levetni álarcaikat, erősnek maradni a hitükben és ellenállni a kísértéseknek. Sok férfi társunk felhagyott a rendszeres imádsággal, amikor az életük túlterhelt, könnyen elhalasztjuk az imádságot későbbre vagy másnapra. Pedig pont, amikor nagyon elfoglaltak vagyunk, akkor van szükségünk még több imádságra. Hogyan is először imádkozunk, sokkal több mindent véghez tudunk vinni. E tekintetben egy édesapák imáim a csoporttagjának lenni megerősíti az Isten iránti örömteli engedelmességet. Mert ahol ketten vagy hár összegyűlnek az én nevem, ott vagyok köztük, mondta Jézus. Ha tehát mi édesapák a világ különböző országaiban, minden nap imádkozunk, akkor igazán áldottak leszünk, és imáinkon keresztül világ meg fog változni. Ó, micsoda kijelentés ez, kedves Mária Ádi hallgatók, mekkora itt is bizalommal ezekben a szavakban. Ha mi édesapák mondják, elkezdünk naponta imádkozni, akkor igaz áldottak leszünk, és imáinkon keresztül a világ meg fog változni, és ők tapasztalják, hisz hatalmas tömegek kapcsolódtak bele, édesanyák, édesapák. Az édesapák imái fizikai és lelki értelembe vett édesapáknak is szól, minden keresztény felekezet előtt nyitva. Mit csinálunk? Kérdezik. Hát elkötelezzük magunkat a rendszeres imádság mellett. És mivel ez egy isteni mű, az imakönyv egy csodálatos felépített sorozat van, erről mindjárt még lesz szó. Az ima alkalmak csoportjaikban általában két fő kezd imádkozni, és a maximum 8 fő utána osztódik, hogy egészen személyesen tudjanak együtt lenni Isten jelenlétében. Rendszeresen összegyűlünk át a hetente egyszer, 2-8 főig terjedő csoportokban, valakinek az otthonában, egy templomban, egy plébáni közösség helyiségben, vagy bárhol, ahol imádkozunk a csoportban járó is valamennyi édesapáért és családjaikért. Nagyon érdekes a megfogalmazás, imádkoznak egymásért is, és az édesapákért, akik még be fognak kapcsolódni. Ezekben az ima alkalmakban szükségünk van az édesapák imái kis ima füzetre, olyan jóképű kis ima könyv, hogy ezt minden édesapa zsebébe hordozhatja, és minden nap imádkozhat belőle. Tehát az ima füzet egy asztalra kerül, így készítik el a találkozót, az asztalon van egy feszület, Jézus, ami megváltunk, Szentírás, ő az élő ige, egy gyertya, megjött egy gyertya, a világ világossága, és egy kis kosár. Kosárkában papírkorongok vannak, ezekre írjuk rá azok neveit, akikért imádkozni fogunk. Az imádság alatt követjük az ima füzet imáit, és fontos kihangsúlyozni, kedves Mária, hallgattuk, hogy mivel ezt Isten akinek adta, akkor ezt követik ők. Mert fogjuk látni, hogy mi minden van szépen, sorban, nagyon szép álgondolt Isten ajándéka ez, és akkor, mivel ez egy mozgalom, nem egy magánkezdeményezés, ezért ha ezt imádkozik, és így imádkoznak, akkor csodálatos hatása lesz. Tehát az imádságot követjük az ima füzet imáit, dicsérjük az Urat, olvassuk a Szentírást, de engedünk időt a spontán, kötetlen imára, és a tapasztalataink, gondjaink, testvérek vagy megosztására is. Ugyanakkor igyekszünk visszatartani azt a természetes vágyunkat, hogy tanácsokat osztogassunk. És itt inkább az Úrra bízzuk ezeket a gondjainkat, találkozásaink baráti légkörben zajlanak, nyitottak vagyunk arra, hogy újabb édesapák csatlakozzanak hozzánk, azzal a tudattal, hogy nem szükségszerű, hogy azonos felekezetűek legyenek, lehetnek olyanok is, akiknek kevés tapasztalatuk van egy kis közösségben folytatott imával. És mindazt, mondja Jézus, amit imádságon hittel kértek, megkapjátok. Ha benned maradtok, és az én igém bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és megkapjátok, mondja Jézus. És erre számítanak az édesapák, és itt az ima füzetben még gyönyörű buzítás is van. Minden édesapát arra buzítunk, hogy naponta imádkozz el az édesapák ima füzet első oldalán található édesapák napi imáját. Na hát akkor hallgassuk, együtt imádkozzuk ezt az édesapák mindennapi imáját. Urunk Istenünk, hátadunk neked az apasság ajándékáért, kérünk légy segítségünkre, amikor nehézségekbe ütközünk, és amikor nem sikerült teljesíteni feladatunkat, hogy szeressük és védelmezzük családunkat. El akarunk fordulni mindentől, ami elválaszt tőled. Kérünk, irányítsd életünket, és sugallatot kísérjen minden tettünket. Urunk, adj erőt, és úgy vezess, hogy eleget tehessünk küldetésünknek, és a társadalomban az apáknak megfelelő helyet foglaljuk el, Szent Józsefnek, a Szűzanya hitvességek példájára. Kérünk, védelmezd a nőket és gyermekeket, akiknek gondját ránk bíztad, óv meg őket minden rossztól, és ártalmas befolyástól. Áld meg az édesanyák imáit, az édesapák imáit és a hit gyermekeit, hogy őket továbbra is a Szentlélek vezesse. Mert kedves Mária, hát hallgatók, te csodálatos, azt mondja, ugye, az édesapák imái csoport, hogy minden édesap ezt a mindennapi imát imádkozta el. Amúgy a csoportok hetente egyszer találkoznak egy órára, és végig imádkozták az édesapák imái kis ima füzetben lévő imákat. Na aztán szeretnék elmondani, hogy hol vagyunk, mondják ők. Hát célunk, hogy minden országban legyen ima csoport. A világ minden országában, tehát említettem, már 110 országban jelen vannak, az édesanyák imái is, az édesapák imái is. Egy alapítvány is segíti ennek a munkáját. Az édesapák imái alapítvány Hollandiában van. 2011-ben jegyezték be, mint egy közhasznú alapítványt, és megvan az elérhetősége is. Imádkozni lehet, és kapcsolatot tartani. A hollandai alapítvány elsősorban édesapák imái nemzetközi koordinációs csoport munkát hivatott segíteni, tehát ez a hollandiai szuper valóság, és ez az édesapák imái nemzetközi koordinációs csoport szoros kapcsolatot tart fenn egyes országok koordinátoraival, és nyomon követi az ima csoportok tevékenységét az egész világon. További információkat lehet találni a Nemzetközi Koordinációs Csoport munkájára, az édesapák imái nemzetközi oldalon, és hát itt van Magyarországon egy koordinátor, és hát szoros kapcsolatot ápolunk az édesanyák imái közösséggel, és mind a nemzetközi, mind a magyar vonatkozásban, és hát itt szépen el lehet őket érni. Kedves Mária rádióhallgatók, csodálatos ez, egy isteni mű, ahogy említettem, én azt érzem, hogy az, ami ilyen gyorsan elterjed, és ennyi gyümölcsöt hoz, ott tényleg a Szentlélek működik. És hát most, ahogy említettem, előttem van az édesapák imái ima füzet, ebből szeretnék néhány szép gondolatot elimádkozni, tehát elimádkoztuk közösen az édesapák mindennapi imáját, és van egy gyönyörű bevezetés. Na, hallgassuk csak! Ez a könyvecske főleg férfiaknak készült, fizikai és lelki értelemben apáknak, akik elhatározták, hogy közösen imádkoznak és segítik egymást. Az édesapák imái csoportok 2-8 főből állnak és rendszeres imádkoznak. Szerte a világon sok férfi már megtapasztalta az áldást, amely ezekből a találkozókból fakadt. Tehát ez egy nagy biztatás és buzdítás is, hogy ezt egyszer ki kell próbálni, és akkor megtapasztalják. Imádkozzunk, hogy mindenkit, aki ezt a könyvecskét használja, áldja meg a szerető Isten, aki mindnyájunkat a magunk útján vezet, hogy betöltessük azt, amiért teremtett bennünket. Az édesapák imája a vigaszt közösség részeként működik, aztán jött létre, hogy az egész világon elterjedt az édesanyák imái csoportok, a vigaszt közösség a harmadik kezdeményezés, a hit gyermekei nevű mozgalom, majd aztán erről is lesz későbbiekben szó. Ezt a könyvecskét úgy tervezték, hogy kényelmesen elférjen az ember zsebében, hát kedves férfi barátaink, kérünk, hordozzátok magatokkal. Na, azt már hallottuk, hogy mit történik a csoportjainkban, egy asztal körül ülünk, kört alkotunk, vagy félkört, az asztalra helyezik Szentírás keresztet, gyertyát, kiskosarat. Imádkozzunk és dicsérjük az Urat, olvassuk a Szentírást, és testvérünk megosszuk a gondjainkat. Találkozásunk nagy-nagy baráti légkörben zajlik le, és buzdítjuk, és kapcsolatot tartunk egymással, hogy érezzük, hogy egymásra figyelünk, és szeretjük egymást. Néhány kérdésem el fölött minden nap elgondolkodhattok, buzdítják a férfiak egymást. Ezek segíthetnek, hogy megosszátok egymással gondolataitokat, érzéseitek, örömeiteket és gondjaitokat az imádságotok keretében. Na, hallgassuk meg, milyen gondolatokkal ösztönzik egymást. Hogy mire gondolnak egész héten, amikor majd a egyórás ima csoportban imádkoznak. Az elmúlt napokban mi foglalta le leginkább gondolataimat? Volt-e olyasmi, ami engem nagyon megzavart? Mikor voltam a legközelebb az Úr Jézushoz? Milyenek voltak az imáim? Mi sikerült a legjobban? Mit szeretnék leginkább elfelejteni? Mire szeretne engem tanítani az Úr Jézus? Mit tettem a mások evangelizálásait? Milyen karitatív tevékenységbe tudnék bekapcsolni? Szükségem van-e testvéreim imájára? Kedves Mária hallgatók, hát csodálatos az Édesapák imái ima könyve, és hát ilyen témák következnek egymás után. Szentlélekhez imádkozunk, vezess az összejövetelünket. A gonosztól oltalomért dicsőítő ima, dicsérjük Istent imával és énekkel, bűnbánat ima, olvassuk a Szentírást, ima hűségét és életszentségét, hála ima az apasság kegyelméért, fölálló ima, a nevek kosárba helyezésére mondandó ima családjainkért. Hú, milyen szép mindez, kedves Mária rádió hallgatók, ezek mind csoportban történnek, és az elején van egy csodálatos ima, amikor hívják a Szent Lelket. Imádkozzunk együtt mi is azért, hogy nagyon sok férfi ima csoport alakuljon, kapcsolódjunk mindannyian bele ebbe az imába. Jöjj, Szentlélek, Úristen, töltsd meg szívünket szereteteddel, vezesd összejövetelünket, hogy imádságunkat te vezesd, segíts minket, hogy megtaláljuk bensünkben mindazt, ami elválaszt Istentől, és ébreszt bennünk igazi bűnbátot. Szeretnénk megújítani életünket Isten és egymás iránti szolgálatban. Szentlélek, Úristen, áldj meg minket, családjainkat és barátainkat, és adj nekünk békét. Amen. Tehát kérjük a Szent Lelket, van dicsőítő ima, a bűnbánat imája, imádság a hűségét és életszentségét, felajánló ima, ima családjainkért, a hit megosztásáért, igen, ezért kell imádkozni, aztán az igazi énem Isten tükrében személyes növekedésünkért, Víző Kisszentelés önátadás imája, és még néhány szép ima, kedves Mária rádió hallgatók. Én úgy érzem, hogy a Szentlélek juttatt el ide hozzánk ezt a hatalmas nagy ajándékot, az Édesapák imái mozgalmat, és amiről már beszéltem, az Édesanyák imái lelki utat. Imádkozzunk azért, hogy nagyon sokan meghallják ezt elsősorban. Édesanyák, nagymamák, de olyanok is lehetnek, akik lélekben. Édesanyák, hogy megérezzék, hogy Isten mire hívja őket, és merjenek összefogni közösen, és én hiszem, hogy ott csodálatos dolgok fognak történni. Meg fogják látni, tapasztalni, megújul a gyermekek élete, és a szülők élete. És egy édesapa olyan kedvesen mondta, hogy amikor elkezdtem imádkozni a gyermekeimért, azt éreztem, hogy elsősorban én változom meg, és ezt köszönöm Istennek. Hát ezt köszönjük, mindannyian kedves Mária hallgatók, hogy ez eljutott hozzánk, és aki úgy érzi, hogy erre hívja Isten, jelentkezzen, kapcsolatot építsenünk, és akkor minden hozzáolót megkapnak. Köszönjük mennyi atyánknak, különösképpen a Szűzanyának, Szentléleknek, hogy ezt eljutotta hozzánk, kedves Máriádi hallgató. Műsorunk végéhez érkeztünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A lélek ajándékai. György Balázs atya műsorát hallhatták.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.

0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok

0: nem igen hagyja el, hogyha egyszer ez átapottod.
1: Igen, és úgy ezért is volt úgymond könnyebb az, hogy matházasságban éljek. Aha. És ezért volt, igen, igen. Tehát, de viszont igen, 4 évvel ezelőtt szakadt meg ez a fogság.
0: Miután, vagy egy összeköltöztetek, akkor az, ami kialakult benned a teológián, az Isten kapcsolat, az megmaradt, vagy...
1: Igen, igen, mert azért benne volt a vágy, például amikor kiköltöztünk, akkor mondtam a barátnőmnek, Beátának mondtam, hát na, akkor keressünk el meg egy templomot, hát egy katolikus templomot, oda, ahol költöztünk abba a városba, és mondta, hát itt Angliába, hát itt anglikánok vannak, hát nem hiszem, hogy kapunk. Tehát elindultunk egyet, egy szabad nap elindultunk sétálni, és akkor találtunk egyet, de az tényleg egy anglikán templom volt. Aztán megkérdeztünk egy embert, ő mondta, hogy az útnak a másik végén ott van a katolikus templom. Úgyhogy elmentünk oda is, és megismerkedtünk a plébánossal, sőt, bemutatott minket a kórusnak. Lényeg az, hogy összebarátkoztunk az ottani kórussal, jártunk a kórusba énekelni, és rendszeresen igyekeztünk részt venni a szentmisén is. Úgyhogy nagyon jó kapcsolat alakult ki az ottani közösséggel, annyira, hogy az esküvünk, ugye itt volt Romániában, még el is jöttek ezek az angolok az esküvünkre.
0: Na, szép dolog.
1: Együtt ünnepeltünk, igen.
0: Hogy alakult a lelki életed, ugye a nősülés után?
1: Hát, úgy mondanám, hogy ilyen felszínes volt, nem volt mély, és ahogy a gyerekek jöttek, úgy több lett a elfoglaltság, úgymond. Amúgy én heti 6 napot dolgoztam, vasárnap szabad volt, de akkor is néha éjszakában is dolgoztam, és amikor jöttek a gyermekek, akkor az volt, hogy akkor hát ugye vasárnap a szabad, akkor valamit csináljunk, akkor foglaljuk le a gyermekeket is, akkor menjünk valamerre. Úgyhogy volt egy időszak, igen, pont ahogy a gyermekek elkezdtek növekedni, úgy néhány év kiesett, nem volt rendszeres a templomba járás.
0: Hány gyereketek van?
1: 4 fiú.
0: Isten éltesse.
1: Köszönjük szépen.
0: Ezt mind a ketten közös megegyezéssel lettek a gyerekek, vagy?
1: Az lett, én 3-nál meg szerettem volna állni, de Beáta a feleségem, ő még nagyon szeretett volna egy negyediket, úgyhogy rávett engem, és akkor bevállaltuk a negyediket is.
0: Hát mondjuk, hogyha már, én is azt mondom, hogy családot alapítottál, legyen család, ne csak ilyen...
1: Nem végezzek főbe szérbe munkát.
0: Így van. Tudom, hogy egy adott pillanatban kezdett visszajönni az Isten kapcsolattal való, kapcsolatra való vágy.
1: Igen, ez... úgy körülbelül egy időben tehető a negyedik gyermekvállalással. Szóval ez idáig mindvégig kísérte engem a tisztátalanság bűne, titokban, online videónézések nézése, és ugye ez azt jelenti, hogy hát a 2020-ban, mikor bejött a Covid, akkor vége felé én is Covidos lettem, és akkor a feleségem azt mondta, hogy na, nekem egy hétig akkor szobafogság. Én szerettem filmezni, úgyhogy filmeztem, de találtam a Facebookon egy olyan érdekes filmet, sorozatot, ami nagyon megfogott, az volt az a címe, hogy a Kiválasztottak. Jézus élete sorozatban. Már talán 5-6 évad is meg van jelenben, és akkor az a sorozat annyira megérintett engem, annyira átéreztem Isten szeretetét, hogy vonzódni kezdtem arra, hogy ismét közelebb kerüljek Istenhez. És körülbelül, aztán kijöttem a Covidból persze, és akkor jött abban az évben jött a húsvéti időszak, amikor tényleg már elegem volt ebből a tisztátalan bűnből, folyamatos megbánás, meggyónás, újravétkezés, újraelesés, és nem tudom, hogy sikerült, de sikerült Istennel egy mélyebb párbeszédet folytatni, imádságban, bűnbánatban, és akkor bevallottam Jézusnak, hogy ez nekem nem megy, hogy segítsen nekem. Azt kérte Jézus tőlem, hogy egy évig nem követjük el ezt a bűnt. Mondtam Jézusom, hát ez nagyon örülök, tényleg izgatott voltam, hogy igen, csináljuk, de te nem megy nélküled, hogy kegyelmes, segíts. És akkor így telt el egy év, és tényleg sikerült megállni, minden videót kitörölni, és az év végén rájöttem, hogy a következő húsvétkor rájöttem, hogy tényleg segített Isten, ezt a kegyelmet megadta, hogy nem is tudom, tehát nem is volt olyan kísértés, olyan erős a kísértés, de hogy könnyebben is tudtam ellenállni. Olyan könnyű volt tényleg, és olyan hálás volt a szívem, egy év eltelt, hogy mikor eltelt az egy év, akkor na Jézusom, na most akkor mi a következő feladat? Na hát... menjünk mélyebbre, evezzünk mélyebbre. És nem az volt bennem, hogy akkor az egy év eltelt.

0: után akkor ismét elévesszük a videókat és folytatjuk, ahol abba hagytuk, hanem vége. És ez nagyon jó volt. És akkor a következő évre azt kérte Jézus, hogy nincs szexuális kapcsolat a feleségemmel sem. Na most ennek ismét az az előzménye, hogy én akartam, a feleségem nem akarta, egyik könyörög, másik enged, harmadik szenved, és egymást így rángattuk. Úgyhogy azt kérte Jézus azt kérte tőlem, hogy akkor egy évig ezt sem. És akkor ezt is sikerült.
1: Ezt ugye sikerült közölni a feleségeddel?
0: Igen, igen, igazából igen, körülbelül egy-két héten rá, hogy ezt Jézussal megbeszéltem, közöltem a feleségemmel is, és de igazából azt mondtam neki, hogy na, de hogyha ő szeretné, tehát akkor szóljon, és akkor rendben le. Igen.
1: És akkor eltelt az az év is, akkor?
0: Az az év is eltelt, és akkor ismét, ugye persze ezzel összeköthetjük azt is, hogy az úton bárhol sétáltam, láttam fiatal lányokat, vagy kísértéseket, akkor előtte, főleg előtte, hogy azokat nagyon megnéztem, de ebben az évben ismét ez is lecsökkent, és sokkal könnyebb volt ellenállni, áldást kérni, félrenézni. Úgyhogy az Úr ismét segített kegyelmében. És akkor igen, a harmadik év pedig, Jézus akkor azt kérte tőlem, na most szeresd a feleségedet feltétel nélkül, hogy ne akkor kedveskedj, amikor esetleg szeretnél valamit tőle, mert ne akkor mosogass el, vagy ne akkor beszélj szépen, amikor akarsz valamit, és az az igazság, hogy ezt még mindig tanulom.
1: Igen, a cselekvőszereket szeretet az ugye egy életen keresztül tanulandó. Kicsit visszatérnék, hogy amíg nem ilyen konkrétan nem kérted Jézus segítségét, hogy megszabadulj ettől a bűnös magatartástól, szokástól, addig próbáltál-e kilépni belőle, hogy volt-e ilyen törekvésed?
0: Igen, igen, persze, tehát mondjuk úgy, hogy voltak ilyen időszakok, hogy megbántam, meggyóntam, és akkor egy hónap, két hónapig rendben voltam. De utána visszaestem, igen.
1: Igen, igen. Ez a visszaesésnél volt ilyen küzdelmet, hogy akkor most már valahogy belőle,
0: Voltak ilyen lelkismert furdalások, amikor elkövettem, persze, akkor volt a lelkismert furdalás, és akkor aztán utána volt persze az is, hogy na most már ezt megcsináltad, akkor most már még egy hétig akkor csináljad, aztán megint meggyógyuljuk.
1: Megnyitottad magadat.
0: Igen, sajnos a gonosz ennyire igen becsapott.
1: Igen, azért kérdeztem rá, mert ugye az ember, amikor belesik egy ilyen kátyúba, úgymond, de hát ez más is, nem csak éppen ez, ha nem hoz komoly döntést, hogy tehát bűnbánatra kér Isten segítséget, akkor nem igen tudnak kijönni. Igen. Sem ebből, sem az alkoholból, sem a dohányzásból, sem a csalásból, lopásból, meg ehhez hasonlókból.
0: Igen, ezt teljesen megtapasztaltam tényleg. Ez a bűnbánat, amikor tényleg Jézussal ezt megbeszéltük, akkor ez olyan természet fölötti volt, és felszabadító volt.
1: Igen. Hogy kerültél ide, ahol most vagy?
0: Hát, ahogy néztem ezt a vallásos sorozatot, úgy tényleg egyre inkább vonzódtam Istenhez, és ahogy megszabadítottad ettől a bűntől, késztetést éreztem, hogy Istennek is valahogy szolgáljak. Elkezdtem folyamatosan rendszeresen járni a helyi plébániára, a templom közösségbe, szentmisére, gyermekeimet viszem magammal, és mikor a legnagyobbik fiam első áldozásra készült, akkor amikor elvittem, akkor hát mondtam a plébánosnak, hát itt valamit is akarok segíteni a templom körül, és akkor csatornát takarítani, sövényt nyírni, úgyhogy került dolog, és ezt tényleg olyan jó szívvel éreztem, hogy ezt az Istennek csinálom, vissza akarom adni, úgyhogy a közösségem felé kezdtem nyitani és szolgálni, és ugyanakkor próbáltam a lelkemet táplálni, úgymond lelki táplálékkal. Konkrétabban elkezdtem hallgatni a Mária Rádiót, online a Mária Rádiót, amúgy munka közben nagyon sokszor rajta van a fülhallgató is, online hallgatom a Mária Rádiót, ugyanakkor elkezdtem hallgatni angolul a teljes biblia kiolvasása egy év alatt, az már talán 6 éve elkezdődött. Akkor én meghallgattam ezt egy év alatt, egy amerikai pap végezte, csinált ezt a podcastot. Folyamatosan tényleg ilyen lelki táplálékkal táplálkoztam, és akkor elkezdtem még kicsit kutakodni még jobban. A Mária Rádió honlapján megtaláltam a hangtárban Jézus Él című podcastot, azt is elkezdtem hallgatni, és nagyon-nagyon tetszettek ezek a tanúságtételek, tényleg erősítették bennem a hitet, erősítették bennem a vágyat, hogy érdemes, és milyen jó Jézussal együtt járni. És akkor úgy ezen keresztül megtaláltam online az Élet a Lélekben ima közösséget is. Akkor ugyanott azt is elkezdtem hallgatni. Ugye visszamenőleg több évre megvan a hanganyag, különböző imaesteken is azokat hallgattam folyamatosan, és így erősödett a lelkem.
1: Hogy fogadta a feleséged ezt a hordást?
0: Hát mikor kezdtem beszélni neki ilyenekről, akkor hát úgy meghallgatta, de nem volt rá kapu. Nem. A csodákba úgy hisz, úgy mond, de hiszem, ha látom, inkább ezt mondta, és, de nem ellenezte nekem egyáltalán, hogy én hallgassak, vagy ilyesmi, de...
1: Tehát elfogadta?
0: Elfogadta, igen. Aztán persze volt olyan, hogy hát ahogy nekem egyre inkább úgymond fejlődtem a lelki életben, már szerettem volna menni közben hetente néha szentségimádásra, vagy elkezdtem járni az angliai közösségbe hétfő esténként, és akkor közben voltak ilyen, úgymond ilyen megjegyzések, hogy átestem a lótus oldalára, meg hogy kicsit túlzásba viszem az egészet, meg hogy elzavarom, vagy hogy elszakítom a barátainkat tőlünk, hogy nem, mert nem vonzódnak ehhez a barátaink.
1: Akkor bejelentkeztél a szemináriumra is?
0: Igen, vágyam volt már, talán már 2 évvel ezelőtt, és így most idén sikerült, hogy bejelentkezzek, és akkor részt vettem, igen, ott Angliában. Tehát ugye online meghallgattuk, és akkor ott egy közösség, ott az ottani közösséggel minden hétfőn összejöttünk, és megbeszéltük, és imádkoztunk.
1: Örvendek, hogy nem elkallódtál, hanem hogy visszafordultál az Úrhoz, hogy az a vágya, ami volt a gyerekkorodban benned, az látom, hogy benned van, mert szeretnél valamit tenni. Valószínű, hogy Isten meg fog áldani valamivel a szeminárium után, biztos összejön valami, ahol tevékenykedhetsz is. Én nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, az időnk lejárt, és arra kérnének, hogy egy közös imával fejezzük be.
0: Rendben.
1: Atyánk Istenünk, áldunk és magasztalunk egy szívegyekkel téged, az élet szerzőjét. Áldunk és magasztalunk, Uram, testvéremért, és köszönjük, Uram, hogy nem eltávolodott tőled, hanem egy másik formában kaptam egy közelségedet, hogy a világ ilyak között szolgáljon téged. Kérünk, Istenünk, áld meg mindazokat a keresztény fiatalokat, akik úgy gondolják, hogy elég, hogyha a pap misét tart, és azzal befejeztük. Érítsd meg az a szívüket, Uram, hogy ráébredjenek, hogy mindenkinek küldetése van. Ugye, mint testvérem is járt, ment és kutatott és talált, úgy áldjál meg minden fiatalt, hogy ne lankadjanak, hanem buzgolkodjanak, a te igazságodat befogadni és ebben megmaradni. Atyánk, küldd el szent lelkedet minél több gyermeket szívébe, hogy a hozzád való hűség feltörjön belőle, és igen mondjanak a jelenlétedre, a benned való életre. Kérünk együtt a boldogságos szüzenyával Jézus nevében. Amen.
0: Amen.
1: Én nagyon szépen köszönöm, László, hogy felváltó ezt a beszélgetést, és a Isten áldása kísérje, hogy mindaz, amire vágyik a szíved, beteljesedjen az ő dicsőségre és a családod örömére.
0: Köszönöm szépen.
1: Dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Mindenekkel.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Görgényi Tünde vagyok, műsorismertető következik. 2026. május 31-ét írunk, május hónap utolsó napja van, Szent Háromság vasárnapja. Nézzük meg, hogy a délelőtt folyamán, akik velünk tartanak, milyen műsorokba, imákba kapcsolódhatnak be. Hamarosan a napindítóval rádiónk műsorigazgatója Karácson Tibor atya jelentkezik, majd egy rövid lelki olvasmányra hívja önöket Veres Judit önkéntesünk. A Zarándok élete című műsorát Olasz Béla szerkesztésében 8 óra 40 perccel sugározzuk, majd a reggeli csendességgel várja önöket Kertész Mária 8 óra és 55 perctől. Az édesanyák védelmében Tamás József atya műsora 9 órakor kezdődik, 9 óra és 15 perctől pedig szintén rádiónk műsorigazgatója Tibor atya megnyitja a Máriaton 4. napját. Emlékeztetjük a kedves hallgatókat, hogy a délvidéki és felvidéki testvéreinknek gyűjtünk, hogy ők is hallhassák a Mária Rádiót anyanyelvükön, magyar nyelven. Ezt követően majd én fogadom az önök ima szándékaikat, 10 órától pedig rózsafűzért imádkozunk Szilágycsebből, és 10 óra 30 perctől szentmisét közvetítünk. 11 óra 40 perctől a Máriaton keretén belül egy interjút hallhatnak Tibor atya és Horváth Endre atya. Beszélgetnek 12 órától a déli úrangyala imára hívom, és hívjuk önöket, majd 12 óra és 5 perctől az igazság szabaddá tesz Barsi Balázs atya műsorát hallják. 12 óra 30 perccel pedig Szovátáról közvetítünk búcsús szentmisét. 14 órától imádkozunk a békéért, majd folytatódik a Máriaton, ahol ismét egy interjút hallhatnak, Boros Zoltán koordinátorral beszél Tibor atya, és egy újabb műsorismertető is elhangzik ma a Máriaton keretén belül. Kedves hallgatók, figyelmébe ajánlom, hogy délután 6 órától lesz még szentmise Csíksomjóról, a kegytemplomból. Én megköszönöm megtisztelő figyelmüket, egy áldásos, örömteli, szép napot kívánok, dicsértessék Jézus Krisztus!
1: Máriaton, az Erdélyi Mária Rádióban, 2026. május 28-ától 31-éig. Adományainkkal támogassuk a felvidéki és a délvidéki magyar nyelvű Mária Rádiók működését. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

Turmezei Erzsébet, testvérszem, testvérkéz. Itt minden szemben más lélek lakik, az egyikből barát tekint elő, a másikból ellenség, a harmadikból csábító szirén, a negyedikből a hatalmas én, a századikból testvér. Uram, én nekem adj testvér szemet, a melegekben fénylik mindenneknél. Hadd nézzek, mint a testvér az emberekre, öreg koldusra, sápadt gyermekekre. Nézzek az egyre és az ezrekre, úgy, mint testvér. Uram, adj én nekem testvér szemet, az melegebben fénylik mindeneknél. Itt minden kézben más lélek lakik, az egyik üt, a másik rombol, a harmadik is önmagának épít, a negyedik simogat, hogy szeressék. Uram, adj én nekem testvérkezet, az nem azért segít, hogy másnak tessék. Hadd legyen testvérkéz az én kezem, amelyik segíteni mindig ráér. És inkább nem nyúl kincsért, kis virágért, addig bekötözhet egy sebet. Az érintése balzsamos békesség. Uram, adj én nekem testvérkezet. Az nem azért segít, hogy másoknak tessék.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek tiszta szívvel büntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal, békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Töltse szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása. Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni. Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit belé plántáltál. Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyj meg lelkemben. Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó. Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből. Öltöztess jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Örvendez, ó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjasföld végső határáig. Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben. Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára. A Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében. Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindnyájan szívünk királynőjének vallunk téged. Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek. Borítsd be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévelygőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak. Siettesd szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet. Mária Rádió királynője, könyörög érettünk.

Heljecki Géza, másokért élni. Életünket adni másokért, igen magas mérce ez nekünk. Keresztethez jövünk, hogy ott fényt, új fény gyűjtsünk az éjszakához, hogy mégse legyen olyan sötét, hol csupán önmagunkig látunk fényt, erőt, akaratot, igényt. Adj nekünk, Krisztus, hogy legalább próbáljuk, mit elénk szab igéd, életünket adni másokért.

0: Nyisd meg, Uram, ajkamat,
1: hogy dicséretedet hirdesse szavam.
0: Az igaz Istent, aki egy a háromságban, és háromság az egységben, jöjjetek, imádjuk.
1: Az igaz Istent, aki egy a háromságban, és háromság az egységben, jöjjetek, imádjuk.
0: Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, és újjongjunk üdvünk sziklája előtt. Lépjünk színe elé háladallal, magasztaljuk őt hangos énekszóval.
1: Az igaz Istent, aki egy a háromságban, és háromság az egységben, jöjjetek, imádjunk.
0: Mert az Úr valóban nagy Isten, az összes isteneknél dicsőbb király. A föld mélységei az ő kezében vannak, és övé a hegyek minden orma. Övé a tenger, az ő műve, a szárazföld is az ő keze alkotása.
1: Az igaz Istent, aki egy a háromságban, és háromság az egységben, jöjjetek, imádjuk.
0: Jöjjetek, boruljunk le, hódoljunk előtte, hújunk térdre, Urunk, alkotónk előtt, mert ő a mi Istenünk, mi meg háza népe és kezének nyája.
1: Az igaz Istent, aki egy a háromságban és háromság az egységben, jöjjetek, imádjuk.
0: Bár csak hallgatnátok ma az ő szavára, ne legyetek kemény szívűek, mint Meribánál Massza napján a pusztában, ahol atyáitok megkísértettek engem, és próbára tettek, bár látták számos csodámat.
1: Az igaz Istent, aki egy a háromságban, és háromság az egységben, jöjjetek, imádjuk.
0: 40 évig terhemre volt ez a nemzedék. Azt mondtam, ez a nép tévejgő szívű. Nem ismerték meg utaimat, ezért haragomban kimondtam eskümet. Nyugalmam helyére nem juthatnak el.
1: Az igaz Istent, aki egy a háromságban és háromság az egységben, jöjjetek, imádjuk.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Az igaz Istent, aki egy a háromságban és háromság az egységben, jöjjetek, imádjuk.
0: Három személyben örökös Urunknak szálljon az égig szüntelen dicséret, ős szeretettel ölelje, éltesse szomjas szívünket.
1: Mindenek Atya, hatalom, erősség lényedbe, élőten magadba zárj be, és add meg nekünk szent hitünk jutalmát égi hazádban.
0: Nem apadó fény tükre és virága, egyszülött Isten, tiéd vagyunk mi, dús venyigék, kik eleven tövedből termik a szőlőt.
1: Tűz, szeretett láng, hatalmas erőddel mérd a világot, igazítsad útját, lélek, te lelkünk szerelme, virága, minket is ápolj.
0: Mézízű vendég, egyetlen, de három, szent hajlamokkal rügyesztest szívünket, a himnuszaiddal egyre csak daloljunk élvezetedben. Amen.
1: Tied a tisztelet és az uralom, tied a dicsőség és a hatalom, tied a dicséret és áldás örökkön örökké, ó áldott szent háromság. Isten, te vagy az én Istenem, virasztva kereslek.
0: Te rád szomjas a lelkem, testem utánad eped, mint a puszta kihaszott földje.
1: Szentélyedben hadd jelenjek meg előtted, hogy lássam hatalmad és dicsőséged.
0: Mert irgalmad többet ér, mint az élet. Hadd magasztaljon ezért ajkam.
1: Neked mondok áldást, amíg csak élek. A te nevedben tárom imára kezemet.
0: Mint dús lakomával teljék be lelkem. Ajkam újjongjon, szám dicsőítsen téged.
1: Még fekvőhelyemen is rád gondolok. Hajnalig rólad elmélkedem.
0: Mivel védelmezőm lettél, és szárnyaid oltalmában örvendezem.
1: Lelkem szorosan átölel téged, és a jobbod szilárdan tart engem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Tied a tisztelet és az uralom, tied a dicsőség és a hatalom, tied a dicséret és az áldás örökkön örökké, ó áldott szent háromság!
1: Minden teremtményed méltán dicsér, imád és dicsőít téged, ó áldott szent háromság! Áldja az Urat az Úr minden műve, dicsérje és magasztalja örökkön örökké.
0: Áldjátok az Urat angyalai minnyájan, Áldjátok az Urat, ti egek!
1: Áldjátok az Urat, ti vizek az égbolt fölött! Áldjátok az Urat, az Úr minden erői!
0: Áldjátok az Urat, nap és holdvilág! Áldjátok az Urat, égi csillagok!
1: Áldjátok az Urat, záporeső és harmat! Áldjátok az Urat, ti viharok!
0: Áldjátok az Urat, tűz és forróság! Áldjátok az Urat, hideg és hőség!
1: Áldjátok az Urat, dél és harmat! Áldjátok az Urat, fagy és nagy hideg!
0: Áldjátok az Urat, jég és hóesés! Áldjátok az Urat, éjek és nappalok!
1: Áldjátok az Urat, világosság és sötétség! Áldjátok az Urat, villámok és fellegek!
0: Áldja az Urat a szárazföld! Dicsérje és magasztalja örökké!
1: Áldjátok az Urat, hegyek és halmok! Áldjátok az Urat mind, amik a földből sarjadtok!
0: Áldjátok az Urat, ti források! Áldjátok az Urat, folyamok és tengerek!
1: Áldjátok az Urat, tengeri lények, s minden, ami mozog a vízben! Áldjátok az Urat, égi madarak!
0: Áldjátok az Urat, vadak és házi állatok! Áldjátok az Urat, ti emberek fiai!
1: Áldja az Urat, Izrael! Dicsérje és magasztalja örökké!
0: Áldjátok az Urat, ti az Úr papjai! Áldjátok az Urat, ti az Úr szolgái!
1: Áldjátok az Urat, igaz szellemek és lelkek! Áldjátok az Urat, szentek és alázatos szívűek!
0: Áldjátok az Urat, Hananja, Azarja és Miszáel! Dicsérjétek és magasztaljátok örökké!
1: Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! Dicsérjük és magasztaljuk örökké!
0: Áldott vagy Urunk az égbolt fölött! Dicséretre méltó, dicsőséges és magasztos örökké!
1: Minden teremtményed méltán dicsér, imád és dicsőít téged, ó áldott Szent Háromság!
0: Belőle, általa is benne van minden, ővé a dicsőség mindörökké. Új dalt énekeljetek az Úrnak. Dicsérete zengjen hívei gyülekezetében.
1: Teremtőjének örvendjen Izrael, és Sion fiai királyuk miatt újongjanak.
0: Dicsérjék nevét körtánccal, kézidobbal s citerával zsoltárt zengjenek neki.
1: Mert népében kedvét találja az Úr, és a megalázottakat diadallal koszorúzza.
0: Örvendjenek dicsőségüknek a szentek, újongjanak nyugvó helyükön.
1: Szájuk Isten dicsérje, és kétélű kard legyen a kezükben.
0: Hogy a pogányokon bosszút álljanak, és a népeket megfenyítsék.
1: Királyaikat verjék békjóba, és uraikat vasbilincsbe.
0: Hogy végrehajtsák rajtuk az ítéletet, amint írva van. Ez lesz dicsősége összes szentjeinek.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Belőle általa is benne van minden, övé a dicsőség mindörökké. A lelki adományok ugyan különfélik, a lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok is különfélik, de az Úr ugyanaz. Sokfélék a jelek is, de Isten, aki mindenben mindent véghez visz, ugyanaz.
0: Tied a dicséret, tied a dicsőség, ó áldott Szent Háromság!
1: Tied a dicséret, tied a dicsőség, ó áldott Szent Háromság!
0: Tied a hála, örökkön örökké,
1: ó áldott Szent Háromság!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek!
1: Tied a dicséret, tied a dicsőség, ó áldott Szent Háromság!
0: Áldott legyen most és mindenkor, és mindörökkön örökké a mindenséget teremtő és kormányzó oszthatatlan Szent Háromság. Áldott az Úr atyáink Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét.
1: Erős szabadított, támasztott minékünk, szolgájának, Dávidnak családjából.
0: Amint szólott a szentek szájával, ősidők óta a próféták ajka által,
1: megszabadít az ellenség kezéből, mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket.
0: Atyáinkkal irgalmat gyakorol, hogy szent szövetségére emlékezzék.
1: Az esküre, amelyet Ábrahám atyánknak esküdött, hogy nekünk váltja be, amit ígért.
0: Hogy félelem nélkül és megszabadulva az ellenség kezéből, neki szolgálatot teljesítsünk.
1: Szentségben és igazságban járjunk előtte, napról napra, amíg élünk.
0: Téged pedig, gyermek, a fölséges Isten prófétájának fognak mondani, mert az Úr előtt jársz egyengetni az ő útját.
1: Az üdvösség ismeretére tanítod nemzetét, hogy bocsánatot nyerjen minden bűnük.
0: Istenünk irgalmas szívétől, amellyel meglátogat minket felkelő napunk a magasságból,
1: hogy fényt hozzon azoknak, akik sötétségben és halálos homályban ülnek, lépteinket pedig a béke útjára vezérelje.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.
0: Áldott legyen most és mindenkor, és mindörökkön örökké a mindenséget teremtő és kormányzó oszthatatlan Szent Háromság. Imádjuk és dicsőítsük az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket, és mondjuk újongó lélekkel.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Szent Atyánk, ajándékozz Szent Lelkedet nekünk, akik még nem tudjuk, hogyan kell imádkozzunk, hogy gyengeségünkben segítségünkre siessen, és neked tetsző módon közben járjon értünk.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Isten egyszülött Fia, aki kérted az Atyát, hogy más vigasztalót adjon egyházadnak, engedd, hogy az igazság lelke örökké velünk maradjon.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Jöjj, Szent Lélek, Úristen, és add nekünk a lélek gyümölcseit, a szeretetet, örömöt, békességet, türelmet, kedvességet és jóságot, a béketűrést, hűséget, szelídséget, szerénységet, önmegtartóztatást és tisztaságot.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Mindenható Atyánk, Te elküldted szívünkbe Fiadnak lelkét, aki így szólít téged, Abba, Atya, vezess Szent Lelkeddel, hogy örökköseid legyünk, Krisztusnak pedig társörökösei.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Krisztus Urunk, Te a vigasztalót, aki az Atyától származik, elküldted, hogy tanúságot tegyen rólad. Segíts, hogy mi is tanúságot tegyünk rólad az emberek előtt.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Mennyei Atyánk, Te elküldted a világba Fiadat, az igazság igéjét és a megszentelő Szent Lelket, és ezzel kinyilatkoztattad belső életed csodálatos titkát. Add, hogy az igaz hit megvallásával a Szent Háromság dicsőségét megismerjük, és a fölséges hatalmú egyistent imádjuk, a mi Urunk Jézus Krisztus a Te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Ámen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Ámen.

mindent. Adj, mint a reggel, amely sugarait ontja, adj, mint a víz, amely áttör a gáton, mint Isten a levegőt és napot, tékozlón, hogy eltöltsön az öröm. Nem a telt pohárból csordul cseppet, nem szikrákat színednek tüzéből, nem fonnyad szirmát hulló virágnak, adj, amit ő adott életéből. Még ma adhatsz, de ha alkonyul, a virágra nem szállnak a méhek. Elveszett barátod, s akiket szeretsz, adnál még, de elfogy az élet. Adj, mint a szív, amely láncait letörve, éltet szerelmet, reményt, mindened. Az ég folyója lázat csillapítja, Isten s ajándékát benne is.

örök talány, hozzá nem érhet fel. Bármi bölcs az emberi értelem, de hozzánk hajol ő kegyelmesen, Szent Háromságának egységében. Megnyilvánulnak rejtett titkai, megvilágítja azt az igaz hit. Hit fényében felragyog valója, Atya-fiú lélek kapcsolata. Egységének szeretete árad a teremtett végtelen világra. Az Atya terve valósul fiában, és áldott a lélek munkálkodása.

Szent Háromságnak első személye, Atya Isten dicsőséges persége, mind e széles világnak teremtője, tekints rám ilyen veszett szegényre, ments és vezess ki, Uram, a sok vészből, viselj gondot rólam, te árvád felől, ne szakadjak el tőled, Istenemtől, segély, kiáltok csak hozzád egyedül. Veszed fejemnek, mert oly állapotja, mint hajónak itt elvert tengerhabja, nincs senki vezére, kormány tartója, a sok vész közt csak az egyisten ója. Reménytelen mindeneknél életem, látván vesztem, örül sok ellenségem, csóválván fejeket csúfolnak engem, barátim is mind idegenek tőlem. Gondod nincs rám, mert mindenik azt tudja, hogy eddig is éltem, ki csodája, ennek úgymond, amint vagyon ő dolga, lehetetlen, hogy senki szabadítsa. De mind ennyi sok háborúimban is, érzi lelkem, hogy reménység kívül is, csodaképpen még kimentesz végre is, noha nem látom most egy csepp módját is. Azért én lelkem érzette sok jódat, ne halogasd meg szabadításodat, mert ha elveszek is, Uram, mi hasznod, azzal ugyan nem öregbül hatalmod. De ha megmentesz, e jók következnek, egyik ez, hogy mind holtomig dicsérlek, másik meg ez, hogy azok is megtérnek, kik segedelmedről kétségbe estek. Terjeszt ki hát fényes orcád világát, szárazd azzal szemeim nedves voltát, mert csak te fényed síralmat szárazhat, búból menthet jóra, mindent fordíthat. Nabukodonozort hét esztendőre vivéd ismét királyi felségére, megszámván szemedet vetét szegényre. Azért tekints rám is éveszetre. Kiért? Velem együtt földi kerekség, dicsért téged, ó mennyei nagy felség, veszendőnek ki vagy igazi segítség, dicsőségeddel rakva mind föld, s mind ég. A Szent Háromságnak, kinek imádkoznak Jézus második személye, régi vitézeknek, roppant seregeknek győzhetetlen Istene, te hozzád kiáltok, ki katonád vagyok, vígy kérlek vitézségre. Régenten Dávidot, jó mellül a pásztort, vidd királyi felségre, midőn Góliáttal, a nagy óriással megvívva szemtől szembe, kit reménység ellen csodálatos képpen adál neki kezébe. Jó Makkabeusnak, Jeftének, Sámsonnak, Gedeonnak, Juditnak eszet, bátorságot adál, diadalmot, hogy vitézül járnának, midőn benned bízván hadnagyságod után szerencsét próbálnak. Most is vitézeknek te vagy bátor szívek, kik veled dicsekednek, de a kevélyeknek, kik mással kérkednek, csak szégyen vallás helyek, mert kit te nem segítsz, szíve eze elvész, hátat ad ellenségnek. Te nagy nevedben én is most, Istenem, kötöttem fel szabjámat, sok jó szerencsét várok csak te tőled, s vitézlő sok szép jókat, mert nem fizetését, sem gazdag prédáit járom tudod utamat, hanem szent nevedért, s a szép tisztességért, kiben megkisebbítél, noha nem méltatlan, mert rót és számtalan bűnömért rám gerjedtél. De kérlek, felejtsd el undok vétkeimet, lám, már eléggé vertél. Te vagy szárkopjám, te vagy éles szabjám, jó lovam hamarsága, elmémnek vezére, karjaim ereje, én szívem bátorsága. Bízván szent nevedbe megyek, örvendezve bátran káromlóidra. Csak tereját hagytam életemet, Uram, valamely helyen járok,
bátorságot, eszed, sok jó szerencséket, csak jó voltodból várok. Orcámról töröld el szépítéségekkel szégyent, kit meg is vallok. Hogy vidám orcával, szép háladással én felmagasztaljalak. E széles világnak téged hadnagyomnak örömmel kiáltsalak. Vérrel festett szabját kit adsz olyanoknak, kik zászlód alatt járnak. Szent Háromságnak harmadik személye, szerelemnek Isten szerint gerjesztője, a jó házasságnak ki vagy bölcs szerzője, szívek szentelője. Szentélek, Úristen, te ki jókat osztasz, megkeseredteket örömmel látogatsz. Félelmes szíveket bátorsággal áldasz, síralmast vigasztalsz. Régi szentek házasságát te szerzetted, az én szívemet is csak te ébresztetted. Egy árva szép szűzhöz mostan gerjesztetted, érnemezt engedted, könyörgök te neked, hogy szentelj meg engem, tulajdon templomot, hogy lehessen lelkem. Szeplő nélkül tiszta legyen én életem, lakozzál te bennem. Add meg azt is, társul, én nekem boldogul, akit mostan kérek tőled, én uramtól, hadd vehessek búcsút immár bánataimtól, legyek víg ezentúl. Áldj meg mindkettőnket igaz szerelemmel, jó épp egészséggel és szent félelemmel, kétség és versengés közülünk vesszen el, éljünk csendességgel. Te regulád szerint, hogy igazán éljél, hozzánk tartozókkal imádjuk dicsérvén, téged vigasztaló Szentlélek, Úristen, mindörökké.

Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Veled megyek. Így szólít meg mindenkit dr. Szenthelyi Molnár István könyve. Ma hallgassák szeretettel a Jó üzletkötés című részt.

Thomas Alva Edison levelet kapott egyik üzlettársától, amelyben azt kifogásolja, hogy Edison vállalatának helyettes elnöke nem viselkedik méltóságának megfelelően. Hangos és vidám nevetésétől néha az egész iroda rész hangos. Edison válasz helyett egy bekeretezett képet küldött, amely egy boldogan nevető embert ábrázol. Akaszd fel ezt a képet a dolgozószobádba, írta Edison, és emlékeztessen állandóan arra, hogy jó üzletet nem lehet másképp kötni, csak barátságos, emberi hangon és jó kedvel. Mosolyogni és nevetni. Két kapu, amelyen keresztül igen sok jó suhan át az ember benső világába, mondta Christian Morgenstern. Az öröm megnyitja, a szomorúság bezárja a szívet, mondta Szalézi Szent Ferenc.

A mikrofonnál Veres Judit Máriát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! A viszonthallásra!

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Kézdi vásárhelyen a 89,7-es ultravid hullámú frekvencián.

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Önök Olasz Bélát hallják, és ez a Zarándok élete című műsorunk. Legyetek irgalmasok, amint mennyei atyátok is irgalmas. Hányszor kell megbocsátanom? 70-szer, 7-szer is. Kedves Mári Rádió hallgatók! Szent Lukács evangéliumában 6. fejezet, 36. vers, Jézus arra bátorít: irgalmas lenni, mint a mennyei atya. Szent Máté evangéliumában 18. fejezet, 21. vers, 70-szer, 7-szer kell megbocsátani. A keresztény ember útja az irgalom és a megbocsátás útja. És talán kevés dolog van, ami az emberi életben olyan kegyetlenül, olyan csontig hatolóan nehéz a szívnek, mint a megbocsátás. Mert amikor bántanak bennünket, amikor kihasználnak bennünket, amikor becsapnak bennünket, amikor hűtlenné válnak hozzánk, ez lehet egy szó, egy árulás, valamilyen igazságtalanság, egy nagy-nagy csalódás, akkor a bennünk valami úgy eltörik. És valljuk be őszintén, mindig emlékezünk arra az esetre, amikor úgy megbántottak. És bizony, egy seb nagyon sokáig tud fájni. Ilyenkor természetes emberi reakció a harag, a bezárkózás, és talán a bosszúvágy is. Annak az igénye, hogy visszavágjunk. És talán ebben a világban, ahol a farkas törvények uralkodnak, ahol annak van igaza, akinek nagyobb a hatalma, nagyobb a presztízse, aki hangosabban mondja, hát nem könnyű. De mit mond az Úr Jézus? Bocsássatok meg. Megbocsátani. Talán nagyon sok emberben, talán bennünk is a megbocsátásról egy téves kép él. Először is miért kell megbocsátani? Nem azért, mert a rossz nem számít. Nem azért, mert ez a csalódás, az az árulás, az a bántalmazás nem számít. Nem azért, mert nem fájt, hanem azért, kedves Mári Rádió hallgatók, azért kell megbocsátanunk, mert a meg nem bocsátott seb lassan megmérgezi és megöli szívünket. Sokan azt gondolják, hogy aki megbocsát, az gyenge. Aki a megbocsátást választja, az behódol, az feladja önmagát, elveit, bármiét. Pedig keresztény szemszögből az irgalom az egyik legnagyobb erő. Gondoljunk csak Istenre. Hány és hány bűnünket bocsátotta és bocsátja meg? Ez az igazán nagy erő. Miért? Sokkal inkább könnyebb lenne gyűlölködni. Könnyebb volna évekig hordozni a sértettséget, hogy nem köszönünk, hogy a fejünket is elfordítjuk, hogy a rosszat éltetjük, a rosszat mondjuk. Könnyebb lenne falakat építeni, nagy-nagy falakat magunk köré. Ez a könnyebbik út. És talán senki nem hibáztatna bennünket ezért, mert ilyen a világ. De a keresztény, a keresztény ember számára van egy másik út is. A megbocsátásnak az útja, amely főként bátorságot kíván tőlünk. Mert azt jelenti, nem engedem, hogy a rossz uralja tovább a szívemet, a látásomat, amelyet aztán megmérgez, a szavaimat, a tetteimet. Valaki azt mondaná, vagy azt mondhatja, nem éri meg, miért? Erre a mi válaszunk az lehetne, hogy gondoljunk csak bele. Gondolj csak bele, hányszor kezdett veled újra az Isten? Hányszor botlottál el? Hányszor ígérted meg,
hogy megváltozol, hogy leteszed, hogy elhagyod, és hogy nem lesz többé bűnöd. Hányszor? És Isten egyszer sem mondta számodra, hogy na most már elég. A tékozló fiú történetében az édesapa nem megszégyeníti a fiát, hanem elébe fut, elébe siet, felöltözteti. Nem azt mondja, te hitvány gyermek, hát ezt tetted velem. Nem. Felöltözteti. És talán az irgalom a megbocsátás azt jelenteni, szeretetbe öltöztetni a másik embert. Az irgalom ezt jelenti, amikor a szeretet, a szívünkben élő szeretet nagyobb lesz, mint a bűn, a sötétség, a rossz. Egyszer egy történet szerint egy idős férfi évekig nem beszélt testvérével egy régi örökség vita miatt. Kemény szavak hangzottak el akkor, kemény szavak, amelyek mély, de nagyon-nagyon mély sebeket okoztak. A történet szerint egy adventi estén leült, és egy rövid levelet írt testvérének. Kedves testvérem, nem tudom visszacsinálni a múltat, de nem akarok haraggal meghalni a szívemben. Kérlek, bocsáss meg! Eddig a történet. Nem lett azonnal minden tökéletes, de az a nagy-nagy fal, amelyet az ember maga köré felhúzott, és amelyet magunk köré felhúzunk, már kezdett repedezni. Kedves rádióhallgatók, a megbocsátás nem érzéssel kezdődik, hogy én úgy érzem, hogy, hanem egy döntéssel. Döntök a másik ember mellett. Istenért, magamért, mert nem akarok egy zárt kalitkában élni. És fontos lenne, kedves Mári Rádió hallgatók, megérteni, a megbocsátás nem azt jelenti, hogy úgy teszünk, mintha nem történt volna semmi. A seb néha megmarad. Talán még az emlék is, az érzés is. De a megbocsátás azt jelenti, nem akarom tovább hordozni, nem akarom tovább éltetni a gyűlöletet, a rosszat. Mert a harag olyan, mint amikor valaki parazsat szorít a kezében. Abban reménykedik, hogy majd a másik megég tőle, de közben ő fog megégni, őt égeti meg. A harag, a gyűlölködés olyan, mint amikor az ember parazsat fog a kezében. És nem a másikat fogja megégetni, hanem saját magát. Kedves Mári Rádió hallgatók, mai világunkban talán azért van annyi rossz, azért van annyi széthúzás, megoszlás, megosztottság, mert a világ, a mai ember elfelejtette az irgalmat. Senki sem akarja megtenni azt a bizonyos első lépést. Milyen sok kapcsolat azért halt meg, annyi család azért megy tönkre, annyi emberi élet jut zsákutcába, mert a büszkeség erősebb a szeretetnél. Nem az igazság, a büszkeség. És milyen sok ember hordoz évek óta fájdalmat a szívében. Pedig egyetlen mondat néha új életet adhatna. Egy bocsáss meg, egy kezdjük újra. Egy fontosabb vagy nekem, mint a haragom. Ez lenne az irgalomnak a csodája. De le tudjuk-e győzni a büszkeséget? Kedves Mári Rádió hallgatók! Jézus a kereszten azt mondta, Atyám, bocsáss meg nekik! Jézus a legnagyobb fájdalom között is, és közben is szeretett. És amikor megbocsátunk, akkor válunk igazán hasonlóvá hozzá. És lehet, hogy nehéz, lehet, hogy idő kell hozzá. Lehet, hogy ma még csak annyit tudunk mondani, Uram, segíts megbocsátani, de ez már az első lépés. Azon az úton, amely elvisz addig, hogy megbocsátok neked. És ahol engedjük az Isten irgalmát belépni a mi életünkbe, a mi sebzettségeinkbe, a mi szívünkbe, ott lassan gyógyulás kezdődik.
Adja Isten, hogy mi is tudjunk megbocsátó, irgalmat hordozó emberek lenni. Amen.

Kívánok a Jóisten áldásában, kegyelmében áldott szép napot. Önök Olasz Bélát hallották, és ez a Zarándok élete című műsor volt. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal.

Nagyon átfogó és gazdag ez a kijelentés. Hiszen egyszerre jelenik meg benne Krisztus kegyelme, az Atya szeretete és a Szentlélek közösségteremtő ereje. Pál nem véletlenül említi együtt ezt a három dolgot. Hiszen kegyelem nélkül a hit kemény törvény lenne csupán. Szeretet nélkül vallásos szerepjáték. Közösség nélkül pedig magányos küzdelem. Mind háromra szükség van. Krisztus kegyelme nem jutalom, hanem ajándék. A kereszt is erről beszél. Nem akkor halt meg értünk, amikor rendben voltunk, hanem amikor még bűnösök voltunk. Mi teljesítményben gondolkodunk? Ha jó vagyok, szeretnek. Ha hibázom, elfordulnak tőlem. Az Úr azonban nem azért szeret, mert megérdemled. Ő a bűneid ellenére is szeret. Nem azért, mert tökéletes vagy, hanem azért, mert az övé vagy. Az ő szeretete más, mint a világé. Nem feltételekkel vagy hangulatból szeret. És nem csak addig, amíg haszna van belőled. Szeretete állandó, hűséges. Akkor is keres, amikor eltávolodtál. A bűn mindig szétszakít, elválaszt Istentől, egymástól, önmagunktól. A lélek viszont egyesít, közösséget teremt, ember és Isten között, illetve ember és ember között.

Talán sok mindent hordozol most magadban. Fáradtságot, csalódást, bizonytalanságot, terheket. Azonban nem kell mindezt egyedül cipelned. Nem kell annak tudatában élned, hogy a hibáid határoznak meg. Ha engeded, Krisztus kegyelme felemel, az Atya szeretete megtart, a Szentlélek pedig vezet.

Máriaton, az Erdélyi Mária Rádióban 2026. május 28-ától 31-éig. Adományainkkal támogassuk a felvidéki és a délvidéki magyar nyelvű Mária Rádiók működését. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

0: Az édesanyák védelmében Tamás József atya műsora következik.
1: Jézus és Mária nevet dicsértessék! Testvéri szeretettel köszöntöm a drága jó hallgatókat, és most folytatom az elmélkedést, a sorozatot. Az anyák védelmében védjük az anyákat, mert az anya a család szíve és központja, aki életet, melegséget, összetartást visz az otthonba. Ahogy mondták a régiek, a ház négy sarka az anyán áll. Az ő szíve a család mozgató lelke. A család kincse az anya, és valóban kincsként kell kezelni őt. Felsoroltam néhány erényt, amelyek nem csupán keresztény erények, hanem sokszor világi erényeknek mondhatók, de boldoggá teszik egymás életét, az anya életét főleg. Ezek az erények a segítőkészség, szerethetőség, gondoskodás, erősség, bátorság, jóság, okosság, optimizmus, szerénység, angyali lelkület, önzetlenség, megbízhatóság, értékesség, őszintesség, találékonyság, alázatosság, szelídség, türelem, háló és boldogság keresés. Ezek nem mind keresztény erények, de család boldogságához hozzá tudnak járulni. Ez alkalommal másik erényről szólnék, a szerethetőség erényéről, mely a jósággal megegyezik. Nem csupán szeretetről van szó, hanem szerethetőségről. Ez azt jelenti, hogy valakinek a jelleme, alkata, magatartása, viselkedése, sőt a szavai belső szeretetről tesznek tanúságot. Jézus szájából hangzott el, hogy amikor a Naimi ifjú édesanyját látta zokogni, azt mondta, ne sírj. És akkor hatalmas vigaszt nyújtott neki, a fiának visszaadta az életét. Vagy pedig azt mondotta Jézus, jöjjetek hozzám, akik elfáradtatok és megterheltek vagytok, én felüdítelek titeket. A szűzanyáról Názaretben elmondták a szomszéd asszonyai, hogy szerethető, szeretetreméltó asszony volt. Az apostol közül János volt a leginkább szerethető. Az utolsó vacsorán Jézus keblére hajtotta a fejét. A szentek között is nagyon sokan voltak szerethetők, szeretetreméltóak. Említettem többször Szent Erzsébetet, a koldusok, szegény embereknek a vigasztalóját és jótevőjét. Úgy szerették őt, mint édesanyjukat, mert látták, hogy nem megszokásból adja nekik az alamizsnát, mintha odavetné, hanem szívből, szeretetből, kedvességgel adta át. A kolostor betegeit is ápolta Szent Margit. Szerették, mert látták, hogy nem únottan csinálja, mint ahogy sok ápoló teszi. Tisztelet a kivételnek, mert vannak szerethető ápoló, gondozó személyek. Margit a kolostor betegét, azokat is ápolta, akik bizony más nem vállalt. A beteg nővéreket, kis Szent Teréz a zárdában gyakran elviselte egy nővértársától, hogy lelocsolta a mosáskor. És kedves volt hozzá, szerethető, és így megnyerte, nem bosszankodott. Ha valakiről látják, hogy bosszankodik, türelmetlenkedik, az már nem szerethető. A bölcset fedd meg, majd szeretni fog téged, írja a Példabeszédek könyve. A bölcsesség könyvében az igaz ember legyen ember szerető. Sírák fia könyvében alázattal jobban szerethetsz, mintha adakoznál. Szent Lukács evangéliumában 3.18. Ne szeressünk szóval, hanem tettel és igazsággal. A családi életben is szerethető, aki a szeretetet nyújtja, odaadó, gondoskodó, és nem ideges, nem únott, hanem lehet látni, hogy a személyéből sugárzik a szeretet. A gondoskodó szeretet megérdemli a viszont szeretetet. Érezze az édesanyja, hogy valóban szeretik őt, hogy törődnek vele. Egy fiatalasszonynak a férje gyakran sírt, mert felesége súlyos beteg volt. Igyekezett a férfi az asszony fájdalmát, szenvedését mindig enyhíteni, még utazáskor is. Azonban vannak negatív esetek is. Egy beteg anyával a férje csúfolkodott, utánozta. A gyermekek voltak kedvesek, az egyikük maga is vette az szegény anyát. Szerethetők legyünk az anyával szemben. Érezze, hogy szívből fakad a szeretet, és nem megszokásból, unottságból. A drága hallgatóknak köszönjük a figyelmet. Jézus és Mária neve dicsértessék.
0: Az édesanyák védelmében Tamás József atya műsorát hallották.

Klubrádió. Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Parajdon, a Sóbányánál, a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható. Ultrarövid Máriaton, az Erdélyi Mária Rádióban. 2026. május 28-ától 31-ig. Mind a négy napon hívhatják adományvonalainkat. Reggel 8 és este 8 óra között a 02-59-420-777, illetve a 03-59-420-777-es telefonszámokon. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

Máriaton az Erdélyi Mária Rádióban 2026. május 28-ától 31-éig. Adományainkkal támogassuk a felvidéki és a délvidéki magyar nyelvű Mária Rádiók működését. Segítsünk, hogy a

életünket adni másokért. Igen magas mérce ez nekünk. Keresztethez jövünk, hogy ott fényt, új fény gyűjtsünk az éjszakához, hogy mégse legyen olyan sötét. Hol csupán önmagunkig látunk fényt, erőt, akaratot, igényt. Adj nekünk, Krisztus, hogy legalább próbáljuk, mit elénk szab igéd, életünket adni másokért.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Máre Rádió hallgatót a Mariaton ünnepségünk alkalmával. A negyedik nap utolsó nap érkezett el, a szeretetben van a győzelem, ez a mottója, amelyet a délvidéki és felvidéki Mária Rádió számára szerveztünk. Az adományvonalaink működnek természetesen, 0259-420-777, illetve 0359-420-777-es számokon keresztül tudják a kedves hallgatók az adományaikat bejelenteni. A világ minden táján működő Mária Rádiók családja fogott össze egy közös cél érdekében, és a motto, ugye ez mindig egyszerűnek tűnik, hogy a szeretetben van a győzelem, de mégis a mi keresztény életünknek a lényegét foglalja össze. Olyan világban élünk, ahol sokan az erőt, a hatalmat, a gazdagságot, vagy a sikert tekintik a győzelem mércéjének. Jézus azonban egészen más utat mutatott nekünk. Ő nem karddal győzött, nem hadsereget vezetett, nem földi trónt foglalt el. Az ő győzelme a kereszten született meg, amikor mindent odaadott szeretetből az emberért. A keresztény ember számára a szeretet nem gyengeség, hanem a legnagyobb erő. A szeretet képes megbocsátani ott, ahol mások bosszút állnának. Képes reményt adni ott, ahol minden elveszettnek látszik. Képes hídakat építeni ott, ahol falak emelkednek. Mit jelent a Mariaton? A Mariaton nem csupán nagy adománygyűjtés, sokkal több annál. A Mariaton a szeretet maratonja, a szív maratonja, egy olyan lelki zarándoklat, amelyben mindenki részt vehet. Amikor valaki imádkozik a Mária Rádióért, része a Mariatonnak. Amikor valaki egy jó szót mond a rádióról, része a Mariatonnak. Amikor valaki önkéntes munkát vállal, műsort készít, technikai segítséget nyújt, vagy anyagilag támogatja a rádió küldetését, része a Mariatonnak. A Mária Rádió különleges ajándék az egyház számára. Nincsenek reklámok, nincsenek gazdasági érdekek. A rádiót a hallgatók szeretete tartja fenn. Ezért minden adomány mögött egy történet, egy hitvallás, egy ima rejlik. Sokszor hallottuk már, hogy egy beteg ember a Mária Rádióból merített erőt a szenvedés elviseléséhez. Egy magányos idős ember itt talált közösségre, egy fiatal itt találkozott először Krisztus örömhírével, egy család itt tanult meg újra együtt imádkozni. Ezek a történetek mutatják meg, hogy a Mária Rádió nem csupán rádió adó, a Mária Rádió misszió. Gyakran azt gondoljuk, hogy a világ nagy problémáit csak nagy emberek tudják megoldani. Jézus azonban a mustár magról beszél, a legkisebb magról, amelyből hatalmas van ő. Egy mosoly, egy telefonhívás, egy látogatás, egy imádság, egy felajánlott szenvedés, egy adomány, mind-mind a szeretet magvai. Egy idős asszony nagyon szerette hallgatni a Mária Rádiót. Szerény nyugdíjból élt, alig tudott megélni. Amikor elérkezett a Mariaton ideje, félretett egy kis összeget, és elküldte a rádiónak. A munkatársak megkérdezték tőle, biztosan nélkülözni tudja ezt a pénzt? Ő mosolyogva válaszolta,

nem a fölöslegemből adok, hanem a szeretetemből. Ez az asszony megértette az evangélium lényegét. Nem az számít, mennyit adunk, hanem hogy mennyi szeretetet teszünk bele. A szűzanya a szeretet útjának a mestere. A Mariaton neve is Máriára utal, ő az, aki egész életében a szeretet útján járt. Amikor az angyal megszólította, igent mondott Isten tervére. Amikor Erzsébethez sietett, a szeretetet vitte. Amikor Betlehemben megszületett, Jézus anyai szeretettel gondoskodott róla. Amikor a kereszt alatt állt, nem menekült el. Mária megtanít bennünket arra, hogy a szeretet nem érzelem csupán, hanem hűség, kitartás és önátadás. A Mária Rádió az ő oltalma alatt működik, ezért minden Mariaton valójában hálaadás is a szűzanyának, azért a sok kegyelemért, amelyet ezen a médiumon keresztül kaptunk. A szeretet misszionáriusai vagyunk. A mai világban rengeteg hang verseng az ember figyelméért. Sok a félelem, a megosztottság, a bizonytalanság. A Mária Rádió azonban a remény hangja szeretne lenni. Amikor támogatjuk a rádiót, valójában evangelizálunk. Segítünk abban, hogy Isten igéje eljusson a betegekhez, az idősekhez, a családokhoz, a fiatalokhoz és azokhoz is, akik talán már eltávolodtak az egyháztól. Lehet, hogy soha nem fogjuk megtudni, hány ember életét érintette meg egy-egy műsor, egy rózsafűzére, szentmise közvetítés vagy egy tanúságtétel, de Isten tudja, és ez elég. A Mariaton arra hív bennünket, hogy ne csupán hallgatói legyünk a Mária Rádiónak, hanem építői is. Imával, áldozattal, önkéntes szolgálattal és lehetőségeink szerinti támogatással vegyünk részt ebben a küldetésben. És ez a motto, egy személyes program, a szeretetben van a győzelem. Mert a szeretet győz a gyűlölet felett, a megbocsátás győz a harag felett, a remény győz a kétségbeesés felett, Krisztus győz a bűn és a halál felett. És amikor a szeretet útján járunk, mi is részeseivé válunk ennek a győzelemnek. Kérjük a boldogságos Szűz Mária közbenjárását, hogy a Mariaton napjai sok lelki gyümölcsöt teremjenek, nem csak most, hanem ezután is és mindig, és a Mária Rádió is szeretetének, Isten szeretetének, békéjének és reményének hűséges eszköze maradjon. Amikor meghalljuk ezt a mondatot, hogy a szeretetben van a győzelem, ez az egész kereszténységnek a szíve. A világ másfajta győzelmeket ünnepel. A legerősebb győz, a leggazdagabb győz, a leghíresebb győz, a leghatalmasabb győz. Jézus azonban valami egészen újat hozott. Megmutatta, hogy a legnagyobb győzelem nem mások legyőzése, hanem a szeretet győzelme az önzés fölött, a jóság győzelme a rossz fölött, Isten győzelme az emberi szívben. A Golgotán úgy tűnt, hogy Jézus vereséget szenvedett, elárulták, elhagyták, elítélték és keresztre feszítették. Emberi szemmel nézve minden elveszett, mégis ott a kereszt tövében született meg a világ legnagyobb győzelme. A szeretet nem hátrált meg. A szeretet nem adta fel. A szeretet kitartott a végsőkig. Ezért mondja a Szent Pál, a szeretet soha el nem múlik. Az adakozás, a gyűjtés az a Mariaton, az nem egy egyszerű adománygyűjtő kampány, nem pénzről szól elsősorban, a sorban, hanem szeretetről. A pénz csak eszköz, a lényeg a szív. Minden évben emberek ezrei kapcsolódnak be ebbe a közös misszióba. Vannak, akik imádkoznak, vannak, akik önkéntesként dolgoznak, vannak, akik műsorokat készítenek, mások adományukkal segítik a rádió működését. Láthatatlan szálak kötnek össze bennünket. Egy hallgató Csíkszeredában, egy beteg Gyergyóban, egy idős Marosvásárhelyén, egy család Kolozsváron, az egyik magyar Nagyváradon, tehát a világ másik végén ugyanazt a Mária Rádiót hallgatják, ugyanazt az imát mondják, ugyanazt a reményt hordozzák,
délvidéken, felvidéken, Magyarországon, Erdélyben ez a szeretet hálózata. Egy misszionárius egyszer elmesélte, hogy Afrikában találkozott egy nagyon szegény özvegyel. Az asszony egy kis vályukházban lakott, szinte semmiesen volt. Amikor a misszionáriusok gyűjtést szerveztek egy kápolna építésére, az özvegy is elhozta az adományát. Mindössze 3 apró pénzérme volt nála. A misszionárius azt mondta, asszonyom, ezt tartsa meg magának, nagyobb szüksége van rá. Az asszony azonban így válaszolt, a templom az én otthonom is. Ha nem adhatok sokat, legalább a szeretetemet hadd adjam bele. A misszionárius később azt mondta, azon a napon nem ő segített az özvegyen, hanem az özvegy tanította meg neki, mi az igazi nagy lelkűség. Isten országában nem az összeg nagysága számít, hanem a szeretet mélysége. Gyakran nem is tudjuk, milyen csodákat végez Isten egy rádió hullámon keresztül. Egy magányos ember meghal egy vigasztaló tanúságtételt. Egy beteg a kórházi ágyán együtt imádkozza a rózsafűzért. Valaki évek óta nem gyont, meghal egy prédikációt és visszatér az egyházba. Egy család, amely nehéz időszakon megkeresztül erőt kap a kitartáshoz. Ezek a csodák nem kerülnek a hírekbe, nem írnak róluk az újságok. Mégis ezek a legfontosabb győzelmek, a szeretet csendes győzelmei. Nem véletlen, hogy a Mariaton a Mária nevet viseli. Mária, aki mindig a szeretet útjára vezet. A szűzanya egész életével ezt a győzelmet mutatja. Názáretben az engedelmesség győzött a félelem fölött. Betlehemben a bizalom győzött a bizonytalanság fölött. A kereszt alatt a hűség győzött a kétségbeesés fölött. Pünköstkor a remény győzött a bezárkózás fölött. Mária ma is ezt tanítja nekünk, amikor nehézségek között vagyunk, amikor elfáradunk, amikor úgy érezzük, hogy kevés az erőnk, ő arra mutat, maradjunk Jézus mellett. A szeretet útja nem mindig könnyű, de mindig győzelemre vezet. Maraton szó, ugye Mariaton szóban benne van, az hosszú távú futást jelent, tehát nem egy sprint. És a keresztény élet sem egy rövid verseny, nap mint nap újra kell kezdenünk a szeretetet, újra megbocsátani, újra szolgálni, újra remélni, újra imádkozni, újra hinni. A szentek nem azért lettek szentek, mert soha nem estek el, hanem mert mindig felálltak, és tovább mentek a szeretet útján. És a gyűjtés is arra emlékeztet bennünket, hogy együtt futjuk ezt a lelki maratont, nem vagyunk egyedül, egy nagy család tagjai vagyunk, amelynek neve Mária Rádió. Kedves hallgatók, ha a Mária Rádió valaha vigaszt adott, ha erőt adott a nehézségekben, ha közelebb vitte önöket Istenhez, akkor most itt az idő, hogy mi is tegyünk valamit érte, ki lehetősége szerint. Lehet ez egy ima, lehet egy önkéntes szolgálat, lehet egy jó szó, lehet egy felajánlott áldozat, lehet egy adomány. Minden csepp számít, mert szeretetből fakad, és ne feledjük, nem azért adunk, mert sokunk van, hanem azért, mert szeretünk. Imádkozzunk együtt. Szűz Mária, szeretet anyja, taníts meg bennünket szeretni akkor is, amikor nehéz. Taníts meg adni akkor is, amikor kevésnek érezzük magunkat. Taníts meg hinni akkor is, amikor bizonytalan az út előttünk. Áld meg a Mária Rádió minden hallgatóját, önkéntesét, munkatársát, támogatóját. Segíts, hogy életünk tanúságtétel legyen arról, hogy valóban igaz, a szeretetben van a győzelem. Amen.

Turmezei Erzsébet, testvérszem, testvérkéz. Itt minden szemben más lélek lakik, az egyikből barát tekint elő, a másikból ellenség, a harmadikból csábító szirén, a negyedikből a hatalmas én, a századikból testvér. Uram, én nekem adj testvér szemet, a melegekben fénylik mindenneknél. Hadd nézzek, mint a testvér az emberekre, öreg koldusra, sápadt gyermekekre, nézzek az egyre és az ezrekre, úgy, mint testvér. Uram, adj én nekem testvér szemet, az melegebben fénylik mindeneknél. Itt minden kézben más lélek lakik, az egyik üt, a másik rombol. A harmadik is önmagának épít, a negyedik simogat, hogy szeressék. Uram, adj én nekem testvérkezet, az nem azért segít, hogy másnak tessék. Hadd legyen testvérkéz az én kezem, amelyik segíteni mindig ráér. És inkább nem nyúl kincsért, kis virágért, addig bekötözhet egy sebet. Az érintése balzsamos békesség. Uram, adj én nekem testvérkezet. Az nem azért segít, hogy másoknak tessék.

Máriaton, az Erdélyi Mária Rádióban. 2026. május 28-ától 31-éig. Mind a négy napon hívhatják adományvonalainkat. Reggel 8 és este 8 óra között a 02-59-420-777, illetve a 03-59-420-777-es telefonszámokon. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

Adj, mint a reggel, amely sugarait ontja, adj, mint a víz, amely áttör a gáton, mint Isten a levegőt és napot, tékozlón, hogy eltöltsön az öröm. Nem a telt pohárból csordul cseppet, nem szikrákat színednek tüzéből, nem fonnyad szirmát hulló virágnak, adj, amit ő adott életéből. Még ma adhatsz, de ha alkonyul, a virágra nem szállnak a méhek. Elveszett barátod, s akiket szeretsz, adnál még, de elfogy az élet. Adj, mint a szív, amely láncait letörve, éltet szerelmet, reményt, mindened. Az ég folyója lázat csillapítja, Isten s ajándékát.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, Görgényi Tünde vagyok, és a következő negyed órában fogadom az önök ima kéréseiket, ima szándékaikat. A rózsafűzért Szilágy Csebből fogjuk közvetíteni, a rózsafűzér után 10 óra 30 perctől szentmisébe is kapcsolódhatnak be, szintén Szilágy Csebből közvetítjük. Felajánljuk a mai, a most reggeli imákat mindazokért, akik adományoztak a Máriatón alkalmából, a Jóisten áldását kérve életükre, és kérjük, hogy az a cél, amiért gyűjtünk, a délvidéki és a felvidéki Mária Rádiók fennmaradása, az megvalósuljon, hogy ott is zavartalanul tudják hallgatni a rádiót. Lehet még felajánlani adományokat a 0259 420 777 vagy 0359 420 777-es telefonszámok valamelyikén. Imádkozni is szükség van, mindig kell Isten kegyelme az anyagiak mellett is, így igaz. Ha valaki most így az élő adás ideje alatt szeretné megfogalmazott imakérését, ima szándékát bemondani, megteheti a következő telefonszámok valamelyikére: 0259 420 555 vagy 0359 420 555. SMS-ben is küldhetnek imakérést, imaszándékot a 0758 420 555-ös telefonszámra, vagy honlapunkra a www.mariaradio.ro címre. És van is egy telefonáló. Halló, itt a Mária Rádió, mindörökjelme.
1: A rózsafűzért és a mai szemmiséget fel szeretném ajánlni Lukács Géza zárküdvért, aki tegnap elhunyt, nyugodjék békességbe az Úr Jézus szent nevébe. A hozzátartozóknak adjon a Jóisten erőt, segítséget, hogy tudják elviselni a hiányát. Az én egészségemért, fiam családjának egészségét, minden betegért, önökért, a Máriatón sikeréért. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Jézusom, bízom benne.
0: Mindörökké amen, köszönjük szépen a hívását. Én is imádkozom Gergely Mária Magdolna önkéntesünkért, adományozónkért, aki a tegnap adta vissza a lelkét az ő teremtőjének, Kézdi Szentléleki, hűséges, hallgató, önkéntes volt, a Jóisten adjon neki örök nyugodalmat, a családnak pedig vigasztalást. És amíg újabb telefonáló lesz, addig néhány üzenetet osztok meg önökkel, felajánlom a rózsafűzért, és önökkel imádkozom hálából a kapott kegyelmekért, imádkozom a világ békéért, a családom egészségéért, minden gondunk megszűnéséért és a halottaim lelke üdvéért, de van egy fontos szándék is, ezért is kérek imád. Felajánlom a rózsafűzért és minden imád családomért, az én gyógyulásomért, Enikőért, Évikéért, Jézusom, kérlek, hallgass meg kérésemet, egy édesanya írta. És telefonáló van a vonalban, szeretettel köszöntöm. Igen, élőadásban van.
2: Hála, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké amen.
2: Szeretném a mai szentmiséket, imákat, rózsafűzéreket felajánlani. Hálából és köszönetért a mindenható jó Isten, Fia Jézus Krisztus nevében. Szeretném kérni, hogy a békesség legyen világország szerte, üdvösség a gyermekeimért, a családomért, az élőkért, a halottakért, tiszta időjárásért, a háború megszűnéséért, a Mária Rádió munkatársaiért, és mindenkiért szeretném felajánlni. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztust.
0: Mindörökké amen. Mi is csatlakozunk az ön ima szándékához. Boglárka írja Kézdi Szent Keresztről, ma megyünk egy hosszabb útra, és a jó Mária segítséget kérem a szerencsés érkezéshez. A Jóisten kegyelme, a szűzanya oltalma legyen Boglárkával és szeretteivel, és minden úton lévővel. Halló, itt a Mária Rádió.
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: Ezt a rózsafüzét ennek el imádkozva fel, szeretném ajánlani. Hálából a kaput kegyelmekét a boldogság a szűzanyának és a mennyi atyának. Továbbá kérem a szűzany oltalmát az ő közben járását. Gyermekem gyógyulásáért, a Jóisten adja áldását az életére, az ő munkájára. Valamint testvéreim és a jó magam gyógyulásáért, családom egészségéért, több fontos szándékért is, a gonosz távozásáért, testi-lelki gyógyulásunkért. És önökért, a jó Isten szívesen meg, hogy meghallgattak, bejutottam. Áldott szép a sárnakot. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását. A jó Isten hallgassa meg kérését. Rózsafűzért felajánlom egy édesapáért, hogy mindhárom gyermekét és meg nem született gyermekét is szeretettel gondozza. Adjon a jó Isten neki bölcsességet. Rózsafűzért felajánlom családom beteg tagjaiért, gyógyulásért, kért és kapott kegyelmekért, halottaink lelke üdvéért, Jézusom, bízom benned. Imádkozzunk az első áldozókért, hiszen itt a plébánia, a Szent György plébánia udvarán gyülekeznek, 10 órától lesz itt Sepsi Szent Györgyön az első áldozás, hogy valóban a Krisztussal való találkozás maradandó nyomot hagyjon az ők életükben, lelkükben, és mindig vágyodjanak a Krisztussal való találkozásra. Felajánlom a rózsafűzért az egy éve elhunyt édesapám és Eszter néni lelke üdvéért, valamint hálából a Jóisten gondviseléséért, Izabella írta. Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntöm. Halló? Élőadásban van a kedves hallgató.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
4: Először is szeretettel köszöntöm önöket, műsorvezetőköt, ugyanakkor a mai rózsafüzéreket fel szeretném ajánlani. Hálából a kapott szüzanyának, a kapott kegyelmekét, meg segített Csíksomjóra, 94 óta nem mertem kimenni, mert meg voltam akkor, mitve nagy beteg voltam, és hála jó Istennek, megadta a jó Isten, ki tudtam menni most, pünköstkor. Ugyanakkor édesanyám gyógyulásáit, és az orvosokért, akik segítettek rajta, és hála jó Istennek, jobban van, csíkszeredai orvosok. És még fel szeretném ajánlani az összes halottaimét, de különösen a férjemét, aki most 27-én, május 27-én töltötte volna a 68. életévét, de sajnos elszólította a jó Isten magához. Mindenkinek kívánok egy áldott szép napot, és a betegeknek gyógyulást. Nagyon szépen köszönöm, hogy bejutottam, Ildikó voltam, Gyergyóki, én Falváról. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük, kedves Ildikó, a hívását. Együtt fogunk imádkozni. A ma elhangzó közös imákat, szentmiséket felajánlom gyermekeimért, unokáimért, saját magam testi, lelki gyógyulásomért, a férjem örök nyugalmáért, fontos szándékokért, kérve a Szentlélek kiáradását mindannyiunk életére. Istenem, hallgass meg kérésemet, köszönöm. Halló, itt a Mária Rádió.
5: Dicsértessék az Úr Iskán a Szent Nevában.
0: Mindörökjelmen.
5: Gyula vagyok, Zsimesbükből.
0: Köszöntöm, Gyula bácsi.
5: A mai szentmiséket, a rózsafüzéket felállom a gyermekeimé, a unokáimé, a dédunokáimé, a feleségem egészségé, és az én egészségemé, már fájnak a lábaim. És van 3 gyermekem, Svájcba, jó, Isten segje meg őket. Dicsértessék az Úr Iskán a Szent Neve.
0: Mindörökké, amen, köszönjük a hívását. Önnel együtt imádkozunk, különösen a külföldön élő fiatalokért, hogy ne szakadjanak el a jó Istentől, bármennyire is elszakadtak a szeretteiktől, családoktól, jó Istenhez mindig közel legyenek. Dicsértessék a Jézus Krisztus, minden imát a család egészségéért ajánlom, 3 fiam boldogságáért, és minden kapott kegyelemért, Andrea írta. Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntöm.
6: Dicsekessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
6: Ezt a mai napi szentolvasót és a szentmiséket fel szeretnénk ajánlni. A szomszédunkban az éjszaka elhalt Császár János Kománkért, Csíkmadarason, valamint a drága jó testvéremért, akinek 20 éves évfordulója volt, Bodó József Csíkszentdomokoson, drága szüleinkért, valamint keresztfiunkért, szintén Csíkmadarason, Antal Csabának, most temettük el, nem olyan rég. A jó Istentől kívánva csendes nyugodalmat, hogy fájdalmuk megszűnt, és a jó Istentől kapják meg azt, hogy pihenjenek csendesen. Lelkük szálljon fel a mennybe az égi angyalokhoz, és ott mondják el velünk együtt, hogy köszönjük, Uram, hogy a tiéd voltam, és a tiéd is lettem. Valamint kívánva a mai első áldozóknak minden szépet és jót, kegyelmet a Jóistentől itt Csíkmadarason, és a drága unokáinknak boldog gyermeknapot, és a drága fiamnak szerencsés megérkezést a hosszú útról. Ezt kívánva köszönök mindent a Jóistennek, mi is, és maguknak is kívánva egy nagyon szép vasárnapot. Csíkmadarasról Dénes és Aranka.
0: Köszönjük szépen, kedves Aranka! A Jóisten áldása kísérje önt és szeretteit. Közben érkeztek még üzenetek. Lóránd írja, hidegségről imát szeretnék kérni a lelki problémámért és a családomért. Én is imádkozom önökkel. Székely Udvarhelyről írja egy édesanyja, felajánlom a rózsafüzért az én testi-lelki gyógyulásomért, lányomért, a két fiamért, édesanyám Erzsi, édesanyámért, Erzsi nővéremért, akinek ma lenne a születésnapja, a Jóisten hallgassa meg kérésemet, nyugodjanak békében, és az összes halottamért imádkozom. Rózsafüzért szentmisét felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, pontos szándékokért, testi, lelki, nyugalomért, gyógyulásért, külföldön élő gyermekeimért, Jézusom, bízom benned. És egy újabb telefonálót köszöntök. Haló, itt a Mária Rádió. Haló, élő adásban van a kedves hallgató.
7: Kértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
7: Ezt a rózsafüzért önökkel imádkozom, felajánlom önökét, a műsorvezetőkét. Felajánlom a fájdalmaim enyhülését, a családi békét, Csíksomjai segítő Szűz Mária, takarjon be védő palástjával, és a kedves halottaimért adjon a jó Isten örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott. Isten fizesse, hogy bejutottam egy áldott vasárnapot, adjon a jó Isten mindenkinek, mindenkinek.
0: Úgy legyen, köszönjük szépen a hívását. Maradjon velünk az imában is. Kedves hallgatók, lejárt az ima szándékra szánt idő, majd a nap folyamán még lesz lehetőség hívni és írni nekünk. Hívom önöket, hogyha tehetik, most kapcsolódjanak be a rózsafüzér imába, amint említettem, Szilágy Cseből fogjuk közvetíteni a rózsafüzért és a szentmisét is, illetve délután 12 óra 30 perctől pedig Szovátáról lesz búcsús szentmise közvetítve. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, és hívom önöket, hogy imádkozzunk együtt. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották. Dicsértessék Jézus Krisztus!

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentet,

0: szeretet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
2: Amen.

0: különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.

Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.

0: Amen. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.

Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.

0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, miképp a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment. Asszony.

teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának,

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlégy Mária, marasztalteljes az Úrban, te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, marasztalteljes az Úr van, te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldött.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, marasztalteljes az Úr van, te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, marasztalteljes az Úr van, te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, marasztalteljes az Úr van, te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, marasztalteljes az Úr van, te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.

0: Üdvözlői Mária maradtal teljes az Úrban, te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlői Mária maradtal teljes az Úrban, te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek, gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldött.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlői Mária maradtal teljes az Úrban, te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlő Mária, maradtal teljes az Úrban, te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

0: szívesen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akarod.

0: akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

0: üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

0: azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

0: azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit a Szilárdsei Nepomuki Szent János plébánia templomából. Szent misét közvetítünk, amelyet bemutat Szűcs Attila plébános. A kántori állást is szintén ő látja el. Lélekben kapcsolódjanak be önök is!

Szent misén kezdő éneke a 232. számú ének. Zengaharang hívó szóval e szép ünnep reggelén énekeljük el az első szakaszt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
2: Krisztusban szeretett testvérek, Szent Háromság vasárnapja van. Szent Ágoston sokat elmélkedett a Szent Háromság titkáról, és mindenki ismeri a történetet. A kislánnyal a tengerparton, aki a kis gödröt ásott, és onnan a vedrével próbálta a tengervizét áthordani a kis gödörbe, és hát Szent Ágoston is rájött arra, hogy hát hamarabb fogja a kislány átvinni a tengervizét a kicsi gödörbe, mint ahogy ő fel tudja fogni a Szent Háromság titkát. Igazából fogalmunk sincs arról, hogy milyen fölséges, milyen dicsőséges, milyen hatalmas, milyen csodálatos az Isten. Ő kinyilatkoztatta magát nekünk, de mire felfogjuk, azt hiszem egy emberi élet sem elég. Így is meg fogunk lepődni, mikor majd megállunk az ő szín előtt. Így járt János is, az Jelenések könyvének a szerzője, amikor egy ilyen profétai elragadtatásba esett, és meglátott a tróntermet, meglátott egy fölséges angyalt, és hát annyira megijedt, annyira csodálatos volt ez az angyal, hogy leborult, és imádni akarta az angyalt. Az angyal pedig figyelmeztette, hogy ne tedd ezt, én csak egy szolgatársad vagyok. Aztán, amikor meglátta a trónon ülőt, és mellette a bárányt, akkor azt így fogalmazott, összerogytam, mint egy halott. Fel sem tudjuk fogni, hogy milyen dicsőséges, milyen hatalmas ez az Isten. De nem kell félnünk tőle, ez a csodálatos dolog, hogy valamiért, felfoghatatlan módon, ő szeret minket. Szeret minket, mert az övéi vagyunk, az ő képmására lettünk megalkotva, az ő gyermekei vagyunk, és annak ellenére, hogy hűtlenek, hálátlanok vagyunk sokszor, ő mégis szeret. Nem azért hívott ide maga elé, az ő jelenlétében minket, hogy megszidjon, vagy megbüntessen, pedig lehet, hogy megérdemelnénk. Azért hívott ide magához minket, hogy egy kicsit összeszedjen minket. Azért, hogy megszeretgessen, hogy gyógyítsa a bűn által megsebzett lelkünket, hogy lelket, az ő lelkét lehelje belénk, hogy élet legyen bennünk, hogy amikor innen hazamegyünk, akkor egy kicsit jobban nézzünk ki, főleg lelkileg, mint amikor idejöttünk. És azért, hogy ez meg tudjon történni, ezért most valljuk meg őszintén az ő szín előtt, hogy bűnösök vagyunk, és kérjünk szívből bocsánatot tőle.
0: Jónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
0: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
3: Krisztus kegyelmez!
0: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
0: A dicsőség énekeljük a 232. számú ének második szakaszát.

Könyörögjünk. Istenünk, irgalmas Atya, irgalmasság Atya, egyszülött fiad, a keresztfán függve anyját, a boldogságos Szűz Máriát, ami anyánká is tette.

0: Kérünk, hogy a lélek kiáradásának ünnepén, illetve a Szent Háromság ünnepén szenteld meg közösségeinket, adj békét családjainkban, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen. Amen.

0: Olvasmány Mózes második könyvéből. Mózes, miután elpusztította az aranyborjút, és kiengesztelte az urat, másnap korán reggel elindult a Szinai hegyre, és vitte magával a két kőtáblát, ahogy az Úr megparancsolta. Az Úr leereszkedett felhőben, ő pedig eleje járult, és segítségül hívta az Úr nevét. Az Úr elvonult Mózes előtt, és ezt mondta. Az Úr irgalmas és könyörülő Isten, hosszantűrő, kegyelemben és hűségben gazdag. Mózes sietve a földig hajolt, leborult, és így szólt. Ha kegyelmet találtam a szemedben, Uram, akkor a mi Urunk vonuljon velünk. Bár kemény nyakú nép ez, mégis bocsáss meg bűneiket, és fogadj el minket örökségedül. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.
2: A Zsoltár válasza: dicséretre méltó és magasztos örökkön örökké. Dicséretre méltó és magasztos örökkön örökké. Áldott vagy, Urunk, atyáink Istene, dicséretre méltó és magasztos örökkön örökké. Áldott a te dicsősége szent neved, dicséretre méltó és magasztos örökkön örökké. Áldott vagy templomodban, dicsőséged szent helyén, dicséretre méltó és magasztos örökkön örökké. Áldott vagy királyi trónodon, dicséretre méltó és magasztos örökkön örökké. Áldott vagy, aki mélységekbe tekintesz, és a kerubok fölött trónoz, dicséretre méltó és magasztos örökkön örökké. Áldott vagy az égbolt fölött, dicséretre méltó és magasztos örökkön örökké. Szentleszke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből. Testvéreim, örvendjetek és tökéletesedjetek, buzdítsátok egymást, éljetek egyetértésben és békében. Akkor veletek lesz a szeretet és a béke Istene. Köszöntsétek egymást szent sókkal, a szentek mind köszöntenek titeket. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála!
3: Az Úr legyen szíveden és hajlokodjon méltóképpen, hirdes szent evangéliumát az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
5: Alleluja!
6: Alleluja!
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Istennek, aki van, aki volt és aki eljön újra. Alleluja! Az Úr legyen veletek.
6: És a te lelkeddel.
5: Evangélium Szent János könyvéből.
6: Dicsőség neked, Istenünk.
5: Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítéletet vont magára, mert nem hitt Isten egyszülött fiában. Ezek az evangélium igéi.
6: Áldunk téged, Krisztus!
7: Kedves testvéreim, kedves ünneplő közösség, kedves jó hívek, kedves Mária Rádió hallgatók! Egyházunk ma Szent Háromságot köszönti, aki Atya, Fiú és Szent Lélek. Hogy a mindenható Isten három személyben létezik, azt maga Jézus Krisztus nyilatkoztatta ki nekünk, és tőle tudjuk azt, hogy amikor megkeresztelnek bennünket, mi magunk is belépünk a Szent Háromságos Egyisten életébe. Azt mondjuk, hogy Szent Háromság, Atya, Fiú, Szent Lélek. Mivel misztérium, hittitokról van szó, ezért mi emberi értelemmel nem tudjuk felfogni, nem tudjuk átlátni, hogy mi az, hogy Szent Háromság. De ennek ellenére van egy csodálatos dolog, amiben részesülhetünk, és pedig az, hogy mi be tudunk lépni a Szent Háromságos Egyisten életébe. Ez akkor történt meg, amikor megkereszteltek bennünket az Atya, Fiú és a Szent Lélek nevében. Ezáltal beoltódtunk Isten életébe. Mi magunk is részesei vagyunk a Szent Háromságos Egyisten életének, az ő szentsége, ereje, jósága és bölcsessége tölt be minden az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében megkeresztelt embert. Noha hittitok, misztérium, emberi értelemben nem tudjuk fölfogni, nem tudjuk átlátni, mégis részesei vagyunk. Szent Ágoston, ahogy mondta a diákonus atya, próbálta megfejteni a Szent Háromság titkát, és amikor a tengerparton járt, látta, hogy egy kisgyerek a tengervizét bele akarja merni egy kis gödör, és azt mondta neki, te balga vagy, ez sosem fog sikerülni. És a gyerek azt mondta neki, hát te is balga vagy, hiszen megpróbálod a végtelent, a Szent Háromságos Egyisten titkát emberi értelemmel fölfogni. Ez a mai ünnep óriási lehetőségeket tár fel a számunkra. A keresztségben belépünk a mindenható Isten titkába, a Szent Háromság és Egyisten életébe. És el sem gondoljuk magunkról, hogy minden nap, amikor keresztet vetünk, imádság elején, imádság végén, hogyha bejövünk a templomba, és akkor is keresztet vetünk, hogyha templomba, vagy keresztelőt megyünk el, és keresztet vetünk, minden keresztvetés valahogy felfrissít bennünk azt a kegyelmet, amit a keresztségkor kaptunk, hiszen akkor beléptünk a Szent Háromságos Egyisten életébe, titkába, és a keresztetés által valahogy jelenvalóvá válik az Isten feltételt nélkül szeretete, az Atya, Fiú és a Szentlélek szeretete, amely által mi magunk is megújulunk. Boldog az az ember, aki örömteli szívvel veti a keresztet, és tudatosan teszi ezt, mint egy hitvallást, mert abban a pillanatban a Szent Háromságos Egyisten ereje tölti be és szenteli meg őt. Szükségünk is van arra, hogy ilyen formán éljük mindennapjainkat a Szent Háromságos Egy Istennel. Nagyon sok ikonfestő különböző témát ábrázolt a Szentírásból, és volt egy ikonfestő, Rugenyev, aki a Szent Háromságos Egy Istent, a Szent Háromságot örökítette meg ikonformájában. Itt meg kell jegyeznem azt, hogy az ikonfestők általában teológiát is végeztek, és lelki emberek voltak, amikor egy ikont készültek megfesteni, előtte heteken, hónapokon keresztül imádkoztak és böjtöltek azért, hogy a Jóisten kezében eszközzé váljanak, és így az, amit megfestenek, közvetítse Isten dicsőségét, Isten titkát. Itt egy Rugenyev is, amikor megfestette volna a Szent Háromságos Egyisten ikonját, böjtölt és imádkozott, és valóban nagyon sokat mondó ikont tudott elkészíteni. Ő úgy ábrázolta a Szent Háromságos Egyistent, hogy három személy egy asztal körül. Ha én, mint szemlélő az ikonnal szemben állok, akkor az ikonon az asztalnak az a része, amely velem szemben van, nincs elfoglalva. A másik három hely el van foglalva, ott ül a Szent Háromság, de egy hely üresen marad. Így az ikon meghív, hogy lépjek be az ikonba, legyek én is részese a Szent Háromságnak. Nagyon sok mondani valója van ennek az ikonnak, az egyik az, hogy meghív, hogy lépjél be a Szent Háromságos Egyisten életébe, foglalj helyet az asztalnál, mert ott a helyem Isten arra teremtett, hogy vele közösségben éljek. A másik fontos gondolata és üzenete a Szent Háromságos Egyistenre szóló ikonnak az az, hogy ez a kép nem teljes. A Szent Háromságos Egyisten azáltal válik teljessé a képen, hogy mi emberek belépünk ebbe a képbe. Belépünk az ő életébe, az ő titkába. Ugye nem tudjuk fölfogni, mert hittitok, emberi értelmünk véges, de képesek vagyunk arra, hogy belépjünk ebbe a titokba, és éljük az Istennel való közösséget. Szent Háromság vasárnapján valahol ez az üzenet hangzik el valamennyünk felé, ne féljünk belépni Isten titkába, ne féljünk vele közösségben lenni, mert ez a mi életünk itt a Földön és az örökké valóságban is. Annak idején a sátán egy nagyon gonosz játékot talált ki. Volt egy olyan tükre, egy gonosz tükör, amelyet ha az ember elé tartott, az ember önmagában, embertársaiban, a teremtett világ eseményeiben, mindenben csak a rosszat vélte felfedezni. És a gonosz úgy játszott, hogy naponta oda tartott az emberek elé ezt a gonosz tükröt, és az emberek, amikor belenéztek, mindent torznak láttak, mindent rossznak és selejtesnek. Az emberek élete kezdett beszűkülni. A rossz elhatalmasodott felettük, mert mindenben csak a rosszat láttak, ez vált elméjük középpontjába és szívükbe is ez foglalt helyet. A gonosz annyira szórakozott ezen a játékon, hogy egy alkalommal, amikor gonosz játékát űzte, nevetés közben lejtette a tükröt, az leesett a földre, széttört, és egy gonosz vihar a tükör szilánkjait szétszórta a világban. A tükör szilánkjaiból kerültek az ablaküvegekbe, az autók szélvédőjébe, az emberek szemüvegeibe, mindenhol, ahol üveg volt, az ember rajta keresztül nézett, jelen volt a gonosz szikrája. És az emberek ennek következtében saját magukat, embertársaikat, a világot, az eseményeket a világban torzképpen látták, és csak a negatívumot félték felfedezni benne. Ebből kifolyólag az életük nagyon megváltozott. Nemigen voltak közlékenyek egymással, elzárkóztak egymástól, beszűkültek a családon belül, a társadalomban, és a félelem, a szorongás egyre inkább erőt vett minden emberen. Amikor az atya látta, hogy mi történt az emberekkel, azt mondta magában, ez nem mehet így tovább. Elküldte a világba az ő egyszülött fiát, Jézus Krisztust, aki az ő tükörképe. Azért, hogy mutassa meg és élje meg az emberek előtt a világban, hogy Isten milyen, hogy szereti az embert, hogy viszonyul hozzá. A dolgok egy ideig jól működtek. Az emberek örültek Krisztusnak, hallgatták a tanítását, több ezer ember gyűlt köréje, csak úgy itták a szavaikat, részesei voltak a csodáinak, és újjongtak érte, majdnem királlyá is tették. Míg nem, az emberek egy kis csoportja félbe tekintett Jézus hatalmára, az ő közvetlenségére, népszerűségére, és arra gondolt, jobb lesz őt kiiktatni, eltenni lábalól, hogy ne zavarja a saját hatalmukat. Így is történt, Jézust elítélik és keresztre feszítik, meghal. Jézus, mint az atyának a tükörképe, a halál révén széttört. És ekkor jött a Szentlélek, Istennek a jó lelke, a szentségnek a lelke, amely szétvitte a világban a szilánkokat, és mindenhova került Krisztusból, az atya tükörképéből. És az emberek megkezdték megismerni a valóságot, a jót önmagukban, embertársaikban és a világban. Így lassan gyógyulni kezdett a világ, hogy a Szent Háromságos Egyisten titkába beléphetett. És ma a Szent Háromságos Egyisten ünnepén, Szent Háromság ünnepén valahol ezt is üljük, hogy Isten egy új lehetőséget ad az embernek. Mi nap mint nap beléphetünk az ő titkába. Amikor keresztet vetünk imádság előtt, vagy imádság után, amikor imában hozzáemeljük a lelkünket, a szívünket, akkor mindig beléphetünk az ő életébe, ő kínálja fel a vele való közösséget, és az ember számára a vele való közösség belépni az Isten erejébe és titkába legnagyobb öröm és legnagyobb boldogság forrása. Isten meghív bennünket, noha mi értelmünkkel képtelen vagyunk fölfogni ezt a misztériumot, a Szent Háromságos Egyisten titkát, de mégis lehetőségünk van arra, hogy belépjünk az ő életébe. Hogy így teljesíteljük a Szent Háromság titkát, a benne való élettel, és ő is belép a mi életünkbe, közösséget vállal velünk mindennapjainkban. Így minden ember, minden család, közösség, valahol a Szent Háromságos Egyistennek a hordozója, a titkának a jelen valóvá tévője ebben a világban. És úgy gondolom, hogy a mai embernek, de mindenkor emberének nagy szüksége van arra, hogy rajtunk keresztül, általunk megismerje a Szent Háromságos Egyistent. Ha valaki veled beszélget, melletted van, valahol belép általad a Szent Háromságos Egyisten titkába, a te szereteted, megértésed és jóságos által. Így az az emberi beszélgetés, az emberi kapcsolat örök értékűvé válik. Isten megszenteli a családjainkat, megszenteli közösségünket, városunkat, egyházunkat és az egész világot. Hálát adunk a mindenható Istennek, hogy megismerhetjük a Szent Háromságos Egyisten titkát, és benne élhetünk, mozoghatunk és létezhetünk Krisztus a mi Urunk által. Amen. Hiszek egy Istenben,
6: mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
7: Most áldjuk bizalommal kéréseinket Urunk Istenünk színe elé.
4: A Szent Háromság egyisten dicsőítség életükkel az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében megkeresztelt emberek.
6: Kérünk téged, hallgass meg minket!
4: A Szent Háromság egységének titka vezesse a hit és a szeretet egységére az egész keresztény világot.
6: Kérünk téged, hallgass meg minket!
4: A Szent Háromság kiáratott szeretete vezesse minden embert az evangélium világosságára.
6: Kérünk téged, hallgass meg minket!
4: A Szent Háromság egysége és békéje uralkodjék a népek és vezetői szívében.
6: Kérünk téged, hallgass meg minket!
4: Az Atya hatalma, a Fiú bölcsessége és a Szentlélek kegyelme őrizze meg családjaink egységét és boldogságát.
6: Kérünk téged, hallgass meg minket!
7: Urunk Istenünk, hallgass meg ki nem mondott kéréseinket is, Krisztus a mi Urunk által.
6: Amen.

0: Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret. Neked ajánljuk föl, mint a föld termését, és az emberi munka gyümölcsét, ebből lesz számunkra az élet kenyere.
1: Áldott legyen az Isten mindörökké.
0: Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a bort. Neked ajánljuk fel, mint a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét, ebből lesz számunkra a lélek itala.
1: Áldott legyen az Isten mindörökké.
0: Alázatos lélekkel és töredelmes szívvel fogadj el minket, Urunk Istenünk, s legyen kedves színed előtt áldozatunk. Mosd le, Uram, bűneimet, és védkeimtől tisztíts meg. Imádkozunk, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten színe előtt.
1: Fogadja el az Úr kezemből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára.
0: Kérünk, Urunk Istenünk, neved segítségül hívása által szenteld meg felajánlott adományainkat, és tégy minket általuk neked szentelt örök áldozattá, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Felemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te egyszülött fiaddal és a Szent Lélekkel együtt egy Isten és egy Úr vagy. Nem személy szerint való egységben, hanem három személyben, és mégis egyetlen lényekben. Így, amit isteni szavadra, dicsőségedről hittel vallunk, azt fiadról is állítjuk, a Szentlélekről is hirdetjük, minden különbség tétel nélkül. Az igaz és örök istenséget úgy valljuk, hogy három különböző személyt imádunk benne, egyetlen lényekben és egyetlen fennségben. Ez dicsőítik az angyalok és főangyalok, a kerub és szeráv kórusok, kik örökké éneklik és egy szívvel mondják.
1: Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istene, dicsőséget betölti a mennyet és a földet. Hozsánna a magasságban, áldott, aki jön az Úr nevében, hozsánna a magasságban.
0: Valóban szent vagy, Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta a tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiad halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, a színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházunk sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj, kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal, és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne. A tiéd mindenható Atyaisten a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Most imádkozzunk úgy, ahogy minket Jézus Krisztus imádkozni tanított. Mi atyánk, aki
1: a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
2: Engesztelődjetek ki szívből egymásra.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.
0: Isten báránya,
1: te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét.
0: Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
0: Krisztus testőri szemhez.

Áldozási énekünk a 136-os számú ének. Üdvözlégy, oltári szentség! Énekeljük el az első, második és a harmadik szakaszt.

0: által.
1: Amen.
0: Szerdán este a Szentmise este 7 órától lesz, csütörtökön az Úr napján az ünnepi Szentmisét szinte este 7 órától tartjuk. Pénteken is a Szentmise este 7 órától kezdődik, vasárnap a megszokott időben délelőtt 10:30 órától lesz a Szentmise. Szombaton zarándoklaton veszünk részt közösségünk tagjaival és a szomszédos közösségek tagjaival Mátra, Verébe és Szentkúton. Indulás reggel 5 órakor innen a plébánia elől. Ott ünnepi szentmisén veszünk részt, megtekintjük a kegyhely nevezetességeit, majd pedig a visszafelé vezető úton a Mátrában egy pincészetnél fogunk ebédelni, és ott lesz borkóstoló is. Készüljünk úgy, hogy legyen nálunk forint, személyre az ebéd 1500 forint, és 1500 forintba kerül a borkóstolás is. Hogyha még valaki valamit akar vásárolni a kegyhelyen, akkor szintén szükséges hozzá forint. Tehát indulás reggel 5 órakor a plébánia elől. Ugyancsak június 6-án szombaton van az egyháztanácsosok zarándoklata találkozója Mária Radnán püspökség szervezésében. Pénteken, első péntek van, a szokáshoz híven felkeresem betegeinket a Szentségi Jézussal. Pénteken 1 órától, 7 tanóra a 0-3 osztályok számára, 2 órától a 4-12 osztályok számára lesznek 7 tanórák. Szombaton a zarándoklat miatt elmarad a hittanóra délelőtt a felkészítő a bérmálkozóknak. Azoknak a kedves híveinknek, akik a héten ünneplik születés vagy névnapjukat, nagyon sok boldogságot és az Úr áldását kívánom. A Mária Rádió egy persejt fog elhelyezni itten a Mária szobornál, Mária Rádiós persejt, amelybe a kedves hívek beletehetik adományaikat, támogatásaikat a Mária Rádió részére. Előre is köszönjük a kedves hívek támogatását, segítségét a Mária Rádió felé. Valamennyiüknek szeretnék kívánni továbbiakban itt a templomban lévő kedves híveinknek és a kedves Mária Rádió hallgatóinak is áldott hetet, az Úr áldását otthonaikra, szeretteikre és mindazokra, akik fontosak az önök számára. Nagy öröm és megtiszteltetés volt számunkra, hogy a hét folyamán innen közvetítették Szilágycsebből az esti szentmiséket és ezt a mai ünnepi szentmisét is. Kívánom a mindenható Istentől, hogy a közösen kapott kegyelmek hozzák meg a gyümölcsüket, és egykor együtt lehessünk az örök hazában és Isten színelátásában, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen. A szentmise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen hála.
0: Szentmisi záró éneke a 105-ös ének. Szent háromságnak életem, halálom, énekeljük el az első szakaszt.

0: Jézusunk,
1: legegyszerűbb pásztora, tekints irgalmasan szeretett nyájadra, Urunk, mint árvát könyörgünk hozzád, kérünk téged, a boldogságos szűzanya és boldog Szilárd vérfelú püspök közbenjárására. Oldalmazd meg a te szolgáidat, és ébreszt új papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, őrizd meg népedet, hűségben

mielőtt távozunk, földkorába hullva újra imádkozunk. Buzgón esedezve,

Rócsafűzér imádságot és szentmisét közvetítettünk a Szilágycsehi Nepomuki Szent János plébánia templomából, amelyet bemutatott Szűcs Attila plébános. A kántori állást is szintén ő látta el. A mikrofonnál Hujber Robertet hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A hét plébániája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Szilágy Cseh plébániáját, ahonnan élőben közvetítjük a szentmiséket. Szilágy megyében a szilássági dombvidék magaslatai között megbúvó kisváros Szilágy Cseh. A település első említését 1405-ből ismerjük Csehi Hungári Kálosz néven. Földrajzilag összetett domborzati képet mutat, a települést körbeölelő dombok legtöbbje magasabb 280-300 méternél. A dombvonulat hosszan elnyúlva terül el a Szilágy patak völgyétől az erdővidékig szántó területek borítják. Déli lejtőjén szőlősök, gyümölcstermesztés folyik, a szilvafák jellegzetes elemei a tájnak. A dombvonulat egy-egy kiemelkedő részéről csodálatos kilátást nyílik a városra. Főleg üledékes, mészköves talaj jellemző, mélyebben agyagos és 2 méter alatt homokos a talaj. Beosztott falvai Mutos, Oláhorvát, Szilágynádas és Völcsök. Az itt megtelepedett cseh vagy morva telepesekre utal a város cseh utóneve, valamint a 300 méter magas kiemelkedésen épült cseh vára, amelynek első írásos említése 1319-ben Kastrum csehi alakban szerepelt. A vár, illetve a körülötte lévő birtoktest meghatározó urai a középkor évszázadaiban a Jakcs és a Drágfi családok voltak. A 16. században Báthori György, majd a Rátóti Gulaffy család birtokolja az uradalmat. A 18. századra a vár egykori uradalma felaprózódik, és a Veselényi család különböző ágaihoz kerül. A 19. században a várat lebontják, megsemmisül. Ma mindössze 2 a 17. század első feléből származó faragvány őrzi emlékét. A város nevezetessége a főtéren álló református műemléktemplom, amelynek elődje az 1519-ben épült gótikus római katolikus templom, ezt valószínűleg Drágfi János királybíró anyagi támogatásával építették. Máig fennmaradt a templom bejárat és a segrestye ajtó kerete, a szentély látható a két jelentős nemis család, Drágfi és Jakcs címere is. A lakosság 1530-ig áttért a református hitre a templommal együtt. Ennek következtében Szilágy Csehben 400 éven át szünetelt a katolikus vallás. 1845-től lelkészség, korábban zilafiliája volt. A török dúlást követően ide települt örmények kapnak területet Bornemissza páltól, amelyre 1844-ben Bémer László püspök felépíti az első kápolnát. Ennek helyére 1864-1865 között Szaniszló Ferenc püspök építette fel a látható templomot, amelyet 1865. február 19-én áldottak meg, és Nepomuki Szent János tiszteletére szentelték fel. A lelkes római katolikus közösség a templomba betérve imáikba kérik Nepomuki Szent János közbenjárását, hogy példája szerint élvezhessék azok boldogságát, akik szavukkal soha nem vétettek. Nepomuki Szent János a molnárok, vízi molnárok, hajósok, halászok, a papság, a gyónási titok védőszentjeként tekintik, és az árvizek idején is őt hívják segítségül. A templom főoltárán a róla elnevezett festmény látható a legismertebb ábrázolási módban, vagyis Nepomuki Szent János papiruhában, fekete reverenda fölött karingben, vállán hermelin palástal, fején birétummal, előtte a kis angyal a keresztet feléje nyújtva. A templomban még más főszentek szobrai is láthatók, mint a Jézus szíve szobor, a szűzanya szobor és Szent Antal szobra is a kis Jézussal a karján. Az 1960-1970-es években a templom állaga megromlott, és Majernyik Mihály plébános szolgálata alatt nagy munkával és sok anyagi áldozattal javították fel, ezzel egyszerre a plébánia épületét is. 2021-től újabb felújításra került sor, a római katolikus plébánián templomán tetőcserét végeztek és külső színezést, belül a sekrestyét újították, a templomban teljes padlócsere történt, ajtók és ablakok cseréi, valamint toronyfelújítást is végeztek. A szilágycsehi Nepomuki Szent János plébánia, a nagyváradi római katolikus egyházmegye, krasznai főesperesség, szilágysomjói esperesi kerülethez tartozik. 120 lélekszámmal. A templom búcsús ünnepét május 16-án és az örökös szentségi imádási napját pedig november 2. vasárnapján tartják. A szilágycsehi plébánia oldalagosan ellátó plébániái Sülelmet 10 lélekszámmal, Zsibó 40 lélekszámmal, Szilágy Szent Király 16 lélekszámmal, és még filiái, ahova első pénteken ellátogat a plébános a betegekhez, Hadad, Lele, Cikó, Szamosordó és Monó. Sülelmed város Máramaros megyében a történeti szilágyságban Zsibótól 25 kilométerre északra a Szamos bal partján fekszik. 1876-ban csatolták Szilágy vármegyéhez és 2004-ben kapott városi rangot. Zilah majd Szilágycse filiája volt, az alig néhány katolikus család lakta település. A nagyváradi püspökség központtól legtávolabb fekvő plébánia és egyúttal az egyetlen Máramaros megyében. Az 1940-es években építették a római katolikus templomot, amelyet a nagyboldogasszony, vagyis Mária mennybevétele tiszteletére szentelték fel. A katolikus egyház legnagyobb Mária ünnepe, amelyet augusztus 15-én tartanak. A templom főoltárán látható festmény az Isten szülő Mária mennybevételének dogmája szerint Jézus anyja a földi testben és lélekben egyenesen a mennyei boldogságba jutását ábrázolja. A sülelmedi templomban is megtalálják a Jézus szíve mellékoltárt, ahol minden hónap első péntekén Jézus szíve tiszteletére imádkozhatnak a kedves hívek, a másik a Szűz Mária mellékoltára. A toronyban egy harang lakik, ez az egyházi szózata, amelynek megszólaltatása a híveket a templomba hívja. Ugyancsak a szilágycsehi plébánia látja el a közeli Zsibó város nagyboldogasszony plébániát. A katolikus hívek száma 40 fő, a többségben református magyar lakosság mellett. 1925-ig az azóta megszűnt szilágygörcsöni plébánia filiája volt, 1925-től lelkészség. Templomát 1886-ban építették, a templom búcsús ünnepét Szűz Mária mennybevétele ünnepnapján tartják augusztus 15-én. Örökös szentségimádási nap november 1. vasárnapja. A műsor a Nagyváradi Egyházmegye honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján készült. Megköszönve a hallgatóink figyelmét, búcsúzik Önöktől Gábor Anna, az Erdélyi Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Máriaton, az Erdélyi Mária Rádióban. 2026. május 28-ától 31-ig. Mind a négy napon hívhatják adományvonalainkat. Reggel 8 és este 8 óra között a 02-59-420-777, illetve a 03-59-420-777-es telefonszámokon. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

Máriaton az Erdélyi Mária Rádióban 2026. május 28-ától 31-éig. Adományainkkal támogassuk a felvidéki és a délvidéki magyar nyelvű Mária Rádiók működését. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

0: Dicsétessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel. Nagy-nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Nagyváradi stúdióból. Tibor atya köszönti önöket. Ugye a kedves hallgatók tudják, hogy bekapcsolódtunk az elmúlt három napba a Mariaton lelkületébe, és ennek a találkozásnak, összefogásnak, szolgálatnak a mottoja így hangzik, hogy szeretetben van győzelem. A Mariaton kapcsán beszélgettünk a mai nap folyamán a Szabadkai Délvidéki Magyar Nyelvű Mária Rádió elnöknőjével, Bálint Ágotával, most pedig sikerült mikrofon végre kapni, szintén a Szabadkai Magyar Nyelvű Mária Rádió lelki igazgatóját, Horváth Endre atyát. Nagy-nagy szeretettel köszöntelek.
1: Dicsekessék Jézus Krisztus, én is köszöntöm az Erdélyi Mária Rádió hallgatóit.
0: Kedves atya, a szeretetben van a győzelem, a világcsalád ezt a mottót tűzte ki az idei Mariatonnak. Erről ugye ez egy egyszerű mondat, mégis mély igazságot hordoz. Mi a véleményed, hogyan kapcsolnád össze a Mariatonnal?
1: Számomra ez a gondolat, hogy a szeretetben van a győzelem, mindig a római levél 8. fejezetét juttatja eszembe, ami éppen erről szól, hogy az egyetlen végső teljes győzelem csak is a szeretetben keresztül valósulhat meg, méghozzá az Isten szeretetén keresztül. Tehát a római levél 8. fejezete itt arról beszél, hogy sem halál, sem élet, se semmiféle erő el nem szakíthat minket Jézus Krisztusban Isten szerelmétől. Ez a biztonság az, amire igazából az emberi szív vágyik. Érthető módon, hogy a világban is az egyetlen igazán hatásos eszköz a jó melletti küzdelemre a szeretet. De e világban végérvényes győzelmeket nem célozhatunk meg. Nagyon fontos a kiállás a jó mellett, a küzdelem akármilyen szinten, de igazából csak a mennyországba gyűjtünk kincseket. Ez az egyháznak a legnagyobb célkitűzése. És akkor, amikor azt vagyunk, hogy a szeretetben van a győzelem, akkor igazából arról beszélünk, hogy az Isten szeretetében való biztonságunk az, ami a legtöbbet mondhatja. Ez a fajta győzelem érthetően jelen van azért a világban is, de végső soron, amire az embernek ténylegesen szüksége van, az az, hogy megtapasztalja Istennek ezt a biztonságot nyújtó szeretetét. Talán kicsit komplikáltan mondtam, de nekem az mindig ez jut eszembe erről a mondatról.
0: Igen, köszönöm szépen. Miért fontos számodra, hogy a határon túli úgymond magyar közösségek, ahol te is élsz, dolgozol, végzed a szolgálatodat, hogy saját anyanyelvükön hallhassák a Mária Rádió műsorait, és miért fontos, hogy most a Mariaton?
1: Azt hiszem, hogy ezt egy erdélyi közösségnek alig, ha kell magyarázni, hogy mit jelent az anyanyelv. Tehát számunkra, magyarok számára a megmaradásnak az elsődleges eszköze az anyanyelv, és hát azt vallom nagyon erősen, hogy lehet, hogy egy kis nép vagyunk, de egy olyan nép, amire az Isten tervével igenis, hogy szerepe van. Igenis, hogy az Isten általunk gazdagabbá akarja tenni ezt a világot, ezt teszi is. Millió példája van. És azon keresztül, hogy a Mária Rádió is magyar nyelven szól, az anyanyelvünkön, azon keresztül is a nemzeti identitásunkat erősítsük. De érthető, hogy nem csak azt jelenti, hogy a nemzeti identitásunkat erősítsük, hanem azt is, hogy valamilyen szinten ezzel gazdagítjuk az egész világot, Európát, az egész világot. Megvan a magunk helye ebben a történelmi környezetben, és csak azáltal tudjuk gazdagítani a környezetünket, hogyha magunkat adjuk. Magunk legjobb verzióját, legjobb változatát. És ehhez elengedhetetlen, hogy küzdjünk az anyanyelvű oktatásért, az anyanyelvű médiáért. Mi, keresztény katolikusok, jó érthetően, hogy a magyar nyelvű liturgia mellett valahol a Mária Rádióban is egy olyan eszközt látunk, ami segít bennünket önmagunknak maradni, és ezen keresztül megajándékozni az egész világot.
0: Mit jelent az idei maraton az ti számotokra, hogy az erdélyi és a magyarországi Mária Rádió ugye erre a célra tartja a gyűjtést, a ti a felvidéki és a délvidéki Mária Rádió számára a fennmaradásért és a továbbfejlődésért. Mivel biztatnád a hallgatóinkat?
1: Újra meg újra nagyon nagy tapasztalat, nem csak a délvidéki Magyar Mária Rádió munkatársai számára, hanem a hallgatóságunk meg az egész közösségünk számára, hogy akár a anyaországi, akár a más külhoni magyarság van, ahol együtt érez velünk, és mondjuk így az összetartásnak a tapasztalata. Ilyen szempontból tényleg ezt kell mondani, hogy az, amit kapunk, segítséget, az nem csak pénz, hanem valahol ténylegesen egy olyan fajta támogatás, ami erőt meg lendületet is ad, hogy nem feledkeznek el rólunk. De ami miatt fontos ez a támogatás az, hogy újra meg újra a délvidéki, mondjuk a Szabadkai Mária Rádiónak a stúdiója újra meg újra eléggé szűkre van pénz dolgából. Kis közösség vagyunk, a vajdasági magyar közösség, sajnos elég sok fiatal el is ment, úgyhogy ténylegesen össze kell magunkat szedni minden évben, hogy úgy tudjuk befejezni az évet, hogy pozitív nullán. És ez miatt a segítség, amit kapunk akár az anyaország felől, akár az erdélyi magyar közösség felől, egy nagyon komoly, valós segítség, valószínűleg nem tudnánk fennmaradni.
0: Hogy konkrét célokat tudsz mondani, mire fordítjátok most a maraton során befolyó támogatást?
1: Az, amit most gyakorlatilag az évet kell, hogy befejezzük. Tehát külön projektjeink, az, hogy azokat a rendszeres, a stúdiónak azoknak a rendszeres programjait, amiket minden évben csinálunk, azt szeretnénk végigvinni. Ebben az évben tehát nem külön projekteket akarunk. Jó, tehát vannak olyan projektjeink, mint versmondó verseny, de ez előző években is volt már. Vannak olyan projektjeink, amik nem egyszerűen csak a stúdió fenntartására szólnak, hanem kifelé a magyar közösségnek is szolgálunk, de ezeket gyakorlatilag már a rendes programjaink közé soroljuk, és ezeket a programokat akarjuk kifinanszírozni, illetve a stúdió működést biztosítani az év végéig.
0: Mivel te vagy a Mária Rádiónak a lelki igazgatója, hogyan látod, milyen lelki szerepet tölt be ma a Mária Rádió a hallgatók életében?
1: Mármint a délvidéki magyar...
0: Délvidéki, így van. Igen, bocsánat.
1: A Mária Rádió, hogy látom, másfelé is, de itt is leginkább hogyan igazából a kezdeteknél is, hogyan tervezték, hogy azok számára nyújt egy biztos pontot, akik idősebb koruk miatt, vagy ágyhoz költségük miatt nem jutnak el, nem tudnak eljutni a szörnyűségre, a különböző vallási, egyházi rendezvényekre. Ezen túl azonban ténylegesen azt látom, hogy az ima csoportjaink köré, ami 42 ima csoportunk van vallásság szerte, az ima csoportjaink köré, de a különböző rendezvényeink köré elég nagy számban kapcsolódnak mások is, fiatalabbak, középkorúak, akik egészen egyszerűen keresik az egyházban a helyüket. Sokszor van az, hogy ébeni közösségben nem sikerül rögtön elsőre megtalálni a helyét valakinek. Ezen keresztül, ezeken a lehetőségen keresztül mi kicsit szeretnénk közvetíteni, mondjuk így fölerősíteni a plébániáknak a munkáját, és a működésünk során aztán valahol olyan embereket is bekapcsolódni, akik talán a plébánia munkájában nem tudnak elsőre kapcsolódni.
0: Van-e neked olyan személyes történeted, tanúságtételed, amely különösen megerősített téged a a Mária Rádió lelki igazgató szolgálatnak a fontosságában?
1: Erre hirtelen nem készültem fel, de ténylegesen azok, amik megerősítenek, azok újra meg újra, azok a személyes beszélgetések, az a legtöbbször idősebb személyekkel, akik tanácsot kérnek, elmondják a problémáikat, esetleg elmondják azt, hogy mennyit jelent nekik a Mária Rádió. Ténylegesen nagyon-nagyon sokszor hallom idősebbektől, hogy atya, én a Mária Rádióval élek. Ez egy kis túlzás, de valamilyen szinten érezni, hogy mennyire sokat jelent ez a fajta szolgálat. Számomra kezdetekben nagyon furcsa élmény volt, hogy mikor beszéltem a rádión keresztül, nem láttam magam előtt arcokat. Gyakorló plébánosként teljesen új helyzet volt. És azok a visszajelzések, amik nem is annyira sokszor rádión keresztül, hanem személyes találkozásban, amikor találkozok valakivel, és akkor mondják, hogy hallgattam ezt meg ezt az előadását, hallgattam ezt meg ezt a személyiségét, és hogy mi mindent kapottuk. Tehát ezek a pozitív visszajelzések jelzik azt, hogy mennyire sok mindent ad az embereknek a hétköznapjaiban. Mennyire pozitív értelemben kitölti a hétköznapjaikat elsősorban az időseknek, akiknek hát több idejük van abban a Mária Rádiót hallgatni, de hogy ténylegesen tudunk adni ezen keresztül valamiféle kapaszkodót.
0: Mit üzensz azok számára, akik még nem kapcsolódtak be a Mariatonba, mivel biztatnád, hogy miért érdemes?
1: Most elsőre az, hogy igazából az Úristen mindannyiunkat arra hív, hogy tudjunk nagy lelkiek lenni. Ez nem csak pénz jelent, érthetően. Imádságot is jelent, mások felé fordulást is jelent. Senki nem olyan szegény, hogy ne lenne mit adnia. És valamilyen szinten az, amit az ember ténylegesen odaad, azzal gyűjt magának kincseket a mennybe. Azzal lesz ő maga is több. Mondja Jézus egy helyen, mondja, hogy legyetek irgalmasak, hogy ki is irgalmasakot nyerjetek. Ez kicsit azt jelenti, hogy amikor olyasmit teszek, ami mondjuk így nem kötelező, hanem hitemből fakadó nagy lelkűséggel cselekszem, akkor ugyanezt a bőséget, meg ugyanezt a nagy lelkűséget kapom vissza az Istentől én magam is. Persze ezt nem csak a Mariatonon keresztül lehetséges megvalósítani, ezer más lehetőségünk, meg alkalmunk van, de a Mariaton is egy olyasmi, ahol ténylegesen akkor, amikor adok, akkor én is kapok valamit. És Szent Ferenc azt mondja, hogy miközben alamizsnát kapunk, mi az Isten szerelmét adjuk viszonzásul. Egészen biztos, hogy aki őszinte tiszta szívvel kap, tiszta szívvel ad, annak az Isten nem maradósa. Ugyanakkor arra is, az miatt is biztatnám a kedves Mária Rádió hallgatókat erre a támogatásra, hogy egészen biztos, hogy jó helyre kerül. Olyan helyre, ahol egy olyan szolgálatot végzünk, amivel a vajdasági magyar keresztény katolikus közösség erősebb, Isten belőtt hitem, jobban megerősödik, és ezen keresztül az önazonossága is van, az emberek iránti szolgálata is erősödik.
0: Adja Isten, hogy így legyen, hogy meghallgatásra találjanak a biztatásait, és biztosok vagyunk abban, hogy a Szűzanya oltalma ebben a küldetésben segíteni fogja a hallgatóinkat, azokat is, akik csak egy imával a háttérben tudnak bennünket támogatni, segíteni. Kedves Atya, Isten áldása kísérje további plébánosi és Mária Rádió lelkiigazgatói szolgálatodban is. Köszönjük, hogy elfogadtad ezt a mai beszélgetést, és
1: nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
0: Szép eredményt a Mariatonnak továbbra is, és számotokra is. Kedves Mária Rádió hallgatók, az elmúlt bő 14 percben a délvidéki szabadkai Mária Rádió lelkiigazgatójával, Horváth Endre atyával való beszélgetést hallották. Maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Máriaton, az Erdélyi Mária Rádióban. 2026. május 28-ától 31-éig. Mind a négy napon hívhatják adományvonalainkat. Reggel 8 és este 8 óra között a 02 59 420 777, illetve a 03 59 420 777-es telefonszámokon. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

0: Istenünk, te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőtt szentjeid között tisztelhessünk, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Máriaton, az Erdélyi Mária Rádióban. 2026. május 28-ától 31-ig. Mind a négy napon hívhatják adományvonalainkat. Reggel 8 és este 8 óra között a 02-59-420-777, illetve a 03-59-420-777-es telefonszámokon. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

Kedves hallgatóink, a következő percekben az Igazság szabaddá tesz című műsorunkat hallgathatják, melyben Barsi Balázs, Ferences atya elmélkedései közül válogattunk önöknek.

Szeretett testvéreim! Boldog II. János Pál pápa mondta, hogy az ember szakadék. Tegnap arról elmékeztünk, hogy van ennek egy jó jelentése, az, hogy mélység. Sok ember azt sem tudja, mondja Newman bíboros, hogy van lelke. Nincs benne ez a... benne van ez a mélység, de nem tudja, hogy befelé nagyobb területek vannak, mint kifelé. De van egy rossz jelentése is, hogy az ember szakadék, hogy szétszakadt. Szétszakadt a belső virága. És ennek egyetlen oka van, hogy elszakadt az Istentől. És az Isten fia azért jött el, azért lett, van karácsony, azért van nagy péntek, húsvét, hogy pünkösd legyen, hogy szívünkbe árassza újra a harmadik személy, aki az egység lelke. Isten belső életében ő az Atya és a Fiú közös lehelete. Szavak ezek, de nagy jelentőségűek. Ő is személy, de a kettőjük közös élete. A kapucs. Ő az ember és az Isten között az egyetlen igazi kapocs, aki Krisztus közvetített, hiszen általa lettünk Isten gyermekei újjá. Ő segít, hogy hinni tudjunk, remélni tudjunk, szeretni tudjunk. Testvérek, a Szentlélek tovább ment, mint az Fiúisten, a Fiúisten emberlélek. A Szentlélek pedig Isten megragadó szervünk élet. Segít hinni, segít remélni emberfeletti módon, és szeret Isten szeretetével segít szeretni. A szemünket nem látjuk, mert azzal látunk. Ilyen a Szentlélek. Általa mondhatjuk azt, hogy Jézus az Úr. Ez a teljes önkiüresítés. Azért sietett egyik zsinat kimondani, hogy vigyázzunk, azért nem ő serő. Ő valaki. Ő személy. De annyira egyesül az emberrel, testvéreim, hogy nem tudjuk megmondani, hogy mi hitünk ez, vagy ő maga. Mikor azt mondja Szent Pál, hogy a lélek imádkozik bennünk. Kimondhatatlan sóhajokkal. Ez az az új ember, az újjászületett ember. És az embert is belülről egységesíti. Mert ahogy az ember elszakadt az Istentől, belülre is szakadások van. Külön van az értelem, külön az akarat, külön az érzelem, külön a test, külön az ösztönök. Egy széthasalt lény vagyunk. És belülről egységesít. És csak a belülről egységesült ember tudja a többi emberrel művelni az egységet. Én most erről a harmadikról szeretnék beszélni. Az ember belülről egységesítő lélek. Egy csodálatos részletet találtam ismét csak Boldog II. János Pál pápáról. Frosszár írja, aki vele interjút készített, és sokat volt vele. Szereti a gyermekeket. Pápassága legszebb képei közé tartozik, amikor mitrával, püspök süveggel a fején, ünnepi díszben öltözötten, hosszú bíbor szőnyegen fölfelé megy a Szent Péter bazilika előtti lépcsőn, és egy a tömegben elveszett kislány kezét fogja. Majd hirtelen felemeli a magasba, hogy szülei ráismerhessenek, és érte jöhessenek. Annyira szereti a gyermekeket, ez azért lehet, mert ő benne is ott él az az ártatlan, tiszta gyermeki lény, aki játszó pajtásukká teszi. De erre nem olyan egyszerű rájönni. Amikor asztal mellett ül a pápa, a hivatalosságot mellőző étkezéseken, ahol ennek következtében lehet elhallgatni egy pillanatra, bárki megsértése nélkül, a csend lehetővé teszi, hogy az ember őt egymást követő rétegekben felfedezze. Először magunk előtt látjuk a pápát, amit egy hatalmas, behúzott szárnyú fehér madarat.
ha a csönd kedvez a vizsgálódásnak, akkor a pápán túl meglátjuk az egyszerű papot megmásíthatatlan karakterével. A papon túl az ember mélységes alázatával, ami egyenesen a gyermekhez vezet, aki volt, akitől soha nem vált el, akit most is úgy tűnik kézenfogva tart. A gyermek után nincs más, csak Isten világossága, amit ő nem lát, és az bennünket megvilágított. Emlékezni fogtok, egy nap azt mondta, hogy az ember szakadék. Az utolsó, az ártatlan, tiszta gyermeki lény. Ezzel a mondattal válik ez az egykor újságíró, majd hatalmas tehetségű íróvá magasztosult francia gondolkodó teológussá, vagy egyszerűen a hit mélységeit szemlélő keresztényé. Itt most nem a pápáról van éppen szó, hanem a szentről. Tudjuk azt, hogy a gyermek sem egészen ártatlan és tiszta, mert működik benne az önzés. Persze legközelebb az ártatlansághoz ő áll, mert a benne működő önzés még nem képes súlyos, halálos bűnöket elkövetni. Nem azt mondja ez az író, hogy a pápa különös gyerek volt gyerekkorában, és minden más ember fiánál ártatlanabb, ő is olyan volt, mint a többi, hanem a keresztségbe újjászületett gyermekre utal, amelyben gyermekben megjelenik Isten élete. És ezen a ponton nem hogy büntelen az ember, hanem ártatlan, tiszta és szent teremtmény. És ez bennünk is ott van. A föltámadt Jézus a Szentlélek kiárasztásával rájuk lel, vegyétek a szent lelket, akiknek megbocsátjátok bűneit, bocsánatot nyernek, a Szentlélekkel együtt megadja a bűnök bocsánatát, egy ártatlanságot ad. Testvérek, a létünk legmélyén, amit sohasem fognak kibogozni a pszichoanalitikusok, még magunkban is csak hinnünk kell, hatásait tudjuk, van egy érintkezés a Szent Háromság Istennel. Van egy pont, ahol felszökel az élő vizek forrása. Olyan ez, mint amikor egy nemes ágat beoltanak egy vad alanyba. A vadhajtásokat nyesegetni kell, hogy érvényesülni tudjon a nemes oltvány. Amikor az ember úgy dönt, hogy az a pont, az a minden. Amikor az engedi, hogy forrásként működjön, akkor az átjár, áthasonít, átváltoztat mindent. Nem marad gyerek az ember, nem infantilis lény lesz, hanem mindig Istenben születő. Azt hiszem, megérintettük az élet szentség egy mélységét. Szentek nem különös lények, olyanok, mint ti meg én. Egyszeri bűnös emberek, de ezt mindennél fontosabbnak tartották. Mindennél. És ez hatotta át bennük az embert. Áthatotta bennük azt, hogy férfi vagy nő. Ez hatott, ez az Istennel való kapcsolat áthatott az, hogy fiatal vagy öreg, szűz vagy házas, pap vagy nem pap, szerzetes vagy nem szerzetes, római pápa vagy sekrestés. Mindezeket átminősítette, ezeket a rétegeket, átváltoztatta, áttör a legmélyebb valóságon. Ez egy hatalmas egységesülés, de nem felülről, az mind

láthat, akkor lesz egészségesen egységes az ember. Át lehet rajta látni. Aki bennem hisz, annak szívéből az élet forrásai fakadnak, és ezt a Szentlélekről mondta. Tudni kell erről a forrásról, hogy a legmélyebb mélységről jön, ahol igenis az ember érintkezik a Szent Háromság Istennel. Ez tesz tagjává az egyháznak, nem pedig az egyházi tagság tesz Isten gyermekké. Ez a születés, amerről Jézus beszél Nikodémusnak, ez az a pont, ahol nincs öregedés, nincs halál, nincs bűn, nincs tisztátalanság. Ezért igenis el kell gondolkodni azt, amit a régi liturgiában mindig mondtunk és tettünk. És nagy rombolást csináltak a zsinat után, a zsinat nevében. A zsinat ilyeneket nem határozott el. Hogy mikor a pap kezet mosott az oltárnál, és Zsoltár imádkozott. Nem azt mondja, hogy most le, Uram, bűneimet. Hanem lavabo inter innocentes manus meas. Ártatlanok között mosom a kezemet. Testvér, van benned egy pont, ahol ártatlan vagy. Nincs bűn. Azt engedd, azt a forrást feltörni. Ez az, amire Szent Pál azt mondja a hibeknek, hogy meghívott szentet. Testvérek, minden felületesebb szinten ezt kell vállalni, és ezt élni. Házasként, boldog vagy boldogtalan házasként, özvegyként vagy elhagyatottként, papként. Sose tudtam megérteni, hogy egy pap akkor virágzott ki, ha kinevezték kanonoknak, vagy kapott egy piros övet. És egy kis faluba elhelyezték, akkor tönkre ment. Ezzel nagy baj van. De azt sem tudom megérteni, hogy amikor lejárt az a bizonyos igazgatósága egy civil embernek, mindig most azt szokás mondani, hogy kirúgtak. Hát nem rúgtak, ki lejárt. És ebben az új állapotban ismét Isten gyermek lehetek. Felszabadultam. Olyan könnyűséget ad az embernek. Ennél nincsen nagyobb méltóság, testvér. Nincsen. És a teendőimbe az imádságnak ide kell lemenni. És hát persze sok tisztulás kell, nyesegetni kell a mindig előtörő vadhajtásokat. Testvérek, a pünkösd ez a mélység. Ezt a világ nem érti. Szeretnének szép Kossuth Rádióban, sok műsor van, pünkös, a népszokások, tűz, megújulás, minden marhaság, bocsánat. Mindez, ami körítés. És mi még papok is belemegyünk ebbe. Az egyház mélyén van valami, ami nem is egyház. És mi lesz ennek az eredménye? Mi a gyümölcse? Az, hogy nem szerepek és állarcok borítanak el, hanem mindenen áttetsző világosság ragyog. A szerepet, amit kaptál, hogy papa vagy, hogy vállalatigazgató, hogy takarító egy kórházba, ezt a szerepet felváltja a hivatás, amely mélyebbről jön. Nem paposkodik, hanem azért kap, mert hívő. És ezt kapta rá. Nem állarcot visel, hanem életállapotot fogad el, amely a legmélyebb valóságban jelenik meg, tör fel. Egy csodálatos költőnk volt, kiadták most már a fordításait, Ferences atyánk, Szedő Dénes atya. Kár, hogy nem urvassák. Az Írószövetség tagja volt, a legnagyobbaknak csöndes barátja. Mikor 23. Jánost meglátta, ahogy vitték ott a trónon, ő még viselte a tiarát, ezt a négy sort írta, számomra feledhetetlen. Átüt brokáton, sejmeken a nyílt paraszti jóság. Át a halandó emberen az örökké valóság. A szerep feladattá, hivatássá válik. A külső ruhán áttetszik az Isten gyermek. Színeváltozás.

vigyázz, ennek van egy álságos megoldása, az pszichológiailag beteg, a randalírozó. A pap, aki mindent megtesz, hogy bohóc legyen, és hogy játsza, hogy ő nem is pap. A tanár, aki szégyeli az, hogy tanár is, és egyszerűen bratizik a gyerekkel. Nem. Nem. Ez pszichológiailag beteg, ez nem gyermek, ez infantilis személy. Nagyon mély dolgokról beszéltem, és ezért nem tudom még egészen kifejezni. De ezt mind tudjátok, testvérek. A másik gyümölcse nem csak ez a belső egységesülés, hanem hogy másokkal is képes egységre lépni, de nem a felszínen. Azokkal, akik szintén Isten gyermekek, az ő hívő társaival talán könnyebben, de igazából azokkal is, akik nem azon a hiten vannak, és mégse megalkuló. Mert az a legmélyebb réteg nyílik meg számukra. Tehát egy keresztény, aki milyen hív, egy milyen hívő zsidóval, vagy buddhistával, az megint egy infantilizmus, hogy te ezt engeded el a hitedből, én ezt, csináljunk egy keveréket, erről szó sincs. Erről szó sincs. Hanem ott kezd lépni vele kapcsolatba, ahol őszintén rá lehet mosolyogni, ahol egy pohár vizet lehet adni neki, ahol az Isten gyermek ingyenesen tud adni egy jelet. A világ szeretne egységesülni. Ez nagyon szép. Egységes Európa, egységes világ. Testvérek, de mindig a felszíneken próbálja meg, és abból mindig baj lesz. Mindig egy oldalú. Az a legmélyebb pont, ahol minden ember tud egységesülni. Az az Isten gyermeki mélység. Ismerünk ilyen szenteket, akik hát egyáltalán nem szentek, de mégis azok. Hát ez az, testvérek, amikor azt mondjuk, hogy az a keresztény többlet, hogy főorvos, és esetleg az orvosok is nagyon tönkre vannak téve, meg az ápolók is, ne szidjátok őket. Kevés van, sok munka. Mégis megáll, és egy kedves szóval szól, hogy mi van az édesapáddal. Mert tudja, hogy neki is van édesapja. Ő is édesapa. Hogy egy pillanatra ott kommunikál, ahol a másik csak ember, de nem akármilyen ember, az Isten képére alkotott ember. Az ellenségbe is. Lesznek viták. Az ellenfélbe is, ott nem enged. Milyen jó lenne ezt megtanulni politikai szinten. Az állványban nem engedek, mert nem engedhetek, nem hazudhatok. Én nekem ez a meggyőződésem, neked az. Egy életen át vitatkozhatunk. De mit jelent egy gesztus? Testvérek, ez a legmélyebb a kereszténységben. Átüt brokáton sejmeken a nyílt paraszti jóság. Át a halandó emberen az örökké valóság. Mi azt vártuk, hogy adja le a tiaráját, 6. pálodat a szegényeknek. Meg hát most mérő széri a gesztatórián, hát az, hogy mindenki lássa. De ezzel is megadta magát, nem ő akar trónolni, hanem hát a pápát látni, hát akkor hadd lássanak. Érezzük, hogy ez egy egész más világ. Hát üssön át gesztusainkon, szavainkon. Az örökké valóság. Amen.

Tessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mára Rádió kedves hallgatóit. A mikrofonnál Bokor Otto önkéntest hallják. Búcsús szentmisét közvetítünk a Szovátai Szent Háromság plébánia templomból, melyet Köllő Gábor a nyárát köszvényesi plébános mutat be. Ünnepi szónokunk főtisztelendő Gárhunor, nyárát köszvényesi plébános. A kántori szolgálatot Balázs Zoltán látja. Közreműködik a Boldogasszony iskola nővérek szülei kórusa. Meghívom önöket, hogy tartsanak velünk, lélekben kapcsolódjunk be a Szent Misében.

Kedves keresztény testvéreim, három ponton a legbiztosabban áll a világon minden létező. Ha emberekről van szó, akkor a hármasságot a párbeszéd jellemzi. Egymással beszélgetnek, jól érzik magukat, a gondolatok oda és vissza áramlanak. A Szent Háromság és Egyistenben is ilyen párbeszéd létezik. Ennek megszentelődését mindennapokban, az egymás közötti kapcsolatokban, az emberi élet minden területén megtapasztalhatjuk, csak szív kell hozzá. Ezekkel a gondolatokkal vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen vehessünk részt az Úr szent titkain. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem azért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Mennyei atyánk, te elküldted a világba fiadat, az igazság igéit és a megszentelő szent lelket, és ezzel kinyilatkoztattad belső életed csodálatos titkát. Add, hogy az igaz hit megvallásával a Szent Háromság dicsőségét megismerjük, és a fölséges hatalmú egyistent imádjuk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és ember szerető jóságával szeret bennünket a Szent Lélekben,

Olvasmány Mózes második könyvéből. Mózes, miután elpusztította az aranybórjut és kiengesztelte az urat, másnap korán reggel elindult a Sínai hegyre, és vitte magával a két kőtáblát, ahogy az Úr megparancsolta. Az Úr leereszkedett a felhőben, ő pedig eléje járult, és segítségül hívta az Úr nevét. Az Úr elvonult Mózes előtt, és ezt mondta. Az Úr, irgalmas és könyörülő Isten, hosszantűrő kegyelemben és hűségben gazdag. Mózes sietve a földig hajolt, leborult, és így szólt. Ha kegyelmet találtam a szemedben, Uram, akkor a mi Urunk vonuljon velünk. Bár kemény nyakú nép ez, mégis bocsáss meg bűneinket, és fogadj el minket örökségedül. Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent Pál apostolnak a korintosiakhoz írt második leveléből. Testvéreim, örvenjetek és tökéletesedjetek. Buzdítsátok egymást, éljetek egyetértésben és békében. Akkor veletek lesz a szeretet és a béke Istene. Köszöntsétek egymást szent csókkal. A szentek mind köszöntettek titeket. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Ez az Isten igéje.

Jézus ezt mondta Nikodémusnak, úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítéletet vont magára, mert nem hitt Isten egyszülött fiában. Ezek az

0: Főtisztelendő paptestvérek, Krisztusban szeretett ünneplő testvérek, a Vitézi rend képviselői, kedves Mária Rádió hallgatók! A világ tele van titkokkal. Ott van például a piramisok és a Stonehenge találja, a történelmi fekete pontok, ott vannak aztán a szigorúan bizalmas politikai információk, rengeteg világméretű rejtély és titok. Vannak köztük olyanok, amelyek fúrják az oldalunkat, és vannak olyanok, amelyekről azt gondoljuk, hogy jobb, ha nem is tudunk róluk. A legfontosabb titkok mégsem ezek az életünkben. A legfontosabb titkok, amelyek valóban érintenek minket, azok az életünk titkai. Az egyik ilyen életválasztó titok, az maga az Isten, aki Szent Háromság. A mai búcsús ünnepünk ezért nem egy szentírási vagy Jézusi eseményre emlékeztet, mint karácsony vagy húsvét, vagy egy szent életútját járja körül, hanem a keresztény hit legnagyobb titkára és misztériumára irányítja a figyelmünket. Hogy a Jóisten nem Nescafé, amint azt írja, hogy három az egyben, és azt csak jól megkeverem, és aztán egyben van, nem keveredik, hanem három különböző személy, és mégis egy Isten. Igen, ez a titok nem egyszerűen egy hittétel, vagy filozófiai rejtvény, vagy matek feladat, amit meg kell fejteni, hanem gyakorlatilag az élet forrása. A szeretet teljességem, ez a hitünk, a lét lüktető szíve. És ez az ünnep arra hív, hogy ne csak gondolkodjunk Istenen, hanem lépjek kapcsolatba vele. Elsősorban a mai ünnepünk szándéka és üzenete tehát, hogy megerősítsen bennünket abban, hogy Isten létének részesei vagyunk. Az ő végtelen gazdagságára vagyunk meghívva. És bár nem látjuk, nem értjük, de ez a lét mégis körüljár bennünket. Történt, hogy egy forró nyári napon két kisgyermek játszott az utcán, és egy idős néni megkérdezte tőlük, mit csináltok ilyen komolyan. És a gyerekek így válaszoltak, összegyűjtjük a napsugarait, és oda irányítjuk arra az ablakra, ott fekszik a beteg kisöcsénk. És szeretnénk, hogy ő is érezze a napnak a melegét. Két ember szeretete egy harmadik fele irányult és fordult. Nem maradt meg önmagában, hanem továbbáradt. És pontosan ilyen az Isten. Egy Isten, de nem magányos. Nem maga a közösség, a szeretet, és erre hív meg minket is. Ő maga, aki a közösségben, szeretetben akar összefordni bennünket. Isten egy a lényege szerint, de háromféleképpen van jelen. Atyaként teremt, fiúként megvált, és lélekként megszentel. És ez mit jelent számunkra? Ez azt jelenti, hogy mi sem vagyunk egyedül. Az életünk célja nem csak túlélni a hétköznapokat, hanem belépni ebbe az isteni szeretet kapcsolatba. Isten nem messze van, hanem közöttünk, velünk, sőt, bennünk él akkor, amikor az Atyához imádkozol, az Atyát szólítod meg. Amikor Jézus példáját követed, akkor a fiúval jársz. És amikor erőt kapsz, hogy jót tegyél, akkor a Szentlélek munkálkodik benned. Igen, kedves testvérek, az Atya a forrás, aki életed ad. És amikor megszólítjuk Istent imádságban, leggyakrabban így kezdjük, hogy mennyei atyánk, mi atyánk, miért? Mert ő az élet forrása. Ő teremtett minket, ő alkotott meg szeretetből, és úgy néz le ránk, mint a gyermekére. Mai világunk sokszor ideg, személytelen. Az ember könnyen érzi magát egy pórszemnek az univerzumban. De a mi hitünk azt mondja, hogy nem vagy véletlen. Egy szerető atya akart téged a világra. És aztán ott van a második isteni személy, a fiú, aki eljött közénk, hogy megmutassa Isten arcát. Isten nem csak egy mennyben trónuló hatalom. Ő Jézus Krisztusban emberré lett, és amikor Jézus tanított, gyógyított, sírt Lázár sírjánál, megbocsájtott a bűnösnek, magára vette a keresztet, akkor láttuk meg, hogy milyen is tulajdonképpen az Isten szíve. És a fiú azt mondta, aki engem lát, látja az atyát. Ő nem csak szavakat mondott, hanem példát adott. Amikor tehát jóságos vagy, amikor megbocsájtasz, amikor szolgálsz másokat, akkor Krisztus útját járva a fiúval vagy közösségben. Ez a harmadik isteni személy, a Szentlélek, aki Isten jelenléte bennünk. De Isten nem csak múltban vagy kívül van, hanem bennünk él. A Szentlélek által Isten beköltözik a szívünkbe. Ő az, aki megszólít, bátorít, figyelmeztet, vezet. És néha érezzük, nem tudok megbocsájtani, nincs erőm imádkozni, nem vagyok elég jó. De amikor mégis elindulsz a jó fele, akkor megérzed a békét, akkor az a Szentlélek munkája igen benned. Ő az, aki csendesen és határozottan formál minket Isten képmásával. Igen, ezért a Szent Háromság a szeretet közössége is. Igen, nem utolsó sorban a mai ünnep gyakorlatilag arra emlékeztet engem, hogy nem önmagamért élek. Legalábbis nem kellene csak és kizárólag önmagamért élnem. Mert Isten képére vagyok teremtve, tehát közösségre, szeretetre, kapcsolatra, és ez az én alapvető meghívásom, hivatásom. Feladatunk tehát, hogy ne csak beszéljünk az Istenről, hanem éljük meg vele a kapcsolatot. Ne csak a Szent Háromság titkát próbáljuk ugye megérteni, hanem engedjük, hogy ez a szeretet kapcsolat átformálja az életünk. Kedves jó testvérek, Szent Háromságban ma azt ünnepeljük, hogy az élet alapvetően közösségi. És talán nap mint nap meg kell harcolni ezért a megért közösségi kapcsolatért, mivel hogy ha nem hozok áldozatot, akkor nem lesz élet benne. Napjainkban sokak elszigetelődtek egymástól, ugye telefont, meg a Facebookot nyomogatják, és áll kapcsolatokat építenek ki. Ja igen, a like az nem reális közösségi kapcsolatot jelent. Ne áltassuk magunkat abból, nem lesz igazi élet. Valaki azt mondta, hogy szedd szét a hadsereget, és megomlik a hadsereg. És igen, azt gondolom, hogy nem azért porlik a székely, mert ugye merre visz az élet, azért, mert lemondunk a közösségi életünkről. Ha nem kínlódod meg a nehéz utat, az elveszik. Aki otthon bezárkozva él, csak otthon egyedül játszik, imádkozik, abban is élet van, de közösségileg megért élet. A szeretet kapcsolat, abban van az igazi élet. És igen, aki lemondott a közösségi életről, az lemondott a jövőjéről, a jelenéről, és szépen besorvad az ő önző kis világába. Kedves testvérek, hidd el, nem véletlen, hogy az ember a szeretetre van teremtve. Mert Isten képmására vagyunk alkotva. És Isten, mint említettem, maga a szeretet kapcsolat. A mai ünnep következő szándéka és üzenete tehát, hogy megerősítsen bennünket abban, hogy Isten életének részesei vagyunk, és mégpedig a kerességünktől fogva. Az ő végtelen gazdagságára vagyunk meghívva. Bár nem látjuk, nem értjük, de mégis körüljár bennünket. A meghívásunk tehát gyakorlatilag arra szól ma, hogy igyekezzünk tükrözni a Szent Háromságot, ezt a szeretet kapcsolatot. mert akkor egysége, szeretete és közössége megteremtődik a mi mindennapi környezetünkben, a családunkban, a munkahelyen, talán éppen a plébániai közösségben, és tudjuk ezt szélesíteni akár a társadalmunk minden egyes szegmensén. És ez lesz az a pont akkor, amikor talán elhisszük, hogy az ő képmásai vagyunk, és egyetlen vágya van, hogy bennünk az ő szentháromságos élete és a valós szeretett közösség ragyogni tudjon. Feladat, hogy bátran engedjük meg neki ezt. Kedves testvérek, jó néhány évvel ezelőtt egy világhírű utasszállító hajó, amely vízebocsájtása után néhány hónapra rá eltévedt a tengeren, pedig a hajónak a műszerei jó irányt mutattak, és a szakemberek, amikor megvizsgálták a hajót, kiderült, hogy az iránytű, amely az irányt mutatta, azért romlott el, mert a hajó hatalmas vas terhet hordozott. Igen, a világ terhe, amely sokszor nyomja a lelkünket, testünket, szétzilálja a szeretett kapcsolatunkat. Igen, akkor mi merre haladunk? Tudunk-e visszakapcsolódni a Szent Háromságos Isten útján haladni? Hiszen tudjuk, nekünk, keresztényeknek ezen az úton kell járnunk, hogy vele, ő benne, és ő vele érhessünk. Igen, a Szent Háromság titka nem arra való, hogy megfejtsük, hanem hogy imádjuk és befogadjuk. Szent Ágoston mondotta, ha megértenéd, nem lenne Isten. De ha megnyitod a szíved, megtapasztalod az Atya szeretetét. A Fiú veled jár, a Szentlélek benned él. És ez a lényeg, kedves testvérek. Ezt üzeni a mai búcsús ünnepünk. Ezt vigyük magunkkal. Nyumán bíboros így imádkozik. Titok is vagy, nem csak lét. Nem húzhatjuk félre fátyladat, de rendületlenül bízunk jóságodban, mely létedből következik. Igen, segít a Szent Háromság szeretett közössége a maga eleven példájával. És nekünk, embereknek legyen a Szent Háromság továbbra is a támasz. Legyen irány és életcél, míg egykor mi is részt vehetünk isteni életében. Ezt adja meg nekünk a Szent Háromságos Egyisten egykoron. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mennek és földnek teremtőiben, és a Jézus Krisztusban, az ő Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
2: Testvéreim, ünnepi örömmel imádjuk az oltári szentséget, kérjük megváltónkat és jó pásztorunkat, hogy hallgassa meg alázatos könyörgéseinket.
3: A Szent Háromság egy Isten dicsőjétség életükkel, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében megkeresztelt emberek. A Szent Háromság egységének titka vezesse a hit és szeretet egységére az egész keresztény világot.
1: kérd
3: a Szent Háromság járató szeretete vezessen minden embert az evangélium világosságára.
1: Kérd téged, hallgass meg minket.
3: A Szent Háromság egysége és békéje uralkodjék a népek és vezetőik szívében.
1: Kérd téged, hallgass meg minket.
3: Az Atya hatalma, a Fiú bölcsessége és a Szentlélek kegyelme őrizze meg családjaink egységét és boldogságát.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Urunk Jézus Krisztus, add kérünk, hogy a szentmise kegyelmeiben mindig bőven részesedjünk, és az oltári szentségben őszinte odaadással, tiszta lélekkel vegyünk magunkhoz, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

Hírünk, Urunk Istenünk, Teved segítségül hívása által, szenteld meg felajánlott adományainkat, és tégy minket általuk neked szentelt örök áldozattá,

0: Valóban szent vagy, Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be néked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy hiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan föltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismerd föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy

0: Bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.
1: Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgáldott Leó pápánkat, Gergely főpásztorunkat, László segédpüspökét, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet.
2: Teljes és kegyesen házad népek kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszorródott valamennyi gyermekedet.
3: Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

0: üdvözítőnk tanítása szerint így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházunk hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és szeretsz bennünket most és mindörökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
2: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
0: Legyen békesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok vagyunk, mert meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy

szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

Könyörögjünk! Urunk Istenünk, e szentség vétele is, az örökkévaló egy és oszhatatlan szent háromság megvallása, szolgáljon testünk és lelkünk üdvösségére, Krisztus

ünnepi közös imádságunk és Isten tiszteletünk végén házigazdai kötelességem megköszönni a mindenható Istennek ezt a lehetőséget, összegyűjtött bennünket. Nem kell szebb és méltóbb dolog, mint hogy imádkozni gyűlünk össze, és bízhatunk benne, hogy közöttünk van a mindenható Isten. Ő ígérte, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott leszek köztük. A Szent Háromságos Egy Isten imádása az, amely megvalósul körünkben ebből az alkalomból, külön ajándék, kiváltság és feladat. Vallásos életünk alapja a mindenható Isten előtt hódolni és hódolatunkat kifejezni. Megköszönjük a mindenható Istennek ezt a lehetőséget, ugyanúgy, mint minden kegyelmet, amellyel földi életünk során elhalmoz bennünket. De a jó Isten után megköszönöm földi munkatársainak is, akik közreműködtek ennek az ünnepnek előkészítésében, ne vállalva az áldozatot, időt, eljöttek ide, és ezzel közösségünkben részt vállaltak az igazi Isten tiszteletre. Külön köszönöm a szolgálatokat, akik hozzájárultak az ünnep kellemesebbé tételéhez, legyen az imádság az együttlét külső formája, a belső tükröződése, és szolgáljon Isten dicsőségére. Külön meg kell említenem a paptestvérek, akik vállalták és eljöttek hozzánk, különösen a közvényesi plébánosnak az ige hirdetés szolgálatát, bízom bennem, hogy egy lépéssel közelebb kerültünk a megközelíthetetlenhez, a Szent Háromság titkához. Nem azt mondjuk, hogy meg lehet érteni, de valamit azért fel lehet fogni belőle, és úgy éreztem, hogy segített ez az elmélkedés. Köszönöm a kórusnak az éneklését, minden jó szándékú embernek a segítségét, és igaz, hogy bár az idő kicsit kedvezőtlen, de ez még májusi eső, és szeretettel várjuk egy kicsi kínálmációra a résztvevőket a lefödés alatt. Fogadják el ezt a szolgálatot. Kívánom mindenkinek életére, családjára, fáradozására a Szent Háromságos Egyisten áldását. Ugyanakkor hirdetem, a főként a szovátaiaknak jövő héten úrnapja, délelőtt nincsen szentmise, ballagás van 11 órától, délután 5 órától van az ünnepi szentmise és a szokásos úrnapi körmenet, pénteken pedig első péntek. Imáinkkal, részvételünkkel kapcsolódjunk bele ezekbe is.

Föld ura, aki a templom búcsúja ünnepén egybegyűjtött benneteket, árasztaljátok bőséges áldását a mennyből. Adja meg nektek, hogy ti is az ő temploma és a Szentlélek hajléka legyetek,

0: Kedves hallgatóink, búcsús szentmisét közvetítettünk a Szobátai Szent Háromság plébánai a templomból, melyet Köllő Gábor Nyárád remetei plébános mutatott be. Az ünnepi szónokunk Gál Hunor, Nyárád közvényesi plébános úr volt. A kántori szolgálatot Balázs Zoltán látta el. Közreműködött a Boldogasszony iskola nővér szülei kórusa. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Szeretettel búcsúzik Önöktől Bokor Ottó önkéntes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A hét plébániája.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Szovátát, ahonnan élőben közvetítjük a szentmiséket. Szováta Maros megyében a Székely Sóvidék központja, európai hírű üdülőváros. Marosvásárhelytől 60 kilométerre keletre, a Mezőhovas délnyugati előterében, a Szovátai medencében fekszik. A kis küküllőbe siető Juhod, Sebes, Szováta és Szakadát patakok hordalék kupjaira épült. 1955 óta város. A település a Székely Őrlec nembeli szovát nemzetségről kapta a nevét, mások szerint a szláv eredetű magyar szovát személynéből származik. Községközpont Szováta beosztott falvak, Jésmező, Kopac, Szakadát. A beosztott falvakkal együtt lakossága 10.385 fő, templomuk a régi Bagolyvárnak nevezett hely a temető mellett volt. A hitközség első említése 1630-ból származik, a reformáció betörése után meggyengült. A Mikházi Ferences szerzetesek hatására sokan katolikussá válnak. 1734-től állandó papja lesz a közösségnek. A medvetó létrejöttét követően, amikor a település rohamos fejlődésnek indult, az egyházközség is gyarapodott. A környéken már a rómaiak is bányáztak sót, majd a középkorban is folytatódott a kitermelés. A régi mélyedéseket idővel csapadék és folyóvíz töltötte meg, így keletkeztek az első sóstavak. Első lakói 1578-ban sótermelésre ide telepített elszegényedett szabadszékely családok voltak, akiket 1581-ben ugyan elűztek, de rövidesen visszatelepültek. Első fürdője a 19. század közepén épített Géra fürdő a Sóspataknak a Szovátában ömlésénél volt, innen fokozatosan Felső Szovátára, a mai fürdőközpontba helyeződött át a fürdőélet, ahol 1901-ben nyitották meg a fürdőtelepet. A város a Sós tavairól és Sós szikláiról nevezetes. Legnagyobb tava a Medvetó. A tó nevét kiterített medvebőrhöz hasonló alakjáról kapta, és 1875. május 27-én alakult ki. Benne 66 ezer tonnára becsült oldott sómennyiség van, a felszíntől lefelé hőmérséklete növekszik, melyet a nap melege és a lejjebb koncentrálódó só okoz. Sós vízű tavai még a Magyarósi tó, Rigó tó, Fekete tó, Vörös tó, és zöld tó, továbbá az édesvízű Piroskató és Kígyóstó. A sósvízű tavak esetében a víz sótartalma magas, így a fürdőző könnyebben fennmaradt a víz felszínén. A sós árok a város északkeleti végétől délnyugat felé húzódó, sós tavakban gazdag terület, ahol a kősó néhol 15-20 méter magas sósziklákat alkot, melyeket régen katonák őriztek. Továbbá látnivalók a faluban a tó melletti római katolikus kápolna 1936-1938-ban épült, görög katolikus kápolna, ortodox temploma, a város római katolikus temploma, a református templom és unitárius templom. Szováta keresztlevelének tartják azt az írást, amelyet 1581-ben Kornis Mihály gyulafehérvári börtönből küldött Bátori Istvánhoz, és amely szerint Szováta 1580-ban keletkezett volna, s a betelepített lakossága már katolikus is volt. Újabb kutatások alapján már 1578-ban lakói voltak Szovátának. Báthori Zsigmond 1583. április 25-én megerősíti Báthori Kristóf 1578. szeptember 13-án szovátának adott kiváltságlevelét. 1630. július 22-én keletkezett okirat szerint Bak Ilona földet adományoz a Zovatai Szentegyház javára. Domokos Kázmér, ferences püspök, 1606-ban született szovátán és katolikus nevelésben részesült. A református fejedelmek idején a hitközség meggyengült, csak mint filia működött, Koront, majd Agyha, Parajd és Nyárád köszvényes anyaegyházak mellett. A Szepesi dekrétum szerint 1732-ig paphiány miatt licenciátusok vezették a plébániát, az utolsó Lukács Márton volt. 1734-től Halmágyi József személyében állandó papja volt, és mint önálló plébánia működött. 1870-1878 között felépült a jelenleg is látható katolikus templom, a Szent Háromság tiszteletére szentelték fel. A templom belső bútorzatát 1990-ben lecserélték. Az oltár helyére hatalmas márványburkolatú kereszt került. A Szent Antal, a Szűz Mária, Szent József és Jézus szíve szobrok megmenekültek, nemrégiben egy Szent II. János Pál pápa szobrot ajándékoztak a templom részére. Szépen díszített orgonáját Johannes Hahn építette, és Angster József kibővítette, felújította. A templom felújításakor hátul egy karzatot építettek, ami két oldalt előrefutó. Az 1940-es években Török Mihály plébános a fürdőtelepen templomot építetett, majd a filiákban is. 1986-1988 között felépült az új plébánia épülete. Mindezek mellett nem maradt el az egyházközség lelki gyarapodása sem, missziók, lelki gyakorlatok követték egymást. Szomorú tény, hogy a hívek száma 1990-től megváltozott. Több az elhalálozás, mint a születés, nem utolsó sorban a rohamos kivándorlás okozta a lélekszám csökkenést, míg 2000-ben 3878 volt a lélekszám, ma már csak 3009. A példás életű és szolgálatú püspök Mártonáron bronzszobor alakban is jelen van szovátán, a telepi kápolna előtt. A templom a gyulafehérvári római katolikus érsekség székelyudvarhelyi főesperesi kerülethez tartozik. Búcsúját pünkösd utáni első vasárnap Szent Háromság vasárnapján tartják, örökös szentségimádási nap március 16. Szováta filiái, Szováta fürdő, Jézus szentséges szíve filia, ellátó plébániája Szováta. Szentmiséket kedden, pénteken és vasárnap délutánonként tartanak. A székelyudvarhelyi főesperesi kerülethez tartozik, a búcsús ünnepét Jézus szíve ünnepnapján tartják, vagyis pünkösd utáni második vasárnap, június 26-án. Tyúkászhegy, a Szent Kereszt felmagasztalása filia, ellátó plébánia Szováta. A székelyudvarhelyi főesperesi kerülethez tartozik. A fürdő látogatói szívesen megtekintik a Tyúkász dombi kápolnát is Szováta fürdő. Íj és mező. Szovátától 3 kilométerre délkeletre, Maros megye keleti határában helyezkedik el, a görgényi havasok lábánál, a Juhot-patak völgyében. Templomának titulusa Szent Antal ellátó plébániája ugyancsak Szováta. Minden vasárnap déli órában tartanak szentmisét, és a székelyudvarhelyi főesperesi kerülethez tartozik. Megközelítőleg 37 római katolikus lélekszáma van. Kibéd. Maros megyében az egykori Maros-szék egyik legnépesebb faluja, a hagymatermesztés hazája. A Kisküküllő jobb partján 370 méterrel a tengerszint felett az Uron és Tabika patakok Küküllőbe ömlésénél fekszik. Oklevelekben először 1499-ben jelentkezik Kiebet néven. Mai temploma 1820-1826-ban épült. Még két adat bizonyítja, hogy az eredeti templom már a katolikus korban állott, a templomnak sekrestyéje volt, ami a református időkben már nem építettek, valamint az, hogy az új templomban megőrizték a torony alatti kaput, melynek szemöldök kövén az 1710, az újjáépítés dátuma szerepel a kapu gótikus stílusú. A katolikus kori és reformáció előtti templom mellett szól az a hagyomány is, amely egy reformáció előtti katolikus pap belépését örökíti meg, akit hívei elkergettek, és a katolikus hívek ekkor lettek reformátusok. Más vallás, illetve egyház kibéden azóta sincs. Ellátó plébániája szobáta. Sóvárad ellátó plébániája ugyancsak szobáta, a székelyudvarhelyi főesperesi kerülethez tartozik. Szovátától délre 4 kilométerre délnyugatra fekszik, a Kisküküllő felső folyása mellett keskeny völgyben terül el. 1332-ben plébánia temploma van, Miklós nevű volt a papja. Középkori tiszta katolikus lakossága a reformáció után református lesz, templomával együtt, és ma is református anyaegyház. Szakadát filia, Szováta északnyugati tartozék települése a központtól 6 kilométerre északra a Szakadát pataka mentén Maros megyében. Csak 1900-ban került a helység névtárba, addig tanyaszerű telep volt. Ellátó plébánia Szováta, és minden vasárnap délután tartanak szentmisét. A székelyudvarhelyi főesperesi kerülethez tartozik. A műsor a szovátai plébánia honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján készült. Megköszönve hallgatóink figyelmét, búcsúzik Önöktől Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Máriaton, az Erdélyi Mária Rádióban. 2026. május 28-ától 31-éig. Mind a négy napon hívhatják adományvonalainkat. Reggel 8 és este 8 óra között a 02-59-420-777, illetve a 03-59-420-777-es telefonszámokon. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük Mária Rádió hallgatóit a Sepsi Szent Györgyi stúdióból. A mikrofonoknál Antal Zoltán,
1: Pál Zsóka
2: és Görgényi Tünde.
0: Imádságra hívjuk a kedves hallgatókat. Imádkozzunk közösen a békéért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
0: Napról napra tapasztaljuk, hogy fontos része az életünknek a béke. Érezzük, hogy mekkora szükség van a békére, akár az embertársi kapcsolatainkban, de ugyanúgy szükség van a békére a világban, a népek, nemzetek között. És azt is érezzük, hogy mennyire fájdalmas a szomorú hírekről értesülni, hányan elveszítik otthonukat, mindenüket, hányan elveszítik életüket. Hordozzuk őket imáinkba, és imádkozzunk azért, hogy a világ felismerje a béke nélkülözhetetlen voltát.
2: Páradozzatok annak a városnak békességén, ahova fogságba vitettelek titeket, és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak békességétől függ a ti békességetek is. Békesség Istene, Jézus Krisztus, hogyan adod nekünk a békességedet most, amikor a világ sehogyan sem adja? Szüksége van erre lelkünknek, családunknak, országunknak, világunknak. Kezd, Uram, bennem a békéltetés munkáját. Csendesítsd el nyugtalan szívemet, tisztítsd ki, vedd el a haragot, erőszakosságot, önzést, piszkosságot. Töltsd be szent lelkeddel. Adj tiszta igaz gondolatokat, érzéseket, telve hittel, reménnyel, szeretettel. Vezesd, Uram, a szavam, kezem, lábam is a te utad szerint, hogy a békességért fáradozzak magamban és környezetemben. És most, amikor messzebb tekintek e fáradozásomban, csak imádkozni tudok embertestvéreimért, akikhez én nem, de a te kezed elér. Könyörgöm, hogy mentsd meg az embert, ahogy mindig is tetted. Mentsd a testét, és mentsd a lelkét. Adj békességet, vagy légy velük a háborúságban. Megvalljuk, te vagy az Úr mindenek felett. Téged nem lehet legyőzni, hogy tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.

0: Szent Pál apostol a tesszaloniki hívekhez írt első levelében is felhívja a figyelmet a békére. Békesség Istene szenteljen meg benneteket mindenben, és egész lelki valótok, mint a lelketek, mind a testetek maradjon fedhetetlen Urunk Jézus Krisztus eljövetelére, aki hív titeket, hűséges, tehát meg is valósítja. Testvérek, imádkozzatok értünk is. Testvéreim, hívő lélekkel terjesszük kéréseinket Isten elé. Urunk, kérünk, hogy a te békéd ragyogjon közöttünk, és szereteted tegyen szabaddá minket.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Imádkozzunk azokért, akik igazságtalanul szenvednek. Kapjon minden ember, minden nemzet és nemzetiség egyenlő jogokat, s ugyanakkor vállaljon egyenlő kötelezettségeket is.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Istenünk, kérünk, ajándékozz meg minket békéddel, hogy ezt másoknak tovább adva az emberiség szolgálatára legyünk.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Imádkozzunk a keresztényekért, hogy mindig nyitottak maradjanak mindenki felé, és így a kiengesztelődés kovászává legyenek az emberiség nagy családjában.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Imádkozzunk azokért, akik megpróbáltatásokon mennek keresztül, akiknek segítségre és együttérzésre van szükségük. Add, hogy általunk részesüljenek a te irgalmas szeretetedből.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk Jézus Krisztus, te példát mutattál az alázatos szeretetre, és megtanítottál bennünket, hogy minden emberi élet értékes előtted. Kérünk, szent lelked által vezéreld a világ népeit, hogy át tudják engedni neked az irányítást, és lépésről lépésre közelebb kerüljünk az igazi békéhez. Amen. Könyörögjünk. Szabadíts meg minket, kérünk, Urunk, minden múlt, jelenvaló és jövendő bajtól, és a boldogságos mindenkoron Szűz Máriának, az Isten anyjának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden zavargástól biztonságban legyünk, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Mi atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária,
1: kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Most segíts meg, Mária,
1: ó irgalmas Szűzanya, keservét a búnak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hői máj gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya. Amen.
0: Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
0: Áldjon és őrizzen titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Maradjunk meg továbbra is a Jóisten jelenlétében. Hagyatkozzunk rá. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi kastélynál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Máriaton az Erdélyi Mária Rádióban 2026. május 28-ától 31-éig. Adományainkkal támogassuk a felvidéki és a délvidéki magyar nyelvű Mária Rádiók működését. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

0: hívtam fel a Budapesti Mária Rádió koordinátorát, Boros Zoltánt, akit sikerült mikrofon végre kapnom. Szeretettel köszöntelek, kedves Zoltán, Isten hozott.
1: Szeretettel köszöntelek én is, Tibor atya, és köszöntöm a kedves hallgatókat is szerte Erdély országban.
0: Kedves Zoltán, tudjuk nagyon jól, hogy a Magyarország és az Erdély Mária Rádió évekkel ezelőtt már közös elhatározással eldöntöttük, hogy a Délvidék és a Felvidéki Mária Rádiót segítsük a fennmaradásukban, fejlődésükben. De ez nálatok Budapesten hogyan zajlott ennek a megszervezése? Milyen programokkal készültetek az idei adománygyűjtő napokra?
1: Most, hogy ezt így felvezetted, az jutott eszembe, vagy azon kezdtem el gondolkozni, hogy hány éve csináljuk már azt, hogy ugye hogy a magyar nyelvű rádiók, konkrétan a felvidék és a délvidéki magyar nyelvű Mária Rádiónak a céljaira, ha vannak egyedi céljaik, akkor arra, vagy hogyha hát ha a működésre, akkor arra, mert hát ők azért a működéssel is, a napi működéssel is bajban vannak, és tulajdonképpen a napi fennmaradásuk az elég problémás. Ezt mi nehezen éljük át a mindennapokban, ami a anyaországban, és hát ugye ti Erdélyben, hisz a erdélyi és a magyarországi anyarádió is, az anyaországi rádió is önfenntartó, és hogyha vannak is a költségvetésünkben, az adományokban vannak itt néha lukak, vagy hiányok, vagy ilyen völgyek, akkor is azért tulajdonképpen folyamatos a működésünk, folyamatosan biztosított, és nem igazán kell attól tartjunk, hogy a holnapi nap, vagy a következő hónapban miből fizetjük ki annak a kevés fizetett munkatársnak a bérét, vagy miből fizetjük ki az adóberendezéseknek az áramdíját, a béleti díját a telephelyeknek, úgyhogy ez nem igazán okoz gondot nekünk, de nekik ezért ez napi szinten azért ez gondot okoz, mi azt érezzük, vagy úgy látjuk, és ők ezt kommunikálják felénk sokszor. Úgyhogy, hogy ezt mikor is döntöttük el, hát nem tudom, ezt szerintem már talán 10 évvel ezelőtt volt az első ilyen maraton, amikor konkrétan akkor szerintem Délvidéknek a céljára gyűjtöttünk, és hát azóta volt egy pár év kihagyás, amikor a világcsalád más céljaira, ugye Magyarországon mi gyűjtöttünk már valamelyik afrikai ország javára is az egyik évben, de tulajdonképpen az utóbbi 5-6 évben azt lehet mondani, hogy a négy magyar nyelvű rádió mindig az ilyen májusi maratonkor összefog, és a magyar nyelvű rádiókat próbáljuk segíteni. És hát én azt gondolom, hogy ez az összefogás is azt példázza, mondjuk inkább én a magyarországi rádió szempontjából tudom mondani, hogy nekünk április és a május hónap az, amikor általában oda jutunk, hogy egy kicsit ilyen mínuszba fordul azért a költségvetésünk, tehát hogy kevesebb adomány tömeg érkezik hozzánk, mint az év azon addig időszakáig fölmerült költségeinknek az összege. Úgyhogy ebben a mínuszban is, amikor már mínuszos a költségvetésünk, akkor is ezen elhatározást, hogy nem magunkra gyűjtünk, mert azt is megtehetnénk egyébként, hogy nem magunknak gyűjtünk, hanem igenis a magyar nyelvű rádiók céljaira, hisz a délvidéki már rádió és a felvidéki már rádió nagyobb ízségben szenved. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy különös szépséget vagy jó példát ad arra, hogy ez a szeretett közösség, ami én azt gondolom, hogy a magyar nyelvű rádiók között működik, az mennyire szép példája annak, hogy igenis az összefogással tudunk egymáson segíteni, még ha ez a segítség, hát ugye nem is feltétlen egy biztos megoldást jelent, hisz minden évben azért ez az ízség fölmerül, és hát minden évben próbálunk újra és újra az ő céljaikért gyűjteni, és ezzel talán biztosítva, vagy öntartva azt, hogy a működésük az biztosabb talajon álljon. És visszatérve még a kérdésednek az elére, hogy hogyan készültünk erre, ugye mi Magyarországon május 13-a és 17-e között tartottuk ezt a maratont, mi általában Magyarországon úgy tudtuk ezt csinálni, hogy 3 napos ez a maraton, adománygyűjtő folyam, általában van 2 hétköznap, és akkor van egy szombati nap is, és amikor mi tartjuk, akkor mi általában úgy tesszük ezt, hogy a felvidéki rádióval egyszerre tartjuk ezt a gyűjtést, eznek praktikus oka is van, ugyanis a magyarországi frekvencia portfólióból a magyarországi

0: 25 frekvenciánkból, azt hiszem, vagy 4 frekvencia, az azért jelentősen átszól a felvidéki oldalra is. Jellemzően a komáromi frekvenciánk, a telkibányai, a dömösi és azt hiszem az a esztergomi frekvenciánk. És akkor emiatt, ugye ezért hát a felvidéki testvérekkel ezt a adománygyűjtő műprófolyamunk is tulajdonképpen egyszerre van. És akkor a délvidék, meg hát ugye ti Erdély, ezt más időpontban tartjátok, mert nyilván ott a helyi adottságokat is figyelembe kell venni, de hát a cél az mindig ugyanaz, úgyhogy hát ennek nagyon örülünk, és ilyenkor egyébként már nagyon várják majd a felvidéki, meg a délvidéki rádiót munkatársak, főleg a koordinátorok, hogy mennyi adomány gyűjtöttünk, hát ezt mi is majd most fogjuk egyébként majd, ugye május most a utolsó napjait éljük májusnak, és a jövő héten kezdjük majd el mi is a adományokat külön választani, és megállapítani, hogy a kedves hallgatók nagylelkű adományaiból mekkora adományösszeg az, amit erre a Mariaton céljára ajánlottak föl.
1: Nemrég voltatok az egyik kolléganőddel, Petrával a csíksomlyói búcsón, ahol érezhető volt az összefogás ereje a különböző régiók, úgymond magyar közösségeik között, akár határokon átívelve is. Hogyan érezted ezt az összefogást, és érzed-e a Mariaton alkalmával is ugyanezt?
0: Még annyiban pontosítanék, hogy mi Magyarországról egy 35 fős zarándok csoporttal érkeztünk, köztük volt egy pár munkatárs is, és hát ugye önkénteseink, kedves hallgatóink csatlakoztak be ebbe a zarándok csoportba. Egy busszal érkeztünk Gyergyóalfalura, és onnan két napot gyalogolva érkeztünk meg Csíksomlyóra, a búcsúba, és hát másnap együtt vettünk részt ugye fönn a nyerekben a búcsú szentmisén. És egyébként nekem, számomra talán nem is a mise volt a nagyon megható, hanem inkább az, ahogy amikor vonultunk fel a nyerekbe. És ugye mi a Mária Rágyó zászlót kifeszítve vittük így a kezünkbe, és nyilván énekelve, kerettel elől menve mentünk föl, és nagyon megható volt az, ahogy ugye nyilván ott már ilyenkor nagyon sok zarándok van, és hogy a zarándokok megálltak egyébként, akik előttünk, vagy közvetlenül előttünk mentek, és megálltak, és elengedtek bennünket, elengedték a szűzanyát, előrengedték, úgyhogy ez azon, hogy ez megható volt is számunkra is, úgyhogy meg hát ugye nyilván a szűzanyához mentünk Csíksomlyóra, az ő lábai elé tenni a saját dolgainkat, a közös dolgainkat, problémáinkat, örömeinket, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez az összefogás, vagy ez a magyarságnak ez az ünnepe, én azt gondolom, hogy ott mindenki számára átélhető. Hogy ez kinek személyesen milyen formában jelenik, megmondom, nekem inkább ebben a fölmenetelben, vagy a nyerekbe való megérkezéskor, vagy öt pontos út, vagy fókuszálódott, mondhatom úgy, hát gondolom mindenkinek máshogy történik ez. Nyilván a Szentmisének is voltak felemelő pillanatai, meg hát az ott létünkkor még többször is, de hogy nekem ez volt talán így a központi esemény, azt gondolom.
1: Ez személyesen.
0: Még hogyha egy fontos dolgot hozzátettek, hogy mindig nagy örömmel találkozunk ugye a testvérrádiók így egymással, én azt gondolom, hogy nagyon öröm volt számunkra, hogy ugye mi a pont az oltára szembeni domboldalon foglaltunk helyet a zarándok csoporttal, ugye a 40 napos zarándokok is, az elnökünk Szabó Tamás, ők az alfalújakkal bementek ugye a közvetlenül az oltár elé, oda az alfalúi
1: táblához,
0: ahol nekik van elkülönített helyük, de hogy mi ugye szabadabban mozogtunk, és átmentünk ugye hozzátok, és nagyon, én azt gondolom, hogy ez ilyen szívmelengető ilyenkor, hogy találkozunk egymással, hát én azt gondolom, hogy ez is nagyon, nagyon jó dolog, hogy ezen a helyen is tudunk egymással találkozni, picit beszélgetni, megölelni egymást, aztán hát mindenki folytatja az útját, úgyhogy, meg a munkáját, a szolgálatát, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez is egy nagyon nagy felemelő dolog volt.
1: Egy pici személyesebb kérdést tennék fel, ha lehetséges. Mi jelenti a legnagyobb örömöt, és mi a legnagyobb kihívás a te koordinátori szolgálatodban, akár egy Mariaton alkalmával?
0: Hát talán a legnagyobb kihívás, hát az tulajdonképpen, hogy elvégezni a munkát. Mert hogy azért a munka az van csőstől is, hogy a, hát nem, hogy 8-ban, hanem 10-12 órában is alig férhez bele, úgyhogy nekem ugye Magyarországon van egy asszisztensem is, de hát sajnos ő is sokszor mind a ketten akár belecsúszunk ebbe. Úgyhogy talán ez lehet jelenti a legnagyobb kihívást, aztán nyilván az, hogy az önkénteseknek a önkéntesek szolgáltának nagyon-nagyon örülünk, de a koordinációnál talán ez még élezettebben kijön, hogy nekünk mindent határidőre kell csinálni, tehát hogy mindig határidőink vannak, és hát egy önkéntesek nem mondhatom azt, hogy most akkor, ha ő éppen nem tud bejönni, akkor az a munka most nem lesz elvégezve, mert hát attól a rádiónak működni kell, és a határidőknek meg kell felelni, mert különben ennek azért jogi következménye is lehetnek. Nyilván a rádiós működésünkben, a civil szervezeti működésünkben mindennek vannak azért keretei, és az önkéntesekkel való kapcsolattartás, vagy az önkéntesekkel való munkavégzésnek ez nagy kihívása. Hát az öröme meg én azt gondolom, hogy talán az, amikor én akár a családban is látom nagynénémen, aki egyébként az egyik SM-adón közelében lakik, és tudja rádión keresztül is hallgatni a Mária rádiót, hogy mekkora nagy támogatás számára a Mária rádió a mindennapokban, a ügyes-bajos dolgaiban, ugye már idős, 87 éves, még azért talpon van, de már azért sokat ti akár ágyban is fekszik, de hogy mennyire nagy támogatás számára, hogyha nem tudom, bármi baja van, vagy rossz kedve van, akkor éjjel is akár, vagy éjjel nem tud aludni, akkor be tudja kapcsolni a Mária rádiót, tud vele a Mária rádióval, tud imádkozni, tud valamilyen vezetett imában a Jóistenhez fordulni. Úgyhogy én talán ez az öröm, az, amit én így személyesen akár a családban is megtapasztalok, tehát nyilván megtapasztalom az önkéntesek, meg a hallgatóknak a szeretetén keresztül is, hogy mennyien hallgatják a rádiót, és mennyi sok embernek ad ez napi szinten örömet. És hát nyilván, ha koordinátorként nézek rá, akkor meg nyilván abból azért ez egyértelmű, hogy igenis a hallgatók fenntartják a Mária rádiót, hisz adományokból működünk, hisz az adományok azok pedig hát özönlenek a rádióhoz. Úgyhogy hálás szívvel köszönjük a kedves hallgatóknak az adományait, és köszönjük azokat az adományokat is, amik különösen erre a Mariaton céljára ajánlnak föl, amit a felvidéki vagy a délvidéki rádiónak a működésére vagy a céljaira ajánlnak föl, mert hát ez számukra azt gondolom, hogy ezen különösen nagyon fontos, és nagyon-nagyon köszönik ők is, most így akár rajtam keresztül is, hogy ezt a hallgatók ezeket a felajánlásokat megteszik.
1: Kedves Zoltán, még egy utolsó kérdés. Milyen üzenetet hordoz a Mariaton a mai megosztott világ számára, és mivel biztatnád az erdélyi adakozókat, hallgatókat?
0: Én két dolgot említenék meg. Az egyik az, hogy a Mariaton szerintem számunkra is, a világcsalád tagjai számára is, a világcsalád azon rádiói számára is, akik nem önfenntartók, vagy ahol még most kezdődik majd a sugárzás, a beruházások, vagy a révén, azt mutatja meg, hogy az összefogásnak igenis van ereje. És nem tudhatjuk soha, hogy ez az összefogás honnan érkezik. Tehát, hogy ugye mi célzottan a magyar nyelvű rádióknak ajánljuk ezt föl, nyilván ottani hallgatók azért erről értesülnek, de akár egy újonnan induló rádiónál nem feltétlenül tudni azt, hogy most melyik országnak a melyik hallgatója honnan érkezett az összeg, hisz ilyen tempomul a pénznek nincsen szaga, vagy hogy mondjam, tehát, és ez csodálatos, én azt gondolom, hogy bármilyen kis adomány, ez pedig talán így a második üzenet, hogy bármilyen kis adomány is adomány. Nálunk Magyarországon a Milán atya, a műsorigazgatója szokott úgy fogalmazni, hogy nincs kicsi és nagy adomány, nincs kicsi vagy nagy összegű támogatás, hanem csak adomány van. Tehát mi sem nézzük azt, hozzáállás talán, hogyha nem az összeg nagyságát nézzük, hanem a felajánlónak a szándékát, és abban pedig, hogy most van, aki csak 100 forintot tud felajánlani, vagy ugye Erdélyben nem tudom, kettő lejt tud felajánlani adomány számára, vagy a Mariaton számára, vagy pedig 1000 lejt, vagy 10 000 lejt, ez tulajdonképpen nem számít, az számít, hogy milyen szándékkal adjuk, és hogy ezzel az adományunkkal mi a Mariaton céljait, a felvidék és a délvidéki rádiót akarjuk támogatni. Én azt gondolom, hogy ez is azt mutatja, hogy az adomány, az összefogásnak mekkora ereje van.
1: Nagyon szépen köszönöm, kedves Zoltán, hogy elvállaltad ezt a beszélgetést, Isten áldása legyen további szolgálatodon, életeden.
0: Nagyon szépen köszönöm, és sikeres maratont kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Kedves Mária Rádió hallgatók, az elmúlt 16 percben a Budapesti Mária Rádió koordinátorával, Boros Zoltán koordinátorral való beszélgetést hallhatták. Maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval. Szeretetben van a győzelem, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Máriaton, az Erdélyi Mária Rádióban. 2026. május 28-ától 31-ig. Mind a négy napon hívhatják adományvonalainkat. Reggel 8 és este 8 óra között a 02-59-420-777, illetve a 03-59-420-777-es telefonszámokon. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, Görgényi Tünde vagyok, műsorismertető következik. Kedves hallgatók, nem sokára a medjugorjei üzenetet hallhatják ismétlésben, Védik Állokodi Tünde kolléganőm tolmácsolásában, majd ezt követően fogadom az önök imakéréseiket, imaszándékaikat, és az irgalmasság rózsafüzérét fogjuk elimádkozni 3 órakor, itt a Sepsi Szentgyörgyi stúdióban, a hittanús gyerekekkel. Az ima után folytatódik a Máriaton. Már most megköszönjük az önök segítségét, felajánlását, imáját, ezért is felajánljuk ezt a rózsafüzért. 16 órától a református fél órát hallják, Köteles László szerkesztésében, majd 16 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását ismételjük meg, 17 órától ismét fogadom az önök ima szándékaikat, ezt követően pedig a dicsőséges rózsafűzért és a Lorettói litániát fogjuk imádkozni, szintén innen a Sepsi Szentgyörgyi stúdióból. 18 órától Csíksomjóról a kegytemplomból közvetítünk szentmisét. A szentmise után majd újabb interjúkat hallhatnak a Máriatonnal kapcsolatban, és egy újabb műsorismertető is lesz. Én megköszönöm a kedves hallgatóknak a megtisztelő figyelmét, és minden munkatársam, valamennyi önkéntesünk nevében is egy áldott vasárnapot kívánok, és itt külön megköszönöm azoknak az önkénteseknek, akik irodai szolgálatot vállaltak, hiszen a Máriaton alatt reggel 8-tól este 8-ig mindig valamelyik stúdióban valaki várja az önök hívásait. A Jóisten áldását kérem az önkéntesekre. Dicsértessék Jézus Krisztus!

Drága gyermekek, ma arra hívlak benneteket, hogy imádság és áldás legyetek mindazok számára, akik még nem ismerték meg Isten szeretetét. Kicsi gyermekek, különbözzetek a többiektől, legyetek pozitív, imádságos emberek, akik szeretik Istent, hogy életetekkel Isten szeretetének jelei lehessetek mások számára. Édesanyai áldásommal áldalak meg benneteket, és közben járok mindnyájatokért, fiam, Jézus előtt. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2026. január 25-ei üzenetet hallották.

0: Ismételten köszöntöm a kedves hallgatókat, dicsértessék Jézus Krisztus! Görgényi Tünde vagyok, köszöntöm azon hallgatóinkat, akik most kapcsolódtak be rádiónk adásába. Kedves hallgatók, a következő 20 percben fogadom az önök imakéréseiket, imaszándékaikat innen a Sepsiszentgyörgyi stúdióból. Az irgalmasság rózsafüzérét fogjuk imádkozni a hittanús gyerekekkel, a Szent József plébánia hittanús gyerekeivel, felajánlva minden háborúnak a megszűnéséért, Leópápáért, püspökökért, papokért, keresztények közötti egységért, katolikus anyaszentegyházunkért, felajánljuk az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, a testi-lelki betegekért, a szenvedélybetegekért, hiszen egyre többen vannak. Imádkozunk a magányosokért, akiknek talán a rádió jelenti az egyetlen társat, az egyetlen vigaszt, valakit, aki hozzájuk szól. És ezúton is imádkozzunk azokért, akik a szórványban élnek. Imádkozunk a délvidéki és a felvidéki Mária rádiók fennmaradásáért, a Máriaton sikeréért, és hálával imádkozunk minden kedves önkéntesért, munkatársért, támogatóért. A Jóisten fizesse vissza mindenkinek a jóságát. Hívhatnak a szokott módon 0259 420 555 vagy 0359 420 555. SMS-ben a 0758 420 555-ös számra írhatnak üzenetet vagy a www.mariaradio.ro honlapra. Kedves hallgatók, figyelmébe ajánlom, hogy az irodában az önkéntesek várják a hívásaikat. Párhuzamosan lehet adományokat is felajánlani a 0259 420 777-es telefonszámon, vagy a 0359 420 777-es telefonszámon. És már is van egy hallgató, köszöntöm. Halló, itt a Mária Rádió.
1: Köszönjük az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
1: Én is csatlakozok az ima kérésekhez, amelyikek most elhangzottak a Mária Rádióba, és még ajánlom a családom szándékára az unokáimé, hogy sikeres legyen a tanulásig a dédunokáknak, és még ajánlom a betegekért, az én betegségemért, a daganatos betegekért, a világ békéjéért, hogy szűnjön meg a háborús, legyen minden itt béka a világon és szeretet, és a közös halottjaimért. Dicsérte önökért is ajánlom, simádkozok önökkel, Gyimesből egy állandó hallgatójuk vagyok, Erzsébet. Mindig imádkozok önökkel, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké amen, köszönjük kedves Erzsébet a hívását, a Jóisten áldása kísérje.

Amíg újabb telefonáló lesz, néhány üzenetet is megosztok. Hálából ajánlom a rózsafűzért, a szerencsés utazásunkért. Köszönöm. Imád szeretnék kérni családomért és utazásunk sikeréért. Védjen meg a jó Isten. Köszönöm szépen. Mai rózsafűzért hálából a kapott kegyelmekért ajánlom unokámért, betegekért, testi-lelki gyógyulásért, a Mária Rádió műsor vezetőiért, a hallgatókért és a világ békéért. Köszönöm. Egy állandó hallgató írta. A rózsafűzért felajánlom jó magam és gyermekeim egészségéért, hozzám tartozó halottaim lelke üdvéért, bűneink bocsánatáért, egy fontos szándékért, betegekért és a rádió fennmaradásáért. Fiam anyagi gondjai, nehéz anyagi gondjainak a javulásáért ajánlom fel a rózsafűzért, a Szentlélek vezetéséért, egészségért, hogy jóra forduljon az élete, az édesanyja imádkozik érte.

0: néhány e-mail is érkezett. Imád szeretnék kérni önmagamért, hitem megerősödéséért. Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntöm.
1: Halló, dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: A rózsafüzét szeretném ajánlani családom minden egyes tagjának, tagjáért, gyermekeimért, unokáimért, gyógyulásunkért, bűneink bocsánatáért, hálából a kapott kegyelmekért, a Mária Rádióért, önökért, hozzám tartozó halottaimért, az utolövőkért, a hálából a kapott kegyelmekért, a világ békéért. Köszönöm szépen, dicsőtessék Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen a hívását. Így ír egy kedves gyimesi hallgató. Felajánlom az egész napi rózsafüzért a szűzanya tiszteletére, kérem a Jóisten áldását a magyar nemzetre. Kérjük a Szent Lelket, hogy adjon alázatosságot a szívekbe. Köszönöm a szűzanyának és az ő Szent Fiának, Jézusnak a sok kegyelmet. És telefonáló van a vonalban. Halló, itt a Mária Rádió. Kérem szépen a háttérben.
2: Halló, dicsőtessék az Úr Jézus Krisztus. Szívem szeretetével üdvözlöm Önöket. Ilonka néni vagyok Déváról.
0: Köszöntöm, Ilonka
2: néni. Ezt a rózsafüzért Önökkel együtt imádkozva felajánlom bűneim bocsánatáért, hálából az eddig kapott kegyelmekért, üdvösségünkért, családomért, beteg testvéremért, a rózsafűzés társulat betegeiért és a Mária Légió társulat betegeiért, a magányosokért, az idősekért, a gyerekekért, a jó tanulmányért és gyermeket váró édesanyáért és minden nehézségben küszködő embertársunkért, békességért, szeretetért, hitünk megerősödéséért, önökért, a Mária Rádió nagy családjáért, hallgatóiért, és minden jó emberért. Isten áldja önöket, szeretettel, egész nap önökkel vagyok, ami nekem nagyon sokat jelent. Isten áldja önöket.
0: Köszönjük szépen, kedves Ilonka néni. Örülünk, hogy velünk van, és köszönjük, hogy együtt imádkozik velünk. Minden imát és szentmiséket felajánlok az elhunyt szeretteimért, minden rokonomért, adjon a Jóisten örök boldogságot nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik, Udvarhelyről írták. Az elhangzó imákat kérem a fiam és a család gyógyulásáért, a Jóisten a szűzanya segítő kegyelmét kérem könyörüljön rajtunk, a világ gyógyulásáért, békességért és a gonosz távozásáért. Ezt a rózsafüzért felajánlom a családom minden egyes tagjáért, szeretetért, békességért, türelemért, a gonosz távozásáért, bűneink bocsánatáért, Jézusom, bízom benned, egy hallgató írt a hidegségről. Imád szeretnék kérni az unokáimért, hogy gyógyuljanak meg. Egy másik üzenet így hangzik, gyermekeim, unokáim egészségéért, segítő kegyelemért imádkozom, köszönöm szépen. És telefonálót köszöntök. Halló, itt a Mária Rádió.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: Ezt a rózsafüzért önökkel imádkozva felajánlom a drága édesanyámért Fenyőkúton, aki máma egy éve eltemettük. Jó Isten, adjon neki örök nyugodalmat, az örök világosság fényeskedjék neki, és gyógyuljék békességben az Úr Jézus Szent nevében. Ezt kívánják a gyermekei Fenyőkútról. Isten fizesse, hogy meghallgattok, egy áldott békés szép délután kívánok.
0: Köszönjük szépen, a Jóisten áldását kérjük önre, és adjon az Úr örök nyugodalmat az elhunytnak.

Ezzel a rózsafüzérrel és minden imával Isten áldását kérem gyermekeimre, őrizze meg őket az Úr minden rossztól, halottaim békés nyugalmáért, egy fontos szándékért. Csíkszeredából egy édesanyja írta. A mai imákat felajánlom édesanyám lelke üdvéért, a család többi halottaiért, adjon a Jóisten örök nyugodalmat nekik. Isten fizesse!

0: Ezt a rózsafüzért felajánlom gyógyulásunkért. Minden imád szent misét felajánlok, Fábián Teréz lelke üdvéért nyugodjon békében Jézus Mária szent nevében. Az unoka testvére imádkozik érte. Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntöm. Halló, élőadásban van.
1: Halló, dicsértessék az
0: Isten. Mindörökké, amen.
1: Ez a szent rózsafüzér, virgalmaság rózsafüzérét fél szeretném ajánlani. A magam gyógyulása, még gyermekkeim, küzdődönnére gyermekkeim, unokaimé, és az én magam gyógyulásom, egy törvényesül megoldása, az igazság kiderüléséig, és a halottainkért, hogy a Jóisten adjon örök nyugodalmat nekik. És önökért a Mária Rádió, így, hogy mindig hallgathassuk, ne figyeljön meg soha. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattam. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását. Önnel együtt imádkozunk. A rózsafüzért felajánlom unokáimért gyermeknapra, Jézusom, bízom benned. A heti rózsafüzért és szentmiséket felajánlom családom minden egyes tagjáért, gyermekeimért, unokáimért, dédunokáimért, testvérem családjáért, és értünk, a drága Jóisten adjon egészséget, szerencsét, békességet, a Jóisten áldása legyen velük és velünk, vigyázzon rájuk ezekben a nehéz időkben. Jézusom, hallgass meg kérésünket. És telefonálót köszöntök. Halló, itt a Mária Rádió.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Ezt a rózsafüzét és a mai összes megünnepelt szentmisét a jövő heti imákat fel szeretném ajánlani, hálából kapott kegyelmet, ragaszkodj meg annak szűzőjének fiamat, bűneim bocsánatra, egy testilelki gyógyulás, amit minden hozzám tartozó halott lelkeidő családom minden tagjait, elsőjét, a pápa szándékára, az ellenségeimért, betegekét, a halottakét, tisztított tűzben szenvedő lelkekét, önökét, Máriaton sikerét. Itt nagyon fontos szándékot, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Egy áldott napot kívánok.
0: Áldott napot kívánok én is önnek, és köszönjük a hívását. A rózsafüzért felajánlom a gyermekeimért, hogy kiengesztelődjenek egymással, és békességben éljenek. Imád szeretnék kérni minden függőségben élőért. Évike jó eredményéért ajánlom fel az imát, írta egy kedves hallgató. És e-mailben is érkezett imakérés, ezt a rózsafüzért felajánlom testvéremért, ne romuljon az állapota, egy mindennapos hallgató írta a szép vízről. Halló, itt a Mária Rádió. Szeretettel köszöntöm. Mindörökké, amen.
3: Azt a mai
0: én
3: szeretném ajánlani az egészségemet, mert nagyon beteg vagyok. Ma 7 éve harcos között beteg vagyok. A Jóisten könyörüljön meg, elhívja a fájdalmaimat, elhívt a családomért, az összes gyermekeimért, akkor az elhunytjaimért, főleg a férjemért, ebben a hónapban volt a halálának évfordulója. A Jóisten adjon nekik örök nyugodalmat a szüleim előtt. örökvilágosabb fényeskedjék. Örvendek, hogy bejuthattam, mert nekem a Mária Rádió a mindenem, ahol vigasztalódok, egyedül vagyok. Nagyon sokat segít. Dicsértessék Jézus Krisztus, a Jóisten áldja meg Önöket.
0: A Jóisten áldja meg Önt is, köszönjük, hogy hívott, és hogy hallgat bennünket, és hogy velünk együtt imádkozik. Hála és köszönet minden kapott kegyelemért, írta egy kedves hallgató. Ezt a rózsafüzért felajánlom a családomért, magamért, két fiamért, páromért, akik külföldön dolgoznak, az egészségünkért, a Jóisten őrizzen meg minden bajtól, a halál, hálából a kapott kegyelmekért, a szűzanya takarja be, takarjon be védő palástjával, Isten fizesse, egy mindennapos hallgató írta. És telefonálod, köszöntök, halló, itt a Mária Rádió.
4: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
4: Ezt a rózsafüzét és a szűzét szeretném felajánlani hálából a kegyelmekért, boldogságos szűzanya és az Úr Jézus tiszteletét, gyógyulásomért, családomért, Mária Rádió fennmaradásáért, minden dolgozójáit, a bűneim bocsánatáért és a halottaim lelki üdvét. Köszönöm szépen! Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen! Mi köszönjük a hívását és hogy velünk imádkozik. A heti rózsafüzért szentmiséket felajánlom édesanyám Timár Róza és édesapám Timár Béla lelke üdvéért. A drága Jóisten bocsássa meg bűneiket, adjon örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik, nyugodjanak békességben az Úr Jézus szent nevében.

0: Halló, itt a Mária Rádió, élőadásban van. Mindörökké, amen.
1: Majd az én dolgosokat viszonyiséget felállom, állam a kapott kegyelmét, a Jóisten abba imád kérek több fontos szándékét. Mária Rádió tagjainket, vezetőjéknek elégség, a világ békét, a háború megszűnését, a szándékét, jó munkahelyét, Svájcban, a rossz és a rossz terület állandásait, anyagi helyzeti kialakulásait, és minden szükségünkét. Isten vezessen, meghallgatni, micsodasság az Úr Jézus
0: Krisztus. Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását. Imádkozunk együtt ezen szándékért is. Ezt a rózsafűzírt felajánlom a lányomért és a fiam teljes megtéréséért, írta egy anyuka ima szándéka. Közben nézem a postafiókokat, de igen, most valaki éppen pötyögtet egy üzenetet, addig az e-maileket olvasom. A rózsafűzért felajánlom hálából mindenért, a felsorolt szándékukért, a saját szándékaimért, Jézusom, bízom benned. Köszönöm szépen az imákat. Halló, itt a Mária Rádió.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Ezt az irgalmasság rózsafüzérét önökkel imádkozva felajánlom betegeinkért és halottainkért. Köszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását. Kedves hallgatók, ennyi fért a mostani irgalmasság rózsafűzére előtti ima szándékba. A délután folyamán majd 5 órától ismét fogadom az önök ima kéréseiket, ima szándékaikat. Hívom önöket, ha tehetik, kapcsolódjanak be az imába is, imádkozzunk együtt. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották, dicsértessék Jézus Krisztus!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a föld.

0: gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiatnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkét és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz

0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézusom,
0: bízom benned.
1: Szent Faustina nővér,
0: könyörögj érettünk.
2: Az Atya, a Fi és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztust.

Civil Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Sepsi Szentgyörgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Máriaton, az Erdélyi Mária Rádióban. 2026. május 28-ától 31-ig. Mind a négy napon hívhatják adományvonalainkat. Reggel 8 és este 8 óra között a 02-59-420-777, illetve a 03-59-420-777-es telefonszámokon. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Kedves Kolesár atya, kérek egy bemutatkozást, jó?
1: Igen, Kolesár József atya vagyok, királyhalmi plébános és a Noszai Vikária kormányzója, a Szabadkai Józsefinum papi otthon igazgatója, és hát a Szabadkai Egyházmegye vagyonkezelőségének a munkatársa.
0: Ezért kértem én a bemutatkozást, hogy inkább ön mondja el, így kerekebb én belebotlottam volna. József atya, gyűjtés van a Mári Rádió részére, a magyar testvérek és az erdélyi testvérek gyűjtenek a számunkra, és én szeretném így felvezetésként elmondani, hogy ugye Kolesár atya részt vesz a Mári Rádiónak a küldetésében oly módon is, hogy el szokott jönni a kápolnába szentmisét bemutatni péntekenként, be vagyunk osztva, és Kolesár atya mindig ezt nagyon hűségesen végzi. Gyűjtés kapcsán én szeretném megkérdezni, hogy ön hogyan látja a Mári Rádió küldetését, miért fontos a Mári Rádió, az ön tapasztalatai az emberekkel, és az ön üzenete ezen belül hogy szól a hallgatóknak, hogy látja ezt az egészet?
1: Először is megtiszteltetés, hogy ebben a kérdésben is megkerestek engem, és akkor, ha megengedik, akkor elmondanám a szerény véleményemet a felvetett kérdéssel kapcsolatban. A meglátásom szerint a Mária Rádió különleges küldetést hordoz korunk világában. Valójában hidat épít ember és Isten között, iparkodik megszólítani mindenkit, aki igazából nyitott szívvel keresi az igazságot, a reményt és a szeretetet az

0: emberek körében. Az evangelizáció eszközeként fáradhatatlanul közvetíti az örömhírt, eljutatva Krisztus tanítását olyanokhoz is, akik talán más módon soha nem kerülhetnének ennek a tanításnak a közelébe. Különös jelentőséggel bír meglátásom szerint a rádió szolgálata azok számára, akik betegségük vagy időskoruk miatt otthonukhoz, ágyukhoz kötve élnek. Számukra a rádió nem csupán hang, hanem egyben lelki kapu is. Lehetőséget ad arra, hogy bekapcsolódjanak a szentmisébe, az imádságba, és így közösségben maradjanak az egyházzal. Ez a jelenlét vigaszt, erőt és méltóságot ad a szenvedésben is számukra. A Mária Rádió ugyanakkor hűséges társa magányosok számára is, akiknek napjait betölti a szó, az ima és a közösség érzése, éppen a rádió hullámain keresztül. Ugyanakkor utitárs is az utólevőknek, a rohanó világban emlékezteti őket az örök értékekre, segít időnként megállni egy-egy pillanatra és Isten felé fordítani, főleg a kereső és háborgó szívet. Műsoraiban következetesen képviseli a keresztény értékeket, így az élet tiszteletét, a szeretet elsőbségét, a megbocsátás erejét és az igazság keresését. Nem csupán tanít, hanem utat mutat, az üdvösség útját, amely Krisztusban tárul fel minden ember számára. A Mária Rádió így válik nem csak egy médiummá, hanem élő lelki közösségé, amely összeköti az embereket egymással és Istennel, és csendesen, de kitartóan formálja a világot a szeretet és a hit erejével.
1: József Atya, nagyon szépen köszönjük. Most még csak arra szeretném megkérni, mi az, amit üzenne így a hallgatóknak?
0: Hallgassuk ezt a rádiót, mert komoly értékeket közvetít, és lehetőségeink szerint támogassuk is a fennmaradását, a működését, hogy a küldetését sokáig be tudja tölteni, és az örömhét eljuttathassa mindazokhoz, tehát ahogyan régen mondani szoktuk, a világ végső határáig.
1: Nagyon szépen köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!

0: Dicsértessék Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen! Köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatóit! A Szabadkai Püspökségi Klasszikus Gimnáziumi Szeminárium rektora vagyok, Tojzán László. Kedves hallgatók, emlékszek, amikor még káplánként szolgáltam, és első pénteken látogattam betegeket, akik betegség, illetve kor miatt nem voltak olyan állapotban, hogy elmenjenek a templomba. Némelyik mondta, hogy örül, hogy a Mária Rádiót hallgathatja, a szentmisét, a vasárnapi szentmise közvetítéseket, sőt, némelyik mondta, hogy a rózsafűzéreket is mindig végighallgatta, és élőben voltak ezek az imák, és ő maga is becsatlakozott a rózsafűzér imádkozásába, és hogy ez mekkora lelki enyhülést és megnyugvást adott számukra. Továbbiabban pedig, mint itt, ahogy tevékenykedek évek óta, mi nekünk a diákoknak is megadatott az a lehetőség, hogy a diákok is, tehát a Mária Rádióban, tehát olykor megszólaljanak, és mint a gimnázium, illetve a szeminárium nevében forduljanak a fiatalsághoz.
0: Miért tartod fontosnak azt, hogy a Mária Rádió itt nálunk Szerbiában szólja a magyar nyelven?
1: Vajdaságban sok magyar van, illetve le kell szegezni, hogy viszont tehát vallási műsor nem igen hangzik el, tehát így. Tehát ilyen formában egyáltalán nem hangzik el. Tehát vannak hírtudósítások egyházi eseményekről más médiák révén, viszont, hogy rózsafűzért, hogy imádkozhatnak, vagy szentmisét hallgathatják napról napra, tehát ilyen lehetőség nincs. Tehát országunkban a Mária Rádió az egyetlen egy katolikus rádió, amely ezt a lehetőséget megadja. Tehát ebből kifolyólag, ha nem létezne, akkor tényleg sok olyan idős vagy beteg személy, aki nem tud eljutni a szentmisére, másképp nem hallhatná a napi igét. Nem tudnának közösségben imádkozni. Az egységet nem tudnák másképp megélni. De azt sem kell elfelejteni, hogy szintén sokan vannak, akik vajdaságból az ifjú nemzedékek közül is, akik elmentek is, akik viszont külföldön tovább ápolják vajdasági gyökereiket, és ez némelyiknek volt olyan, aki azt mondta, hogy ő igen, tehát külföldön a Mária Rádiót, a vajdasági Mária Rádiót hallgatta, mert hogy ő vajdasági. Tehát volt ilyen is.
0: Laci atya, mi az, amit szeretnél üzenni a kedves hallgatóknak?
1: Ha nem volna, akkor ezt inkább azok tudnák legjobban megérezni. Az ember mindig akkor érzi meg a hiányát valaminek, amikor már nincs. És akkor tudja igazán becsülni. Az ember amikor fiatal, akkor úgy van, hogy dolgozik, küzd, harcol. Nem veszi figyelmébe az, hogy most jó az egészség, minden van, erő, minden van. Amikor viszont ágyhoz kötötté válik, akkor válik számára igazán értékessé az, amit addig természetesnek tekintett. Hát ugyanez a Mária Rádió esete is. Hogy amikor az ember fiatal, könnyen el tud jutni bárhová, viszont amikor ágyhoz kötötté válik, amikor már teljes mértékben mozgásában korlátozva válik, akkor gyakorlatilag a szócső, az a rádió vagy a más média, ami révén ismét a közösségnek a tagjává vagy a részének érezheti magát.
0: És eljuthat hozzá az evangelizáció, mondhatjuk így.
1: Igen, tehát hallhatja Isten igéjét, hallhatja a különböző előadásokat, és az ima révén a közösséget ismét, az egységet átélheti, becsatlakozhat. Valaminek a része lehet. De személyesen is meg szeretném köszönni minden egyes támogatónak, akik lehetővé teszik a vajdasági Mária Rádiónak a további működését, mert ezzel tényleg hozzájárulnak ahhoz, hogy az itteni magyarok, akik ápolják hitüket, illetve élik azt, csak már testileg nem képesek eljutni a templomba, de lélekben mégis be tudnak kapcsolódni, és átélhetik az egységet. Köszönöm minden támogatónak ezt a lehetőséget. Isten áldja önöket.
0: Én pedig nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és dicsértessük a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.

0: A vonal túloldalán nagy szeretettel köszöntöm Mózes Endre tanárt. A rádiónkban különböző tematikával foglalkozunk. Most a maraton ideje alatt többek közt a férfi szerepek került a fókuszba. Kedves Endre, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a felkérést először is.
1: Jó napot kívánok, köszönöm szépen a felkérést, és én is üdvözlöm ezúton is a hallgatókat.
0: Férfi szerepek. Te ugye többből is szerepet vállalsz, férj vagy, apa, tanárként is, talán férfiként másképp állsz oda a katedrára. Mit jelentenek számodra ezek a szerepek? Talán először is a család, majd a hivatásodról is kérdeznélek.
1: Igen, én az apaságot, illetve a férjmi voltamat tekintem elsősorban hivatásomnak, hisz erre kaptam az Úristentől meghívást. Akkor, amikor családot alapítottam, akkor, amikor vállaltam a gyerekeket, akikkel Isten megajándékoz, akkor ezzel ugye egy család fői szerepet is elvállaltam. És hát egyébként is készülni kell erre. Én azt gondolom, hogy egy apának, egy férnek, egy férfinak elsősorban tartásának kell lenni, hogyha van tartása, ha a szavára lehet adni, ha megbízható, akkor már meg tud felelni aztán az apai és férji szerepének is. Tudnom kell, hogy nekem kell vezetnem a családot, én vagyok a felelős Isten és az emberek előtt, értük, és hát föl kell növekednem a feleségem mellé, aki ugye a gyermekeimnek az anyja is. Ami pedig a hivatásomat, vagy a tanári hivatásomat, tanári szerepemet illeti, valóban különleges egy kicsit, hiszen a mai iskolákban egyre ritkább a férfi tanerő.
0: Mit is tanítasz, Endre?
1: Én magyar történelem hittanszakos tanár vagyok. Elsősorban magyar tanítok, aztán sok hittant és történelmet is. És tanítok alapiskola felső tagozatában, általános iskola felső tagozatában, illetve gimnáziumban is. És hát valóban kicsit különleges a mi szerepünk, férfiak szerepe a katedrán, hiszen elsősorban azt a hiányzó férfi mintát próbáljuk pótolni, amiből egyre kevesebb van azért a gyerekeink előtt, hiszen nagyon sok egyszülős család van, nagyon sok helyen az édesapának el kell járni messze munkába. Nagyon sokszor, ugye egészen óvodától kezdve a gyerekeink nénikkel találkoznak, óvónénivel, tanítónénivel, és valahogy hiányzik a minta. Azon kívül, hogy a tantárgyamat megtanítom, erre is tekintettel kell lennem, hogy bizony a fiúk számára nagyon sokszor vagyok minta. Minta, ahogy viselkedem, ahogy megnyilvánulok. Nagyon sokszor látom, hogy figyelnek nem csak arra, amit mondok a szakmából, hanem ahogy megnyilvánulok. Megmutatom nekik, hogy hogyan kell udvariasnak lenni, hogyan kell, hogy elviseljek dolgokat, hiszen egy férfi az azért legyen képes megállni az élete viharaiban, és erre nevelnünk kell a gyerekeket.
0: Tehát ilyen szinten is egy ilyen extra felelősség hárul rád. Sokak számára talán azon kevés férfiak közé tartozol, akit mintául vett.
1: Igen, tehát hogy ezzel valóban így van, mindenféleképpen minta vagyunk. Mi, akik emberek elé állunk ki, emberekkel dolgozunk, vagy jó, vagy rossz minta vagyunk, ezt azért tudatosítanunk kell.
0: Rádiónkban te gyakori vendég vagy, készült már veled interjú, illetve önkénteskedtél is nálunk, illetve a férfiak rózsafüzérébe is időnként bekapcsolódsz. Mennyire férfias dolog szerinted a rózsafüzér imádság?
1: Abszolút. Az utóbbi években kellett rájönnöm arra, hogy ez az imádság egy olyan fegyver nekünk katolikusoknak a kezében, amit egyszerűen bűn lenne, vagy hiba lenne kihagyni az életünkből. A rózsafüzér titkoknak az átelmélkedésével Jézushoz jutunk közelebb, és ha Jézushoz közelebb jutunk, akkor önmagunkhoz is közelebb jutunk. A másik pedig, hogy szellemi fegyver. És nagyon örülök, hogy elindult ez a kezdeményezés, hogy férfiak imádkozzák a rózsafüzért. és nagyon jó, hogy a mi fölvidéki magyar Mária Rádiónkban is elindult ez a kezdeményezés. Nagyon szépen fejlődik, hiszen itt most már nem csak egy két hetente elmondott nyilvános imádságról van szó, hanem itt a férfiak már közösségbe gyűltek, együtt imádkoznak azon kívül is, és együtt tanulják a hitünknek a dolgait. Ez mindenféleképpen nagy előrelépés, és nagyon-nagyon szükséges.
0: Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondtad nekünk. Zárásképpen, hogyan buzdítanád akár a többi férfi társadat, hogy hallgassák a Mária Rádiót? Miért érdemes? Egy férfinek mit tud például adni ez, a mi rádiónk?
1: Volt egy elmondata, a tiszta hang. Én azt gondolom, hogy ez a tiszta hang, ez megmaradt a Mária Rádió sajátjának. Istent kereső emberek önkéntes munkájából összeállt tiszta hangú üzenet közvetítés. Egy férfinak is nagyon nagy szüksége van arra, hogy olyan dolgokat halljon, amihez bátran igazodhat, és amihez bátran igazíthatja a gondolkodását. Az itt elhangzó elmélkedések, hittanórák, imádságok, szentmise közvetítések mind-mind közelebb visznek Istenhez. És ezért én tényleg ajánlom, hogy hallgassuk a Mária Rádiót, amikor csak tudjuk.
0: Nem maradt más hátra, mint hogy nagyon szépen megköszönjük Mózes Endrének, hogy megosztotta velünk gondolatait, és a továbbiakban is számítunk rád, Endre. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Köszönöm velünk. Szépen, én is, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

0: Nagy szeretettel köszöntöm Komáromi stúdiónkban Őszi Esztert, aki hűséges hallgatója rádiónknak. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött közénk és megosztja velünk gondolatait.
1: Én is mindenkit sok szeretettel üdvözlök. Talán, ha a bemutatkozásomat pár szóval a gyerekkorommal kezdeném, hogy nem vagyok tőzsgyökeres komáromi. Füleki származású vagyok. Elmondhatom azt, hogy egy csodálatos gyerekkorom volt, csodálatos szülőkkel és vallásos környezettel. Innen indultam az iskolába, és tulajdonképpen gyakoroltam egész 18 éves koromig ezt a vallást, miután elkerültem Nyitrára, a pedagógiai főiskolára, matematika képzőművészet szakára. Hát ott egy ilyen szakadás történt, és ez a szakadás bizony az egyházzal 16 évig tartott. Ezt csak azért jegyzem meg, hogy ne gondolja mindenki azt, hogy hát én régen voltam, sose voltam hívő, mindenkinek vissza lehet mindenhová találni. Sőt, a szocializmus alatt is meg lehetett mindig találni azokat a kiskapukat, meg lehetett találni azokat az embereket, akik ugyanilyen gondolkodásúak voltak, mint én. Hát ugye említettem, hogy kiesett 16 év, ide kerültem Komáromba férhez, itt alapítottunk családot. 1988 telén volt az a pont, amikor én nagyon úgy éreztem, hogy ebből az egész szocialista hazugságból nekem nagyon elegem van. És elkezdtem templomba járni, spontán. Boldogság volt számomra, mert nem keresőként, hanem visszataláltam oda, ami tulajdonképpen a lételemen volt szinte egész életemben.
0: Azt kérdezném meg öntől, hogy mint hitoktató, illetve mint tanár, mint egy felvidéki tanár, mit tud elmondani, mit adhat ma a Mária Rádió, illetve önnek személyesen mit tesz hozzá az életéhez?
1: Rendkívül fontosnak tartom magát a médiát. Tehát ebbe beleírtam persze az újságokat is, és magát a Mária Rádiót is, hisz az én korosztályom, aki még autót vezet, utazik, bekapcsolja útközben a rádiót, és hallgatja az adást, hallgat egy rózsafüzért, hallgat egy szentmisét. Nagyon-nagyon fontos volt számomra például a Covid alatt a napi szintű szentmise, amikor a YouTube-on csak bekapcsoltam a számítógépemet, és hallottam és láttam, hogy itt a Szent Anna kápolnába az Atya szentmisét mutat be. Nagyon fontosnak tartom, hogy azoknak az idős embereknek, akik már nem képesek, nem tudnak elmenni szentmisét látogatni templomba, ágyhoz kötöttek, ne talántán kórházban fekszenek, hogy a rádión keresztül hallhassák, részt vehessenek legalábbis virtuális módon egy-egy szentmisén. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a gyerekek, egész biztos, hogy a felvidéki pedagógusok közül nagyon sokan hallgathatják a rádiót, hiszen amikor egy rajzpályázat van, az konkrétan mondjuk az én szakomat is érinti, és a felhívást, amikor több száz gyerek műve beérkezik, és az egyik szebb, mint a másik, én szinte könnyekig meg tudok hatódni ezen, mert én ebbe látom a jövőt, hogy ezek a gyerekeknek a lelki világuk olyan, és az alkotó képességük is, tehát az ügyességük, hogy egyáltalán le tudják rajzolni, festeni a gondolataikat, és azok a gondolatok csodaszépek, tiszták, az egyházhoz kötődnek. Én számomra ez nagyon sokat jelent. És hát nem beszélve róla, hogy ugye a Mária Rádió most már tradicionálisan több éve rendezi meg ezeket a kiállításokat, és hát én természetesen mindegyiken ott vagyok, részt veszek, és hát látom azt, hogy van jövő a hitnek, van jövője a fiatalságnak. Nagyon-nagyon bízom benne, hogy a jó Isten, aki a jót elrendelte, ő ezt meg is fogja tartani.
0: Hogyan buzdítaná, hallgatóinkat, illetve azokat, akikhez ezek a mondatok most eljutnak, támogassák meg rádiónkat, illetve hallgassák és imádkozzanak. Érted? Nagyon sokat.
1: Hát mindhármat. A támogatás természetesen az elengedhetetlen, hisz pénzből élünk. Hát az imádság az meg még elengedhetetlenebb, mert valahol az embernek a lelkét ez viszi egyik napról a másikra. És hát a fiatalság felé is, és mindenki felé azt, hogy én azt hiszem, hogy lehet hit nélkül élni, de nem érdemes. És ezt én látom az én életpéldámon is.
0: Talán ennél szebb zárszót nem is adhattunk volna ennek a beszélgetésnek. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt köztünk, és megosztotta velünk értékes gondolatait.
1: Nagyon örülök én is, és még egyszer köszönök, és Isten áldása legyen a munkájukon.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.

0: Szeretettel köszöntöm a stúdióban Horváth Marikát, a Szabadkai Szent György templom ima csoportjának vezetőjét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: És megmondjuk az őszintét a kedves hallgatóknak, ez nem egy előre megbeszélt interjú, hanem Marikáik érkeztek a stúdióba imádkozni, és én arra gondoltam, hogy ha már itt van, akkor kihasználom az alkalmat, hogy kérdezzem egy kicsit a Mária Rádióról, illetve kitérünk a Mariatonra is. Marika, te átvetted az ima csoport vezetését itt Szabadkán.
1: Így van.
0: Mit jelent számodra ez a szolgálat? Tehát mind a mellett, hogy imádkoztok a Mária Rádióba, de te összekovácsolod, összekapcsolod a csoportot is, hónapról hónapra érkeztek és értesíted őket. Teherként éled meg, kihívásként éled meg, vagy hogyan érzed te ezt a szolgálatot itt, amit végzel a Mária Rádióban?
1: Hát azt mondanám, hogy kihívásként, egyáltalán nem teher, és jól esik a számomra, és most is jól esik, hogy itt lehetek, mivel hogy készülünk is a rózsafűzér imádságra. Szűzanyához imádkozni mindig nagy öröm, akár egyedül, akár a csoportban, és pláne, hogy így van egy kis csoportunk, a Szent György templom csoportja, éppen ma van a búcsunk, és így összejövünk, ami az előkészületeket illeti, egyáltalán nem zavar az sem, sőt, az is egyfajta kihívás. Örülök, hogyha a tagokkal tudok tárgyalni, tudok összehozni időpontokat, mert hát azért emberek vagyunk, mindenkinek van valami, közbe jönne ez az, amaz, és mindenkit buzdítanék arra, hogy vegyen részt egy-egy ilyen csoportban.
0: Igen, tehát jó tartozni valahova, ugye így érzed?
1: Igen, igen. Hirtelen akartam mondani egy közmondást, vagy egy, azt hiszem egy írónak a mondását, hogy az ember szent közösségbe tartozás nélkül haszontalan semmi, vagy ilyen valami hasonló. Most lehet, hogy nem éppen jól mondtam, de ez az igazság.
0: A Mária Rádióban való tevékenykedés mellett, ugye bár maga az ima csoportnak a léte nagyon fontos, hiszen az imádság alappillérként szolgál itt a Mária Rádióban, tehát az alapokat mind az ima adja. Most jelenleg ugye történik egy gyűjtés a Mária Rádió részére. A gyűjtésben ugye bár az anyagi hozzájárulás mellett nagyon fontos az ima, és bátorítunk mindenkit arra, hogy imádkozzon értünk is, és szerte a Mária Rádiókért a nagyvilágban. Viszont én most azt kérdezném tőled, hogy te mivel bátorítod a hallgatókat, lehet, hogy éppen valaki most gondolkodott el azon, hogy támogatni kívánja a Délvidéki Mária Rádió működését az ima mellett az anyagi hozzájárulással.
1: Ezt nagyon okosnak tartom, hogyha valaki ezen elgondolkodik, mert hát azért mindenhol anyagiak is vannak, és hogyha valaki támogatni szeretné a Mária Rádiót, annak csak egy nagyon jó eredménye lehet, hogy a Mária Rádió hangja eljusson minden ember otthonába. Elsősorban valóban az imádkozásra összpontosítanék, de ezen belül mindenki a lehetőségeihez képest gondoljon a Mária Rádióra, a mi rádiónkra.
0: Nagyon szép gondolat volt, és számomra megható volt a mondatnak az utolsó része. Köszönöm, Marika, hogy megosztottad velem, és látom a szemedben a csillogást, ez nagyon jó, és kívánom azt, hogy ez az öröm, ez maradjon meg a továbbiakban, akár a Mária Rádión belül, illetve kívül. Kívánom azt, hogy a Szent György ima csoport maradjon meg ebben a szolgálatban.
1: Köszönjük szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mariaton az Erdélyi Mária Rádióban. 2026. május 28-ától 31-ig. Mind a négy napon hívhatják adományvonalainkat. Reggel 8 és este 8 óra között a 02-59-420-777, illetve a 03-59-420-777-es telefonszámokon. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

Máriaton az Erdélyi Mária Rádióban 2026. május 28-ától 31-éig. Adományainkkal támogassuk a felvidéki és a délvidéki magyar nyelvű Mária Rádiók működését. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

0: Itt a Mária Rádió református műsora.
1: Békesség Istentől, kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió református félóráját hallják, a mikrofon mögül Köteles László köszönti szeretettel Önöket. Ma egy talán örökké aktuális témával fogunk majd foglalkozni. Feltehetően mindannyian éreztük már azt, hogy elfáradtunk, sőt, belefáradtunk az életbe. Nem egyszerűen fizikailag fárad el az ember, hanem sokszor bizony legbelül is. Alig várjuk a szabadság idejét, azt, hogy jöjjön végre a nyár, hogy elutazzunk valahová, de talán fáradtabban kerülünk haza, jövünk vissza a vakációról, mint amikor elmentünk arra a rég várt, állítólag jól megérdemelt pihenésre. Feltehetően mindannyian megtapasztaltuk már azt is, milyen az, amikor az ember reggel úgy kell fel, hogy már előre kimerült. Gondolom átéltük már azt mindnyájan, mikor túl sok az elvárás, túl gyors a világ, túl hangos minden, nem tudunk vele lépést tartani, egyre kedvtelenebbek, erőtlenebbek leszünk. Ma a hitről, a stresszről és a kiégésről beszélünk, természetesen a teljesség igénye nélkül. Mit mond a Biblia a túlterheltségről, mit mond a tudomány a modern ember állapotáról, és hogyan találhatunk reményt, amikor úgy érezzük, nincs már erőnk tovább. Maradjanak velünk, áldott rádiózást!

Kedves hallgatóink, a Mária Rádió református félórájában ma a stresszről, a kiégésről és a hitről beszélünk. Gondolom egyetértenek velem, amikor azt mondom, hogy ma eléggé különös korban éljük az életünket. Soha nem volt még ennyi technológia körülöttünk, nem volt még ennyi lehetőség, ennyi kapcsolat, és mégis soha nem volt ennyi szorongó, fáradt, kiégett ember. Egy európai munkahelyi felmérés szerint a dolgozók közel 30%-a rendszeresen tapasztal stresszt, szorongást vagy depresszív tüneteket. Más kutatások szerint a fiatalabb generációknál még magasabb a kiégés aránya. Sokan úgy gondolják, hogy az élet akkor lesz értékes, ha állandóan teljesít valaki, mindig elérhető, mindig gyorsabban reagál, mint mások, mindig többnek kell lenni. Ha telefonunk nem hallgat el, folyamatosan tapogatjuk a képernyőt, már akkor is, miközben mással beszélünk, nem a szemébe nézünk, hanem a képernyőre, az értesítések folyamatosan érkeznek, az ember sokszor még pihenés közben is dolgozik. És közben valami nagyon veszélyes történik. Az ember lassan elveszíti a lelkét. A pszichológusok szerint a kiégésnek három fő jele van. Az érzelmi kimerültség, a távolságtartás vagy közöny, az az érzés, hogy már semminek nincs értelme. És a legmegdöbbentőbb az, hogy sok hívő ember is ugyanúgy szenved ettől, mint bárki más, csak ami még rosszabb, sok hívő ember magába rejti, magában hordozza, mintha szégyelné, hogy elfáradt, elgyengült. Pedig a hit nem jelenti azt, hogy valakinek mai szóhasználattal élve mindig toppon kell lennie. Mert a hit nem tesz minket robotokká, nem leszünk sebezhetetlenek, nem leszünk érzéketlenek. Illés próféta, aki tüzet hívott le az égből, egyszer egy fa alatt ülve azt mondta Istennek, elég volt, Uram. A kiégés nem egyszerű lustaság, nem gyengeség, és egyáltalán nem azt jelenti, hogy valaki kevésbé hívő. A kiégés hosszú ideig tartó belső túlterheltség annak az eredménye, hogy az ember túl sokat ad magából úgy, hogy közben nem töltődik fel. Érdekes, hogy a leginkább veszélyeztetett emberek között gyakran ott vannak a segítő foglalkozásúak, a tanárok, az egészségügyi dolgozók, a lelkészek, szülők, azok, akik mindig másokról gondoskodnak, másokkal foglalkoznak. A modern pszichológia szerint a stressz önmagában nem mindig káros. A valódi probléma a folyamatos megszakítás nélküli nyomás, az emberi idegrendszert ugyanis nem arra teremtették, hogy állandó készenléti állapotban éljen. És itt válik különösen érdekessé a Biblia, mert Isten már az Ószövetségben adott egy furcsa parancsot. Az embernek 6 napon keresztül kell végezni a dolgait, a 7. viszont le kell állni. Sokan ezt csak vallási szabálynak gondolják, pedig ez valójában az emberi lélek védelme. Isten nem csak a munkát találta fel, hanem a pihenést is. A mai világ azt mondja, teljesíts még többet, Isten pedig azt mondja, állj meg. A mai világ azt mondja, akkor értékes valaki, ha teljesít, Isten pedig azt mondja, hogy akkor is szeret, amikor még fáradtak vagyunk. Ha végigolvassuk az evangéliumokat, valami nagyon különöset látunk. Jézus folyamatosan fáradt emberekkel találkozik. Kimerült halászokkal, a betegségbe megfáradt, belefáradt emberekkel, aggódó anyákkal, szégyenkező emberekkel, magányosokkal. De Jézus soha nem azt mondja, szedjétek össze magatokat, hanem azt, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Jézus nem azt mondja, hogy nincs stressz, nem mondja, hogy a hívő ember az, aki mindig csak mosolyog, de az sem, hogy az a hívő ember, aki mindig morcosnak, kedvtelennek tűnik. Jézus magához hívja a terheket hordozó embert. Milyen érdekes, hogy a modern ember gyakran pont az ellenkezőjét teszi. Elrejti a fáradtságát, mosolyog, miközben belül szétesik, posztol, miközben majd belepusztul a magányba, dolgozik, miközben teljesen kimerült. A hit egyik legnagyobb ereje viszont az őszinteség. A zsoltárok például tele vannak olyan mondatokkal, amelyeket ma akár egy pszichológiai rendelőben is hallhatnánk. Miért csüggetsz el lelkem? Könyhullatás az én kenyerem. Elfáradtam a sóhajtozásban.

Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió református félóráját hallják. A mai műsorunkban a stresszről, a kiégésről és a hitről beszélünk. A kiégésnek sok oka lehet, de talán a legalapvetőbb oka mégis az, hogy a modern ember elveszítette a csendet. Régen az emberek többet voltak egyedül a gondolataikkal, ma viszont szinte félünk a csendtől. Ha várunk valahol, elővesszük a telefont, ha unatkozunk, elkezdünk görgetni egy képernyőn, ha fáj valami, rögtön zajt keresünk, pedig a lélek a csendben tud gyógyulni. Jézus például rendszeresen elvonult egyedül imádkozni. A Biblia azt írja Jézusról, hogy korán reggel pedig még szürkületkor felkelt, kiment egy puszta helyre és ott imádkozott. Jézusnak is szüksége volt csendre. Ha neki szüksége volt rá, nekünk mennyivel inkább? A pszichológusok szerint az állandó információ áradat túlterheli az idegrendszert. Az ember agya nem tud folyamatosan reagálni minden ingerre. Épp ezért sokszor nem is a nagy tragédiák fárasztanak ki bennünket, hanem a rengeteg apró megszakítás, a folyamatosan áradó üzenetek, a határidők, az elvárások, az összehasonlítgatás. A lélek lassan elfárad. Talán ezért mondja a Zsoltárok könyve, csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. A hit egyik legfontosabb tere a csend. A kiégésnek van egy mélyebb rétege is. Sok ember nem csak fizikailag fárad el, hanem lelkileg is, mert elveszítette az örömét, az irányát vagy az értelmet. Viktor Frankl pszichiáter, aki túlélte a koncentrációs tábort, azt írja, az ember szinte bármit kibír, ha tudja, miért él. Ez rendkívül fontos. A lélek tehát nem csak a pihenéstől gyógyul, hanem attól is, ha az ember látja az értelmét valaminek. A hit nem csak szabályokat ad, hanem jelentést is. Azt mondja, nem vagyunk a véletlen eredményei. Az életnek van értelme, a szenvedésed nincs elfelejtve, és Isten látja az embert. A kiégett ember sokszor úgy érzi, hogy senki sem látja, senki nem törődik vele, a Biblia pedig azt írja újra és újra, ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy. Azaz nem tömegként kezel bennünket a Szentírás, az Isten, hanem személyekként. Most térjünk vissza egy kicsit Jézushoz. Mit tanulhatunk még Jézustól a pihenésről? Sokan elfelejtik, de Jézus többször is félbeszakította a munkát. Volt, hogy a tanítványainak azt mondta, jöjjetek velem külön egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy kissé. Milyen különös, a megváltó maga mondja, hogy pihenjetek. A mai kultúra sokszor bűntudatot kelt a pihenés miatt. Ha pihensz, lusta vagy, ha lazítasz, lemaradsz, ha nemet mondasz, gyenge vagy. Pedig a pihenés nem lustaság, hanem bizalom. Annak az elfogadása, hogy a világ nem omlik össze attól, ha egy órára megállunk. Sőt, néha a lélek csak akkor kezd gyógyulni, amikor végre lelassulunk. Talán most valaki az elhangzottakat hallva úgy érzi, szép, de megvalósíthatatlan gondolatok hangzottak el. Úgy is marad a fáradtság, a kiégés. A Biblia folyamatosan arról beszél, hogy Isten megadja az újrakezdés lehetőségét, és ami fontos, nem egyszer, nem kétszer, hanem épp akkor, amikor szükségünk van rá. Péter elbukott, Illés összeomlott, Dávid sírt, Jób mindenét elveszítette, és mégis azt látjuk, hogy Isten nem hagyta el őket, nem mondott le róluk, nem tekintette őket kevesebbeknek vagy értéktelenebbeknek, mint másokat. Sokszor azt hisszük, hogy Isten csak az erőseket használja, pedig a Biblia alapján úgy tűnik, Isten különösen közel van az összetört emberekhez. Közel van az Úr a megtört szívűekhez, olvassuk a 34. Zsoltár 18. versében. Nem azt mondja, közel van a tökéletesekhez, hanem a megtört szívűekhez.

0: Csendes percek.
1: Kedves hallgatóink, hallgassuk most meg, hogyan látta a Szentírás alapján néhai nagytiszteletű Cseri Kálmán a pihenést.
2: Isten igéjét, amelynek alapján szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetem néktek, a Márk evangélium a 6. részének 30. és 31. verseiben így olvashatjuk. Az apostolok összegyülekeztek Jézushoz, és elbeszéltek neki mindent, azt is, amit cselekedtek, azt is, amit tanítottak. Ő pedig ezt mondta nekik: gyertek el, csupán ti magatok egy puszta helyre, és pihenjetek meg egy kevéssé, mert sokan voltak a járókelők, és még evéssel sem volt alkalmas idejük. Beszéljünk arról röviden, hogy mit tanít a Szentírás a pihenésről. Legjobb, ha Jézus Krisztust kérdezzük, mert az ő tanításából is kitűnik ez. Jézus nem félt a munkától. Ismerte azt is, hogy úgy dolgoztak, hogy enni sem volt idejük. De néha szünetet rendelt el. Nem lehet úgy élni, hogy az embernek soha nincsen enni sem ideje. Ha a szolgálat, a munka tölti be, akkor sem dolgozhat úgy. Néha meg kell állni. S bármilyen sok feladat várta is Jézus,

hanem valami más csinál. Egyszer valaki azt mondotta nekem, hogy merj jó lelkiismerettel pihenni egy napot. És azért fogalmazott így, mert ismert. És valóban ez volt a kulcsa számomra a mondatának, hogy jó lelkiismerettel. Mert van olyan, hogy az ember már úgy érzi, nem bírja tovább, és akkor kénytelen egy kicsit leülni vagy kiállni. De amikor még bírná, ha fölismeri, hogy akkor van a pihenés rendelt ideje, akkor merjen megállni és jó lelkiismerettel abba hagyni. Eszerint az ige szerint nem bűn, ha valaki, aki egyébként becsületesen, szorgalmasan, céltudatosan dolgozik, időnként megáll egy kicsit. Ha mer csak gondolkozni, csak csendben figyelni Istenre, kezébe venni egy jó könyvet és elolvasni, valahova csendben elvonulni és visszavonulni. Isten nem hajszolja az övéit. Jézusnak tehát ez az egyszerű mondata bepillantást enged az ő gondolkozásába, és arra bátorít minket, hogy merjünk jó lelki ismerettel pihenni. A másik, ami tanulságos Jézus szavaiban, hogy hova hívja a tanítványokat. Azt mondja, gyertek el egy puszta helyre, elhagyott helyre. A csendbe hívja őket. Oda, ahol nem vonja el semmi a figyelmüket, hanem tudnak összpontosítani. Jézus nem úgy akar pihentetni, hogy szétszórja a figyelmünket, az egész szórakoztató ipar ezt célozza, hogy szétszórja az embert. Ő úgy akar igazi pihenést kínálni, hogy megtanít összpontosítani. Egy valamire, a legfontosabbra, különösen is koncentrálni. De ez, hogy puszta, elhagyott helyre hívja az övéit, azt is jelenti, hogy most egy ideig nem kell csinálniuk semmit. Most nem kell adniuk és tovább adniuk másoknak semmit. Ott nem várnak tőlük semmit. Ott engedhetik, hogy Isten adjon nekik valamit. Megpihen test és lélek, figyelhetnek, várhatnak. Mire, kire? Kiderül a továbbiakból, hogy Istenhez és önmagához akarja Jézus közel vinni a tanítványokat. Persze ezt a munka hajszájában is meg lehet és meg kell valósítani. Nem úgy van, hogy évente pár órát, pár napot, néhány hetet pihen az ember, és akkor figyel Istenre. Az egész életében figyelhet rá és várhat az ő kijelentésére, és keresheti az ő közelségét, sőt abban élhet. De vannak olyan időszakok, amikor csak ez tölti be az életét. És azt mondja Jézus, hogy ez ad igazi felüdülést az embernek. Ennek az ellenkezőjét próbálgatja a világ olyan nyilvánvaló eredménnyel vagy eredménytelenséggel. Hogy attól remél üdülést, amikor felfokozza a hangerőt, még inkább felfokozza a tempót, nagy jövésmenést diktál, és nem ismeri a csendnek az áldásait. Jézus azt mondja, hogy gyertek ki a forgalomból, egy puszta helyre, és ott fogtok fellélegezni igazán. A harmadik, ami hangsúlyos Jézus mondatában, hogy kivel töltsék a pihenés idejét a tanítványok. Arról beszél itt Jézus kimondatlanul is, hogy nem az a fontos, hogy hol, hogyan és mivel tölti valaki a pihenés, ha tetszik a szabadságának az idejét, hanem hogy kivel. Nem azt mondja itt a tanítványoknak, hogy menjetek el és pihenjetek meg egy kicsit, hanem azt mondja, hogy gyertek és pihenjetek meg egy kicsit. Magához hív Jézus, amikor pihenni hív. Egy másik igében is azt mondja a Máté 11 szerint, hogy jöjjetek én hozzám, mindnyájan, akik megfáradtatok és terheket hordoztok, és én megnyugtatlak titeket. Az Ezékiel könyvének a 44. része arról szól, hogy mi volt a jeruzsálemi templomban dolgozó papoknak a feladata. És ott két munkaterületet, munkakört különböztet meg nagyon élesen. Azt mondja, hogy van, amikor az Úr házának szolgálnak a papok, és van, amikor az Úrnak. Akik az Úr házának szolgálnak, azoknak elő kell készíteniük az áldozatokat, és egy-egy ünnepen reggeltől estig ment ez, és ez kemény fizikai munka is volt, és mindenféle liturgikus előírásokat kellett teljesíteniük, megfelelő lelkülettel is kellett végezni. Nagyon koncentrált, testet, lelket igénybe vevő, kemény munka volt. És akik az Úr házának szolgálnak, azok álljanak a nép előtt, mondja. Álljanak a rendelkezésükre az embereknek, akik oda jönnek a templomba. Aztán legyen olyan, hogy állj, és akkor álljanak az Úr előtt. És ott mit csináljanak? Kérdezi az állandó tevékenységhez szokott ember. És erről már nem szól a Szentírás. Mert ez magától értetődő volt az akkori embernek. Hát mit csináljak az Úr előtt? Figyelek rá. Várom, hogy mit akar velem. Teljes bizalommal kiszolgáltatom magamat, hogy munkálkodjék bennem. Most nem én munkálkodom, most azt várom, hogy ő munkálkodjék. Vegyen kezébe, és ahogy Jézus a tanítványok

0: elhivatásánál mondta, azt mívelem, hogy embereket fogjatok, hadd míveljen Isten bennünk, rajtunk, velünk valamit. Most ő dolgozik. Én meg csendben ott állok előtte, és bizalommal engedem, hogy regeneráljon. Mert ez az igazi regenerálódás, hiszen ő az, aki erőt ad a megfáradottnak, és az erőtelennek erejét megsokasítja. Ebből kitűnik az is, hogy ez a Jézus szerinti helyes pihenés nem semmit tevés. Az lehet, hogy én az ember éppen nem csinálok semmit, de nagyon is akarom, engedem, kérem, hogy Isten cselekedjék bennem akkor valamit. Testvérek, aki képtelen megállni, annak ez a magatartása mindig valami sajátos gőgöt takar. Ezt sokszor meg is fogalmazzuk. Értsd meg, hogy nem hagyhatom abba. Miért? Mert akkor fölborulna a világ. Akkor megállna az élet. Mert én olyan fontos személy vagyok. Ez van mögötte. És boldog ember az, aki ezt becsületesen bevallja már, és mint bűnt Istennek megvallja. A magunk túlzott fontosságának a tudata, vagy annak a látszatnak a keltése, hogy nélkülem nem megy tovább semmi. És ez azt eredményezi, hogy kiszorítjuk Istent az életünkből. Én akarok mindent csinálni, és eszembe sem jut, hogy az igazán fontos az, amit ő végezel. Az marad meg az örökké valóságban, mert így a nagy tevékenységemben egyszer csak fölbukok, és utolsó dobban a szívem, és minden elvész, amiért hajtottam. Ha pedig időről időre odaállok ő elé, és engedem, hogy ő formáljon, egészen átformáljon, újjáteremtsen, akkor mindaz, amit ő végez bennem, áldás lesz már itt, és megmarad az örökké valóságba is. És utána sokkal jobban fogunk tudni mi is olyanokat végezni, amiknek kihatásuk van az örökké valóságra. Ezért mondja Jézus, hogy jöjjetek velem, és pihenjünk meg egy kicsit puszta helyen. És a negyedik, amit még szeretnék hangsúlyozni ebből a mondatból, hogy meddig tartson ez a pihenés. Ezt is megmondja Jézus. Pihenjetek meg egy kevéssé. Mert ez a földi élet nem arra adatot, hogy pihenéssel töltsük. Ezt az életet szolgálatra adta nekünk Isten. Hogy szolgáljuk őt, és szolgáljunk egymásnak. De van olyan része is, hogy csak őrá figyelünk, és akkor éppen nem teszünk semmit. Egyebek között a szolgálat jobb végzése érdekében is, de nem csak azért. Önmagában is van értéke, öröme, Istentől kapott jelentősége a pihenésnek. Egy kevéssé, egy kicsit. A tanítványok nem maradnak ott a puszta helyen. Onnan aztán mennek vissza, és akkor még számukra elképzelhetetlen nehéz feladatokat kell megoldaniuk. Jézus erejével, éppen a vele töltött időben kapott világossággal és bölcsességgel is tartósan minket a szolgálatba állít be, de beiktatja a pihenésnek az alkalmait. Mert ha a mi testünk a Szentlélek temploma, akkor ezt a templomot is tatarozni kell néha, és karban kell tartani, és erre adta Isten a pihenést. Csak hogy ez nyilván ne legyen ürügy a lustasága, a kötelesség mulasztása, a kényelmességre, a hivatásunk elhanyagolására. Mert sokan ebbe a végletbe is átlendülnek. Az arány körülbelül az, amit a negyedik parancsolatban adott elénk a mi Urunk, 6 napon át munkálkodj és végezd minden dolgodat, a 7. pedig szenteld minden estül az Úrnak. A pihenést illetően ez a 2 véglet kísért sokakat. Az egyik az, hogy megállás nélkül 1 nappallá téve, amíg csak bírjuk, hajtjuk magunkat és egymást, mindig csak dolgozni, és ezt tartja becsületesnek és helyesnek sok ember. A másik pedig az, hogy messze elkerülni a munkát, csendesen átengedni másoknak. A lustaság ugyanolyan bűn, mint ez az öngyilkos rohanás. Biztosan láttátok már, amikor a festő dolgozik egy festményen. Benne elmerülve ráhajol a vásznára, kidolgozza a részleteket, aztán időnként hátra lép néhány lépést, és messzebből nézi meg azt, amit alkotott. Vajon miért? Azért, hogy a részleteket az egész mű kompozíciójának az összefüggésében lássa, mert különben beleveszne a részletekbe. A hajszában mi is többnyire csak a részletekre tudunk figyelni. A csendben Isten ilyen áttekintése segít el minket. Távlatot kap az életünk. Az történik, hogy önmagunkra is kicsit a távlatból tudunk visszanézni. Sok mindent csak a csendben, mégpedig a Jézussal eltöltött csendben érthet meg az ember. A részletekkel való vesződéstől sokszor nem látjuk az egésznek a rendeltetését. A csend arra való, hogy mintegy kiemelkedjünk a mindennapiból, megpróbáljuk egy kicsit onnan nézni az életünket, ahonnan Isten látja. az örökké valóság nézőpontjából. Amikor az ember ebből a magaslatból próbálja látni magát, akkor tűnnek fel a helyes arányok. A kis dolgokat kicsinek, az igazán nagyokat nagynak, a fontost fontosnak, a jelentéktelent jelentéktelennek látja. Hallgassunk hát Jézus hívására mi is, jöjjetek el csupán ti magatok egy puszta helyre, és pihenjetek meg egy kevéssé.
1: Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve, legyen mindenkor mi velünk, kezünknek munkáját tegye áldottá az Úr. Amen.
2: Kedves hallgatóink, a mai műsorunkban a hitről, a stresszről és a kiégésről beszéltünk. Arról, hogy a fáradtság nem szégyen, a segítségkérés nem gyengeség, a pihenés nem bűn, nem lustaság, de hallhattunk arról is, hogy Isten a kimerült embereket sem felejti el. Ami nagyon fontos, talán nem tudjuk megváltoztatni a világ tempóját, de megtanulhatunk másképp élni benne. Én köszönöm, hogy időt szántak arra, hogy meghallgassák ma is a Mária Rádió református fél óráját. Ne feledjék el, várjuk Önöket vissza legközelebb is. Addig is az Úristen legyen mindnyájuk őriző pásztora, és ne felejtsék el azt sem, hogy vigyázzanak magukra is, vigyázzanak másokra is. Búcsúzik ma a Mária Rádió református fél órájának mikrofonja mögül Önöktől Köteles László, békesség Istentől.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Máriaton, az Erdélyi Mária Rádióban. 2026. május 28-ától 31-éig. Mind a négy napon hívhatják adományvonalainkat. Reggel 8 és este 8 óra között a 02-59-420-777, illetve a 03-59-420-777-es telefonszámokon. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Szombati adásunk témái. Leó pápa bizottságot hoz létre a Casa Sollievo della Sofferenza újjáélesztésére. A Szent Atya a Centesimus Annus alapítványhoz. Új remény születik a mai törékeny világban. Interjú Rétfalvi Balázs történésszel, a szombathelyi püspöki levéltár igazgatójával, a Magyarország Egyházmegyei és Püspökei 1804-1918 címmel most megjelent püspökök életrajzi lexikonjáról.
1: Leó pápa a bizottságot hoz létre a Casa Sollievo della Sofferenza fellendítésére. 14. Leó pápa kirográfot, vagyis saját kézzel aláírt rendeletet adott ki, amellyel felállít egy új irányító bizottságot, amely a pietrelcinai Szent Pió által létrehozott alapítvány fellendítését segíti elő. Az új testület elnöke Massimino Cavallero Ledo, a gazdasági titkárság prefektusa lesz, koordinátora pedig Fabio Gasperini, az apostoli szentszék vagyonkezelőségének, az APSA-nak a titkára. A tagok között van Paolo Rudelli érsek államtitkár helyettes, Giordano Piccinotti érsek, az APSA elnöke, és Giorgio Ferretti, Foggia Bovino érseke. A San Giovanni Rotondóban található Szent Pio atya álmából született nagy egészségügyi központ, a Casa Sollievo della Sofferenza, vagyis szenvedést enyhítő otthon, a revitalizáció új korszakára készül. 14. Leó pápa kiadott egy kirográfot, amellyel létrehozza az alapítvány irányító és felügyelő bizottságát, amelynek feladata, hogy megtalálja a hatékonyság, az eredményesség és a fenntarthatóság megerősítésének legjobb megoldásait. Ez a döntés az apostoli szentszék karitatív tevékenységek iránti szeretetéből és annak tudatából fakad, hogy a nagy intézményeknek, ahhoz, hogy hűek maradjanak küldetésükhöz, képesnek kell lenniük szembenézni a változás kihívásaival. Az idők, a technológia, a jog és a gazdaság fejlődése az egyház küldetését a folyamatos megújulás kihívása elé állítja, olvasható a kirográfban, különösen az egészségügyi ágazatokban, amelyek jövőképet, beruházásokat és körültekintő gazdálkodást igényelnek. Ezen intézmények közé tartozik a Casa Sollievo della Sofferenza, amelyet azzal a céllal alapítottak, hogy vendégszeretetet, segítséget és gondozást nyújtson a betegeknek, zarándokoknak és családjaiknak, szent alapítójának lelkiségéből és alakjából merítve ihletet. Annak érdekében, hogy szembenézzünk-e kihívással, Leó pápa úgy döntött, hogy létrehozza a Casa Sollievo della Sofferenza, pietrelcinai Szent Pio alapítvány irányító és felügyelő bizottságát, amelynek feladata az alapítvány jelenlegi helyzetének elemzése, és hogy megtalálja a legjobb megoldásokat munkája és küldetése egyre nagyobb hatékonysága, eredményessége és hosszú távú fenntarthatósága érdekében, valamint az így azonosított megoldások konkrét megvalósítása. A bizottság minden területen, gazdasági, pénzügyi és működési területen dolgozni fog teljes kapacitással, hogy végrehajtsa a szükséges rendes és rendkívüli adminisztratív intézkedéseket, közvetlenül a pápának jelentést téve minden kiváltképpen jelentős döntés előtt, és minden esetben a különösen fontos, vagy az alapítvány vagyonára döntő és jelentős hatással bíró jogi aktusok elfogadása, vagy az alapítvány alapszabályának módosítása előtt. 14. Leó kinevezte Massimino Cavallero Ledót a bizottság elnökévé, Fabio Gasperinit a bizottság koordinátorává, valamint Paolo Rudelli érseket, Giordano Piccinotti érseket és Giorgio Ferretti érseket a bizottság tagjaivá. Emellett kinevezte Benjamin Estevez de Cominguest, Gino Gumirátót és Alessandro Elaoiana ügyvédet a technikai bizottságba. A Casa Sollievo Pio atya hitéből született, aki úgy vélte, hogy a test gondozása a keresztény küldetés szerves része. Ma, évtizedekkel később, ez a megérzés továbbra is aktuális. 14. Leo kirográfia a gondoskodás gesztusa. Ugyanaz a törődés, amellyel a pietralcinai szent gondoskodott arról, hogy egyetlen betegember, zarándok vagy családtag se maradjon befogadás és ellátás nélkül. A Casa Sollievo új fellendítése tehát a hűség jele az alapító, a szervezet küldetése, és mindazok iránt, akik nap mint nap átlépik ezeket az ajtókat, gyógyulást és reményt keresve.
0: Leo pápa a Centesimus Annus alapítványhoz. Új remény születik a mai törékeny világban. A Szent Atya május 30-án, szombaton délelőtt fogadta az apostoli palota kellementermében a Centesimus Annus Pro Pontifice alapítvány 400 tagját, akik évi közgyűlésüket tartják most, és egy konferencián is részt vesznek. Leó pápa hozzájuk intézett beszédében hangsúlyozta, hogy a háborúktól és a növekvő polarizációtól megpróbált mai világban továbbra is létezik az Isten utáni szomi, amely hiteles civilizációt szeretne építeni, leginkább a párbeszéd útján keresztül. Az alapítvány jelenléte annak köszönhető, hogy tagjai elkötelezettek az egyház szociális tanításának tanulmányozása
2: to the study and implementation
0: és a mai társadalomban való megvalósítása iránt. Kezdte beszédét a pápa, és megvallotta, hogy ez a téma nagyon közel áll a szívéhez, és azt az egyház küldetése elengedhetetlen részének tekinti. Az alapítvány éves találkozója egybeesett a Magnifica Humanitas most megjelent enciklikájával, és a pápa úgy véli, hogy ez az enciklika iránymutatást nyújthat a konferencia során vizsgált számos téma kidolgozásához és értékeléséhez. Szomorú és kedvezőtlen helyzetben él a mai emberiség, háborúk és egyre növekvő polarizáció közepete, ami kulturális és társadalmi megosztottságot is jellemez. A törékenység közepette azonban új remény születik, mutatott rá Leó pápa. Ebben a megosztottságban a közös nevező, amely mindnyájunkat egyesít, a közös emberségünk. A mostani kedvezőtlen körülmények között továbbra is az az ember hivatása,
2: human person is called,
0: hogy újra vizsgálja meg azokat az alapvető kérdéseket, amelyek számtalan generáció szívét komolyabb elmélkedéssel késztették. Hová tartunk? Milyen cél felé kívánunk haladni? Melyik irányt válasszuk magunknak, mint közösség is, mint nép? Idézte Leó pápa a Magnifica Humanitas enciklikája kérdéseit. Ezek a kérdések az emberiség igazság keresését jelzik, és vágyat ébresztenek Isten és a világ tartós értelme iránt, továbbá tanúskodnak az emberségünk alapvető vonásairól is, az Isten által adott ész és szabadság ajándékairól, amelyek révén megismerhetjük az igazságot és követhetjük a jót. Bár a szabadságot gyakran úgy értelmezik, mint a tetszés szerinti cselekvés képességét, elengedhetetlen, hogy visszataláljunk a szabadság hiteles értelméhez, amely lehetővé teszi számunkra, hogy felfedezzük annak kapcsolati dimenzióját, hisz éppen itt beszélhetünk az ember kiteljesedéséről, mind egyénként, mind társadalomként. Szent II. János Pál emlékeztetett bennünket arra, hogy ezt a kiteljesedést akkor találjuk meg, amikor a szabadságot az önátadásban és a másik befogadásában éljük meg, vagyis amikor a szabadságot a szeretetre használjuk.
2: When freedom is used to love.
0: Ezzel szemben, amikor individualista szempontból abszolútizáljuk, a szabadság kiürül eredeti tartalmából és ellentmondásba kerül saját hivatásával és méltóságával. A valódi szeretet civilizációjának előmozdításában és megteremtésében a párbeszéd is fontos szerepet játszik. egy olyan párbeszéd, amely az igazságon alapul, és amely elismeri és értékeli minden ember közös emberségét.
2: And values the shared humanity of every person.
0: Valójában, ha szem előtt tartjuk minden egyén vele született méltóságát, az lehetővé teszi, hogy legyőzzük az önzést és a saját érdekeket a közjó érdekében. Befejezésül Leó pápa megköszönte az alapítvány tagjának mindazt,
2: and your efforts to further promote the church's social doctrine,
0: amit az egyház szociális tanításának terjesztése érdekében tesznek, majd áldását adta rájuk. Interjú Rétfalvi Balázs történésszel, a Szombathelyi Püspöki Levéltár igazgatójával, a Magyarország Egyházmegyei és Püspökei 1804-1918 címmel most megjelent Püspökök életrajzi lexikonjáról. Május 3. hetében Rómában tanulmányúton járt a Tusor Péter vezette fraknyói kutatócsoport, amelynek keretében május 20-án szerdán az általános kihallgatás során találkoztak 14. Leó pápával. Most hallgassák meg a kutatócsoport egyik tagjával, Rétfalvi Balázs levéltárossal készített interjúnkat. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Rétfalvi Balázs történészt, a fraknyói kutatócsoport tudományos munkatársát, és aki a Szombathelyi Püspöki Levéltár igazgatója. Isten hozott nálunk, első alkalommal találkozunk. Két vastag kötettel érkeztél a stúdióba, a rádióba, amelyek Magyarország egyházmegyeiről és püspökeiről szólnak. Mutasd be ezt a két kötetet, kedves Balázs!
3: Köszönöm szépen a meghívást! Egy nagy munkának a végeredményét tartjuk itt kezünkben. Még 2010-ben indult el ez a nagy munka, Erwin Gatz professzornak a kezdeményezésére, a német püspök lexikonok mintájára kezdeményezte azt, hogy a Habsburg monarchiának, illetve a Magyar Királyságnak is a püspök lexikonai készüljenek el. És mivel ők a 19. századi időszakra koncentráltak, a Magyar Királyság latin és görög szertartású egyházmegyeinek püspökeiről készült lexikon. A latin az egy hatalmas anyag, 160 püspöknek az életrajzát tartalmaz.
0: Az időszakot még egyszer.
3: 1804 és 1918 közötti időszakban, tehát a hosszú 19. század időszakának püspökeit veszi számba ez a kötet, és a latin és a görög együtt a 160 püspöknek az életét mutatja be.
0: Mik a források, és milyen céllal készült ez a püspök életrajz sorozat?
3: A forrásai azok alapvetően a már elért vagy megírt publikációk, de pontosan szükség volt számos esetben, hogy levéltári kutatásokat is végezzünk. És több esetben római, illetve bécsi forrásokból sikerült az életpályákat megírni. Vannak olyan püspökök, akik ismertebbek, az esztergomi érsekekről ugye egy külön életrajzi lexikon is jelent meg, de teljességre törekedett ez a projekt, úgyhogy a legkisebb vagy a legkevésbé ismert püspököknek is az életrajzát egy előre meghatározott tematikus séma szerint kellett kidolgozni. És azért ezeket az adatokat megtalálni nem minden esetben volt egyszerű.
0: Az otthoni püspöki levéltárok milyen mértékben voltak források számotokra?
3: Nyilván a püspöki levéltárok nagyon fontosak voltak, mert a fontos adatok jó része ott volt, de például a püspökök kinevezésével kapcsolatos háttérinformációk azok magasabb szinten Rómában, illetve Bécsben voltak elérhetőek.
0: Bécsben miért?
3: Bécsben amiatt, mert ugye a magyar király, illetve a Habsburg uralkodók Bécsben intézték ezeket az ügyeket. Róma és Bécs között, illetve aztán Budapest és az uralkodó között zajlottak. Ugye ebbe az időszakban is változott, hogy a forradalom előtt, aztán a forradalom után, a dualizmus korában ezek a kinevezések hogyan zajlottak, de Budapest, Bécs és Róma volt az, akinek egyeztetni kellett ezekben az ügyekben. A projektben nemzetközi projekt volt, a bécsi egyetemnek is a teológiai kara Rupert Kliber professzor, Tusor Péter tanár úr mellett koordinálta, illetve szerkesztette a köteteket.
0: Magyar részről kik a szerzői ennek a munkának?
3: Magyar részről 36 szerző, a legkülönbözőbb helyekről, egyetemekről doktoranduszok, egyházi levéltáros kollégák, Tehát akit sikerült megnyerni ennek az ügynek, azok szerepelnek benne, de alapvetően a Katolikus Egyetemnek a doktorandusai és a püspöki levéltáraknak a munkatársai.
0: Nagyjából összesen hányan dolgoztak?
3: 36 szerző, illetve hát ugye mivel voltak a hát most már elcsatolt szlovák és aztán romániai egyházmegyéknek a történetével kapcsolatosan szlovák, illetve román, illetve határon túli egyetemeknek a tanárai, munkatársai, levéltárosai is együttműködtek ebben. Főleg azért, mert sok esetben mondjuk szlovák forrást kellett, vagy román forrásokat elolvasni, és ez a nyelvtudás miatt szükséges volt, hogy olyan kollégákat is bevonjunk, akik ott helyben tudnak mozogni.
0: Mik azok a szempontok, amelyeket minden püspök életrajzban megtalálunk, amit leírtatok?
3: Az életrajzi adatok pontosítása, tehát az, hogy a szülők, családi háttér, a szentelésüknek a pontos ideje és az előéletüknek a története. Mert nyilván a püspökségének az idejéről a legtöbb püspöknek jobban rendelkezésre állnak dolgok, de az előéletének a feltárása az egy komoly feladat volt, és az is mindenhol szépen ki van dolgozva, és az egy nagy munka.
0: Volt-e valamilyen hasonló magyar munka, vagy más nyelvű munka, ami forrásként szolgálhatott nektek?
3: Igazából ilyen átfogó nem volt, amit az előbb említettem, hogy az esztergomi érsekekről már készült egy hasonló életrajzi lexikon. Tehát azzal tudtunk foglalkozni, de annak a koncepciója az eltért attól, amit Ervin Gatzpoff professzor a német lexikonoknál meghatározott, és mi azt a német mintát követtük, és tematikusan a püspökök működését is ki kellett dolgozni. Tehát például arra, hogy milyen volt az oktatáspolitikájuk, hogyan szervezték meg az egyházmegye gazdaságát, a földeket, ugye manapság nehezebben tudjuk elképzelni, hogy ugye régen a gazdálkodás az egy központi téma volt, és az uradalmakat, a püspöki uradalmakat, azokat komolyan kellett venni, mert nem az állam támogatta, hanem azokból a célvagyonokból kellett kigazdálkodni a fenntartását az egyházmegyének, amiket még ugye megörökölt vagy kapott az államtól az egyházmegye. Tehát, és ugye ott felkészült gazdasági emberekre volt szükség, hát ugye ebben nem mindegyik püspök állt a magaslaton, de hát ugye ha sikerült neki, akkor tudott olyan szakembert megbízni, vagy olyan képzett papot, aki ezeknek az uradalmaknak a gazdálkodását megfelelő kézbe tudta tartani.
0: Balázs, ki tudja ezt a könyvet jól használni? Kinek ajánljátok?
3: Aki érdeklődik a magyar egyháztörténet, illetve kultúrtörténet iránt, oktatástörténet iránt, nagyon hasznos. A helytörténeti kutatásban, aki mondjuk a községének vagy településének a történetét ő is kiválóan tudja használni, illetve a szélesebb történeti érdeklődésre is számot tart, hiszen kiválóan mutatja be egy vezetői rétegnek, ez az elit kutatásoknak egy nagyon fontos mérföldköve, hiszen a magyar királyságot vezető egyik értelmiségi és kiemelkedő elit csoportnak a teljes átfogó képét kapjuk meg, nagyon pontosan adatolva. Tehát ez egy páratlan adatbázis, ami képet rajzol arról, hogy ez az elit hogy nézett ki.
0: Végül még egy időbeli kérdés. Ugye 1804-től 1918-ig tart a vizsgált időszak, és a megelőző kor, és az utána lévő kor.
3: Ennek a projektnek én csak munkatársa voltam, tehát az egésznek a szervező az Tusor Péter tanár úr, úgyhogy én a nevében nem nyilatkozhatom, de amilyen információm van, az, hogy ezt a munkát mindenképpen szeretnénk folytatni, és a korábbi, illetve a későbbi időszakokra is ugyanebben a struktúrában szeretnénk majd lexikonokat készíteni és megvalósítani.
0: De jó is lenne a Szent Istvántól kezdve, és az ő általa indított püspök kinevezéseket is szem előtt tartva, egészen a napjainkig egy komplet sorozata lenne a magyar honban szolgáló püspököknek. Kedves Balázs, köszönöm a beszélgetést.
3: Köszönöm a megtisztelő meghívást.
0: A Rétfalvi Balázs levéltárossal készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Virtes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, Görgényi Tünde vagyok. És a következő negyed órában fogadom az önök ima kéréseiket, ima szándékaikat. Elimádkozzuk innen a sepsiszentgyörgyi stúdióból a dicsőséges rózsafűzért és a lorettói litániát a jelenlévő önkéntesekkel. Imáinkat elajánljuk a Máriatón sikeréért, hálából minden önkéntesért, minden hallgatóért, minden adományozóért. Ma is imádkozunk a betegekért, egy kedves önkéntesünkért, Gergely Mária Magdolnáért, aki a tegnap visszaadta lelkét az ő teremtőjének. Adjon az Úr neki csendes pihenést, a családnak pedig vigasztalást. Hálásak vagyunk a Jóistennek, hogy annyi időn keresztül hűséges hallgató is, adományozó is, önkéntes is volt, nagyon sokszor megszervezte a rózsafűzért, és a csoporttal együtt imádkozták. És minden kedves önkéntesért imádkozunk, hiszen itt a sepsiszentgyörgyi stúdióban még most is itt vannak a kedves önkéntesek, akik várják az önök hívásaikat. Hívhatnak, írhatnak a szokott módon 0259 420 555 vagy 0359 420 555-ös telefonszám, bármelyikén lehet imát kérni, ima szándékot felajánlani, de e-mailben is írhatnak a www.mariaradio.ro címre, ezen belül az ima szándék gombra kattintva, vagy SMS-ben a 0758 420 555-ös telefonszámra. Arra kérem a kedves telefonáló hallgatókat, hogy ne feledjék a háttérben kikapcsolni a rádiókészüléket. Köszönöm szépen megértésüket! És amíg telefonáló lesz, addig néhány üzenetet osztok meg. Istenem, segíts meg engem, hogy kapjak egy munkahelyet, mert nagyon el vagyok keseredve, hiszen a tavaly szeptembertől nincs munkahelyem, akkor felbomlott. Bízom benned, Istenem, imádkozzunk a munkanélküliekért, hogy mielőbb megfelelő munkát kapjanak, és a becsületes munkájukért becsületes bért is. És telefonálót köszöntök, halló, itt a Mária Rádió.
1: Hello.
0: Szeretettel köszöntöm, élőadásban van.
1: Hello, tessék az Úr Jézus.
0: Mindörökké, amen.
1: Mert a Szent Rózsa fűzét is szent, most egy fel szeretném ajánlni, egészségét. Hogy a Jóisten a lábamot egy kicsit gyógyítsa meg, hogy nekem megműtsék. Egészségét, békességét, szeretetét és a gonosz lelkek, hogy távozzanak, hogy ne csinálnak rosszat nekünk. Jézusom, bízom benned, egy mindennapos hallgató. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen. Imádkozunk önért, hogy teljesen meggyógyuljon a lába, és minden lépés, amit megtesz, azt Isten dicsőségére és az ő igazságában tegye. Ezt a rózsafűzért felajánlom az unoka öcsémért és az összes többi halottamért, egy mindennapos hallgató írta. Mai rózsafűzért felajánlom szüleim lelkük üdvéért, ugyanakkor testvéremért, Attiláért, családomért és egy sikeres vizsgáért. Isten fizesse! Ezt a rózsafűzért hálából ajánlom fel a kapott kegyelmekért, családomért, az idegenben dolgozó gyermekem testi-lelki gyógyulásáért és önökért. Egy édesanya imakérése volt ez. Ezt a rózsafűzért felajánlom egy társért. Ezt a rózsafűzért felajánlom magamért, páromért, a két fiamért, aki külföldön dolgoznak, egészségünkért. Szerencsét a munkahely felől, Isten őrizze meg őket minden bajtól, a szűzanya takarja be őket védő palástjával, mindennapos hallgató imakérése. És telefonálót köszöntök, halló, itt a Mária Rádió.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Ezt a rózsafűzést és a szentmisét felajánlom a családom minden egyes tagjáért, és a három kicsi unokámért, valamint felajánlom minden élő és árhony papbácsiért, és önért is, kedves Tünde, mivel holnap nevánapja. A Jóisten éltesse nagyon-nagyon sokáig erében, egészségben.
0: Köszönöm szépen.
2: És éltessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, el is felejtettem. Annyit voltam mostanában itt a rádióban, hogy megfeledkeztem, hogy tényleg holnap 1-e, június 1-e és gyereknap is. Mindnyájan Isten gyermekei vagyunk, így hát mindnyájunknak az ünnepe is. Budapestről egy kedves hallgató így ír, a rózsafüzéreket, a szentmiséket Sándor atya gyógyulásáért, fiam és egy árva rokon Marikáért ajánlom fel, és kérem a közös imát, hallgassa meg az Úr Jézus, bízom benne, hálával köszönöm, Szent Rita, segíts továbbra is. Egy imesi hallgató írja, a rózsafüzért felajánlom hálából mindenért, a felsorolt szándékukért, az én szándékaimért is, Jézusom, bízom benned. Halló, itt a Mária Rádió.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, szeretettel köszöntöm.
3: Én is nagy szeretettel köszöntöm Tündiká. Jó Isten éltesse sokáig, és minden Tündét, és minden ilyen szeretetre méltó szemét, aki ilyen kedvesen és türelmesen fogadja hibásainkat. Bekapcsolódunk imájukba, mindenféle adásba. Buzdítjuk az adakozókat, és segítünk embertársainkon, betegeket látogatunk, időseket, akik nagyon szeretnek elbeszélgetni életükről minden. Köszönöm szépen, és a gyermekek, az unokámot, hogy szerencsésen a mennyasszonyával visszaérjenek Kolozsvára. Köszönöm szépen, hogy megtetszett hallgatni Tündike. Isten éltesse sokáig.
0: Köszönöm szépen. A jó Isten áldása kísérje. Köszönöm szépen a hívását. Imád kérek a családomért, a férjemért, magamért és két lányomért, írja egy mindennapos hallgató. Ezt az imát, ezt a rózsafűzért felajánlom a lábam gyógyulásáért, a gonosz távozásáért, békéért, és minden kedves hallgatóért. Felajánlom a rózsafűzért családomért, bűneim bocsánatáért, a gonosz távozásáért, és több fontos szándékért. A rózsafűzért felajánlom apusom lelke üdvéért, adj Uram örök nyugodalmat neki, és az örök világosság fényeskedjék neki, vedd fel őt, Uram, a te szent országodba, írta egy mindennapos hallgató. És telefonáló van a vonal túlsó végén, köszöntöm szeretettel.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
4: Szeretettel köszöntöm Tündike, először is ön, ugyanakkor szeretném a mai rózsafűzéreket és az összes imát felajánlani egy fontos szándékról. Kellett volna valakinek temetésre menni rokonságból, de nem itt temették, és fogadják részvétemet, meg kívánok nekik több nyugodalmat. Ugyanakkor még szeretném felajánlani a gyerekekét, az unokámért, mert reggel betelefonáltam, de megfeledkeztem róluk, és nekik is kívánok egy áldott szép napot, és egy jó hetet iskolába is, még egy hónapi ünneplést a gyereknapra. Nagyon szépen köszönöm, egy gyerekdalt, hogyha lehet, nagyon szépen köszönöm, hogy bejutottam, és önöknek kívánok egy áldott szép napot. Köszönjük meg a jó Istennek, hogy milyen jó esőt adott. Nagyon szépen köszönjük azt is, a szűzanyának, hogy gondolt a gazdálkodókra is. Kívánok egy áldott szép napot. Ildikó voltam, Gyergyókén falváról. Tovább szép napot kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük, kedves Ildikó. Hát itt nem esett az eső, akkor majd küldjenek nekünk is egy kicsi esőt, az itteni gazdáknak is. Közben érkezett még néhány üzenet, minden imát és szentmisét felajánlok kis Ildikó és az ő szülei lelkük üdvéért, nyugodjanak békében az Úr Jézus szent nevében. Halló, itt a Mária Rádió. Szeretettel köszöntöm. Halló, élőadásban van. Halló! Én felvettem a telefon, csak nem hallom, hogy mit tetszik mondani, vagy nagyon halk. Halló! Élőadásban van a kedves telefonáló. Valami történt, mert én nem hallom. Megkérem, hogy próbálkozzon újra. Addig is egy újabb üzenetet olvasok fel. Ezt a rózsafüzért felajánlom a vizsgázó diákokért. Mi is imádkozunk minden vizsgázó diákért. Itt Sepsi Szent Györgyön első áldozás volt, de máshol is nagyon sok helyiségben első áldozás volt. Az első áldozókért is imádkozunk, azért, hogy az Úr Jézussal való találkozásuk életüket átformálja és maradandó. Hát ne csak élmény legyen, hanem tényleg ragaszkodjanak a Jóistenhez és az Úr Jézushoz. Gyermekeinkért, az élő hit kegyelméért ajánljuk fel ezt a rózsafüzért, és hogy az ők életük rendeződjön az Isten akarata szerint, egy imádkozó édesanyja írta. Imád kérek a testvéremért és a feleségéért azért, hogy legyenek türelemmel és bizalommal egymás iránt. És érkezett még egy e-mail, ezt a rózsafüzért önökkel imádkozom gyermek áldásért. Halló, itt a Mária Rádió, élőadásban van.
5: Halló!
0: Szeretettel köszöntöm.
5: Dicsértették a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
5: Szeretettel köszönteni, és ezt a rózsafüzért értük felajánlani az unokáim egészségét, akik 12-án vannak, de ezek közül felnőtt is van, és kicsiká is van. A Jóisten adjon mindegyiknek egészséget, sok elképzelhető jót a számukra. Köszönöm szépen, Tündika!
0: Mi is köszönjük a hívását, és csatlakozunk az ön ima kéréséhez, ima szándékához. Maradjon velünk az imában is! Ezt a rózsafüzért felajánlom családomért, három gyermekemért, a férjemért, az ő szabadulásáért, a családunk szorosabb kapcsolatáért, édesanyám gyógyulásáért, és nem utolsó sorban, Isten éltesse sokáig a Tünde nevű hallgatókat. Úgy van, a Jóisten áldása kísérje Tünde nevű hallgatókat, de különösen az önkénteseket, adakozókat. És újabb telefonáló van. Halló, itt a Mária Rádió.
6: Halló, halló.
0: Szeretettel köszöntöm.
6: Értessék az Úr Jézus.
0: Mindörökké, amen.
6: Azt a Szent Rózsafüzét, egész heti szentmisét, a mai áldott szentmiséket fel szeretném ajánlani a drága fiam egészségé, a családjája, szerencséjé. Továbbá fel szeretném ajánlani a leányom egészségé, meggyógyulásáé, és az ő családjáé, a külföldön dolgozó unokámé, hogy a drága feleségé, hogy a drága Jóisten őrizze meg minden bajtól őket sajtva. Adjon egyetértés, szeretetet, békességet. Továbbá a drága halottjaimé, a drága férjem, amely 16 éve itt hagyott bennünket, hogy a drága Jóisten adjon örök nyugodalmat neki. Bocsássa meg a legkisebb bűnét. Továbbá felszeretném a szüleimé, beteg testvéreimé, az egészé, mindenki, a világ béké, a háború megszűnés és mindenki. És maga egy kedves drága Tündikém, amivel hónap neve napja, a drága Jóisten éltesse, és még adja magának sok-sok türelmet ehhez a gyönyörű szép hivatáshoz.
0: Itt nagyon szépen köszönöm. Mindörökké, amen. Kedves hallgatók, lejárt az ima szándékra szánt idő. Hívom önöket, hogyha tehetik, kapcsolódjanak be az imába. A dicsőséges rózsafüzért és a lorettói litániát imádkozzuk. Innen a Sepsi Szentgyörgyi stúdióból a jelenlévő önkéntesekkel. Köszönöm, hogy most így vasárnap délután is itt vannak velem és segítenek. Tartsanak velünk önök is. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották, dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink bocsánatát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében. Ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtak.

0: szabadíts meg a gonosztól.
1: Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
0: Az

0: Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.

0: különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Amen. A dicsőséges rózsafűzér első szent titka, aki halottaiból föltámadott. Ne féljetek, tudom, hogy Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek. Nincs itt, feltámadt. Ahogy előre megmondta, gyertek, nézzétek meg a helyet, ahol nyugodott. Urunk Jézus Krisztus, aki diadalmasan legyőzted a halált, adj nekünk vágyat, és hogy életünk minden percében törekedjünk hiteles keresztényé válni. Add kegyelmedet, hogy lelkünk a bűnökből kibontakozva tisztán és örömmel szolgálhasson neked, aki élsz és uralkodol mindörökön örökké.
0: Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: bűnösöknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk,

0: helyen. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadott.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Isten, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: legyen. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Ra. Amen. A dicsőséges rózsa fűzér második szent titka, aki a mennybe fölment. Kezét fölemelve megáldotta őket. Áldás közben megvált tőlük, és fölemelkedett az égben. Ez Jézus, aki közületek az égben emelkedett, úgy jön el ismét, amint szemetek láttára a mennybe ment. Urunk Jézus Krisztus, te szenvedéseddel megnyitottad előttünk a mennyországot. A szentségeket is azért rendelted, hogy eljussunk oda. Köszönjük neked. Segíts, hogy szentségeiddel élve hűségesen gyermekei legyünk a mennyei atyának, aki szeretettel vár minket is örök dicsőségében. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentéltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,

0: gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyok!

0: száján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,

0: Madra. Amen.
1: A dicsőséges rózsafűzér harmadik szent titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. Amikor elérkezett pünkös napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Zúgás támadt az égből, majd lángnyelvek lobbantak, és szétuszolva leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiunkat eltöltötte a szent lélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni. Urunk Jézus Krisztus, vigasztaló szent lélek, tölts be szívünket és lelkünket szent kegyelmeddel. Erősítsd meg akaratunkat, hogy mindenkor tisztán és bátran szolgálhassunk mennyei atyánkat, aki élsz és uralkodol mindörökön örökké. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és

0: Krisztustól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Az

0: után. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyok!

0: királyán. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.

0: Amen. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.

0: pályán. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszony.

0: almadra.
1: Amen.
0: A dicsőséges rózsafűzér negyedik szent titka, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Végül a szeplőtelen szüzet földi életének végén testestől, lelkestől felvette Isten a mennyei dicsőségben. Szűz Mária, te vagy az én királynőm. Testemet és lelkemet ma, s minden nap és halálom óráján a te oltalmadba, gondviselésedben és anyai szívedben ajánlom. Neked ajánlom reménységemet, örömeimet, gondolataimat, életemet és halálomat. Közben járásod által eszközöl ki nekem a kegyelmet, hogy minden gondolatomban és tettemben a te isteni fiad akaratát teljesítsem. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden.

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között is, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között is, áldott a te miédnek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miédnek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.
0: Az

0: Ámen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk,

0: száján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miédnek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: A

0: királyán. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments

0: Almadra.
1: Amen. A dicsőséges rózsafűzér, 5. szent titka, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott. Tudjuk ugyanis, ha földi sátrunk összedől, Istentől kapunk lakást, és örök otthont a mennyben, amit nem emberi kéz épített. Szűz Mária, Isten anyja, te annyira szeretted Istent, hogy egyszülött fiadat, az Úr Jézust a kereszten függve mennyei atyán kiengesztelésére és a mi megváltásunkra felajánlottad, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Kérünk téged, légy velünk életünk minden napján, segíts minden lépésünkben, döntésünkben, légy mellettünk halálon óráján is. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentéltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Az

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Amen.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszony.

0: száján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Az

0: koráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk.

0: Amen, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom!

0: Amen. Lorettai litánia. Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Mennybéli Atya Isten,
1: irgalmazz nekünk!
0: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmazz nekünk!
0: Szentlélek Úristen,
1: irgalmazz nekünk!
0: Szent Háromság Egy Isten,
1: irgalmazz nekünk!
0: Szentséges Szűz Mária,
1: könyörögj érettünk!
0: Istennek Szent Anyja,
1: könyörögj érettünk!
0: Szűzek Szent Szüze,
1: könyörögj érettünk!
0: Krisztusnak Szent Anyja,
1: könyörögj érettünk!
0: Isteni Kegyelem Anyja,
1: könyörögj érettünk!
0: Tisztaságos Anya,
1: könyörögj érettünk!
0: Szeplőtelen Szűz Anya,
1: könyörögj érettünk!
0: Sérelem nélkül való Anya,
1: könyörögj érettünk!
0: Szűzvirág Szent Anya,
1: könyörögj érettünk!
0: Szeretetre méltó Anya,
1: könyörögj érettünk!
0: Csodálatos Anya,
1: könyörögj érettünk!
0: Jó Tanács Anya,
1: könyörögj érettünk!
0: Teremtőnk Anya,
1: könyörögj érettünk!
0: Üdvözítőnk Anya,
1: könyörögj érettünk!
0: Nagy okosságú Szűz,
1: könyörögj érettünk!
0: Tisztelendő Szűz,
1: könyörögj érettünk!
0: Dicsérendő Szűz,
1: könyörögj érettünk!
0: Nagy hatalmú

0: érettünk,
1: igazság tükre,
0: könyörög érettünk,
1: bölcsesség széke,
0: könyörög érettünk,
1: örömünk oka,
0: könyörög érettünk,
1: lelki edény,
0: könyörög érettünk,
1: tiszteletes edény,
0: könyörög érettünk,
1: ájtatosság eres edénye,
0: könyörög érettünk,
1: titkos értelmű rózsa,
0: könyörög érettünk,
1: Dávid király tornya,
0: könyörög érettünk,
1: elefántcsont torony,
0: könyörög érettünk,
1: Mária aranyház,
0: könyörög érettünk,
1: Fridnek szent szekrénye,
0: könyörög érettünk,
1: mennyország ajtaja,
0: könyörög érettünk,
1: hajnali csillag,
0: könyörög érettünk,
1: betegek gyógyítója,
0: könyörög érettünk,
1: bűnösök medendéke,
0: könyörög érettünk,
1: szomorúak vigasztalója,
0: könyörög érettünk,
1: keresztények segítsége,
0: könyörög érettünk,
1: Magyarország oltalmazója,
0: könyörög érettünk,
1: angyalok királynéja,
0: könyörög érettünk,
1: pátriárkák királynéja,
0: könyörög érettünk,
1: proféták királynéja,
0: könyörög érettünk,
1: apostolok királynéja,
0: könyörög érettünk,
1: vértanúk királynéja,
0: könyörög érettünk,
1: hitvalló királynéja,
0: könyörög érettünk,
1: Szüzek királynéja,
0: könyörög érettünk,
1: minden szentek királynéja,
0: könyörög érettünk,
1: áterendő bűn nélkül fogantatott királyné,
0: könyörög érettünk,
1: mennybe felvett királyné,
0: könyörög érettünk,
1: szent olvasó királynéja,
0: könyörög érettünk,
1: béke királynéja,
0: könyörög érettünk,
1: magyarok nagyasszonya,
0: könyörög érettünk,
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: kegyelmezz nekünk,
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: hallgass meg minket,
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: irgalmazz nekünk,
1: imádkozzán érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, add Uram, hogy mi a te szolgáid folytonos test és lelki jólétnek örvendhessünk, és a boldogságos mindenkor szeplőtelen Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk Krisztus, a mi Úrunk által. Amen. Oltalmad alá futunk,
0: Istennek szent anyja,

0: Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, szentséges

0: itt megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, Szent Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent Mise közvetítés következik.
1: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a mikrofonnál Görgényi Tündét hallják. Kedves hallgatóink, Szentmisét közvetítünk a Csíksomlyói Kegytemplom pápai kisbazilikából. A Szentmisét Timár Sándor Asztrik Ferences atya mutatja be, a kántori szolgálatot Bíró János kántor karnagy végzi. Meghívjuk Önöket, ha tehetik, kapcsolódjanak be. A Szent Misébe ünnepeljünk, imádkozzunk együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.

titkát, add, hogy az igaz hit megvallásával a Szent Háromság dicsőségét megismerjük, és a felséges hatalmú egy Istent imádjuk, ami Urunk Jézus Krisztus.

0: Olvasmány Mózes második könyvéből. Mózes miután elpusztította az aranybogyót és kiengesztelte az urat, másnap korán reggel elindult a Sinai hegyre, és vitte magával a két kőtáblát, ahogy az Úr megparancsolta. Az Úr leereszkedett felhőben, ő pedig eléje járult, és segítségül hívta az Úr nevét. Az Úr elvonult Mózes előtt, és ezt mondta: az Úr az Úr, irgalmas és könyörülő Isten, hosszantörő, kegyelemben és hűségben gazdag. Mózes sietve a földig hajolt, leborult és így szólt: ha kegyelmet találtam a szemedben, Uram, akkor a mi Urunk vonuljon velünk. Bár kemény nyakú nép ez, mégis bocsáss meg bűneinket, és fogadj el minket örökségül. Ez az Isten igéje.
1: Legyen

0: Szent Lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből. Testvéreim, örvendjetek és tökéletesedjetek. Buzdítsátok egymást, éljetek egyetértésben és békében. Akkor veletek lesz a szeretet és a béke Istene. Köszöntsétek egymást szent csókkal. A szentek mind köszöntenek titeket. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítéletet vont magára, mert nem hitt Isten egyszülött fiában. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!

Kedves testvéreim, kedves Mária Rádió hallgatók! Szent Háromság vasárnapján visszatekintünk az egyházi év ünnepeire, és összefoglaljuk mindazt, amit Istenről tudunk. Ő teremtőnk és atyánk, szabadítónk és urunk, megszentelünk és vigasztalunk. Ebben a hármasságban szívünk legbensőbb rezdüléséig igaznak ismerhetjük meg Isten szavát, mert nem annyit tudunk csupán, hogy ő létezik, hanem örömmel látjuk irántunk tanúsított jóságát. Isten elküldte fiát, hogy üdvözüljön általa a világ. Ma azt ünnepeljük, amiről halvány fogalmunk sincs, nem is lehet talán. Mint a kicsi gyerek, aki az óvodában virágot rajzol az anyukája névnapjára, bár a legszorosabb közösségben él vele, fogalma sincs arról, hogy ki is az ő anyukája, csak azt érzi, hogy nagyon jó vele lenni. Azt sem tudja igazán, mit is jelent a névnap, csak valami ajándékot akar adni, ami tőle telik. Nem is tud úgymond hasznos ajándékot adni vagy készíteni, csak jelképeset. Mégis az anyukák megszokták könnyezni ezeket az ügyetlen rajzocskákat. És többnyire a dolog úgy folytatódik, hogy az édesanya fölkapja és magához szorítja, megöleli a kicsi ajándékozót. Ezzel az ártatlan bátorsággal merjünk ma mi is ünnepelni, megköszönni, hogy vajudó, zűrzavaros világunkat végtelen szeretettel hordozza valaki. Valakik közül az egyik nem restelte felvenni a mi arcunkat, sőt, odaadta magát lelki eledelül az oltári szentségben, hogy az égi eledellel táplálja lelkünket. Úgy szerette Isten a világot. Ez a mondat további gondolatokat és kérdéseket indít el. Miért teremtette Isten a világot? Volt ezzel valami célja? És miért ilyen világot alkotott? Egyértelműen jó-e ez a világ? Mik a saját tapasztalataink? És ha már a paradicsomkert a bűnbeesés után a jó mellett a rossz is része lett a világnak, miként áll hozzánk az Isten? A teremtés történet szerint az ember vétkezett, az Isten terve ellen cselekedett, azonban ez nem abszolút döntés volt az ember részéről, így végül az ember kettős tudata lett a végeredmény, jó és rossz egyszerre van jelen bennünk. És ez a jó és rossz egy egész életen át küzdenek egymással. Mondhatnám úgy is, hogy egyféle meghasonlottság van az emberben, aki lelkiismerete révén érzi, tudja, mit kellene tennie, de mégis gyakran az ellenkezőjét csinálja. Isten a fiát küldte a világba, és azóta is mindig küld embereket, akik Jézus tekintik mintájuknak. Megfordítva is igaz a tétel, azóta is születnek időről időre emberek, akik felismerik, csak az Isten terve szerint való élet tehet boldoggá. Ismerős gondolom az indián mese, egy este az öreg apacs indián két farkasról mesélt unokájának, melyek minden emberben harcolnak. Így szólt: fiam, a harcot két farkas vívja, mely mindegyikünkben benne lakozik. Az egyik a gonosz, ő a harag, az irigység, a féltékenység, a gondok, a fájdalom, a mohóság, a bűn, az előítéletek, a hazugságok. A másik a jó, ő a boldogság, a béke, a szeretet, a remény, a vidámság, a jóság, a nagy lelkűség, az együttérzés és a hit. És ezek állandóan harcolnak benned, és akár akarod, akár nem,
az ő küzdelmüknek az eredményétől függ az életed alakulása. Ettől függ, hogy sikeres, gazdag, egészséges ember leszel-e, akit szeretnek az emberek, akivel szeretnek együtt lenni, aki mindig számíthat mások segítségére, vagy olyan ember leszel, akit mindenki elkerül, akivel senki se szeret lenni,

csak amit adunk nekik. Éhen nem tudnak halni, csak háttérbe szorulnak, ha nem tápláljuk őket. Ezért egy életen át oda kell figyelni, hogy mivel tápláljuk és melyiket. Kedves testvéreim, a mai ünnepet nem lehet megérteni, de lehet nagyon örülni annak, hogy egyáltalán tudjuk, hogy Isten három személy. Mit akarsz hát tudni? Teszi fel a kérdést az ókor nagy hittudós a Szent Ágoston. És így felel rá, Istent és a lelket kívánom megismerni. Istent megismerni nem más, mint az Atya hatalmát, a Fiú bölcsességét, a Szentlélek kegyelmét, magának a legteljesebb Szent Háromságnak egy és oszthatatlan lényegét megismerni. Bármikor keresztet vetünk, a Szent Háromság titkát ünnepeljük. Hogyan is csináljuk és mit mondunk? A homlokunkra tesszük a kezünket és mondjuk az Atya, mert az Atya már az idő kezdet előtt rád gondolt, téged régen ismer, mert az ő gondolatában születtünk mindannyian. Most is gondol rád, életünk minden percében szem előtt tart, mert gyermekei vagyunk és hazavár. Majd a szívünkre tesszük a kezünket és mondjuk a Fiú, mert szeret minket, ember lett örökké. Köztünk élt és mindent megosztott, ami a mi sorsunkhoz tartozik. Majd a két vállunkat érintjük és mondjuk a Szentlélek, mintha átölelne minket. Valójában az történik, így segít, megerősít, vezet, óv, megszentel minket. És még a végén mondunk valamit, hogy nevében amen. Milyen jogon mondunk bármit is valaki más nevében, ha nem vagyunk felhatalmazva vagy megbízva? A kérdés jogos és éppen a lényeg. Mindent, amit teszünk, mivel meg vagyunk keresztelve, az Isten hatalmával tehetjük. Gyermekei vagyunk, és mi is szem előtt akarjuk tartani az Atyát, rá gondolni. A Fiúra, Jézusra is gondolunk, és viszont szeretjük őt. Mi is ott akarunk lenni, ahol ő van, mert ő a mi keresztény családunk feje. És a Szent Lelket befogadjuk, aki segít a jót tenni, hallgatunk szavaira, amelyeket a szívünkben hallhatunk, ha odafigyelünk. Kedves testvéreim, bármikor keresztet vetünk, azt mondjuk igazából, hogy csak így akarunk élni, mert számunkra ez az élet. Urunk Istenünk, a Szent Háromság titkához, belső élete titkához nem csak elméleti módon akarok közeledni, hanem a szeretet jelenlétének felfedezése útján is. Segíts, hogy észrevegyük szereteted jeleit a világban és személyes életünkben. Segíts minket, hogy szeretetedre irányítsuk azok figyelmét is, akik nélküled képzelik el életüket, és nem gondolnak örök sorsukra, hogy ők is te benned találják meg életük értelmét és boldogságát. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, a mennyei Atya gyermekei, a Fiú testvérei és a Szentlélek templomai vagyunk.

0: Kérjük az Atyát a Fiú által a Szentlélekben, hogy segítse hívő népét.
1: A Szent Háromság egy Isten dicsőítsék életükkel, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében megkeresztelt emberek.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: A Szent Háromság egységének titka vezesse a hit és a szeretet egységére az egész keresztény világot.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: A Szent Háromság kiáradó szeretete vezesse minden embert az evangélium világosságára.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: A Szent Háromság egysége és békéje uralkodjék a népek és vezetőik szívében.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Az Atya hatalma, a Fiú bölcsessége és a Szentlélek kegyelme őrizze meg családjaink egységét és boldogságát.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Mindenható örök Isten, engedd, hogy akik a keresztségben gyermekeid lettünk, kegyelmeddel a Szent Háromság boldogító látására eljussunk, Krisztus, a mi Urunk által.
2: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyház javára.
0: Kérünk,

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz minden, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk te át, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal, Szent Ferenc atyánkkal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásunkban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat, Gergely főpásztorunkat, László segédpüspökét, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem.

Hirdetem a kedves testvéreknek, csütörtökön úrnapja az oltári szentség ünnepe, szentmiség reggel 8, délelőtt 10:30 és este 6 órakor lesznek. Pénteken első péntek, a szentmiség után elimádkozzuk a Jézus szíve litániát. Június 6-án szombaton első szombat, ünnepélyes Mária köszöntőt tartunk, délután 4 órától kezdődnek az imaórák, este 6 órakor ünnepélyes szentmise, majd utána rózsafűzér és gyertyás körmenet lesz. Az élet beteljesedése felé címmel Mária Rita nővér lelki gyakorlatra várja mindazokat a 60 év felettieket, akik szeretnének Isten jelenlétében ránézni az időskor értelmére és értékeire. A lelki gyakorlat időpontja június 12 és 14 között lesz a Szent Klára házban. Jelentkezni lehet Rita nővérnél a hirdető táblán kihelyezett plakáton található elérhetőségeken vagy a sekrestjében. Most a szentmisét követően Sándor Krisztián, a Nagy István Művészeti Középiskola 11. osztályos diákja fog orgona hangversenyt tartani. Nem tart sokat, fél órát körülbelül, így mondták. Szeretettel kérjük, hogy aki érdekel, és akinek van ideje, maradjon itt. Felkészítő tanára Szabó András.

0: az Úr angyala köszönti a boldogságot, Szűz Máriát.
1: És ömében fogadás szent élektől szent fiát.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Ima az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nékem a te ígéd szerint.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: És az ige testélet.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Adj, Uram, örök nyugodalmat a meghalt híveknek,
1: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Nyugodjanak békében.
1: Az Úr Jézus szent nevében.
0: Istenünk,
1: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk.
1: Amen.

Kedves Mária Rádió hallgatók, szentmisét közvetítettünk a Csíksomlyói Kegytemplom pápai kis bazilikából. A szentmisét Timár Sándor Aszlik Ferences atya mutatta be, a kántori szolgálatot Bíró János kántorkarnagy végezte. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak, hogy bekapcsolódtak a szentmisébe. Ha tehetik, tartsanak továbbra is a Mária Rádióval. Kedves hallgatók figyelmébe ajánlom, hogy legközelebb, holnap reggel közvetítünk szentmisét 8 órától a Lázárfalvi templomból, holnap délután pedig szintén Csíksomlyóról a Kegytemplomból lesz a szentmise közvetítés. További áldott estét, jó rádiózást kívánok! A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották. Dicsértessék Jézus Krisztus!

Máriaton, az Erdélyi Mária Rádióban. 2026. május 28-ától 31-éig. Mind a négy napon hívhatják adományvonalainkat. Reggel 8 és este 8 óra között a 02-59-420-777, illetve a 03-59-420-777-es telefonszámokon. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

0: Pap Zsuzsannával beszélgetek. Köszöntöm őt a stúdióban. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: Ami Zsuzsi nénink önkéntese a Mária Rádiónak már hosszú ideje, és bátorkodom megkérdezni így személyesen, hogy önnek mit jelent itt a Mária Rádióban való szolgálat, illetve úgy tudom, hogy hallgatója is a rádiónak.
1: Igen, én nekem nagyon sokat jelent, mert egyedül élek, és sokat hallgatom a Mária Rádiót, akár munkám közbe, akár valami olyan műsort, vagy rózsafűzért. Leülve, még pihenve, és utána tovább csinálom a munkámat, és én azt gondolom, hogy azoknak az embereknek, akik főleg helyhöz kötöttek, nem bírnak menni sehová, se szentmisére, semmi, így elérhető nekik Mária Rádióba minden, amit szeretnének meghallgatni, és hát még azoknak is, akik autóznak, vagy bármerre mennek, tudják hallgatni a Mária Rádiót.
0: És ugye ön önkéntese is a rádiónak, a Szabadkai Szent Kamilima közösség tagjaként, például most lesz hamarosan egy műsorfelvétel, egy kis kulisszatitok a kedves hallgatóknak, most Zsuzsi néni gyorsan elkaptam egy interjúra, de ők már készülnek és készítik majd a szombati műsort. Mit jelent önnek az önkéntesség?
1: Hát én szerintem egy nagy kegyelem, hogy tovább tudom adni azoknak az embereknek, akik esetleg még nem is hallottak róla, és azoknak, akik várják hónapról hónapra, hogy meghallgassák a mi műsorunkat, mert a betegek felé szolgálunk úgy a világban, mint a Mária Rádióban, és hát ez egy szintén egy nagy kegyelem az Úrtól.
0: Mit üzen a hallgatóknak? Miért támogassák a Mária Rádiót? Ugye most zajlik a Mariaton műsorfolyam. Mit üzen annak, aki esetleg éppen most szeretné támogatni valamivel?
1: Hát én azt hiszem, hogy szükségünk van arra, hogy megmaradjon a Mária Rádió, és elég sokba is kerül a szolgáltatás, és hát akármilyen kis apró pénzzel is, de pár csepp utána összejön, és kérem a hallgatókat, hogy gondoljanak a Mária Rádió működésére a jövőbe is.
0: Mi köszönjük szépen Zsuzsi néninek, hogy itt van velünk, hogy hallgatja a Mária Rádiót, hogy a Mária Rádió nagy családjának a tagja, és kívánunk jó egészséget a további szolgálatában.
1: Köszönöm szépen, és dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen! Sótonyi Ferenc, állandó diakonus vagyok a Szabadkai Avilai Szent Teréz katedrálisban teljesítek szolgálatot. Amit el szeretnék mondani a Mária Rádiónak a működésével és evangelizációs hatással kapcsolatban, az, hogy nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy olyan embereknek, legelsősorban idősebbeknek, betegeknek, akinek nincsen más módja, ez nagyon jó alkalom ahhoz, hogy bekapcsolódhassanak az egyház életébe. Ezt többször látom olyankor, amikor van alkalmam szentséget, amikor viszont, ugye, mint diakónusok, vagy áldoztatás, rendkívüli áldoztatás alkalmával, privát házaknál is, hogy szeretnének valamivel csatlakozni, valamit hozzáfűzni, valahogy az egyházi témát, és akkor rögtön a Mária Rádióval kezdik, hogy milyen jó tartalmas műsorokat, és hogy másképpen, hát sokan idősebbek egyedül is lennének, de nem csak az idősebbekre vonatkozik ez, saját családomon keresztül, saját feleségem, az igen, kizárólag a Mária Rádiót hallgatja, mert az itten itt is, de ha szabad megmondanom, nagyon dicséri az erdélyi Mária Rádiónak a műsorait. Igen,
0: hát hallgatja az összes magyar Mária Rádiót, amit csak el tud érni.
1: Igen, így van.
0: Nagyon helyes.
1: És hát azt el kell mondani, egy pótolhatatlan szerepe van sokaknak az életében.
0: Ferenc úgy látja, hogy megáll a Mária Rádió abba a küldetésben, hogy az evangelizáció eszköze, a tanítás eszköze lehet nem csak a betegeknek, hanem aki hallgatja. Gondolok itt a műsorok tartalmára.
1: Mindenképpen nagyon fontos küldetést teljesítenek, bármilyen módon is részt vesznek, ugye a katekézisben, az olozsmát, ugye imádkozzák, Szent Mise közvetítése, különösen vallási műsorok.
0: Ferenc, mi az, amit szeretne üzenni a hallgatóknak?
1: Mindenképpen gyümölcsöző az az időtöltés, amit a Mária Rádió hallgatásával, illetve hogyha lehetséges a műsorokba való bekapcsolódással töltenek. Általában a rádióknak jelenleg is nagy szerepe van az emberek életében, csak a legtöbb adón olyan műsorokat hallunk, ami az embernek a lelkét felizgatja, a mindennapi gondjai mellett még valamit ad hozzá, valami idegeskedni valót. Most ehhez, hogyha mellé teszik a Mária Rádiónak a műsorát, ez olyan, ami az igazi értékekre hívja fel a figyelmünket, nyugalommal, bizalommal tölt el, az mellett ugye a hitéletünket táplálja, gazdagítja, és bizonyos új gondolatokat, amit hallhatunk mindig benne, amiket hallottunk már talán, de nem figyeltünk rá fel, és sokszor én velem is történik, hogy tényleg, hát milyen fontos ez egy-egy gondolat, amit a műsor vezetője, vagy a hit oktató, vagy aki tartja Szentírásban, amit idéz, amire azelőtt nem is fordítottam valami nagy súlyt, és azt mondja, hogy beledöbbenek, hogy tényleg. Tehát az az idő, amit a Mária Rádió mellett töltünk el, biztos, hogy hasznos és gyümölcsöző, és a lelkünk számára kamatozik. Tehát mindazon adományozóknak, akik is hozzájárulásukkal bármilyen módon is támogatják a Mária Rádiót, nagyon hálásak vagyunk és köszönjük, mert olyan értéket segítenek az emberekhez eljutatni, amelyet más csatornán nem lehet. Épp a Mária Rádió az, ami betölt egy nagy hiányt.
0: Ferenc, nagyon szépen köszönjük, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.

0: Sok szeretettel köszöntöm a vonal túloldalán Szakács Matildot, a mi Tildánkat. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké dicsérjük a mi Urunkat, a Jézus Krisztust!
0: Kedves hallgatóink, Tilda már nagyon régóta a Mária Rádió nagy családjának tagja, és akkor én most hozzád fordulok, Tilda, mióta vagy te tagja a Mária Rádiónak, illetve milyen feladatokat látsz el itt a Mária Rádió berkein belül? Beszéljünk erről.
1: Fékám, évszámot nem tudok mondani, de amikor bekerült a Mária Rádió stúdiója ide, ahol vagyunk most, én azóta tagja vagyok. Én azóta rózsafűzérbe mindig részt vettem, amikor csak lehetett. Az azt jelenti, hogy kezdetben mi már 6 órára mentünk reggel, mert az imaóra úgy volt beosztva. És voltunk egy 5-en, 4-en, 5-en, 3-an. Istennek hála, én még itt vagyok.
0: Így van, tartson meg a jó Isten közöttünk még sokáig. Tilda, hogyan látod te a Mária Rádió jelenlegi helyzetét? Miért fontos, hogy szóljon szerte a nagyvilágban, most különösen itt kihangsúlyozva a délvidéki szerkesztőséget? Miért fontos ez? Mit gondolsz?
1: Réka, az én tapasztalatom az, hogy szükségünk van az emberek kapcsolatára, különösen azok, akik házhoz vannak kötve, és ez egy kapaszkodó. Ide, ha valami gondod van, szólhatsz, bekapcsolódhatsz a rózsafűzérbe föltétlenül, a szentmisék azok a lelkemet éltetik, és fölváltva Mária Rádió az egész környéken, úgy az erdélyi, magyarországi földváltva szoktam hallgatni, válogatom a rózsafűzéreket, a szentmiséket, a tanításokat, és a lelkem földüdíti.
0: Tilda, mit üzensz a hallgatóknak, akik támogatni kívánják a Mária Rádió működését?
1: Föltétlenül imádkozzanak, és a lehetőségük szerint anyagilag is támogassuk, mert nem ingyenben megy a fönntartás. És szívesen, örömmel adok, amikor van, mert százszorosan visszakapom annak a gyümölcsét.
0: Tilda, nagyon sok egészséget kívánunk, és nagyon örülünk, hogy itt vagy velünk. A jó Isten éltessen még nagyon sokáig.
1: Hát a szűzanya mindig velünk van, és fogja a kezünket, és mi ne hagyjuk magunkat, hogy elveszünk, kapaszkodjunk bele. Az ő köpfenye alatt biztos elférünk mindannyian.
0: Köszönöm szépen Szakács Matildnak a beszélgetést. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké dicsérjük az Jézust!

0: Trenka Irint köszöntöm a stúdióban, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: Irénke a Szabadkai Szent Kamil Ima Közösség vezetője. Mondhatom így itt a Mária Rádió berkein belül, ami a műsort illeti. Kicsit mesélj erről az adásról, hogy a hallgatók is jobban megismerkedjenek vele, határon innen és határon túl.
1: Hát igen, a Szabadkai Szent Kamil műsort már régóta én vezetem. Ez úgy kezdődött, hogy 2010. február 2-án Gyertyaszentelő Boldogasszony napján avattak kamiliánussá. Ezen a gyönyörű napon tettem le a fogadalmat én is a betegek szolgálata felé. György Alfréd és Palatinus István atya vezetése által. Hamarosan István atya behívott bennünket a Mária Rádió stúdiójába, hogy kamiliánus műsorokat készítsünk. Beszéltünk a kórházi betegek látogatásáról, az idősekkel való gondozásokról, sőt, legtöbbet imákat, verseket olvastunk fel a betegek részére. Eleinte István atya vezette ezt a műsort, majd végül az ő sok feladata és szolgálata végette műsorvezetését rám ruházta. Az első önálló műsorom 2013. májusában volt. Azóta is rendszeresen készítem ezen műsorokat. E műsorban jelen vannak még a meglévő aktív kamiliánusok is. Van egy jelöltünk is, és egy állandó önkéntesünk a Mária Rádiótól, aki szívvel, lélekkel belépett közénk, és teszi a feladatokat velünk. Isten szereti a jószívű adakozókat, ezt még csak azért tenném hozzá, mert tudom, hogy milyen célból van az interjú.
0: Ez lett volna a következő kérdés valóban, tehát már Irénke felkészült, úgy látom, ugye most zajlik a gyűjtés a Mária Rádió részére. Te miben látod azt a fontos feladatot, azt a fontos küldetést, mind a mellett, hogy nagyon sokan imádkoznak a Mária Rádióért, az itt dolgozókért, az önkéntesekért, a Mária Rádió fennmaradásáért, anyagilag.

0: mert azt gondolom, hogy a Mária Rádió a hallgatókból él. És megérdemlik, tanúsítatom, már itt vagyok 13 éve, már a régibe is voltam, és csak én átfogytam az újba, és valóban ők megtesznek mindent, azt hiszem, hogy 4 vagy 5 dolgozó van állandó, 4 dolgozójuk van állandó, a többi mind önkéntes. De az önkéntesek is valóban szívvel, lélekkel teszik a dolgukat, az önkéntesekre is bármikor lehet számítani. Bárki, aki a Mária Rádiót szereti hallgatni, vagy foglalkozik vele, nagyon sokat tanul, és nagyon sokat még a lelki békéjüket is meg tudják kapni Isten segítségével, mert ha odafigyelnek, a Mária Rádió szerkesztősége azon van, a Szentírásból, vagy bármelyik plébános által olyan műsorokat állítsanak össze, hogy a hallgatók megérezzék, hogy valóban Isten létezik. Nagyon fontos az irgalmasság, nagyon fontos, hogy egymást segítsük megtérés útjára, mert aki ad, az örömet kap Istentől. Tehát ilyenkor dupla az öröm, én ezt a magam saját tapasztalataiból is merem állítani.
1: Nagyon köszönöm, hogy elmondtad mindezt, és most még csak egy üzenettel zárjuk a beszélgetést. Mit üzensz annak a hallgatónak, aki most talán elgondolkodott azon, hogy támogatni kívánja a Mária Rádiót?
0: Annak azt üzenem, amit harmadszor fogok mondani, hogy Isten szereti a jó szívű adakozókat, és örömmel fog eltöltődni, amint adni fog, mert itt mindenki megérdemli, hogy nyugodtan, egyensúlyozottan menjen, haladjon a Mária Rádió munkája, és önök is sokat kapnak tőlük.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen, és én köszönöm a meghívást!

0: Beszélgető társam Varga Aranka, a Szabadkai Szentgyörgy templom imacsoportjának tagja. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Bátorkodom megkérdezni, hogy önnek mit jelent az a szolgálat, amit itt az imacsoport berkein belül végez a Mária Rádióban már hosszú évek óta?
1: Számomra Mária Rádió és tulajdonképpen Szűz Mária az, aki engem az életem legnehezebb periódusán átvezetett. Ezért gondolom azt, hogy másnak is ez a kis szolgálat valamit jelent, az, hogy hallgatja a rózsafűzért, hallgatja a Mária Rádiót, felüdülést nyerhet, gondja

0: A bajaiban talán egy kicsit megkönnyebbülhet. Szerintem tulajdonképpen ezért csinálom az egészet. Szerintem Mária tisztelet az egész világra fontos. Mária rádión keresztül tulajdonképpen többet foglalkozunk talán imádsággal, a hitünkkel és Máriával.
1: És mit üzen a hallgatóknak, akik támogatni szeretnék a Mária Rádiót?
0: Szerintem Mária Rádiónk nagyon-nagyon fontos a lelki életünkre. Fontos az, hogy szellemileg és lehetőségünk szerint anyagilag is támogassuk, hogy még nagyon sokáig fennmaradjon, szóljon, és nem esítsen bennünket, igyekezzünk talán ezáltal is kicsit jobbakká válni. Azt hiszem, ez a legfontosabb.
1: Úgy legyen. Köszönöm szépen az elhangzott gondolatokat. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Máriaton, az Erdélyi Mária Rádióban. 2026. május 28-ától 31-ig. Mind a négy napon hívhatják adományvonalainkat. Reggel 8 és este 8 óra között a 02-59-420-777, illetve a 03-59-420-777-es telefonszámokon. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallják. Műsor ismertető következik. Kedves hallgatók, nem sokára elimádkozzuk az esti dicséretet a Zsolozsmából, majd a Máriaton negyedik napjának is egyben az egész Máriatonnak a lezárása következik, ahol rádiónk műsorigazgatója, elnöke és a koordinátor fognak beszámolni és megköszönni az önök támogatását. 20 órától az Életre Növelő című műsorunkat hallják, 21 órától pedig kiáltás ima nemzetért, imádkozzunk együtt nemzetünk lelki megújulásáért, folytatva az imát a békerózsa füzérét, majd a hivatásokért imádkozunk a kispapokkal. 21 óra 30 perctől erőleves a léleknek, Karácsony Tibor atya műsorát hallják, 22 órától pedig a Zsolozsmából a befejező imaórát végezzük, 22 óra 10 perctől a Pro Vita Hominis adásunknak az ismétlése fog következni, majd veled megyek, egy rövid lelki olvasmányt hallhatnak Veres Judit Mária önkéntesünk szerkesztésében. 11 órától pedig zenés-verses összeállítást készítettünk önöknek. 11 óra és 40 perctől a Vatikáni Rádió friss magyar nyelvű adása kezdődik. Ezzel zárjuk ezt a mai napot. Holnap 2026. június 1-én gyereknap lesz. Boldog gyereknapot kívánunk minden kedves hallgatónknak, hiszen mindnyájan Isten gyermekei vagyunk. És nézzük meg, hogy mi az, amit holnap kínálunk. Így nagy vonalakban reggel 8 órától lesz Szentmise Lázárfalváról, majd a szokott módon imádkozunk rózsafüzéreket, és délután 6 órától a Csíksomlyói Kegytemplomból közvetítjük a Szentmisét. Én megköszönöm megtisztelő figyelmüket, egy áldott új hetet kívánok magam és minden munkatársam nevében. Dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most is, mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Te mérhetetlen hármas egy, mindent hatalmad alkotott, időknek rendjét megszabod, idők előtt örökre élsz.
1: Te önmagadban teljes egy, boldog magadban teljesen, tündöklőn tiszta, egyszerű, a mennyet, földet átfogod.
0: Atyánk, kegyelmek kútfeje, Fiú, fényének sugara, s kettő közt lélek, szent kapocs, véget nem érő szeretet.
1: Ősforrás, boldog hármas egy, belőled támad az erő, mely mindent éltet, létrehoz, s minden teremtményt feldíszít.
0: Fogadj örökbe minket is, s te koronázd meg életünk, örökre híven hadd legyünk, fényben tündöklő templomod.
1: Az angyalokhoz társul adj, az égi házba minket is, hogy hálás szívünk énekét, zengjük nevednek szüntelen. Amen.
0: Ó, igaz, legfőbb, örök szent háromság, Atya, Fiú és Szentlélek! Így szólt az Úr az én Uramhoz, jobbom felől foglalj helyet, míg én ellenségeidet zsámolyul vetem lábad alá.
1: Kinyújtja az Úr Sionból hatalmad veszélyét, ellenségeid közt uralkodjál.
0: Születésed napjától tiéd a királyság szentséges fényességben, a hajnalcsillag előtt szőtelek téged.
1: Megesküdött az Úr, és nem vonja vissza. Pap vagy te mindörökké, Melkizedek rendje szerint.
0: Az Úr áll a te jobbod felől, és eltiporja a királyokat haragja napján.
1: Patakból oltja út közben szomját, és újra fölemeli a fejét.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó, igaz, legfőbb, örök szent háromság, Atya, Fiú és Szentlélek!
1: Ments meg, védj meg, és éltess minket, ó áldott szent háromság! Amikor Izrael kivonult Egyiptomból, Jákob háza a barbár népek közül,
0: akkor lett Júda az ő szentélye, és Izrael az ő országa.
1: Ezt látva meghátrált a tenger árja, és a Jordán vize visszafordult.
0: A nagy hegyek, mint a kosok ugrándoztak, és a halmok, mint a kis bárányok.
1: Mi lelt téged, tenger, hogy meghátráltál, és téged, Jordán vize, hogy megfordultál?
0: Ti hegyek, miért ugrándoztok, mint a kosok? És ti halmok, mint a kis bárányok?
1: Reszkes, te föld az Úr színe előtt, Jákob istenének színe előtt.
0: Aki a sziklát tóvá változtatja, és a szirtet vizek forrásává.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szent Léleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ments meg, védj meg, és éltess minket, ó áldott szent háromság!
0: Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, aki van, és aki eljön. Alleluja, üdv, dicsőség és hatalom Istenünknek, mert igazak és jóságosak ítéletei. Alleluja.
1: Alleluja, dicsérjétek Istenünket, ti összes szolgái, és akik félve tisztelitek őt, kicsinyek és nagyok. Alleluja.
0: Alleluja, átvette uralmát Urunk, mindenható Istenünk. Örvendezzünk, újjongjunk és dicsőítsük őt. Alleluja.
1: Alleluja, elérkezett a bárány menyegzőjének napja. Már fel is készült menyasszonya. Alleluja.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, aki van, és aki eljön.
1: Törekedjetek rá, hogy a béke kötelékével fenntartsátok a lelki egységet. Egy a test és egy a lélek, mint ahogy hivatástok is egy reményre szól. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Egy az Isten mindnyájunk atya, aki mindennek fölött áll, mindent áthat, és mindenben benne van.
0: Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt, dicsérjük és magasztaljuk örökké.
1: Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt, dicsérjük és magasztaljuk örökké.
0: Egyedül Istené a dicséret és a dicsőség,
1: dicsérjük és magasztaljuk örökké.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt, dicsérjük és magasztaljuk örökké.
0: Szívünk és ajkunk megval, dicsér és áld téged, teremtetlen Atyaisten, egyszülött Fiú és vigasztaló Szentlélek, szent és oszthatatlan Szent Háromság, dicsőség neked, Istenünk, mindörökké. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjunk üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
0: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik Isten félők.
0: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széllyel szórta.
1: Hatalmasokat előzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
0: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét Izraelt, megemlékezett irgalmáról,
0: melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Szívünk és ajkunk megval, dicsér és áld téged, teremtetlen Atyaisten, egyszülött Fiú és vigasztaló Szentlélek, szent és oszthatatlan Szent Háromság, dicsőség neked, Istenünk, mindörökké.
0: Az Atya a Szentlélek által tette Fiának, Krisztusnak testét élővé és éltetővé. Irányítsuk a dicséret szavát a háromszemélyű egyisten felé.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Atyánk, mindenható örök Isten, Fiad nevében küld el egyházadnak a vigasztaló szent lelket, hogy őrizze a szeretet és a teljes igazság egységében.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Küldj, Urunk, munkásokat aratásodba, hogy tanítsanak minden népet, és kereszteljék meg az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, és erősítsék a hitben.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Urunk, segítsd mindazokat, akik Fiad nevéért üldözést szenvednek, hiszen ő megígérte, az igazság lelkét adom nekik, hogy szóljon ajkukkal.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Mindenható Atyánk, ismerje meg mindenki, hogy Te, az Ige és a Szentlélek egy vagytok, és benne az egyetlen Istenben higgyenek, reméljenek, Téged szeressenek.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Élők Istene, tedd annak a dicsőségnek részeseivé a megholtakat, amelyben Fiad és a Szentlélek veled egységben mindörökre uralkodik.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mennyei atyánk, te elküldted a világba fiadat, az igazság igéjét és a megszentelő szent lelket, és ezzel kinyilatkoztattad belső életed csodálatos titkát. Add, hogy az igaz hit megvallásával a Szent Háromság dicsőségét megismerjük, és a fölséges hatalmú egyistent imádjuk, a mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Máriaton az Erdélyi Mária Rádióban 2026. május 28-ától 31-éig. Adományainkkal támogassuk a felvidéki és a délvidéki magyar nyelvű Mária Rádiók működését. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, és a technikán keresztül köszöntöm rádiónk műsorigazgatóját, Karácsony Tibor atyát, koordinátorunkat, Kovács Katalint, és rádiónk elnökét is, Szatmári Ferencet. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Isten hozott titeket.
1: Mindörökké, amen. Szeretettel köszöntelek én is, és minden kedves Mária Rádió hallgatót. Én akkor át is venném a szót, hiszen a kedves hallgatóknak elmondjuk, hogy távol vagyunk egymástól, és így így egy picit nehezebb, hogy ki következzen. Ezért én úgy gondoltam, hogy egy kicsit moderálom ezt a mesti záró beszélgetést is, kedves Tünde, ha nem haragszol.
0: A Mariatok
1: végéhez érkeztünk, és hálatelt szívvel tekintünk vissza ezekre a napokra, amelyekben együtt imádkoztunk, együtt reménykedtünk, együtt tapasztaltuk meg Isten szeretetének az erejét. És ugye az idei motto, Mariaton mottoja, a szeretetben van a győzelem, és ez nem csupán egy szép jelmondat, hanem keresztény életünk egyik legmélyebb igazsága is. Az a szeretet, amely igazi győzelem, az a szeretet győzelme, és az a szeretet, amely képes adni, szolgálni, önmagát ajándékát tenni másokért, ez csak győzelemre vezet bennünket. És én úgy érzem, hogy ez az ünnep napunk csütörtöktől vasárnapig egy ilyen önmagát ajándékát tenni másokért napok voltak, amelyben szolgáltunk és képesek voltunk adni a délvidéki és a felvidéki Mária Rádió fennmaradására és fejlődésére. Én tényleg hálatelt szívvel vagyok a kedves hallgatóknak, mindazoknak, akik imájukkal háttérben segítették a Mariaton sikerét, vagy mindazoknak, akik adakozásukkal segítették a felvidéki és a délvidéki Mária Rádiót, de ennek kapcsán akkor át is adnám a szót az elnök úrnak, hogy ő is egy pár gondolattal örvendeztesse meg a hallgatókat.
0: Sajnos nem a technikával van valami gond, vagy nem tudom, de az elnök úr nincs jelen, vagy nem sikerült kapcsolódnia. A koordinátorunk van itt, Kovács Katalin.
2: Igen, köszöntök mindenkit én is. És ugye az én tisztem ilyenkor, amit biztos sokan várnak, hogy elmondjam, hogy mennyi gyűlt össze egész este 8 óráig a Mariaton gyűjtésen 25.810 lei és 570 euró, ami együtt 28.310 lei, úgyhogy hálatelt szívvel köszönöm én is meg minden egyes adományt a kedves hallgatóknak, és úgy gondolom, hogy minden kicsi pénz, felajánlott adomány az a lehető legjobb helyre fog most menni.
1: Én is úgy gondolom, hisz az interjúk alapján ugyanúgy a délvidéki vagy a felvidéki Mária Rádió elnökei elmondták, hogy valóban hová mennek, hová lesznek elküldve ezek az adományok. De úgy hallom, hogy megérkezett az elnök úr.
0: Igen, itt van az elnök úr is.
3: Itt vagyok, felbusztok.
1: Akkor dicsértessék a Jézus Krisztus, át is adnám a szót akkor az elnök úrnak. Mi eddig elmondtuk, megköszöntük a kedves hallgatóknak az adományaikat, és a koordinátorunk elmondta az összeget. Kedves elnök úr, tiéd a szó.
3: Mindenek előtt köszöntök mindenkit, és nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönünk mindenkinek minden adományt, akármilyen kicsi volt az, vagy akármilyen nagy volt az. És ugye, mint tudjuk, nem tudom, hogy itt elhangzott-e eddig, hogy mi tudjuk azt, hogy nem záródik itt le. Általában körülbelül egy hét múlva, majdnem két hét múlva szokott teljesen lezáródni, mert addig mind jönnek olyan adományok is, amik nem voltak bejelentve sok. Én, mivel látom szinte minden adományt, amit jön azonnal, ami jön interneten, azokat láttam, és nagyon-nagyon megható, mikor annyi helyről látom jönni az adományokat, és nem csak Romániából, hanem jöttek a maraton céljára, jöttek Németországból, jöttek Kanadából, más országokból is, tehát, és nagyon nagy hála van a szívemben, és hiszem azt, hogy ezzel nagyon-nagyon sokat tudunk segíteni a délvidéki és felvidéki testvéreinknek.
2: Így van, ugye a jövő héten és 2 hét múlva, 3 hét múlva önkéntes találkozók lesznek, nagyon sok önkéntesnek majd odaadják a pénzt és az adományokat, azok, akik felajánlották, úgyhogy biztos, hogy ez még csak nőni fog.
3: Tudomásom szerint, illetve nem tudomásom, tapasztalatom szerint majdnem megduplázódik. Volt olyan év, amikor megduplázódott a bejelentett összeg.
2: Így van.
1: Kedves hallgatók, a műsoridőnknek a végéhez közeledünk lassan. Én egy biztató szót kérnék még tőletek, kedves elnök úr és kedves Kati.
3: Kezdem akkor én.
1: Igen.
3: Csak itt próbálom összeszedni a gondolataimat. Ugye a maraton az mindig úgy éljük meg, mint egy ünnepet. Hát nekem különösképpen nagy ünnep volt ez a hétvége, hiszen ma volt első áldozó, az első unokám. És őt ünnepeltük, azért tudtam kicsit később bekapcsolódni, és ez egy nagy ünnep. Nagy ünnep az első áldozás, de a maraton is ünnep számunkra. Azért, mert olyankor ünnepeljük azt, hogy egy család vagyunk. És úgy érzem, hogy mikor a testvéreinknek gyűjtünk, akkor különösképpen megerősítjük ezt a köteléket, és mutatjuk, hogy együtt vagyunk velük. Úgyhogy hálás szívvel köszönök mindenkinek, és továbbra is biztatom a hallgatóinkat, hogy maradjanak a rádió mellett, és mint rádiónak a támogatói.
2: Én a tegnap este olvastam a Szentírásból, a Példabeszédek könyvéből, hogy aki mást felüdít, az maga is felüdül. Aki másnak segít, az önmagán is segít, és önmagával is jót tesz. Tényleg köszönök szépen én is, és köszönünk minden adományt, és csak ismételni tudom magam, hogy ezek a felajánlott adományok minden pici, apró fillérig oda fognak jutni, ahol szükséges lesz, a délvidéki és a felvidéki Mária Rádióhoz.
3: Ez egészen biztos, hogy így lesz.
1: Köszönjük mindannyiunk nevében, köszönöm az önkénteseinknek, a recepciósainknak, a munkatársaknak a munkájukat, köszönjük a mindazoknak, akik imádságukkal, áldozatvállalásukkal, munkájukkal, adományukkal hozzájárultak ehhez a közös küldetéshez. Tudjuk, hogy minden felajánlás mögött ott van egy szerető szív, egy szerető szív dobog, egy ember áll, aki fontosnak tartja, hogy a Mária Rádió továbbra is elvigye az evangélium örömhírét az otthonokba, betegekhez, idősekhez, magányosokhoz is, mindazokhoz, akik vigasztalást keresnek, és ez nem csak nálunk van így, hanem délvidéken, felvidéken is, és köszönjük ezt a szolidaritást a hallgatóink részéről, és különösen is köszönjük a Szüzanya közbenjárását, aki anyai szeretetével ugye végig kísérte ezt az időszakot. Bízunk benne, hogy az elvetett mag sokszoros termést hoz, és a szeretet lángja tovább él majd a szívünkben, a hétköznapokban is. Tehát vigyük magunkkal, én azt kívánom a kedves hallgatóknak, ennek a maratonnak az üzenetét, hogy ahol szeretet van, ott jelen van Isten, ahol Isten jelen van, ott remény születik, és ahol remény születik, ott a győzelem már elkezdődött. Na, mindenható Isten áldása kísérje életüket, családjaikat, és minden jó szándékukat, és most fogadjátok az áldást. Az Úr legyen veletek.
3: És a
1: teremtőnk. Áldjon meg bennünket, családjainkat, hallgatóinkat, adományozóinkat, a Mária Rádió hallgatóit, a mindenható, szerető és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
0: Amen.
3: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Kedves hallgatók, így a Sepsi Szentgyörgyi stúdióból én is elbúcsúzom, és külön megköszönöm azoknak az önkénteseknek, akik ma egész nap itt voltak és szolgálatot vállaltak. A Jóisten áldását kérem a önkéntesekre, és köszönöm, hogy így együtt lehettünk. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották. Dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök az életre növelő műsorát hallják. Két hetenként, péntekenként délután megjelenő műsorról van szó, ahol állandó beszélgető partnerem dr. Bécsi Rita, az Apor Vilmos Főiskola tanára. Nemrégiben zajlott le egy konferencia, amelyet az organikus pedagógia nevében rendeztek meg. Bécsi Rita, az organikus pedagógia magyarországi meghonosítója, mondhatjuk apostola. Járja az országot fáradhatatlanul, és egy olyan pedagógiai módszerről szól az organikus pedagógia, amit az első világháború idejében Kentenik atya próbált meghonosítani, illetve azóta elterjeszteni. Ennek a pedagógiának számos pozitívuma mellett óriási előnye, hogy közösségben gondolkodik, és vallja, hogy igazándiból érett felnőtté közösségben lehet válni. Hogyan értékeled ezt a konferenciát, milyen szándékkal hívtátok életre, és milyen eredménnyel zárult?
1: Nagyon izgalmas esemény volt, mert maga ugye a pedagógiai módszer, vagy talán inkább szemléletnek is nevezhetném, azért szerte az országban már sok helyen kis magocskánként él. Vagy éldegél, vagy él, vagy erősebb, vannak már intézményei, vannak képviselői, van egy szakirányú továbbképzés, amit az Apor Vilmos Főiskolán meg lehet tanulni egy év alatt, tehát itt minden évben több mint 100-an végeznek, tehát ők azért valahova kikerülnek az országban, és ott azért eszerint...
0: Óvónőként, tanítónőként, pedagógusként.
1: Igen, pedagógusként, de akár polgármesterként, vagy orvosként, tehát nagyon sokféle egészségügy védőnő, sokféle ágazatból vesznek ezen részt, tehát azért sok kis sejt létezik már az országban. És pontosan ez volt a célja ennek a konferenciának, hogy igazából ezt minden életterületünkön átélhetjük, hogy nem hatékony az, aki bezáródik egy önmag, még a családba is. Tehát sajnos atomizálódtak a családok is, és nincsenek közösségben. Pedig felsokszorozódik az energia, és az a lelki energia, szellemi energia, fizikai energia is. Tehát, hogy együtt biztos, hogy sokkal hatékonyabban tudunk működni, de ehhez nyitni kell. Tehát ehhez nem elég, hogy én ott csinálom a magamét, és ahogy én, ugye szoktuk mondani tanárként, hogy becsukom magam mögött az ajtót, és azt csinálok, amit akarok. Hát ez bizonyos szempontból jó, de inkább ki kéne nyitni az ajtót, vagy ki kéne nyitni másnak az ajtaját, hogy oda benézni, hogy ő hogy csinálja. És ennek a jegyében szerveztük meg tulajdonképpen ezt a konferenciát, hogy összehívni ezeket a kis sejteket, és segíteni nekik abban, hogy egyrészt a tudománynak más területeire is, tehát ne csak egy szűk területen egyezzen egy felfogás, vagy egy irány, hanem hogy nyissunk rá más területekre is, kérdezzük meg más tudományterületek képviselőit is, hogy mit gondolnak arról, hogy a hálózatosodás, a közösségben való gondolkodás az hogyan termékenyíthet meg egy alapgondolatot. És egyrészt ez volt a délelőtt, tehát itt előadások hangzottak el, talán majd vissza is térünk rá, illetve maga a találkozás, tehát az, hogy eljövök Szombathelyről, evangélikus lelkészként például, és találkozom itt egy, nem tudom én, egy Balaton felvidéki pappal, vagy egy domonkos apácával, vagy éppen egy sürgőségi orvossal, aki ugyanebben a szellemben próbál a saját maga területén sok mindent csinálni. És ez már maga, tehát az, hogy tudjuk azt, hogy jaja, egyfelé nézünk, de mégis más területen dolgozunk, hát ez nagyon nagy élmény volt, ahogy egymásra találtak, és ahogy próbálták tényleg megkeresni azokat a pontokat, amikkel ők gazdagodhatnak a másikból. És egyrészt ez a találkozás, és délután pedig egy nagyon érdekes, forgószínpadszerű, hát nyüzsgés volt tulajdonképpen, hogy azok a műhelyek, ahol már így elkezdtek dolgozni, tehát vannak óvodák, iskolák, középiskolák, egyesületek,
0: egyházi közösségek,
1: igen. Tehát nagyon-nagyon sokféle területről kaptunk egy mintát, hogy nézd oda, Így is lehet. Tehát ezzel is el lehet indulni, azzal is el lehet indulni. Voltak református fenntartásban, katolikus fenntartásban, egyesületi fenntartásban, állami fenntartásban, rendi fenntartásban működő kis közösségek. Tehát ez is azt mutatta, hogy nem attól függ, hogy fölülről mi történik, hanem attól függ, hogy mi alulról mit csinálunk. És ez egy nagyon nagy élménye volt, úgy láttam mindenkinek, nagyon jó légkör volt, nagyon, nagyon sok jó szándékú embernek az összeadódott ereje. És ezzel is azt hiszem, hogy nem, hát éppen a közösséget is járjuk körbe, ugye itt a Mária Rádióban is ebben a hónapban, hogy ezt nem eléggé értékeljük, hogy valóban van egy úgynevezett szinergiája a közösségnek, ahol egy meg egy az nem kettő. De ezt ugye a házasságban éljük át legelőször, amikor azt...
0: legkisebb és egyik legszebb és legautentikusabb közösség.
1: Így van, és a leghatékonyabb ugye képes új életet létrehozni, és ez nem csak biológiailag érvényes, hanem egy új minőséget hoz létre, egy ilyen mi, ha ott megszületik ez a mi. Tehát, hogyha nem én pénzem, meg én házam, meg az én családom, és a te hülye családod, akkor, hogyha ez szépen összeadódik, és tudunk egymástól tanulni, és ki tudunk nyitni egymás felé, és fel tudjuk használni egymás gazdagságát, és azt magunkba tudjuk építeni, hát ez hihetetlen röpítő erő, tehát tényleg. És sajnos ezek a kisebb közösségek is valahogy olyan kicsit ilyen ráadásként működnek, vagy hát, ha jut rá idő, hát ez nem fér bele az életünkbe, majd talán később, jaj, a gyerekek életében biztos, hogy nem, tehát ott a nyelvvizsgára kell készülni. Pedig azt látjuk, hogy a nyelvvizsgára készülés is jobban megy, hogy úgy mondjam, bandába. Jobban megy akkor, hogyha a közösségben többen is vannak. Ó, gyere már el, stb. Tehát ezt nagyon fel kellene használnunk iskolákban is, egyházi közösségekben is, tehát szóval azok a kicsi kis sejtek, és nem elég, hogy kis sejtet létrehozunk, és ezért is hoztuk létre ezt a, vagyis ezt hívtuk össze ezt az országos nagy konferenciát, nem elég, ha kis sejtben mi nagyon jól összemelegszünk, és hanem ki kell nyitni a többiek felé, és akkor meglátjuk, hogy ugyanaz az érték, hogyan ölt testet egy teljesen más körülményben, egy teljesen más adottságú helyzetben, és onnan rengeteget lehet tanulni.
0: Az egyik előadó Gerhardt Mária volt, igen, aki a Schönstatt Mária Nővér közösségnek a tagja, és nagyon érdekesen mesél tulajdonképpen a kentenichi pedagógia születéséről és arról a világról, az első világháború idején, ahogy Kentenich atya elkezdte ezt a hálózatépítést, és hogyan talált kapcsolatot a fronton lévő katonákkal, és hogy adott erőt a katonáknak.
1: Csodálatos tulajdonképpen, és azt hiszem, hogy ez egy ilyen profétikus tette volt. Ugye nagyon nagy erejű lelkipásztor volt Kentenich atya. Nagyon, ugye palotinus iskolában, vagyis kollégiumban dolgozott ugye fiatal férfiakkal, fiatal fiúkkal. És nagyon jó kapcsolat alakult ki, természetesen mindenki, mint lelki atyához, atyai jó barátjához, tanárához, mesteréhez. Tehát volt egy személyes kapcsolat. Jó, ez felépítette, bíztak benne, szerették őt, támaszkodtak rá, hittek neki, hiteles volt, minden megvolt, ami kellett, jó. Jön a háború, és ezek a gyerekek szétfröccsennek a frontokra. Jön a megpróbáltatása annak a meggyőződésnek, annak a karakternek, a jellemnek, az egészségnek, a mindennek, hitüknek, bizalmuknak, Isten kapcsolatuknak, mindennek. És ugye először elkezdenek természetesen, hát akár levelezni, vagy valamilyen formában kapcsolatban lenni ezzel az atyával. Mit csináljak, atya, így csináljak, úgy csináljak. És nagyon... nagyon messzelátóan nem hagyta meg ezt az egyes szálakat, hanem azt kezdte el művelni, hogy ezek a fiatalok egymással is kapcsolódjanak össze. Ő is belement ebbe a hálózatba, és azt ösztönözte folyton, hogy keresd meg a másikat, írjál neki, olvasd el, nézd meg, hogy ő mit csinált, hogy jött rá, milyen eszközei vannak, és ő is egy kicsit, tehát inkább visszafogva, de belefolyt ebbe a dologba, hogy irányt adjon, de megpróbálta őket egymással is összekötni, és egymással megerősítetni. És utána létrehoz egy ilyen, hát ez egy hétköznapi kicsi eszköz, egy kis újságocskát, hogy írjátok le a tapasztalataitokat, és itt kezdődött az a fajta hálózatosodás, mármint ennek az egész mozgalomnak a hálózatosodása, ami a mai napig tart, és azt lehet látni, hogy a családokat is ilyen módszerrel tudta összefogni, osszák meg a közös tapasztalataikat. Tehát, hogy csinálod te, és ebbe a kicsi újságban írtak arról, hogy nem tudom én, engem ezért, stb. Így nem bírtam ki, nem barátokat találtam, hogy bírok el az ösztön életemmel, hogy bírok el ezzel a sok erőszakkal,
0: félelemmel, mit látom.
1: Igen, mit imádkozom, hogyan tudok valahogy békességre lelni, vagy nyugalomra találni. És ezeket a tapasztalatokat, hogy mondjam, sokszorozták, és ezt a kis újságot, és utána elkezdett arra figyelni, hogy sok helyre jusson el ez a kis újság, jusson el a szüleikhez, jusson el azokba a helyi közösségekbe, ahonnan ugye támogatni tudják ezeket a fiatalokat. És így lassan ugye nem csak az az egyes szál erősödött, amin ők ugye azért nyilván kapcsolódtak, hanem tudott bekapcsolni más olyan erőket is, amelyekre ők abszolút nem gondoltak az elején. Hogy ez segíthet, hogy nem csak a lelki atya segíthet az ő tanácsaival, hanem egymáshoz kapcsolódva is meg tudunk erősödni. Csodálatos ez tulajdonképpen, mert hogyha belegondolunk, hogy ezt egy háborúban tette meg, tehát nem most,
0: a fronton lévő katonákkal, akik nagyon nagy kihívásoknak voltak kitéve. Igen. Hát bizony ezek a kihívások minket is érnek, erről beszélt Felföldi László pénzügyi püspök atya, aki úgy gondolta, hogy ő outsiderként van itt, hiszen effektív pedagógiával nem foglalkozik, de úgy fogalmazott, hogy egy közösséget szétszedő és a közösséget valahol más irányba vivő életben vagyunk, nap mint nap kitéve, és hogy ő úgy érzi, hogy a frontvonalról érkezik, és ő is fronton van, mint ahogy valamikor az első világháborús katonák.
1: Igen, nagyon érdekes, ő egyébként ennek az Organikus Pedagógiai Egyesületnek alapító tagja is, mert kezdettől fogva arról a frontról is úgy érezte, hogy na hát, ha valamire erre nagyon nagy szükség van. És azt tapasztalja szintén, ugye hát a hétköznapi lelkipásztori helyzetben, hogy megint atomizálódtunk. Tehát megint egyenként próbál mindenki megküzdeni azzal a hétköznapi helyzetével, akár a hitében, akár a családi életében, akár a munkahelyén, akár a saját életvitelének a kialakításában, és nem támogatjuk egymást. Tehát egyszerűen az a közfelfogás, közgondolkodás, ez a bizonyos kapart ki a gesztenyédet, azért ez nagyon erősen él, sőt, lököd le a másikat, mert hát ha hozzányúl a gesztenyédhez, ez olyan mértékben gyengíti az erőinket, hogy ő így is fogalmazott nekem, nagyon tetszett is ez az egyértelmű irányadása, azt mondja, hogy vagy teljesen más csinálunk, vagy hagyjuk abba az egészet. Mert így nem érdemes. Tehát ezt foltozgatni, ezt így nem lehet. Tehát, hogy vagy ráébredünk arra, hogy közösségben tudunk létezni, és a családot is ki kell nyitni másik családok felé, vagy a nagyobb család felé, és az egyházat ki kell. Na hát azt végképp. Ennek nagyon nagy harcosa, hogy menjünk ki, nyissuk ki, mert ne arra várjunk, hogy bejönnek, néha így fogalmaz, hogy bejönnek a színházunkra majd, azok, akik meg se értik, hogy milyen színház folyik ott, és néha nagyon gyenge a színház ráadásul. Ezt ő mondta tényleg, de szóval, hogy szedjük már össze magunkat, és nézzük meg, hogy hol van az erő. És hát a bevezetőben nagyon jó felütés volt, hát nem röviden szólt püspök atya, de azt azért nagyon erőteljesen felvázolta, hogy az irány valahogy nagyon másba van, ne így toporogjunk saját magunk körül, hanem tényleg nyissunk.
0: A Budapesti Európai Tehetség Központ vezetője, Fuszek Csilla, Csermely Péternek és Kopp Máriának a kutatásaira hivatkozva jelezte, hogy a hálózatban élő emberek tudományosan igazoltan tovább élnek, boldogabbak, legyen ez házastársi kapcsolat, legyen család, legyen még nagyobb közösség, tehát minél nyitottabb egy ember a közösség irányába, annál akár másfél évtizeddel is tovább élhet, és ez most már tudományosan igazolt tény. Hogyan állunk mi ehhez, mert ez már azért olvasható, látható.
1: Hát ez az, hogy Kopmáriáék nem most találták
0: nem
1: ezt
0: most el, találta,
1: és hát nem csak
0: 10-20 éve, 10-20 éve.
1: És döbbenetes az a Boldogság Kereles és útjai könyvük, most azt hiszem 2-3 kiadást is megírt, és nagyon, például abban szerepel egy nagyon érdekes kutatás, egy nagyon hosszú távú kutatás, nagyon nagy mintás kutatással dolgoztak,
0: És követő kutatással, igen, tehát a személyeket 20 év távlatából is megkeresték.
1: Volt egy igazán figyelemre méltó, mert ugye ennek a hálózatépítéshez, tehát ehhez a hálózatépítéshez nagyon nagy bizalom kell. Tehát az, hogy én kilépjek abból a jól ismert kis közegemből, és úgy rányissak egy másikra, és azzal még kapcsolatba is kerüljek, ne talán azzal egy intenzív kapcsolatot, tanulok tőle, stb. Vagy magamat megnyitom felé. Azért ehhez kell sok bizalom, és azt mondja, hogy hát a mai társadalomban, a magyar társadalomban is, ahogy Kopmáriáék vizsgálták, hát bizony ez a bizalmi tőke, ez eléggé megroncsolódott, tehát senkiben nem lehet megbízni, még abba se, csak amit te csinálsz, de még a jóistenbe se nagyon. Tehát ez a nagyon nagy ilyen bizalmatlanság, ez nagyon sokat árt, és elkezdték, ez egyébként a Harvardon is kutatták, hogy a bizalom magatartás az milyen későbbi előnyökkel jár, illetve ők így fogalmaztak, hogy ennek az ellentéte ez a kicsit tartózkodó, vagy inkább szkeptikus, stb. A, hogy is hívták, ellenséges magatartásnak. Tehát most ne kifejezetten ellenségre gondoljunk, hanem ez a kicsit elutasító valami. Egyetemistákkal kísérleteztek, és gyakorlatilag aszerint csoportosították őket, hogy alapvetően bizalommagatartásúak-e, vagy alapvetően ellenséges magatartásúak-e. És egy hosszú távú kutatást szerettek volna felépíteni, és megnézni ezeket a fiatalokat, hogy a szakmai életben, személyes életben, a családi életben, a társadalmi előrejutásban, a ambícióban, stb. Mindenben hogyan működnek. Nem pontosan emlékszem, az első mintafelvétel azt hiszem 15 év múlva volt aktuális, és akkor az ellenséges magatartásúak közül olyan sokan meghaltak már, hogy nem lehetett folytatni ezt a vizsgálat, mert tőle gyakorlatilag nem volt már érvényes a mintája. Tehát mindentől függetlenül, tehát jó állástól, IQ-tól, jó bizonyítványtól, lehetőségektől függetlenül maga az, hogy valakit védette ez a bizalom magatartás, és nyilván tudott magának társakat, tudott maga köré közösségeket

0: Péter ennek ugye nagyon nagy elöljárója is volt, és ami Magyarországon azóta el is terjedt, ez a nemzetközi tehetséghálózat, aminek a vezetője is Fuszek Csilla, hogy nem csak, hogy országon belül kezdték el kiépíteni ezt a hálózatot, hanem nemzetközileg is.
1: Én hát már 48 iskolát, országban jelen vannak, ez egy hihetetlen nagy dolog, és van összehasonlítási alap.
0: Minden van, tehát olyan rálátás van, tehát nem ott kotorásznak, nem tudom én, a kis városunkban, vagy mit tudom én, Szigetváron, vagy Dombováron, vagy Pécsen, vagy akárhol, hanem ezeknek a gyerekeknek is megteremtik azokat a kapcsolódásokat, hogy rálássanak mások munkájára, mások haladására, mások örömeire, gondjaira, eredményeire. Oda viszik őket, mestereket kapnak,
1: kurzusokat vezetnek.
0: Igen, irodalma van. Hát ma meg már ugye az internet mondjuk erre nagyon-nagyon jó, hogy be tudják őket kapcsolni a legkülönbözőbb hálózatokba, és nem csak, hogy a saját munkaterületükön, vagy a saját tehetségterületükön, és szerintem ez a legnagyobb előnye ennek, hogy gazdagítják ezeket, tehát nem csak felfedezik, nem csak, ugye itt vannak ezek a bizonyos tehetségpontok, iskolák, stb., tehát nem csak felfedezik, és azt mondják, hogy jó, akkor egy kicsit alátámasztunk, hanem gazdagítják, megmutatják neki, hogy nem csak az a világ, nem csak az a kis simpája létezik, hát ha van még egy másfelé való nyitásod, vagy hát ha még a gondolkodásodat ez is egy kicsit megszínesítheti meg, tehát nagyon nagy értéke van ennek, és hát ezt fedezték fel, hogy a tehetség kibontakoztatásához is nagyon nagy ereje van. Ugye nyilván, hogy mindjárt erre gondolunk, hogy egy elszakadt, nem tudom én, földrajzilag elszakadt területen, vagy például egy szegénységben élő területen, nyilvánvaló, hogy ott a közösségből, hogy úgy mondjam, kiemelve, megerősítve azt a tehetség gyanús hát gyereket, az is egy nagyon nagy előny, de nem csak ez, hanem a gondolkodását és a továbbjutását és a másokkal való együttműködését tudja segíteni nagyon nagyszerűen.
1: Hihetetlen érdekes volt Földi Lászlónak az előadása, aki jelen pillanatban a Védett Társadalom Alapítvány kuratóriumának elnöke, valamikor a hírszerzés műveleti részének irányítója volt. És összehasonlította az előadásában a szabadkőműves, a munkásmozgalmi közösségek, hálózatok szervezését, meg hát maga a hírszerzés is, mert az is egy hálózatra épül, és arról beszélt, hogy ezek legalább megfogalmazták magukat, fölléptek, láthatóak lettek valahol, de most léteznek ezek a bizonyos NGO-k, amelyek egy olyan elképesztő hálózatot hoztak létre a világban, hogy lassan ott tartunk, hogy a politikát akarják irányítani. És aggasztó a helyzet, hiszen úgy fogalmazott, hogy hihetetlen pénz áll mögötte, és azért tudjuk, hogy ezeknek a kiépítéséhez azért szükség van pénzre, nem is kevésre, és kérdezi, hogy hol van a megoldás. És az egyben látja a megoldást, hogy a már meglévő hálózatok, jó szándékú hálózatok valóban javítani, társadalmat javítani, problémákra odafigyelő hálózatokat kell összekapcsolni egy közös hálózattá, amely hálózatnak lehetősége lesz arra, hogy a tömegek révén, bár kevesebb a pénzünk, de a tömegek révén a normalitás előtérbe tud kerülni. Ő magát is outsidernek nevezte be az egész közösségbe, de hihetetlen érdekes volt az előadása.
0: Nagyon érdekes volt, Földi László, egyetlen, ahogy bekerült ebbe az előadói körbe, persze ahol elkezdtem írni, hogy ugye kik lesznek az előadók, úgy láttam, hogy úgy, ha közzé teszik, hogy mi, az a Földi László, az a hírszerzős Földi, hogy kerül ide, pedagógia, nem tudom, és pontosan ez az a bizonyos hálózatképzés, amit éppen Fuszek Csilla is kiemelt, hogy ne csak a magunk körébe, tehát egyszerűen nézzünk rá olyan gondolkodókra, akik azért hasonló értékek mentén, de valami teljesen más észjárással gondolkodnak. Na, Földi László tényleg egy ilyen volt. És nagyon örülök neki, hogy belekerült ebbe a közösségbe így, ilyen formában, vagy előadói közösségbe. és ő, mint a védett társadalomnak, a kuratórium elnöke jött most ebbe, persze nyilván van egy háttértudása. De miért jött itt ez a védett társadalom? Ez is egy nemzetközi hálózat tulajdonképpen, és egy nagyon intenzíven működő, és pontosan a nyílt társadalom megnevezésű,
1: ellenében
0: jött, igen, azt

0: Mondja, hogy vannak olyan értékek, amelyeket meg kell védeni, és ehhez valóban nekünk is össze kell kapaszkodni, de ezt kicsibe is ugyanúgy csináljuk. Nyilvánvaló, hogy az ember azokat az értékeket, amelyekből élni akar, azt védelmezni kell. Tehát azt, és erre jöttek rá ebben a védett társadalomban is, hogy a legkülönbözőbb területeken élőknek, akik képviselik ezeket az értékeket, mint például, nem tudom én, család, vagy
1: nemzet.
0: Vagy nemzet, igen.
1: Hagy, nemi identitás.
0: Igen. Nagyon-nagyon, tehát itt nagyon sokféle van. Igen, hit. Igen, hit, igen. Tehát nagyon mély rétegekbe benyúló értékekről van szó, és hogy azokat valóban csak így alulról összefogva tudjuk megvédeni. És hogyha mi nem kapaszkodunk össze, akkor ne tárjuk szét a kezünket, hogy jaj, ezek milyen csúnyák, mert ezek az NGO-k mennyire így, meg nem erről van szó, tehát nem lövöldözni kell, és nem köpködni kell, meg nem tudom én, nem, hanem egyszerűen élni azt az értéket, ami van, felragyogtatni azt, ami van, és élni azt, ami van, és ezt megerősödve, tehát azt mondani, hogy itt nem lehet egyedül megállni, tehát itt biztos nem lehet egyedül megállni, hogyha nem kapaszkodunk össze. És ennek az erejét mutatta meg Földi László azzal abból a sajátos szemszögből, ahonnan ő érkezett, és ő is ugyanide jutott ki, hogy ne gondoljuk azt, hogy kevesen vagyunk, de ezt én is tapasztalom. Tehát azért járva az országot, most csak ilyen nagyon-nagyon egyszerű dologban, ez a pedagógiai szemlélet, ami a mostani közoktatási szemlélettel 25 ponton szembe megy, vagy 125-ön lehetséges, és mégis azt mondom, amikor ez megszólal valahol, hihetetlen nagy szomjúságot találok, hogy de tényleg, hát nem is gondoltam, de tényleg ez már ember, tehát pedagógusoknál, szülőknél, óvónőknél, mindenhol, igen, ez én érzem, hogy ez működik, hanem miért nem csináljuk, mert sehonnan nem kap bátorítást, sehonnan nem kap egy olyat, hogy te jó irányba mehetsz, higgyél benne, jó irány. Na erre való ez az alulról jövő hálózatosodás, amelyiknek nagyon sokszor, de persze nyilván kell mindig forrás is, azért persze én is mondom, tudom is, de nem mindig az anyagiakon áll. Tehát először egy belső meggyőződésen áll. És ezt lehet nagyon, nagyon szépen követni ebben a gondolatmenetben is, amit Földi László így hát rövid ideje alatt felvázolt. Nagyon nagy sikere is volt.
1: Nagy sikere volt valóban, hiszen Európa hihetetlen nagy veszélyben van. Akárhogyan is megnézzük most, Európa nem találja a helyét hát semmilyen szinten, és bizony kézzelfoghatóan ezek az NGO-k valóban rátelepednek a politikára, és a politika rossz döntéseket hoz, és ebből következően hát itt az 500 milliós Európa kiszolgáltatott helyzetben van. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Erre világított ő rá, és ezért bátorított mindenkit, hogy kapaszkodjunk egymásba mindenféleképpen, mert viszont többen vagyunk. Kevesebb a pénzünk, de többen vagyunk. És többen vannak azok, akik a normalitás mellett állnak, és felismerik az ebbe rejlő lehetőségeket, mint azok, akik nem.
0: Természetesen, és ebben nyilván belefér az elfogadás, meg minden, szóval ebben nem mentünk most bele. Nyilvánvaló, de attól még azt az értéket, amin szilárd árdan tudunk állni, és amiben bele tudunk kapaszkodni, az biztos, hogy meg kell védeni.
1: Nagyon érdekes volt még Tereza Voroszkának, a műfordított tanárnak, Szent János Bogár közösség alapítójának, és Szent János Bogár közösség egyik lelkének az előadása, hogy hogyan működik a Szent János Bogár közösség, mint élő minta, élő példa. Hát mesélj erről!
0: Hát ez egy nagyon különös valami, és én azt hiszem, hogy egy nagyon egyedülálló és egy nagyon életképes, hát nem tudom, mozgalom, vagy nem tudom, minek nevezhetjük. Én azt hiszem, hogy sokkal nagyobb nyilvánosságot és sokkal nagyobb talajt érdemel. Abból a gondolkodásból, vagyis abból a problémából indultak el, családok szintén, tehát Voroszkáik családjában is felmerült probléma, hogy mitől lesz élő egy hit. És akkor ugye azt vették észre, hogy hát jó, hittanóra ide, hittanóra oda, hát ettől azért nem nagyon. És hogy a gyerekeknek valahogy az élet kérdéseikre kell hitből is táplálkozó válaszokat kapniuk. És hogy arra a helyzetre, hogy amikor belédrugnak, amikor nem tudom én, akkor mit csináljál? amikor te látsz egy szenvedőt, most ez egy nagyon triviális helyzet persze, de sok ilyen kicsi, amikor kicsi döntéseket kell hozni, amikor lelkiismereti döntések, stb. Tehát élethelyzetekre kell választ adnia a hitnek, és nem elvont elméleteket az eukarisztiában lévő, nem tudom mi. Tehát, és erre azt mondja, hogy és mi a közege egy gyereknek? Hát a játék. A játék, és felépítettek egy olyan, hogy mondjam, hát ők klubfoglalkozásnak, vagy akár táboroztatásnak, tehát, ahol közösségben vannak, tehát ahol egymásra találhatnak ebben a légkörben, nyilván mindenhol vezető, és játszanak, és olyan jó játékokat, olyan indító játékokat találtak meg, amelyek nyomán élethelyzetekről, életkérdésekről tudnak beszélgetni. Ki is dolgozták ennek a módszertanát is, tehát hogy hogyan, és ezért így ezeket a bogarakat, a Szent János bogarakat, most már több évtizede, hogy úgy mondjam, erre képzik, úgy, mint a cserkészvezetőket, vagy ezeket, tehát ugye a belső embereiket megtanítják arra, hogy játszál, de ne olyan, hogy játékos feladatokat adjál, tehát tényleg igazán add át magad a játéknak, engedd a gyerekeket bele azért, hogy tényleg az egész lénye részt vegyen benne, és utána hogy lehet ezeket a helyzeteket átvinni beszélgetésbe. Hát itt ez két dolgot ad meg. Egyrészt az élményt, ami nagyon hiányzik a gyerekek életéből, mert tényleg nagyon nagy az intellektuális megterhelés, nagyon kevés az élmény. A másik a beszélgetés, ami végképp hiányzik a gyerekek életéből, mert a családokban se beszélgetnek már egy-két kivétellel. Iskolában nincs rá idő, a vonaton már nem beszélgetnek, az utcán már nem. Egyszerűen nincs a beszélgetés. Beszélgetés nagyon nagy eszköz. Tehát az, hogy meg tudja fogalmazni a kétségeit, a gondolatait, a kérdéseit, az ellenkezéseit, hogy vitatkozni tud, hogy ki meg tudja fogalmazni a saját érzéseit, hogy ez hogy volt, amikor kilöktek, amikor elestem, amikor érted ezeket. És ezek nagyon, nagyon szépen egymásra épülő tartalmak, és hogyha sok éven keresztül részt vehetnek a gyerekek egy ilyen jellegű esztük, tehát ez egy hittanítás, hát azért ez alapjában véve teljesen megfordítja az irányt. Tehát nem úgy van, hogy magyarázok egy valamit, és utána majd játszunk egy kicsit, fiam, hanem egyszerűen a te nyelvedet használjuk, játszunk, és a játékban van benne. Úgy van, és ott meg tapasztalod, és abból nem egy ilyen
1: elvont.
0: Hogy igen, ebből az a tanulság, fiam, tehát véletlenül is erről van szó, hanem arról, hogy a gyerekek maguk tudják valahogy úgy elrendezni ezeket az élményeiket, és ebből tényleg azt lehet mondani, egy ilyen láncolatot alakítva az évek során, valóban egy életképes, keresztény szellemiségű hozzáállás, viszonyulás keletkezik az élet legkülönbözőbb helyzeteihez. Tehát az undok testvéredhez, vagy az undokon viselkedő testvéredhez, a serdülőkorban a szerinted ellenet forduló anyádhoz, és ilyenek, tehát ezekkel nagyon kell foglalkozni, különben fölmegyünk oda valamilyen eszmei izéba, vasárnap azt szépen meglobogtatjuk, meg leporoljuk, és szerda délelőttömhöz nulla köze van. És ezt akarták kikerülni, és egy nagyon életképes tulajdonképpen módszertannal.
1: Nagy örömmel dolgoznak. Hallottam, hogy dolgozzák már ki életkorra, igen, fölfelé menő rendszerben, igen, hogy a hittanórán, amelyek bekerültek az iskolába a rendszerváltás után, de sajnos tantárgyát degradálottak, ezt a kifejezést használta, és nagyon jól, mert valóban tantárgyát degradálódott a hittan. És nem kap a gyerek élményszerűen, vagy nem kap minden esetben élményszerűen olyan közvetítést, amelyikben rájön arra, hogy neki ehhez személyesen köze van, és ebben neki helye van, és meg tudja majdan esetleg a felmerülő problémáit valóban oldani. No, óriási élmény volt ez a konferencia, és nagyon örülünk annak, hogy számos műhelyben elindult munka valóban kezd hálózattá nemesedni, vagy hálózattá növekedni, bízunk ebben, és kívánjuk, hogy további közös munka kövesse ezt, hiszen hát több mint 220-an voltak jelen és regisztráltak, tele volt egy nagy előadó, és sok csillogó szemű, egymásra figyelő emberrel találkoztam, és ez mindenféleképpen biztató. Hát beszéltünk ma nagyon sok mindenről, a hálózatról, a közösségszervezésről, több aspektusból megközelítve, és bízunk abban, hogy ennek lesz folytatása. Önök az Életre Növelő műsorát hallották, vendégem volt dr. Pécsi Rita, neveléskutató. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!

0: Legyen meg a te akaratod, én benned maradok. Úgy legyen minden, ahogy akarod.
1: A szó bennem, az ige a számban, a szándék a tedben, az álmom, a vágyam a tiéd legyen, a te akaratod. Úgy legyen minden, ahogy akarod.
2: A lángol a lelkem, te légy a tűz. Te ébresz bennem vágyat, mi űz, mi hajt a szép, a nagy tettek felé, hogy utadon jussak a fényed elé.
3: Vagy álljak a csendben, mint arcodnak mása, mint tiszta víztükre, mint felszálló pára, mint felhő az égen, úgy ússzak benned, mint eső a földdel, úgy legyünk egyek.
4: Add meg, ha kéred szívemből e szókat, adjál meg mindent, szépeket és jókat. Adjál meg mindent, ami kell nekem, de ne én tudjam, hogy az mi legyen.
1: És vigy el tőlem mindent, mi ócska, lánc és börtön. Vedd el hát tőlem, ha ragaszkodva őrzöm. Ha nem tudom, nem látom, hogy tied minden kincsem, hogy ajándékod minden, mert tőled van, ó Isten.
2: És vigy el tőlem engem, önzésem és vágyam, és mindent, mit nem véled egyesülve vágytam.
3: Minden itt bennem és körülöttem állva, akaratod szerint úgy legyen megáldva, ahogy te akarod.
0: Én azt kérem csak tőled, hogy legyen meg a te akaratod.
5: Legyen meg a te akaratod, én benned maradok, úgy legyen minden, ahogy akarod.

Olyan jó élni Isten műhelyében, ott formáltatni hűséges kezében. Kemény vésővel, döngő kalapáccsal, szerető, szelíd, szent simogatással. Látni, hogy íme szobrok száza készül, néhány vonással naponta egészül. A mester keze percre sem pihen meg, eszközei munkálnak, nem pihennek. Tudni, hogy kemény, ormótlan kő voltam, akaratjára soha nem hajoltam. Dacos énemről lepattant a véső, és hálát adni, hogy még most sem késő. Csodálni őt, amint szeretve fárad, amint nem sajnál drága életárat odaadni, értem is odaadni másért, egy megtörésért, hozzáfordulásért. Csodálni őt, aki annyi büszke lelket szeretetével örökrabul ejtett. Sziklatömböket döntött le a porba, hogy átformálja szépséges szoborba. Igen, csodálom őt, csak őt csodálom.

Uram, csak egy vagyok a sok között, ki bár rongyos ruhába öltözött, vendégeid sorába hívva lenni, királyi nagy mennyegződre menni, szegényen bár, de úgy szeretne. Mégis talán, ha meg lehetne. Rongyos ruhámra félve, hogyha még tekintni olykor elfelejtenék, azért előttem mégis ott lebeg, aranytermed, a szívem úgy remeg. Aranytermed, az én ruhám, és ajkamra félve jön könyörgés. Nem az első helyre ülnék, Uram. A meghívottak mellett boldogan húzódnék félre, félre, messzire, a díszes asztalnak legvégire, szívem mélyén azért repesve. Uram, talán ha meg lehetne. Uram, nem kellenének drága ételek. Nem tennék úgy én, mint az emberek, akik jólétre jutnak. Erre már kívánságok felhőkben egyre jár. Így ember morzsát is ehetne. Uram, talán így meg lehetne. Uram, tudom, sok minden útban áll. Azért szívem mégis remélve vár. Kegyelmednek sugára végre tán, dicsőn csillogva irányulna rám. Boldoggá engem ez tehetne. Uram, ó, bárcsak így lehetne.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit. Meghívjuk most Önöket, hogy imádkozzunk együtt a nemzetünkért a Szatmár Németi stúdióból. A mai estén Csiszér Imre atya vezetésével imádkozzunk együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét, Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítéletet vont magára, mert nem hitt Isten egyszülött fiában. Ezek az evangélium ígéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Krisztusban, drága jó testvéreim! Kevés olyan ismert mondata van a Szentírásnak, mint ez a három verse, amelyet most hallottunk. Talán sokan kívül is tudják, talán gyermekkorunkban hallottuk először, talán nehéz napokban kapaszkodtunk és kapaszkodunk bele. Talán szeretteink ravatala mellett mormoljuk magunkban, talán egy templom csendjében elimádkozzuk, talán könnyek között bízunk benne. Úgy szerette Isten a világot. Ez a rövidke mondat a mai evangélium szíve. Ez a rövidke mondat a kereszténység központja. Ez a rövidke mondat az emberi remény alapja. Ez a rövidke mondat az emberiség legnagyobb örömhíre. Mert az ember mindig keresi. Vajon szerete engem az Isten? Van-e számomra irgalom? Van-e számomra bűnbocsánat? Van-e kiút a sötétségből? Van-e remény a halálon túl? És erre válaszol ma Jézus. Nem filozófiát mond, nem elméleti tanítást ad, hanem megmutatja az atya szívét. Ma erről az atyai szívről szeretnék elmélkedni részletesen, drága jó testvérek. A Szentírás nem azt mondja, hogy Isten megtűrte a világot, nem azt mondja, hogy elviselte, nem azt mondja, hogy sajnálta, hanem azt mondja, hogy szerette. És nem kicsit szeretett, nem feltételekkel szeretett, nem csak a jókat szerette, nem csak a szenteket szerette, hanem a világot, a bűnös világot, a sebzett világot, a lázadó világot, a szenvedő világot. Ez döbbenetes, mert mi emberek sokszor csak azokat szeretjük, akik jók hozzánk, azokat, akik megérdemlik, azokat, akik visszanozzák. Isten szeretete más. Ő akkor is szeret, amikor az ember eltávolodik tőle, amikor elesik, amikor vétkezik, amikor közömbös vele szembe. Ezért mondja Szent Pál apostol, abban nyilvánult meg Isten szeretete, hogy Krisztus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Micsoda szeretet ez, testvéreim! Az ember sokszor azt gondolja, hogy előbb meg kell javulnom, hogy Isten szeressen, de az evangélium fordítva működik. Isten előbb szeret, és ez a szeretet változtat meg bennünket. A mai ima szándékunk a rövid evangélium alapján legyen a szeretet. Isten szerette a világot, nem elítélni jött, hanem azt akarja, hogy újra kezdjünk. Ezért imádkozzunk. Tudjunk újra kezdeni a szeretetben.
2: Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot és a szép húzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj fel minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adja házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogarára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldogasszony, az örök éges szülőanyja Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánljuk magyar nemzetünket. Járj közben szent fiadnál. Könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj fel minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Kedves hallgatóink, megköszönjük, hogy velünk imádkoztak, hogy együtt lehetünk ebben a mai imában. Búcsúzunk most a Szatmár Németi stúdióból. Áldott szép estét kívánva mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk. Halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
8: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
8: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
9: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
10: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
10: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
11: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
5: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved,

0: és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Az Úr legyen veletek.
0: És a te lelkeddel.
1: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
0: Amen.

Urunk, adj nekünk jó papokat, ne olyanokat, amilyeneket megérdemlünk, hanem olyanokat, akik neked szolgálni szeretnének, és nem uralkodni helyetted. Akik a te igazságodat hirdetik, és nem a sajátjukat erőltetik ránk. Akik nem szégyelnek rólad mindenütt beszélni, de tudnak tapintatosan magukról hallgatni. Akik nem akkor nyugtalanok, ha miattad bántás éri őket, hanem amikor miattuk téged ócsárlás ér. Akik hiszik mindazt, amit tanítottál, és azt nem csak velünk elhitetni akarják. Akik nem velünk versenyezve gyűjtik az anyagiakat, hanem velünk együtt járják a göröngyös utakat. Végül kérünk, Urunk, engedd megértenünk, hogy ők is csak emberek, s hogy ők is minél jobban megértsék, mi bennük keressük jóságos arcod fényét. Amen.

Bódis János, lecke fősvényeknek. Ha lenne egy-két millióm, vagy kihúznák a sorsjegyem, nem kéne nékem mondani, hogy szívem kezem jót tegyen. Százezreket szétosztanék, meg se kottyanna, hogy adok, maradhatna nékem még elég, de így, hisz oly koldus vagyok. Így szól a zsugori rossz szívem, s a mellem zord, vad sarkvidék, s tudom, ha százszor annyi van, a százszor annyi sem elég. S tudom, hogy nincs olyan kevés, miből ne jutna másnak is, mert csoda ez bár, de igaz, hogy vezethet vakot vak is. S egy fillér több, mint millió, mit tévedésből átkezed, legbőkezőbb adakozók, a bibliai özvegyek. Jaj, néked, te sopánkodó, akárhogy is szorongatod, Isten a bankóidba markol, s elvesz majd egy helyet hatot. Mert Isten tudja, hogy mi kell, s nem hagy nálad fölösleget. Nem adtam, hát elvette ő, s tán még kamatot is szedett. De jut, s marad is, ha muszáj, ó, én vak önző jég eszem, hát nem jobb adni örömest előre önként szívesen? Időt, erőt, pénzt és ruhát, vigasztalást és kenyeret. Jöjj, száj szívemben isteni lemondás, jóság, szeretet. Hadd tékozoljak boldogan, gyermek nábobként könnyedén, ne vigyen kényszer lemondásra, gyógyszer, baleset, szenvedély. Jobb adni másnak, így tudom, szegényen is gazdag vagyok, s láthatom, ahogy sok borús szem, hálás, örömmel felragyog.

Bódis János. Elveszíthetetlen öröm. Nem igaz, hogy az élet rút kegyetlen. Sok öröm van. Elveszíthetetlen. Van öröm, amely mindörökre tart. Nem árt neki se szó, se tűz, se kard, se fagy, se szélvész, átok vagy nyomor, mitől a világ oly sokszor komor. Van öröm, amely soha nem apad, s ez az öröm, add másoknak magad. Míg élsz, magadat mindig adhatod, adj szót, vigaszt, ha van falatod, derült tudást vagy békülő kezet, mindez tied. Vesd másba, s nézheted, hogy nővetésed, hozva dús kalászt, s meggazdagítva lelked asztalát. Csoda történt. Minél többet adsz, te magad annál gazdagabb maradsz.

Turmezei Erzsébet magamnak, másnak. Mikor atyám házába vett tépet, tékozló gyermeket, s kegyelme fénnyel rám borult, feledve lett a régi múlt. Béke, öröm, hit és remény, ő benne gazdag lettem én. Már tudtam adni másnak is, és nőtt a kincs, és nem fogyott. Sugarasan szálltak felém simogató szép mosolyok. Én meg csak adtam, szüntelen, soha nem kérve mi maradt. De jött egy pillanat, megszólított egy régi hang, oly ismerős, oly idegen. Bízó szívemre árny borult, komoran, szürkén, hidegen. Ó, te szegény, nap-nap után nézd, elsiet, te meg csupán másnak adott kincseidet. Valamit mondd, miért nem veszel, valamit el, miért nem teszel? Magadnak, magadnak, magadnak. Szégyen, visszhangra lelt a hang, mint félrevert ilyet harang. Kongod, bongod, balg a szíve. Igen, igen, ez kell, igen, magamnak, magamnak, magamnak. Ma egy mosolyt holnap megint letépni, mint virág, ha int szépségeket, szeretetet, símogatást, napsugarat másnak hatán nem is marad, magamnak, magamnak, magamnak. Miért lettem ilyen szegény? Hát megint eltévedtem én. Megint a régi rongyokon akad meg könnyes bús szemem, új botorkálók betegen. Felém nyúlnak aszott kezek, s a lelkem kínban megremeg. Én már nem is segíthetek. Magamnak nincsen, nem lehet. Vagy adjam, ami megmaradt, pár morzsalék, pár ronydarab, fakó mosoly, tépet remény, fogyó hit száraz kenyerén, kilakik jól, keserűjétek, mindegy, vegyétek és egyétek. Hogy áradok, hogy éledek, fény futja át a szívemet, fakó mosoly színnel telik, remény ragyog, fényesedik, hit zeng győzelmi éneket, sugarat hint a szeretet. Milyen gazdag vagyok megint, a lelkem minden szerte hint, mégis marad, el sose fogy. Nem kérdve, mint nem kérdve, hogy hittel harangoz a szívem. Igen, igen, igen, igen, másoknak. Másoknak. Másoknak.

Püle Lajos, az elég titka. Az elég több a soknál, a szépségből, a tehetségből, a sikerből, a szeretetből, az élet édes ízeiből. Sokan szeretnék ezt a többet, mert a sok nem elég, mert a sok kevés, mert az elég mértéke más, és más a lényege. Neked sokad van már, de nincs még eleged. Én ismerem az elég titkát, és megmutatom neked. Mit van, amit nem kaptál volna? Milyen végtelen sokat kaptál? S mindaz megsokszorozódna, ha érte szívből hálát adnál. Tedd meg, ha teheted. Akkor kinyílik fölötted az ég, fény hull szívednek minden zegzugába, és ez elég.

te hozzáállásodon múlik, Isten mit ad neked. Mert ha ebbe a szent szolgálatba bekapcsolódunk, azzal nem csak a szentek szükségletét elégítjük ki, hanem Isten iránt is őszinte hálára indítunk.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Krisztus tündöklő nappalunk, az éjárnyát eloszlatod, kit fényből fénynek vall a hit, és fényel áldott szentjeid.
1: Esengünk hozzád, szent Urunk, míg tart az éj, vigyázz reánk. Találjunk benned pihenést, adj nyugodalmas éjszakát.
0: Mikor lecsukjuk két szemünk, a szívünk virasszon veled, örködjék mindig jobb kezed, hűséges híveid felett.
1: Védelmezünk, tekints le ránk, igázd le ellenségeink. Vezest szolgáidat, kikért véred váltsága volt a bér.
0: Legyen most néked Krisztusunk, és szent atyádnak tisztelet, s a szent léleknek is veled, zengjen dicséret szüntelen. Amen. Szárnyával védve takargat, nem kell félned az éjjeli rémtől. Aki a fölséges oltalmában lakik, a mindenható árnyékában pihen.
1: Ezt mondja az Úrnak, te vagy menedékem és erősségem. Istenem, benned bízom.
0: Megment ő téged a vadászok tőrétől és a gonosz beszédtől.
1: Szárnyaival oltalmaz, tollai alatt menedéket találsz.
0: Pajzs és páncél az ő hűsége. Nem kell félned az éjjeli rémtől.
1: A nappal szárnyaló nyíltól, a sötétben olálkodó ragálytól, a fényes nappal pusztító dögvésztől.
0: Essenek el bár ezren oldaladon, és tízezren jobbod felől. Nem érhet téged semmi bántódás.
1: Saját szemeddel láthatod majd, látni fogod a bűnösök bűnhődését.
0: Mert az Úr te védelmező várad, a magasságbelit választottad oltalmadul.
1: Így nem ér semmi baj, otthonodhoz nem közelíthet semmi csapás.
0: Mert megparancsolja angyalainak, hogy őrizzenek minden utadon.
1: Tenyerükön fognak hordozni, hogy kőbe ne üsd lábadat.
0: Áspis kígyón és viperán lépdelsz, kígyót és oroszlánt eltiporsz.
1: Hűséges hozzám, azért megmentem, oltalmazom, mert nevemet ismeri.
0: Ha kiált hozzám, meghallgatom, minden szükségében közel vagyok hozzá. Megszabadítom, és dicsőséget szerzek neki.
1: Hosszú élettel áldom meg, és megmutatom neki üdvösségemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Szárnyával védve takargat, nem kell félned az éjjeli rémtől.
1: Látni fogják az Úr arcát, és a homlokukon lesz a neve. Nem lesz többi éjszaka, és nem szorulnak rá a lámpa világítására, sem a nap fényére. Az Úristen ragyogja be őket, és uralkodni fognak örökkön örökké.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
1: Kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vérasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: őt adtad számunkra, csodájára minden népnek,
1: hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vérasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Könyörögjünk, Istenünk, a mai napon megünnepeltük Urunk feltámadását. Hallgasd meg alázatos kérőszavunkat, hogy minden rossztól mentesen a Te békédben nyugodjunk, és dicséretedben örvendezve ébredjünk, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen.
0: Üdvözítünk, édesanyja, mennyeknek megnyílt kapuja, tengerjárók szép csillaga, boldogságos Szűz Mária.
1: Légy segítség hű népednek, az elesett bűnösöknek, ki szülője Istenednek, anyja lettél teremtődnek.
0: Mert angyali köszöntésre rád szállott az Úr szent lelke, ekkor lett az örök íge, Szűz méhednek szűz gyümölcse.
1: Azért, édes Isten anyja, légy bűnösök szószólója, botló lábunk támasztója, üdvességünk nyílt kapuja.
0: Adjunk hálát az Istennek, Atya, Fiú, Szentléleknek, három személy felségének, egy mi voltú Istenségnek.

0: Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi Kasténál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható. Kedves hallgatóink, a következő fél órában Provita Hominis című műsorunk ismétését hallhatják. Műsorunk szerkesztője dr. Kovács Zita.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszönti Kovács Zita doktornő a Mária Rádió kedves hallgatóit. A Provita Hominis az Emberi Életvédelmért műsor 804. adásával. Ez egy különleges adás lesz, mert egyféle beszámoló, a Magyar Kurírból átvett beszámoló, mivel május 16-án szombaton rendezték meg az idei tavaszi nagymarosi ifjúsági találkozót, és az itt elhangzott tanúságtételekből szeretnék, amit leközöltek, én is tovább adni, és az elmélkedést is, az egész összefoglalót, mert nagyon buzdító, reményteli, örömteli, és sok-sok erőt tud adni. Tehát ennek a találkozónak a mottója az apostolok cselekedeteiből vett idézet, mert benne élünk, mozgunk és vagyunk. És a kérdés, benne vagy? Ez szól a fiatalokhoz. És a nap fő előadója és a Szentmise fő celebránsa ezúttal Fábry Kornél esztergom budapesti segédpüspök volt, aki a bíboros úr megbízásából végezte ezt a szentmisét és ezt a napi elmélkedést, ami nagyon-nagyon különleges, mert részt vett ezen a találkozón a 99 éves Kerényi Lajos atya, a nagymarosi találkozó életre hívója, és a fakultációján buzdító, lelkesítő szavaival mosolyt csalt az arcokra, és napfényt hozott a szürke délutánban, ugyanis zuhogott az eső. Úgy, mint időjárás, elég lehangoló volt, de maga az találkozó hangulata és az egész atmoszféra egy nagyon vidám volt. Ugyancsak részt vettek ezen a találkozón a 60 évvel ezelőtt pappá szentelt Beér Miklós püspök, nyugalmazott Váci megyés püspök, azaz, tehát a gyémánt misés, valamint az idén 60 éves Marton Zsolt Váci megyés püspök, a jelenlegi püspök. Mindkettőjüknek nagyon szépen megköszönték, hogy az ő egyházmegyéjük ad helyet ennek a találkozónak, és mindig támogatták ezeket a rendezvényeket. És szó esett a bíboros úrról is, akinek a helyettesítője, Fábry Kornél püspök atya. Annyi megjegyzés volt, hogy imádkoznak a bíboros úrért, és ő is köszöni az imákat, sőt, értük is felajánlja ezt a mai napot, és gondolom, hogy a problémáit, a szenvedéseit is. Nagyon-nagyon vidáman indították ezt a találkozót, és pedig, hogy mi Jézus meghívottjai vagyunk. Ő már mindent megtett, ami az ember üdvözítéséhez kell. Kezdte ezt a megnyitott Fábry Kornél püspök atya. Nekünk már csak tovább kell adnunk az örömhírt. Igen, valaki már feltámadt a halálból. A kérdés az, benne vagy? Akarunk ezen az úton tovább menni, és hiteles keresztény életet élni? A tanúságtételek közül a Petráim, aki 11 évesen keresztelkedett meg, elgondolkodtató ez is, felső tagozatos korában rossz szokásokat vett fel, nagyon vágyott a szerelemre, ezek függőjévé vált. Bár senki nem mondta neki, hogy amit tesz, az bűn, mégis szégyenérzet, fájdalom volt benne. A hittan tanára azt mondta neki, hogy beszélgessen úgy Jézussal, mintha a barátja lenne. Ez nagyon megérintett, és elkezdtem beszélgetni, mondja Petra. És ő, azaz Jézus, egyre jobban magához húzott, és megmutatta nekem, hogy az életem sokkal értékesebb, mint az, amikben eddig kerestem a boldogságomat. De aztán megint elkallódott Petra, kialakult nála egy kényszerbetegség. Éjszakákon át csak sírt, imádkozott, már azt sem tudta, ki ő. Az öngyilkosság gondolata is megérlelődött benne. De Isten végtelen szeretete megtartotta, belekapaszkodott, tudta, hogy nincs egyedül. Mindegy, hogy milyen szenvedés van, a Jóisten mindenen átvezet minket, mondta buzdításként. Amikor odaadtam Jézusnak az életemet, nagyon féltem attól, hogy nincs elég bizodalmam benne. De Isten elvezetett a közösségembe, ami megtart, és otthon érzem magam az egyházban. Tehát a bukásai után többszörösen is képes volt felállni, és ezt továbbadni, elmondani a többieknek. Egy másik tanúságtevő, Júli, szintén a függőségeiről beszélt. Filmsorozatokat nézett. Testi kapcsolataiban sem maradt tiszta. Sokat ivott. Semmiben nem érzett határt. Keresztény családba született, de apukája otthagyta őket, ami nagy űrt hagyott a szívében. Kettős életet élt. Meg akart felelni a keresztény elvárásoknak, de a barátainak is. Űrt érzett magában. Még akkor is, amikor szerelmes lett, és még magának sem vallotta be, hogy a fiút Isten elé is helyezte. Úgy imádkoztam, mondja Juli, Uram, legyen meg a te akaratod. De a fiú elhagyta. A függőségei erősödtek, és ekkor rájött, hogy csak Istenben bízhat. Tovább imádkozott, hogy tűnjön el a szívéből a harag, a fájdalom. A Jóisten meglátogatott, békességet és szeretetet hozott. A szívembe betöltötte az űrt. Teljesen megváltozott az életem. Titeket is erre hívlak, hogy ti is engedjétek be őt. Mondjátok el neki őszintén, mit éreztek. Mert vár minket, és ő azt szeretné hallani, mi van bennünk, mi fáj, mi az a része az életünknek,

12 évesen találkozott Istennel egy táborban, ahol beszéltek Istenről, valamint közben járó ima és dicsőítés is volt. Milyen különös, hogy 12 éves koráig nem hallotta jó Istenről. Látta, hogy akik benne vannak az imádságban, boldogok. És Istennel lenni jó dolog. Ő is ezt akarta. Felajánlották neki, hogy érte is imádkoznak. Szeretetet, elfogadást tapasztalt Istentől, és élete legboldogabb napjaként élte meg. Egy hónappal később elmúlt ez az érzése, de egy év múlva a következő programon ugyanígy megismétlődött. Elgondolkodott. Hogyan lehet a gyakorlatban, otthon, a hétköznapokban megtapasztalni Istent? Hiába imádkozott, nem történt semmi. Aztán egy füzetet kapott a barátnőjétől, és leírta napról napra a gondolatait, az érzéseit, amikért imádkozott. Később, amikor visszaolvasta őket, észrevette, hogy azok a dolgok, amiket megfogalmazott imáiban, megvalósultak, vagy jobbá váltak az életében. Azt éreztem, mondja ő, az Istenben nekem biztonságom van, és az Istennek akarom adni az időmet, és vele akarok lenni. Merjétek ti is rá pazarolni, nekiadni az időtöket. Az ima kapcsolat, amiben érzések, gondolatok, döntések vannak. Ahogy vagytok, és akik vagytok, az egész lényeteket vigyétek Isten elé. Mert ha benne vagytok, ebből növekedés lesz, megszentel titeket, és elvezet hozzá, hogy vele legyetek egy örök életen át. Eddig volt az ő tanúság tétele. És mert kint zuhogott az eső, a 16 órakor kezdődő szentmisét a templomban mutatták be, és akik nem fértek be a templomba, mert nagyon-nagyon sokan voltak külföldről is, nem csak Magyarországról, ezért a Szent Márton közösségi ház termeiben lévőknek közvetítették, hogy ők is részt vehessenek ezen a szentmisén. És Fábry Kornél püspök atya így folytatta. Örülök, hogy ilyen sokan együtt vagyunk. Örülök, hogy esik az eső. Mert ha nem örülök, akkor is esik, és kell az eső. Mi pedig a Jóisten házában jöhettünk be, és jobb az ő házába egy nap, mint máshol ezer. A mai napon vigíliát tartunk, hiszen holnap Urunk mennybe menetelét ünnepeljük, tehát ott nem csütörtökön, hanem a rákövetkező vasárnap ünneplik a mennybe menetelt. És adjunk ma hálát azért a 40 napért, ami alatt Jézus több mint 550 embernek megjelent, hogy bizonyságot adjon nekik arról, hogy ő él, és hogy van folytatása az életünknek. Ez pedig a mi reményünk. A Szent Beszédében így fogalmazott. Azt ünnepeljük, hogy Urunk végleg befejezte földi életét, csak azért, hogy utána is velünk maradjon. És érdekes módon Jézus nem Pilátusnak jelent meg először, hanem a tanítványainak, mert ők tanúi voltak mindannak, amit tett. A tanúságtevőknek jelent meg, és ha néha úgy érezzük, mintha Isten távol lenne, akkor fel kell tennünk a kérdést. Vajon nem azért van ez, mert én vagyok tanúságtevő? Mert én nem vagyok tanúságtevő?

számottevő. Teszek tanúságot az életemmel Jézusról. A találkozó témáját három szó határozta meg. Benne élünk, mozgunk és vagyunk. És a három szó kezdő betűire utalva, az é az élünkből, mozgunk az m, és a vagyunk a v, erre fűzte fel gondolatait a püspök, kifejezve azt, hogy mi a feladatunk most, amikor Jézus a mennybe ment. Hát az első, építsetek, tehát az é betű, hogy a benne élünkből az é betű, építsetek. Építsétek Isten országát, élő kövekből templommá. Rombolni nagyon könnyű, látjuk a világban is. Lebombázni bármit, nagyjából 3 perc. De újjáépíteni sokkal nehezebb. Ezért kell nekünk folyamatosan építenünk. Mert Isten országának az építése is olyan, mint az árral szembeni evezés. Nem lehet abba hagyni, mert visszacsorgunk. A lelkélet is ilyen. Előre kell haladni. Isten országát is építeni kell. A következő betű az M betű a mozgunkból, és itt merjetek. Legyetek bátrak. Merészeknek kell lennünk. Ki kell tudnunk lépni a komfortzónánkból. Hagyd el, ami eddig megszokott volt. És ha már megkaptuk a küldetésünket, hogy Jézussal építhetünk, merhetünk, akkor vállald el. Mert ki teszi meg helyetted? Nem másra várj. És itt a harmadik betű, a V betű. Lehet, hogy annak az embernek, akivel ma találkozol, neki szól a küldetésed. Hálás vagyok a piros pólósokért, az atyákért, a szervezőkért, akik tettek ezért a találkozóért. Ők elvállalták a küldetést. Te is építs, merj, és vállald el. És ezt nem kell egyedül tenni. Egy másik EMV is eszibe jutott a püspöknek, és mondta, édesanyánkkal, Máriával válvetve. Ő velünk van mindig. Mindig kérjük őt, hogy imádkozzon, és járjon közben értünk. Ha ő segít nekünk, nem vagyunk egyedül. Édesanyánkkal, Máriával válvetve tudjuk, merjük építeni az Isten országát. És ha így teszünk, akkor mindezt vidáman kell tenni, azaz énekeljetek mindenkor világszerte. És itt is a 3 kezdőbetű, énekeljetek mindenkor világszerte. Mert az Istent dicsőítjük, akármerre megyünk. Az örömünket kell, hogy megirigyeljék tőlünk. Van-e öröm a szívünkben? Ahogyan annak idején Snell György püspökatya mondta, lógó orral nem lehet evangéliumot hirdetni. Látszik-e rajtunk az öröm? Ha nem, akkor el kell kérni Liziői Teréztől, loptam én is, add nekem a te békédet és a te örömödet. És ez olyan béke is öröm, amit csak ő tud adni, és amit a világ nem tud elvenni. Úgyhogy legyen bennünk ez a 3 betű, E, M, V, és ennek a 4 változata, benne élünk, mozgunk és vagyunk, a második változat, építsetek, merjetek, vállaljátok el, a 3.
édesanyánkkal, Máriával válvetve, és a negyedik énekelve mindenkor világszerte, foglalta össze a homiliáját a püspök. A mise végére elállt az eső is, így a templom melletti macskaköves téren a fiatalok örömteli közös énekléssel és tánccal zárhatták az élményekben gazdag, lélek emelő találkozót. Nekem nagyon tetszett ez a beszámoló, mert teli van reménnyel, buzdítással, örömmel és különleges megfogalmazással a három EMV betűnek a négy változatával is, és a tanúságtételekre egy kicsit visszatérve az jutott eszembe, hogy mindegyik már megjárta egy kicsit az alvilágot, és kiábrándult belőle, és mindenki megtalálta a Jóistenhez vezető utat, a benne való örömet, és a belőle sugárzó békét. Búcsúzóul mindenkinek kívánok egy áldott új hetet, és el lehet elmélkedni, gondolkodni a hallottakon.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallhatók.

Veled megyek. Így szólít meg mindenki dr. Szenthelyi Molnár István könyve. Ma hallgassák szeretettel a Jó üzletkötés című részt.

Thomas Alva Edison levelet kapott egyik üzlettársától, amelyben az kifogásolja, hogy Edison vállalatának helyettes elnöke nem viselkedik méltóságának megfelelően. Hangos és vidám nevetésétől néha az egész iroda rész hangos. Edison válasz helyett egy bekeretezett képet küldött, amely egy boldogan nevető embert ábrázol. Akaszd fel ezt a képet a dolgozószobádba, írta Edison, és emlékeztessen állandóan arra, hogy jó üzletet nem lehet másképp kötni, csak barátságos, emberi hangon és jó kedvel. Mosolyogni és nevetni. Két kapu, amelyen keresztül igen sok jó suhan át az ember benső világába. Mondta Christian Morgenstern. Az öröm megnyitja, a szomorúság bezárja a szívet, mondta Szalézi Szent Ferenc.

A mikrofonnál Veres Judit Máriát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! A viszonthallásra!

0: Kedves hallgatóink, meghívjuk most mindannyiunkat, hogy tartsanak velünk, és imádkozzuk együtt az esti imát.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Én Istenem, jó Istenem, becsukódik marra szemem, de a Tiéd nyitva, Atyám, amíg alszom, vigyázz rám. Vigyázz az én szüleimre és az én jó testvéreimre, mikor a nap újra felkel, csókolhassuk egymást reggel. Amen.

A Sacré-Cœur nővérek imája a békéért. Urunk, béke Istene, hallgasd meg könyörgésünket. Meg annyi éven keresztül rengetegszer próbáltunk megoldani a konfliktusainkat saját erőnkkel és fegyvereinkkel. Meg annyi ellenséges és sötét pillanat, meg annyi kiontott vér, meg annyi megtört élet, meg annyi eltemetett remény. De az erőfeszítéseink hiába valóak voltak. Urunk, most te segíts nekünk. Te add nekünk a békét. Te taníts meg minket a békére. Te vezess minket a béke felé. Nyisd meg a szemünket és a szívünket, és add meg nekünk a bátorságot, hogy kimondhassuk, soha többé háborút. A háború mindent elpusztít. Önts belénk bátorságot, hogy konkrét lépéseket tehessünk a béke megteremtéséért. Urunk, Ábrahám és a próféták istene, szeretet istene, aki megalkottál és arra hívsz bennünket, hogy egymással testvérekként éljünk, adj nekünk erőt, hogy minden nap a béke megteremtői lehessünk. Tégy minket képessé arra, hogy jó indulattal nézhessünk minden testvérünkre, akikkel utunk során találkozunk. Tégy minket készé és figyelmessé arra, hogy meghalljuk embertársaink kiáltását, ami azt kéri tőlünk, hogy fegyvereinket a béke eszközeivé, félelmeinket bizalommá, feszültségeinket pedig megbocsájtássá alakítsuk. Tartsd bennünk égve a remény lángját, hogy kitartó türelemmel a dialógust és a kiengesztelődést válasszuk, hogy végül a béke győzedelmeskedjen, és hogy minden ember szívéből kivesszenek a megosztottság, a gyűlölet és a háború szavak. Urunk, szereld le a nyelv és a kéz fegyvereit, újítsd meg a szíveket és a lelkeket, hogy a testvér legyen az a szó, amelyben egymással találkozhatunk, és hogy az életstílusunk béke, sálom, szálám legyen. Amen.

Aranyosi Ervin, legyen már béke. Emeld fel a világot, ne háborogjon lelke, ne háborúra várjon, a békét ünnepelje. Óriási gazdagságát többé ne pénzben mérjék, ismerje fel az ember, mi az igazi érték. Szeretet, együttérzés, lelkemben tiszta béke, eljövő nemzedéknek legyen az öröksége. Hatalom, önző önkény, harag, dű meneküljön. Békesség szép madara élő fáinkra üljön. Legyen az ember testvér, legyen az élet álom, legyen már örök béke egy csodaszép világon.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

a mindenhatót, hogy segítsen nekünk békét és nagyobb megértést teremteni a földön, minden olyan helyen, ahol viszájdul. Kérjük a mindenhatót, hogy segítsen nekünk feloldani azokat a gátlásokat, amelyek elválasztanak bennünket egymástól. Kérjük a mindenhatót, hogy segítsen bennünket abban, hogy felekezettől, etnikai hovatartozástól, vallástól, pártállástól függetlenül békében elfogadjuk egymást. Kérjük a mindenhatót, hogy segítsen kitárni egymás felé a szívünket, hogy befogadhassuk a másik ember igaz valóját. Kérjük a mindenhatót, hogy segítsen fellebbenteni a fájtlat azokról az igazságokról, amelyek eddig rejtve voltak előttünk, és amelyek segítenek felismerni igaz valóságunkat. Kérjük a mindenhatót, hogy adjon nekünk erőt és bátorságot, hogy minden olyan helyen elmondhassuk ezt az imát, ahol békétlenkedés, viszálykodás tölti be a mindennapokat. Amen.

Aranyosi Ervin, a béke galambhoz. Béke és szeretet legyen itt, e földön, hol az életemet szeretetben töltöm. Hol a jóság érték, öröm másnak adni, hol képes az ember lélekben haladni. Hozd el, béke galamb, hozd el a világnak, hiszen az emberek szeretetre vágynak. Pénzzel, háborúval nem lehet szerezni. Világunkat kéne csak jobbá szeretni. Vidd hírül, galambom, egy olajfa ággal, béke vágyam tudasd az egész világgal.

Uram, sokszor annyira ingatagok az érzéseim, tervek, barátok, élmények, mind-mind változnak. De rá kellett jönnöm, hogy csak egyedül a te szereteted nem változik soha. Szeretnék neked elmondani valamit.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témája: az Isten által teremtett csodálatos emberiség válaszút előtt. Leó pápa enciklikája részletesen. 13. Leó pápa Rerum Novarum kezdetű enciklikája megjelenésének 135. évfordulóján 14. Leó pápa az egyház szociális tanításáról emlékezik a mesterséges intelligencia korában. Enciklikája felhívás az Isten által lakott csodálatos emberiség megőrzésére, az igazság, a munka méltósága, a társadalmi igazságosság és a béke előmozdításával. A digitális korszakban le kell fegyverezni a mesterséges intelligenciát, és túl kell lépni a jogszerű háború elméletén, újjáélesztve a párbeszédet és a multilateralizmust. Az Isten által teremtett csodálatos emberiség ma döntő választás előtt áll. Felépít-e egy új Bábel-tornyot, vagy megépíti azt a várost, ahol Isten és az emberiség együtt él? 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdett első enciklikájának a bevezetője összefoglalja annak alapvető indokait és célját. A május 25-én közzétett enciklikát a pápa május 15-én írta alá. 13. Leó Rerum Novarum kezdetű enciklikája kiirdetésének 135. évfordulóján. Elügye örökségét folytatva 14. Leó pápa olyan társadalmi enciklikát írt, amely a kortárs világ egyik fő kihívásával, a mesterséges intelligenciával foglalkozik. Az 5 fejezetből, valamint bevezetőből és zárszóból álló enciklika abból az alapfeltevésből indul ki, hogy a technológia nem az emberrel szemben álló erő, sem nem önmagában gonosz. Ugyanakkor nem is semleges, mert felveszi annak az arcát, aki kitalálja, finanszírozza, szabályozza és használja. Ebből fakad a pápa felhívása, hogy a jóra építsünk és maradjunk emberek. A bátor közös felelősség, a szubszidiaritás és a közösség logikáját követve, hogy a világ felismerhesse az ember szívében azt a helyet, ahol Isten lakozni kíván. Az egyház társadalmi tanítása a közösség teológiája. Az első fejezet az evangéliumhoz hű, dinamikus gondolkodás jegyében áttekinti az egyház társadalmi tanítását a közelmúlt egyházi tanításában és a II. Vatikáni zsinaton, kiemelve annak dinamikus jellegét. Az egyház társadalmi tanítása nem elvek és szabályok kézikönyve, hanem inkább a közösségi megkülönböztetés útja. A történelemben megvalósuló közösség teológiája, amely az események értelmezését az evangélium fényében irányítja. 14. Leó emlékeztet elődjei gondolkodására. 12. Piótól, aki elsőként használta a katolikus egyház szociális tanítása kifejezést, az 1950-es Menti Nostrae kezdeti apostoli buzdításban, Ferenc pápáig természetesen áttekintve az 1891-es Rerum Novarumot is, amelyet a szociális tanítás fejlődése mérföldkövének tekintenek. Az utóbbi korszak pápái ennek az egyetlen örökségnek különböző aspektusait emelték ki: az ember méltóságát, a munka értékét, a javak egyetemes rendeltetését, a szolidaritást és a szubszidiaritást, a teremtett világ gondozását, a béke és a testvériség központi jelentőségét. Az emberi méltóság védelme. Az ember nem kizsákmányolandó erőforrás. A második fejezetben Leó pápa felsorolja az egyház társadalmi tanításának alapjait és elveit. Az elsők közt említi az Isten képmására és hasonlatosságára teremtett ember méltóságát. Ezt azért kell hangsúlyozni, mert az új ideológiák és bizonyosan nagyon erős érdekek nyomása az embert felhasználható és kizsákmányolható erőforrásra fokozza le, vagy azzá, amit megvalósít vagy előállít.
Ezzel szemben minden ember alapvető méltósága nem szerzett és nem megérdemelt érték, és amit nem is kell igazolnia neki. Az egyháztársadalmi tanításának második alapja az emberi jogok sérthetetlensége, amelyek közül az első az élethez való jog, a fogantatástól annak természetes végéig. Ezzel kapcsolatban 14. Leó a mesterséges abortuszt, az ártatlanok megölését és az eutanáziát súlyosan törvénytelen döntéseknek nevezi. A harmadik alapelv a kisebbségek jogainak elismerése, különös tekintettel a nőkre. Javukra a pápa konkrét döntéseket kér a törvényekben, a munkavilágában, az oktatásban, a társadalmi és politikai felelősségvállalásban, hogy valóban meghallgassák és értékeljék őket. Erkölcstelen és elfogadhatatlan egy nemzet megsemmisítése vagy leigázása. Az egyház társadalmi tanításának alapelveit illetően 14. Leó 5-öt emel ki. Az első a közjó. Mindenkinek elismert méltóságának társadalmi formája. A pápa erőteljesen hangsúlyozza. A közjó erőmozdítása soha nem választható el a népeknek a létezéshez, saját identitásuk megőrzéséhez és a saját eredetiségükkel a nemzetek családjához való hozzájárulásokhoz való jogának tiszteletben tartásától. Következésképpen bármely kísérlet vagy terv egy nemzet megsemmisítésére vagy leigázására súlyosan erkölcstelen és éppen ezért elfogadhatatlan. A technológia ne összpontosuljon kevesek kezében. A második alapelv a javak egyetemes rendeltetésére vonatkozik. Itt is az enciklika más részeiben 14. Leó hangsúlyozza, hogy a tudás és a technológiák nem összpontosulhatnak kevesek kezében, mert a csak tovább mélyíti a digitális forradalomban részesülők és az abból kizártak közötti szakadékot. Ebből következik a harmadik és negyedik elv, nevezetesen a szubszidiaritás, amely a paternalizmus és az asszisztencializmus leküzdését követeli a közös felelősségvállalás érdekében, és a szolidaritás, vagyis az az elv és erény, amely ellentétben áll a közönséggel és figyelembe veszi a népeket és a jövő generációit. A társadalmi igazságosság és a migránsok próbája. Az ötödik alapelv a társadalmi igazságosság. A digitális korban ennek biztosítania kell mindenki számára a lehetőségekhez való egyenlő hozzáférést, védenie kell a legkiszolgáltatottabbakat, szembe kell szállni a gyűlöletkeltéssel és a dezinformációval, nyilvános ellenőrzés alá kell vonni az adatok és a technológiák használatát, hogy a kritérium ne csupán a profit legyen, hanem minden ember méltósága és a népek jóléte. Leó pápa döntő próbának jelöli meg ezen a téren a migránsok, menekültek és a lakóhelyüket elhagyni kényszerült emberek iránti viselkedést. Az ugyanis, ahogyan a társadalom bánik velük, megmutatja, hogy az igazságosság eszméjét a félelem, majd a testvériség vezérlie. Ebből fakad a felhívás mind arra, hogy őrizzük meg azok reményhez való jogát, akik kénytelenek elhagyni otthonukat, biztosítva számukra biztonságos és legális útvonalakat, méltóság teljes befogadást és integrációt, mint pedig arra, hogy mozdítsuk elő az otthonmaradáshoz való jogot mindenki számára a saját földjén békében és biztonságban, foglalkozva a migráció mélyebb okaival. A visszaélések és az egyház lelkiismeret vizsgálata. A pápa szerint a fent említett öt alapelv nem csupán a társadalomra vonatkozik, hanem az egyházra is, amelyet lelkiismeret vizsgálatra hív. A pápa arra buzdít, hogy tisztítsuk meg az egyházi kapcsolatokat és struktúrákat azoktól a torzulásoktól, amelyek egyenlőtlenségeket, átláthatatlanságokat és visszaéléseket eredményeznek. A felhívás arra irányul, hogy hallgassunk a szellemi, gazdasági, intézményi, szexuális, hatalmi és lelki visszaélések áldozataira, mivel ez az igazságosság útjának szerves része, amely magában foglalja a kár elismerését, a méltányos jóvátételt és a megelőzést. Közös etikai kódexre van szükség a mesterséges intelligencia területén.
A harmadik fejezet a technika és uralom témáját vizsgálja. Az emberi személy nagysága a mesterséges intelligencia ígéretei előtt kérdéskör a mesterséges intelligencia elevenébe vált. Leó pápa figyelmeztet a technokratikus paradigmára, amelyet Ferenc pápa már korábban is elítélt, és amelynek következtében minden döntés kizárólag a hatékonyság és a profit szempontjai határoznak meg. Ezzel szemben a legerősebb technológia nem feltétlenül a legjobb. A mesterséges intelligencia utánozhatja és szimulálhatja az embert, de nem rendelkezik erkölcsi tudattal, empátiával, érzelmi képességekkel, kapcsolatteremtő és spirituális képességekkel. Ezért a mesterséges intelligenciához józanul és éberen kell hozzáállni, tisztán látva annak minden lépését való felelősséget és megfelelő politikára és jogi keretekre, független felügyeletre, valamint a felhasználók oktatására kell törekedni. Mindenekelőtt olyan etikai kódexre van szükség, amely a közös társadalmi igazságosság kritériumainak felel meg, mert nincs szükség erkölcsösebb mesterséges intelligenciára, ha ezt az erkölcsöt kevesek határozzák meg. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül az új technológiák környezeti hatását sem, amelyek nagy mennyiségű energiát és vizet igényelnek, befolyásolva a széndioxid kibocsátást és károsítva a teremtett világot. A mesterséges intelligencia lefegyverzése és kivonása a versenylogikából. Le kell fegyverezni a mesterséges intelligenciát, kéri Leó pápa, hogy kivonjuk a katonai, gazdasági és kognitív verseny logikájából, hogy megtörjük a technikai hatalom és hatalomgyakorlás jog közötti egyenértékűséget, hogy kivonjuk a monopóliumok hatalmából és megakadályozzuk, hogy az ember felett uralkodjon. Ez a feladat etikai, technikai és ökológiai jellegű, mert a mesterséges intelligencia már is olyan környezet, amelybe belemerültünk, és olyan hatalom, amellyel számolnunk kell. Széles teret szentel a transhumanizmus és a poszthumanizmus kritikájának, amelyek a haladást az emberi korlátok túllépéseként értelmezik. A korlát azonban nem eltávolítandó hiba, hanem a személy alkotó eleme, mert az emberi lény nem a korlát ellenére, hanem gyakran a korláton keresztül virágzik fel, felismerve a törékenységben és a végességben azokat a helyeket, ahol a kapcsolat, a gondoskodás és az Isten és a mások iránti nyitottság érlelődik. A technika fejlődése nevezetesen a szív visszafejlődéséhez. A tét nagy. A technika fejlesztése az emberi korlátok eltávolításával valójában a szív visszafejlődését jelenti. Az emberiség ugyanis, bár csodálatos és mégis megsebzett, nem helyettesíthető és nem is haladható meg. A technológia enyhítheti szenvedéseit és új lehetőségeket nyithat meg előtte, de nem tagadhatja meg azt, ami sajátja, a kapcsolatteremtés és a szeretet képességét. A mesterséges intelligencia kapcsán a valódi választás nem a lelkesedés és a félelem között zajlik, hanem a haladás kétféle építésmódja között, a népek szolgálatában vagy a hatalom logikája szerint. Ez a választás mindenkit érint, Bábel vagy Jeruzsálem építése, az ember és Isten két városa, amelyre Szent Ágoston is utal, mindannyiunkkal kezdődik. A kommunikáció ökológiája és az iskola központi szerepe. Az emberiesség megőrzése az átalakulás során, Igazság, munka, szabadság című negyedik fejezetben az enciklika az igazságot közjóként és a demokrácia alapvető elemeként értelmezi. A digitális környezetben az igazságot a kommunikáció ökológiájának keretében kell értelmezni, hogy az internet által generált kultúra ne váljon egységesítés és uralom eszközévé, hanem a belső szabadság és a kritikus gondolkodás érésének terévé. A pápa néhány eszköz jelöl meg. Átláthatóság a tartalom szelekció logikájában, a személyes adatok védelme, érvelésen és ellenőrzésen alapuló komoly újságírás, új tudatosság a mesterséges intelligencia helyes és kritikus használatában, valamint a tudás integrálása. Az átlátható és őszinte kommunikációt az egyháztól is elvárják, különösen az igazságtalanságok és visszaélések esetében.
Az enciklikában központi szerepet kap a megújult oktatási szövetségre való felhívás, hogy a fiatalokban ne aludjon el a kérdések felvetésének vágya a tökéletes gépek miatt, amelyek feleslegesé teszik az emberi gondolkodást. Meg kell tanulnunk bőtölni a mesterséges intelligenciát, hangsúlyozta Leó pápa, megszüntetve az oktatáshoz való hozzáférés egyenlőtlenségeit és az iskolára helyezve a hangsúlyt, mint olyan helyre, ahol megtanulják keresni és szeretni az igazságot, és ahol azt tanítják, amit a digitális világ nem adhat meg, közös időt, a tanulásra és a megbízható kapcsolatokra. A munka középpontjában az embernek kell állnia, nem a profitnak. A digitális átalakulás által jelképezett negyedik ipari forradalomban a pápa kiemeli a munka méltóságának és értéke védelmének fontosságát. Az új munkavégzési módok nem feltétlenül jobbak, magyarázza, mivel a technológia lealacsonyíthatja a munkavállalókat, mellékes feladatokra szoríthatja őket, és automatizált felügyelet alá vetheti őket. Éppen ellenkezőleg, olyan rendszereket kell kidolgozni, amelyek az embert helyezik középpontba, és nem csupán a teljesítményt, mert a technológia ugyan bizonyára megkímélheti az embert a nehéz vagy monoton feladatoktól, de semmiképpen nem vezethet munkanélküliséghez, a költségcsökkenés és a profit növelés nevében. Egy olyan forgatókönyvben, amelyben az ember felváltó automatizált rendszerek miatt növekvő szegénység és egyenlőtlenségek rajzolódnak ki, a pápa a szakszervezetek megújulását is szorgalmazza. A fejlődés nem mérhető kizárólag a GDP alapján. A digitális átalakulást előre kell irányítani stabil társadalmi kritériumok, a munkavállalók számára elérhető és folyamatos képzés, valamint a vállalati felelősségvállalás révén. A pápa emellett rámutat arra, hogy el kell mozdulni a GDP-től, mint egy ország fejlettségi szintjének mércéjétől, és helyette a munka méltóságára, a megosztott jólétre, az egyenlőtlenségek csökkentésére és a környezet védelmére kell összpontosítani. A pénzügy a pénzügyért valóban eltér a fejlesztését való pénzügyektől. Hatodipán nyomán kiemeli a béke és a fejlődés közötti kölcsönös függőséget és olyan nemzetközi együttműködés szorgalmaz, amely képes közös stratégiánkat meghatározni, elsősorban a legsebezhetőbb országok és csoportok javára, mert a jólét csak akkor járul hozzá a békéhez, ha széleskörű, inkluzív és fenntartható. A család az elsődleges társadalmi érték. Az enciklikában kiemelt szerepet kap a családra való hivatkozás, amely egy férfi és egy nő közötti tartós kapcsolaton alapul. Ez az elsődleges társadalmi érték, minden közösségi szervezet alapvető és pótolhatatlan sejtje, amelyet a stabilitást és az emberi ritmust erősegítő munkaügyi politikákkal is támogatni kell, hogy biztosítsák az élet megfelelő egyensúlyát és megúvják azt a jövőépítési képességet, amely a társadalmat termékenyé teszi. A láthatóság architektúrája és a szabadságot fenyegető kockázatok. Végül az emberi szabadság kérdése, amelyet meg kell őrizni a függőség és az árucikké válás ellen egy olyan korszakban, amikor a digitális platformokat úgy tervezik, hogy lekössék a felhasználók idejét és kihasználják sebezhetőségüket, sürgősen meg kell erősíteni mindenki belső szabadságát, és szembe kell szállni a hatalmas adatgyűjtésből és az algoritmus rendszerek használatából fakadó társadalmi ellenőrzés kockázatával. A viselkedés profilozása, előrejelzése és irányítása egy új hatalom, amely a leggyengébbek megkülönböztetésének kockázatával jár. A pápa különösen sajnálatosnak tartja a láthatóság architektúráját, amely csak a láthatót jutalmazza és erősíti, formálva a véleményeket és közben konformizmust generál. A Magnifica Humanitas enciklika 5. utolsó pontját és zárszavát egy következő adásunkban ismertetjük. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyveledi stúdióból köszönt, jön neked Majoros Attila. Kedves hallgatóink, nézzük, hogy mivel várjuk önöket a folytatásban. Hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a Rózsafűzért, éjjel egy órától pedig Bárka című műsorunkat ismételjük. Két órától Weber Csilla Fogom a kezed című műsorra lesz hallható, majd éjjel három órától együtt imádkozhatjuk majd a Rózsafűzért. Élővíz folyói, ez Morgulesco Cotizo műsorának címe, mely fél négykor kezdődik, négy órától pedig egy régebbi szentségimádásról készült hangfelvételt hallhatnak. 5 órától a keresztút végzésére hívjuk a hallgatókat, 5 óra 40 perckor pedig a Vatikáni Rádió friss hírei lesznek hallhatóak. 6 órától a reggeli imádságokkal pedig kezdetét veszi reggeli ébresztő műsorunk a székelyudvarhelyi stúdióból. Minden munkatársam és önkénteseink nevében is megköszönve az önök megtisztelő figyelmét, most búcsúzom önöktől. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a Rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszen a Szentlélekben, hiszen a katolikus Atya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a testről támadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napig

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: mindkétszer kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a fokor tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, irgalmatra, amen.
2: Első szentítők, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőnek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból fel.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária,
0: Istennek szent anyja,
1: imádkozzál mi értünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Köszönöm.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.
1: Mindenkor kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a gonosz közétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, hirdalnak.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyok szűz Mária, Istenhez szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk korájában.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk korájában.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk koráján.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Igében kezdetben, most és úgy amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszony.

0: Mária, a kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyok között, Mária, Istennek szent

0: teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja,

0: Az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyus Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.

üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett. Amen.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.

mert teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, aménybe fölvett.

0: órájának meg.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, irgalmadra.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket

0: te szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe megkoronázott.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.

0: üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk korájában.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk korájában.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek, gyümölcse Jézus, aki téged, Szent Szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, Szent Szűz, a mennybe megkoronázott.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, Szent Szűz, a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, Szent Szűz, a mennybe megkoronázott.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,

0: imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja.
1: Hogy méltók lehessünk a Krisztusi életeire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária, fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük. Krisztus, ami Urunk által. Rózsafűzér királynője, béke királynője, Csíksomlyói segítő szűz, Mária Rádió királynője.

oltalmad alá futunk, Istennek szent anyja, könyörgésünket megnevesd szükségünk idején, hanem oltalmad

0: Szent fiadat, ajánlj minket Szent fiadnak, mutasd be minket Szent fiadnak. Amen. Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
1: és a mi kiáltásaink üssenek előtte.
0: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmából békességben nyugodjék. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

de az Isten szeretőknek minden javukra válik. Az előző állomás helyemen nem tudtam, hogy honnan szerzünk mi pénzt arra, hogy fel tudjuk újítani a templomunkat, ami össze fog dőlni, és már nem is a templomban miséztünk, hanem mellette egy másik helységben. Tétlenül álltam, és talán elcsükketten is elkezdtünk imádkozni együtt a közösség tagjaival. A templomunkért imádkoztunk. A faluban az emberek nem nagyon álltak oda az ügy mellé eleinte, aztán látták, hogy tényleg gond van, baj van, és egyszerűen csak elkezdtek jönni az emberek. Több ezer óra társadalmi munkát fektettünk az ott élő emberekkel. A templomban rengeteget dolgoztunk közösen, én is a férfiakkal együtt végeztem ezt a munkát. Ezt meglátták a környező falvakban az emberek, és szükség volt egyszer csak egy munkagépre, ami ott egyéb munkátokat elvégzett, és azt mondta az illető, hogy hát ő ilyet még nem látott, hogy itt a falusiak együtt építik a templomot, ezért ő fölajánlja ezt a gépmunkát. És ebből rengeteg volt. Az emberek látták azt az összefogást, azt a hitet, azt a bizalmat, és hogy igenis mi szeretnénk, hogy legyen. És tavaly augusztusban felszentelték a templomot. Teljesen felújítva, és újra birtokba vehették a falusiak a saját templomukat. Most örülnek neki, mert egy csodálatos templomot kaptak. Azt gondolom, hogy bár sokszor okot ad rá az élet, hogy az ember elcsügged és elveszíti talán a bizalmát. Ilyen időszakok vannak, de nyugodtan oda lehet fordulni Istenhez, és ha segítséget kérünk tőle, és hittel kérjük, akkor meg fogjuk kapni.

Bros Gergely atyának, a komáromi Jézus szíve templom plébánosának gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2019-ben.

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Páncsázza a következő telefonszámot.
2: 031 5 04 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a Mária Rádiót!

Drága gyermekek, ez a tavaszi idő legyen számotokra buzdítás a személyes megtérésre, hogy életetekkel imádkozzatok, és szeressétek Istent mindenek felett, mindazokért, akik szükséget szenvednek. Kicsi gyermekek, legyetek az én béke és ima jobbom, legyetek szeretet mindazok számára, akik nem szeretnek, nem imádkoznak és nem akarnak békét. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. február 25-ei üzenetet hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntjük a kedves és még kedvesebb hallgatókat a kolozsvári stúdióból. Kik vannak ma önökkel?
1: András Johanna,
2: Bodor Barbara
0: és Böződi Adrien köszönti önöket. És hát sziasztok, lányok! Szeretném, hogy még mielőtt elkezdenénk ezt a mai adást, akkor egy kicsit beszélgetnénk arról, hogy hát egyszer az a kérdés, hogy hogy vagytok, ez biztos. Ez mindig a kérdés. És akkor legyen mondjuk a másik kérdés az, hogy mi az az egy hang, illat és nem tudom, mondjuk tapintás, amit így éreztetek a héten, és hálát adtok érte.
1: Hűha. Hát amúgy ez jó kérdés. Én amúgy jól vagyok. El vagyok fáradva, meg egy picit így izgulok. Szombaton a konferenciára megyünk Adrival, és hát nekem ez az első, de szerintem igazából mindegy, hogy az ember hány konferenciára megy, azért a drug benne ott van. Úgyhogy ez így most így egy picit most már kezd megérkezni belém az izgulás. És egy hang a hétből. Jaj, amiért hálát adok, jó, mert most pont olyat akartam mondani, ami zavart a héten. Amiért?
0: Azért is hálát adsz, ami zavar.
1: Hát, azért most nehezebb, az az őszinte valóság. Én hálát adok azért, amikor reggel felkelek, imára, és általában két szobatársam nem kell fel, most nem nevezem meg ezt a kettőt, és amikor így visszajövök, meg amúgy így készülök, olyan cukin durmoltok, hogy így szuszogtok a paplanyalacsi, valahogy így kívánom is magamnak, meg nem is, hogy ott legyek. Szóval ez a hang. Mondtad meg az illatot?
0: Igen, és egy érzéket, tehát amit fogtál, vagy tapintottál.
1: Hát az illata, a frissen mosott ruhának az illata. És a tapintás a paplanyt, amikor magamra húzom esténként, tehát hogy annál jobb. Semmi nincsen, nem tudja ezt überelni.
2: Én is jól vagyok, nagyon jól. Gondolkodok, nekem legelőször, ami eszembe jutott, illat az határozottan tudom, hogy ma reggel az én szobatársam fél ötkor kelt, és akkor már főzte is magának a kávét, és nekem olyan jól esett, hogy úgy arra ébredtem már meg, amikor az a frissen főtt kávénak az illata, és olyan jól esett, hogy úgy érzem magam körül a kávé illatot, de hogy amúgy még nem kell felkeljek. Jó, hát kellett volna, így is tovább aludtam, mint ameddig terveztem, de hogy én még aludtam, és körülöttem már ilyen nagyon kellemes kávé illat volt, az én nagyon-nagyon jól esett. Úgyhogy illatként ez, hangként nagyon sok embernek a hangja, például a héten ilyen több olyan találkozás volt, amik ilyen nagyon váratlanul jöttek, vagy hogy így akár utcán, vagy csak nem tudom, kint a gangon összefutottam valakivel, és akkor ő már távolról kiáltott, hogy jé, Barbie, és akkor ezek olyan megmaradt, és nagyon kellemes hangok voltak. És tapintásra, hát én, nekem például ma, mivel nagyon sokat szórakoztam, és olyan jól esett a ruhámnak, egy kicsit ilyen ruhácskában vagyok, és van egy ilyen különlegesebb anyaga, vagy nem tudom, ritka, hogy ilyen ruhám legyen, és azt úgy nagyon sokat tapingattam, mert olyan jól esett valahogy, olyan kellemes volt.
0: Azt hittem, hogy ma, amikor megmutattam, hogy kell a 09-et beírni a Mária Rádióhoz.
2: Tényleg, az is. Jó volt, igen. Igen, mondtam, hogy tedd oda az ujjacskámat, hogy tudjam, hogy melyik gombokat kell. Igen.
0: És köszöntjük a köreinkben Mesit is.
3: Szerbusztok. Közben tejet főztem.
0: Mesi, rád is vonatkozik a kérdés.
3: Kérlek, ismételd meg a kérdést, mert itt elbambultam.
0: Az a kérdés, hogy hogy vagy elsősorban, röviden, és emelj ki a hetedből három dolgot. Egyet, amit láttál, egyet, amit hallottál hangot. Bocsánat, egyet, amit hallottál hangot, egyet, amit éreztél illatot, és egy valamit, amit tapintottál.
3: Édes Isten, még ennél nehezebb kérdést nem tudtál volna feltenni ma este. Jaj, most már jól vagyok, ha sem megnyugodtam egy kicsit. Itt volt egy kis vészhelyzet, de most már helyre jöttem. Jó, ez az egyik, tehát most már jól vagyok. Amit tapintottam, ez is volt, ugye?
0: Igen.
3: Hú. Azt hiszem, ma, amikor bementem a turkálóba. Kerestem valami fehér inget, se. Nem tudom, olyan jó voltam. Tapintásra persze nem vettem meg, de ennyi. Mi volt még?
0: Fú, hang.
3: Nagyon öregszem, hang.
0: És illat.
3: Az is, a hang is mához kapcsolódik. Este bementem Szentmisére a Szent Mihály templomba, és egy gyerek olvasta föl a Szent Leckét, de olyan erőteljes hangon, és olyan szépen, hogy egyszerűen elvarázsolt.
1: Wow.
3: És a harmadik mi volt?
0: Illat.
3: Hú, illat. Mm. Talán a sült krumplinak az illata van most előttem.
0: Köszi. Szépen. És akkor én átadom a szót Johannának, hogy vezesse fel a mai témát.
1: Hát amúgy a mai téma az olyan érdekes, hogy nem tudom, alig várom, hogy beszélgessünk róla. Ismét az ifjúsági katekizmusból, és az a kérdés, hogy hogyan bánik a keresztény a haraggal, és hát akkor felolvasnám, itt igazából egy idézettel kezdi az Efezus levélből. Ha haragusztok is, ne vétkezzetek, a nap ne nyugodjék le haragotok fölött. A harag mindenek előtt természetes érzelem, az igazságtalanság tapasztalása által kiváltott reakció. Ha azonban a haragból gyűlölet lesz, és az ember rosszat kíván fel a barátjának, akkor a normális érzelem a szeretet elleni súlyos vétségé válik. Minden ellenőrizetlen harag a békesség ellen van, főképpen a bosszú gondolata, és megzavarja a rend nyugalmát. És hát, mielőtt eljöttünk volna a rádióba, Adrival beszélgettünk a téma, így a témáról két szóban, és akkor én is megkérdezném tőletek ezt, amit megkérdeztem Adritól, hogy ti haragtartónak tartjátok magatokat?
3: Lehet azzal kellene kezdjük, hogy mi a harag.
1: Igen, ez amúgy egy nagyon jó. Igen.
3: Mert hogy most én így elkezdtem gondolkodni, hogy én haragtartó vagyok-e, amúgy nem, csak hogy tényleg az a kérdés bennem, hogy jó, de mi is a harag? Én soha nem haragudtam senkire. Az, hogy nehezteltem, az talán egy kicsit más, vagy más megfogalmazás, de az, hogy most aztán én végig haragudjak rá, meg ne, nem.
1: Igen, vagy hogy nekem még az jutott eszembe, hogy mit jelent, igen, igazából ez, hogy mit jelent a harag, kinek mit jelent, vagy lehet személyesebb felfogásunk is róla.
0: Uh-huh. Ezt mondjuk lehet, hogy Barbie-nak van mondjuk egy pontosabb definíció tekintve, hogy közelebb van a pszichológiához is, mint itt bármelyik.
3: Én is, bocsi, mégsem tudom megfogalmazni.
2: Igen, én ezen gondolkodok, hogy szerintem ez amúgy egy nagyon tág fogalom, de hogy alapjáraton én azt tudnám így, és ez nem feltétlenül egy ilyen pszichológiai megfogalmazás, de hogy nekem, ami így egyből eszembe jutott, amikor a definícióról kezdtünk el beszélni, hogy a harag az valami olyan dolog, ami egyrészt hosszú ideig tart, másrészt sokféle nehéz érzelmet magába foglal, tehát hogy azért is beszélünk haragról és nem csak neheztelésről, mert nem írható le egy érzelemmel, hanem nagyon sok minden tombol olyankor az emberben, és ami nekem úgy először, ez nem annyira kifejezetten a harag, de hogy ami hogy is mondjam, ami hosszú távon bennem is rosszat kelt, és ami rosszat okoz, és másban is. Tehát abban is, aki a haragot tartja, és az is, aki kapja, szerintem ez valahogy egy kicsit ilyen. Most nem tudom, ilyen nagyon pszichológiai definíciókat őszintén nem tudok mondani, de hogy inkább valami ilyesmi jutott eszembe. Nekem is, ami így Nesi mondott, hogy vannak dolgok, amikre esetleg neheztelünk, de a harag az olyan durva és erős fogalom szerintem.
0: Én pont erről felülről akartam egy kicsit megfogni a dolgokat, hogy vagyis arról felülről, hogy a harag az egy olyan döntés, amikor szándékosan nemet mondasz a kiengesztelődésre. Mert
1: mondjuk ez jó, bocsi.
0: Köszi szépen, de rendes vagy nagyon. Mert így az jutott eszembe, hogy hogy azért, hogyha nem tudom, neheztelek is valakire, vagy nem tudom, rosszul esett, hogyha valaki valamit mondott, megbántottak, stb., akkor egy idő után úgy is feljön az, hogy na, én meg akarom

0: És hogy gondolkoztam, hogy de akkor mégis nem csak egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen múló érzelem, de úgy nem, aztán átfogalmazódott bennem. Én alapvetően a haragot azt érzem, hogy akkor érzek, amikor valaki a határaimat átlépi. És így gondolkoztam, hogy na, akkor vajon én nem tovább neheztelek, vagy hogy van ezzel, de hogy Adri, te mondtad ezt, hogy így megfogalmaztad ezt, hogy a harag az egy döntés, ezzel teljesen egyet tudok érteni, az, hogy igen, hogy nem akarok neked megbocsájtani, tehát hogy most nem akarom elfogadni azt a tényt, hogy ember vagy, te is hibázol, és az eseteknek a többségében nem szándékosan bántsuk meg egymást, vagy hogy akár észrevétlenül lépjük át egymásnak a határait. Úgyhogy igen, ez így ez a kiengesztelődés elleni döntés, vagy hogy elleni pártfoglalás tulajdonképpen. Meg amúgy, de kicsit nem tudom, ilyen ambivalens érzéseim vannak ezzel kapcsolatosan, mert amúgy egy jogos érzelem, tehát hogy nincsen amúgy egy morálja ennek az érzésnek, tehát hogy se nem jó, se nem rossz, az rossz, vagy az a jó, amit kezdesz vele, vagy ahogy te ezt kezeled.
1: Igen, pont ezt akartam én is, így, ahogy itt elmondtad, hogy a kettőtökét nagyon jól össze lehet rakni, mert hogy egy olyan dolog, amit alapjáraton nem tudsz irányítani, mert amikor abban az adott helyzetben vagy, akkor akarva akaratlanul megjelenik benned. Hanem amit, és ez nagyon-nagyon jó megfogalmazás volt, hogy egy döntés. És akkor tudsz mellette, vagy ellene dönteni.
2: Én tudjátok, hogy miért mondtam ezt? Anyukám remélem, hogy hallgatja. Mert ő mondta nekem mindig, hogyha valamit rosszat csináltam gyerekként, akkor mindig megkérdeztem anyukámat, hogy anyu, most haragszol? És anyukám mondta, hogy nem haragszom, mérges vagyok. És ezért így mindig, ez így többször is eszembe jut, hogy a harag, és szóval, hogy a mérges vagyok, az egy érzelem, amikor, vagy legalábbis az én fejemben, hogy dühös vagyok, mert nem tudom, amit csináltál, az bennem nem keltett jó érzéseket, vagy az felháborított engem, de az, hogy haragszom, az már a döntés arra, hogy a mérgemet megtartom, vagy értitek?
0: Uh-huh. Igen, ezeket a negatív érzelmekben még szándékosan fürdőzöl. Uh-huh. És akkor most tegyük fel ezt a kérdést, hogy szerintetek, vagy hogy haragtartónak tartjátok-e magatokat?
2: Én abszolút nem. És pont mondtam Johannának, hogy ez nem volt mindig így, vagy nem tudom. Ezt a körülöttem
3: lévők... Megüregettél, ez a szület.
2: Köszi szépen, Mesi. Körülöttem lévők lehet, hogy inkább tudnak erről nyilatkozni. De alapvetően mostában azt látom magamon, hogy kinek van ideje haragudni ember? Hogy így történik valami, hogy kinek van erre ideje? Kinek van erre energiája? Néha olyan könnyen át tudok lépni ilyen dolgokon, amikor nem tudom, megbántva érzem magam, és akkor ott egy kis ideig úgy rágódok rajta, vagy úgy benne van még az érzés, és akkor kétféle dolgot szoktam csinálni, vagy bezárkózok, vagy egyből elmondom a másiknak, hogy bajom van. Még nem fedeztem fel, hogy éppen melyik helyzetben melyiket csinálom, de az, hogy így bennem hosszú távon nem marad meg, vagy bennem egy idő után úgyis az van, hogy jó, de úgyis meg kell beszéljük, nem? Vagy úgyis ki kell békünk, én szeretem igazából ezt az embert, és ez egy idő után úgyis feljön bennem, s mindig ez győzedelmeskedik a fölött, hogy nem tudom, megbántva érzem magam, vagy hasonlók.
1: Én abszolút nem. Néha még neheztelni is nagyon nehezen tudok nekem valahogy. Egyre inkább, ahogy így törekszem, akkor most vágjunk ezekkel a szavakkal. Érek, én inkább azt mondom, egyre inkább érek, akkor úgy azt veszem észre, hogy ha ilyen helyzet is van, ami mondjuk okot adhatna arra, hogy esetleg neheztejek vagy haragudjak, akkor próbálok rögtön magamban valami olyat keresni, ami miatt nem. És egyre inkább arra jövök rá, hogy amúgy a harag szerintem az egy leghaszontalanabb megbetegítő dolog, mert ezt nagyon sokszor megfigyeltem akár, nem tudom, tágabb, szűkebb környezetben, hogy hogy főleg az, aki tartja a haragot, és hangsúlyozza, hogy ő haragot tart, őt betegíti meg a leginkább. És akkor én mindig arra gondolok, hogy én magamat miért betegítsem meg ilyen fölösleges dolgokkal, amikor annyi más van helyette, és annyi szép, és annyi vagány dolog,

0: akkor miért pont a haraggal kezdjem el magamat megbetegíteni, és a másik dolog, ami még bennem így az ilyen harag meg ilyen dolgokat úgy előzi, az, hogy egyszer az egyik ismerősöm mondta, ő pszichológiát tanul, és klinikai pszichovizsgára készült, ahol ugye rengeteg ilyen mindenféle kórképet kell megtanulni, meg rengeteg zavarnak a kritériumait, és ő mondta, hogy mindig, amikor átvett a nagy DSM-ből, ahol ezek így le vannak szépen írva, átvett egy adott zavart, utána elmondott abban a betegségben élőkér egy tized rózsafüzért. És ez nekem olyan szimpatikus volt, hogy akkor...
1: Ez nagyon szép, bocsék, közben szóval csak itt elképettem.
0: Tényleg magás. Utána, hogy ilyen helyzetekben, amikor nem tudom, ilyen harag, hogy most valakire meg kéne haragudjak, vagy nem tudom, akkor mindig ez jut eszembe, hogy nem, inkább elmondok érte egy imád, és folytatom ugyanott, ahol abba hagytuk.
2: Az igen.
3: Szerintem a harag, ez ilyen luxus cikk már. De nem, de hogy úgy, Adzi, te mondtad, hogy kinek van ideje haragudni. Kinek van ideje haragudni, meg hol éri meg az egész?
1: Igen.
3: Tehát ezzel nem, ez magunknak ártunk szerintem a legtöbbet azzal, hogy haragszunk, nem a másiknak, mert hogy na most aztán felhordjuk az órunkat, haragszunk rá, míg a világ két nap. Igen, igen. És közben meg mi veszünk el benne a leginkább. Tehát.
2: Úgy se tanulja meg, mert csak felhúzza a falakat maga köré azzal, hogy mi haragszunk, akkor azzal támadunk, vagy egyfajta támadás, vagy egyfajta védekezés is lehet a részünkről, de a problémát még csak kezdeményezésképpen sem oldja meg. Tehát, hogy még csak kezdeményezni se tudsz azzal, hogy éppen most haragszol. Úgyhogy ebből egyszer ki kell jönni ahhoz, hogy meg lehessen oldani a problémákat. És te annak tartod magad amúgy, Mesi?
3: Nem, én egyáltalán.
2: És Johanna?
1: Nem, én sem amúgy. Bár sokszor nekem az volt az érzésem, vagy hogy így arra kezdek rájönni, hogy sokszor nem is tudom, hogy nem tartok haragot senkivel, de volt egy, vagy van egy ilyen, nem is tudom, inkább volt, talán beszélünk múlt időben róla. Még annyira nem tudom, hogy mennyire aktuális, ezzel nem gondolkoztam, hogy nem haragszok rá, de még nem tudok megbocsájtani, vagy hogy nem azt jelenti, hogy nem akarok, csak még nem állok rá készen, és akkor ez is egy ilyen konfliktus volt bennem, hogy így konfliktust érzek ezzel a lelkiismeretemben, amikor valakire nem tartok haragot, csak valahogy nem tudom, fellobban bennem a harag valaki iránt, és nyilván ezt nem táplálom, de olyan nem tudom, rosszabbnak érzem magamat attól, mert valakire megharagszok, vagy nem is tudom.
3: De amúgy nem tudom, ti hogy látjátok, vagy gondoljátok, azért sokszor ilyen csak így elejtjük, hogy én azért haragszom rád.
1: Igen.
3: És úgy nem bele se gondolunk abba, hogy amúgy mit mondunk, mert lehet, hogy nem haragszunk, csak úgy kijön a szánkon, hogy én haragszok rád.
1: Igen.
0: Meg szerintem valahol, legalábbis úgy még ezen a vidékeken, vagy úgy felénk akár, ez úgy még jön kicsit generációsan is, mert olyan gyakran használják ezt a haragba vagyunk, és haragot tartunk, és akkor,
3: jó, persze.
0: És akkor ez egy kicsit úgy nő fel a gyermek, hogy ez valahol egy természetes dolog, hogy...
1: Hát igazából az érzés az, csak az nem, amit, hogy ezek a gyerekes viselkedés, én azt látom.
3: Ez egy kicsit olyan, hogy a szomszéd azt, hogy nem jön be hozzám, akkor én sem megyek be hozzá.
1: Igen.
3: Ez milyen tipikus otthon, nem?
2: Igen.
3: Nagyon. Értitek, miről
1: beszélek. Azt fogalmazott meg amúgy bennem, hogy vannak a környezetemben ilyen nagyon, nagyon haragtartó emberek, és annyira gyerekessé teszi őket. A viselkedés, ahogy csattogtatnak, s dúlnak, fúlnak, s úgy jelzik a külvilág számára, és főleg annak az embernek, akire haragusznak, hogy én most haragszok rád, és én most szeretnék neked valamivel odaszúrni, hogy igen, tehát, hogy ahogy mondtátok, egy luxus cikk, tehát, hogy nem tudom, én merem azt mondani, hogy én kicsit felnőttebbnek érzem magamat, azt mondta, hogy puffogják egész nap.
0: Meg néha szerintem egy elkerülés, sokkal könnyebb azzal takarózni, hogy haragszom valakire, és inkább tartok haragot, mint hogy mondjuk egy kicsit nehezebb beszélgetést megejtsek, ahol esetleg valakinek a szemébe kéne nézzek.
2: Én azt nem szeretem, amikor ilyen nagyon kell, tudjátok, így figyelni valakinek a környezetében, hogy most akkor mit csinálhatsz, meg és mit nem.
3: Igen.
2: Vajon, hogyha ezt megcsinálom, akkor most meg fog haragudni, vagy vajon, hogyha nem tudom, rosszul adok ölelést, akkor most aztán egész életemben azon fogok gondolkozni, hogy
1: de ez nem inkább sértődékenység, inkább.
2: Hát, te nem is tudom, sértődékenység, de valahogy, tehát hogy a sértődékenységet, ha táplálod magadba is, vagy a sértődöttséget táplálod magadba is, akkor az is, abban is harag van. Szóval, hogy...
3: De tudjátok, az a durva szerintem, hogy mindig azt nézzük, hogy mit mond a másik, vagy mit gondol. Olyan nehéz háttérbe rakni, hogy de mit érdekel az, hogy a másik mit mond, vagy mit gondol?
2: Ja.
1: Igen, amúgy.
3: Amúgy.
1: Lehet, hogy egy rossz napja van, és csak nem akarjuk megbocsájtani neki, hogy most rosszul reagált.
2: Másik. Igen.
3: Ez megint olyan, mint falun, ugye, hogy jaj, a szomszédasszony vajon mit mond, hogyha ezt és azt csinálom, no, vagy igen. Ha ide vagy oda megyek, vagy na. Ez kicsit ilyen most.
1: Igen, még egy utolsó kérdés amúgy van bennem, hogy nem tudom, belefér az időbe.
3: Persze. Még 20 perc van.
2: Tényleg még 20 perc?
1: Hogy amúgy szerintetek miért ilyen nehéz megbocsájtani magunknak, vagy hogy miért haragszunk könnyebben magunkra tovább, mint másra?
2: Fú.
1: Mert én mással nem tartok haragot, de magammal maga, igen.
3: Na igen, magammal igen. Ez külön egy órás beszélgetésnek a témája.
1: Úgyhogy magamra én piszkosul tudok haragudni.
2: Hát én is alapvetően egyébként. Szerintem, bocs, hogy ezt mondom, én is amúgy. De hogy alapvetően ez, szóval, hogy valahogy gyerekkorunkban alakul ki bennünk szerintem ez a nem is tudom, hogy mondjam, nem is teljesítmény kényszer miatt, hanem az, hogy mindig tökéletesnek kell lenni, vagy mindig jól kell teljesíteni, nem szabad hibázunk, ez amúgy alapvetően is benne van az emberben, de szerintem gyerekkorban lehet így a legtöbbet ezzel kapcsolatban felszedni, vagy így.
0: Erről már tudok egy szakszót.
2: Na.
0: Ezt perfekcionizmusnak hívják.
2: Na, szóval igen. Szerintem úgy alapvetően van az emberekben valamennyi, vagy nem tudom, hogy mindenkiben van-e. Az én környezetemben úgy látom, hogy azért az emberekben van. De hát mi is lenne, szóval, hogy értitek, nem hajtanánk a céljainkért, hogyha nem lenne bennünk egy kicsi, akkor van baj, hogyha az ember túlzásba viszi. Ezt is mind minden mást nyilván.
3: Mm.
2: Ja.
3: Igen, de szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, hogy miért tudunk sokkal inkább magunkra haragudni, mint másokra. Vagy hogy tényleg ezt a haragot mi fele irányítjuk, vagy mit okoz majd az a harag, amit önmagunk fele.
1: Igen, vagy hogy valóban nekünk szól-e az a harag. Önmagunkhoz. Olyan érdekes kérdések.
2: Fú, tényleg.
3: Abszolút.
0: Nekem most az jutott eszembe, hogy ez a harag önmagunkkal szemben olyan erős kifejezés, vagy nem tudom, én így gondolkoztam, hogy magammal szemben éreztem, de én a haragot nem tudnék mondani. Nekem így az merült fel, hogy vajon harag, vagy bűntudat inkább, amit sokszor magunk fele érzünk, és hogy a kettőt egyébként mi választja el, vagy hogy mi a különbség a harag és a bűntudat között.
1: Én is föld. Igen, amúgy, de én határozottan haragodni szoktam magamra.
3: Én is, hogy... azt akartam mondani, igen, én nem bűntudat van
2: benne.
3: Én mondjuk
2: lehet inkább bűntudatot érzek, nem haragot.
1: De amúgy jó a kérdés, csak nekem...
3: Ja, nem tudom, hogy vagytok vele, de úgy érzem most magam, mint egy talk show-ba. Ilyen reggeli csevegésként az emberek mindent kibeszélnek, ami jön.
2: Ez így nagyon jó.
3: Szerintem is. Szerintem is.
1: És akkor egy jó tipp így estére, egy pró tipp, hogy hogyan lehet a haragot kezelni, vagy a neheztelést.
2: Hát mindenki csinálja magának dolgot, hogy ne legyen ideje.
1: Mindenki szerezzen magánéletet.
2: Mindenki valamit kerítsen magának. Ha nem kerül, akkor mit a Mária Rádióban mit adunk dolgot, hanem...
3: Mindenki tartson disznót, tyúkot, svágjátilá, és küldjék el nekünk, hogy együk meg.
0: Igen. Menjenek ki kapálni, kaszálni.
1: Igen, járjanak két egyetemet, csak akkor...
2: Ja, hát igen, amúgy tényleg ez a titka.
1: Vagy vállaljanak, nem tudom, több munkát, vagy nem is tudom. Igen.
3: Nézzenek kevesebb sorozatot, most is csak a haragról szól az egész. Főleg a törökök.
2: Te már csak tudod, mit
3: hát,
2: csinál.
3: Hú, ezek a török sorozatok, gyerekek, hihetetlen, azok tényleg csak a haragról szólnak. Igen. És a bosszúról. Na, igen.
0: Vagy imádkozzanak.
1: Nem, eddig...
2: Amúgy az tényleg nagyon jó. Eljutottunk a lényeghez. Kérdétek el, amúgy, bocsi, ezt most csak így gyorsan izárójelbe beszúrom, hogy amúgy ma biblikum szemináriumon pont arról beszélgettünk, hogy a megbocsátás és az ima elválaszthatatlanok egymásról, és eddig erről nem is beszélgettünk, így most a végére bebögtett Barbi, de amúgy tényleg igaz. Bocsi, hogy félbeszakítottalak.
1: Hát de igen, alapvetően a gondolatainkat osszuk meg, nem teológiai műsor, úgyhogy lehet, hogy nem is.
2: Hát igen, jó, persze, csak mondom, hogy, hogy amúgy ez is érdekes.
1: Igen.
2: Na jó, akkor... Akkor ez azt jelenti, hogy ez volt az utolsó kérdés, igaz?
1: Hát én kifolytam.
3: Hát muszáj, mert 20 másodperc van, és le kell zárni.
2: Akkor nagyon szépen köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy itt voltak velünk, és hallgatták ezt a mai adást is. Legközelebb, mikor hallhatnak még a szombat reggel, ugye? Így akkor van. Legközelebb szombat reggel hallgassanak minket 7:30-kor.
0: És addig ne harag.
2: Nem 7:30-kor, mikor?
3: Jó, 7:30-kor.
2: Úgyhogy kik voltak ma önökkel?
1: András Johanna.
0: Bodor Barbara.
3: Ferenc Emese.
2: És Bözödi Adrien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag Közösség. Felolvas Szentpéteri Emese. Szent Justin, egyházatya, vértanú. Justin a második század elején született Palesztinában. Filozófus vértanúként a második századi kereszténységben új embertípust testesített meg. Nevezték keresztény intellektuellnek is. Becsületesen és kitartóan kereste az igazságot, és végül rátalált a hitre, amely által önmagát is megtalálta. A görög filozófia iránti tisztelete mellett keresztényként is hirdette a hitet. Hazája Szamaria tartománya volt Palesztinában. Justin maga írja le, hogyan kereste fiatalemberként a tudást. Egymás után kopogtatott a kor tudósainak ajtaján, hogy elmélyedjen az igazságban, de egyiküknél sem találta meg, amit keresett. Egy nap a tengerparton beszélgetett egy idős emberrel, aki rávilágított az isteni bölcsességre. Ez az idős férfi az éppen megfelelő szavakkal mutatta meg neki Izrael prófétáit, akik az egyetlen igaz Istenhez vezetnek. Justin már platonikus tanítványkorában megcsodálta a keresztény vértanúk rettenthetetlenségét, és meggyőződött arról, hogy Krisztus tanítása az egyetlen megbízható és hasznos filozófia. Megkeresztelkedett, és életét az evangélium hirdetésének szentelte. Vándor prédikátorként járta a városokat, és mindenféle rangú emberrel beszélgetett, hogy elnyerje őket Jézus Krisztus hitére. Justin nem csupán szóbeli tanítással, hanem filozófiai értekezésekkel is védte a keresztény hitet. Két apológiájában, amelyekben az üldözött keresztények védelmére lépett fel, személyesen fellebbezett a császárhoz és a római szenátushoz. Célja az volt, hogy megcáfolja a keresztényekkel szembeni vádakat, miszerint istentelenek és ellenségei az államnak. Antonius Pius császár filozófusi lelkiismeretéhez fellebbezve rámutatott, hogy a pogány filozófusok legjobbjai már előre hordozzák a kereszténység csíráját. Ebben az összefüggésben fogalmazta meg a csíraszerű logosz kifejezését, amely szerint Isten már Krisztus előtt is közölte magát az emberiséggel a filozófusok által, és előkészítette az üdvösség ismeretét. A keresztények szertartásairól hamis híresztelések terjedtek el. Justin rövid összefoglalásban leírta a keresztelés, az eukarisztia és a vasárnapi ünneplés rítusát, ezzel megbízható forrást adva az őskeresztény liturgiáról. Római működése alatt heves ellenállásba ütközött, különösen Crescentius, a cinikus filozófus részéről, aki feljelentette őt. Justin és társai végül a prefektus elé kerültek, az akták, amelyek részletesen leírják a bírósági eljárást, ma is fennmaradtak. Justin tanúságot tett hitéről és a mennyei dicsőség reményéről, majd a tiszteletlen isteneknek való áldozást visszautasította. Az ősi tudósítások szerint a szent vértanúk magasztalták Istent, és rögtön a vesztőhelyre indultak, ahol lefejezték őket. Justin Rómában halt meg 166.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

szentek legyetek. A forráshoz akarsz eljutni? Akkor az árral szemben kell haladnod, mondta Fritz von Unzuch.

A Mária Rádió teljes mértékben és mindenben a gondviselő Istenre bízza magát. Legyen ön is a gondviselés eszköze, aki anyagi javaival támogatja a Mária Rádiót, kínálja fel ezt a lehetőséget barátainak, bízva Isten nagylelkű szeretetében, aki egy pohár vizet sem hagy jutalom nélkül.

Dicsértessük a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, műsorunk keretében Hitigasságok szívnek, léleknek. A mikrofonnál Csontedetus Nádi plébánost hallják. A mai műsorunk alkalmával egy új témát nyitunk, és pedig a Gaudete et Exultate apostoli buzdítás ismertetését, amelyet Ferenc pápa 2018-ban adott ki. Magyarul az apostoli buzdítás címe így hangzik: örüljetek és újongjatok, témája pedig az életszentségre való meghívás. Ezt az apostoli buzdítást megelőzte 2018 márciusában a hittani kongregáció által kiadott levél Placuit Deo, vagyis tetszik Istennek, amely az üdvösség keresztény felfogásának néhány szempontjáról szól, és mintegy elővételezi a Gaudete et Exultate apostoli buzdítást, utalva azokra a veszélyekre a lelki életben, amelyeket Ferenc pápa, mint új pelagianizmus és új gnoszticizmus nevez meg. Mielőtt tehát rátérnénk a Gaudete et Exultate apostoli buzdítás elolvasására és elemzésére, egy pár gondolatot szeretnék kiemelni a hittani kongregáció Placuit Deo kezdetű leveléből, amely úgymond bevezeti az apostoli buzdításnak a témáját. Az említett levél a következőképpen elmélkedik az üdvösség útjáról. A mai világ nem tudja nehézség nélkül elfogadni a keresztény hitvallást, mely szerint az egész embernek és az egész emberiségnek Jézus Krisztus az egyetlen üdvözítője. A levél szerint az individualizmus az, ami gátol bennünket abban, hogy elfogadjuk Jézus Krisztust, mint az emberiség üdvözítőjét. Folytatja a gondolatmenetet a levél. Ebben a látásmódban Krisztus alakja inkább felel meg egy példaképnek, aki szavaival és tetteivel nagy lelkű tettekre ösztönöz, mint annak a személynek, aki megváltoztatja az emberi létállapotot azáltal, hogy a lélek közreműködésével bevon minket egy új, az atyával és egymással kiengesztelődött létezésbe. Másfelől terjed az üdvösségnek egy merőben belső felfogása, amely lehet, hogy erős személyes meggyőződést ébreszt, vagy azt az erős érzést kelti bennünk, hogy egyek vagyunk Istennel, de nem késztet arra, hogy felvállaljuk, gyógyítsuk és megújítsuk a többi emberhez és az egész teremtett világhoz fűződő kapcsolatainkat. Két szempontot nevez meg itt a hittani kongregáció levele. Az egyik az, hogy a mai társadalom elfogadja ugyan az Úr Jézust, mint prófétát. Senki sem kérdőjelezi meg tanításának a bölcsességét, tetteinek az erejét és mélységes üzenetét. De annál inkább megkérdőjelezi a mai világ Jézus Krisztusnak az Isten emberségét. Márpedig, hogyha nem hisszük és éljük azt, hogy Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember, hogy ő az Atyaisten egyszülött fia, hanem leredukáljuk az ő személyét egy filozófusra, egy tanítóra, egy prófétára, egy bölcsre, egy megvilágosult emberre, akkor gyakorlatilag a gyökereiből forgatjuk ki az evangéliumot, és az Úr Jézus tanításának a lényegét tagadjuk meg. Eszembe jut, hogy amikor az iszlámról tanultam Rómába, a tanárom megemlítette, hogy a muzulmánok gyakran a következő kérdéssel fordulnak a keresztényekhez. Mi elfogadjuk, hogy Jézus próféta, ti miért nem fogadjátok el, hogy Mohamed próféta?
A kérdés megtévesztő, annak ellenére, hogy első látásra talán jogosnak is tűnhet, hát miért ne egyeznénk meg abban, hogy a muzulmánok elfogadják Jézus prófétának, mi is elfogadjuk Mohamedet prófétának, és már is ott van a kiengesztelődés, kibékülés lehetősége a két nagy világvallás között. Igen ám, de folytatta a tanárom a gondolatmenetet, a muzulmánoknak semmibe se kerül, hogy elfogadják Jézust prófétának, hiszen maga a Korán megnevezi őt prófétának, és ír említésszerűen Jézusnak az evangéliumáról, Jézusnak a csodáiról és tanításáról. Ha viszont a keresztény elfogadja Mohamedet prófétának, azzal gyakorlatilag a sarkából fordítja ki az egész evangéliumot, hiszen ha Mohamed valóban keresztény szemmel prófétának tekinthető, akkor többé már nem igaz az, hogy Jézus Krisztusban a kinyilatkoztatás teljességét kaptuk meg, hiszen Jézus Krisztusban maga az Isten szólt hozzánk. Ugyanakkor ismerős talán az a szinkretista irányzat is, amely próbálja úgymond a világvallásokat egymással kibékíteni, próbálja őket egy közös nevezőre hozni, azt remélve, hogy ezáltal az ideológiai ellentétek, vallások közötti feszültségek eltűnhetnek, és ez a fajta irányzat, amely úgymond össze akarja egybe mosni a világnak a vallásait, azt javasolja, hogy hát a békesség kedvéért kölcsönösen fogadjuk el a különböző vallásoknak a vallásvezetőit, tanítóit, mint az isteni bölcsességnek a képviselőit, mint tanítómestereket, mint megvilágosult embereket, és egy szintre állítja így módon Mohamedet, Buddhát, Jézust, Zoroasztert, stb. A keresztény ember tehát nem elégedhet meg azzal, hogy Jézusban felismeri a prófétát, a rabbit vagy a mestert, hanem bejárva azt az útat, amelyet bejárt a szamariai asszony az Úr Jézussal való beszélgetése során, mi is el kell jussunk odáig, hogy felismerjük az Úr Jézusban a messiást, Isten egyszülött fiát. A másik veszély, amely az üdvösség téves felfogásából fakad, amikor túlzottan a lelki élményre, az érzelemre fektetjük a hangsúlyt. Az érzelmek, a lelki tapasztalások ugyan nagyon fontosak, de csak ezekre leszűkíteni az üdvösségnek a kérdéskörét, ez egy veszélyes redukciót jelent. Nem véletlen, hogy a hittani kongregáció levele figyelmeztet, hogy a megváltottságunk tudata nem maradhat meg a érzés szintjén, hanem hogy az felebaráti szeretetnek a cselekedettei kell, hogy fakadjanak belőlem. Továbbá szót kell ejtsünk arról a két ókori eretnekségről is, nevezetesen a pelagianizmusról és a gnoszticizmusról, amelyeket itt a hittani kongregáció dokumentuma is megemlít, illetve amelyeket majd Ferenc pápa is részletesen tárgyal az apostoli buzdításában. Itt most csak röviden elővételezve, a pelagianizmus Pelagius szerzetesről kapta az elnevezést, Pelagius a 4. században élt, és nagyon kihangsúlyozta az emberi akarat fontosságát a kegyelemmel szemben. Vagyis, hogy az ember, hogyha törekszik, hogyha el akar érni valamit, akkor azt el is tudja érni, akár az üdvösséget is, és ilyen módon az üdvösség nem más, mint az emberi álhatatosságnak a jutalma. A teljesen autonóm egyén tehát önmaga üdvözítésére törekszik, és nem ismeri el, hogy létének legmélyén Istentől és a többiektől függ.
Ez lenne röviden a pelagianizmusnak a lényege, viszont hát erre még visszatérünk. A gnoszticizmus pedig egy titkos tudás létezését tanítja, amely kiegészíti az evangéliumot, és amely arról szól, hogy ez a világ rossz, kárhozott, és hogy a lélek ki kell szabaduljon ennek a világnak a börtönéből, és fel kell emelkedjen a jóságos Istenhez, vagyis egyfajta dualizmusról beszél a gnoszticizmus, szembeállítja a szellemi világot, a tökéletes világot az anyagi világgal, amely romlott, amely rossz. A hittani kongregáció levele joggal jegyzi meg ennek kapcsán a pelagianizmusra vonatkoztatva, miként közvetíthetni Krisztus az emberiség egész családjával kötött szövetséget, ha az ember elszigetelt egyén lenne, aki a saját erejével valósítja meg önmagát, amint azt az új pelagianizmus javasolja. A gnoszticizmusra vonatkoztatva pedig, és az üdvösség miként érkezhetne el hozzánk Jézus Krisztus megtestesülése által, az ő élete, halála és valódi testben történő feltámadása által, ha az, ami számít, csak az ember belső világának kiszabadítása lenne a test és az anyag korlátai közül az új gnosztikus felfogás szerint. A maga módján minden ember keresi a boldogságot és megpróbálja elérni azt, felhasználva a rendelkezésére álló eszközöket. Ugyanakkor ez az egyetemes vágyakozás nem szükségszerűen kifejezett vagy kinyilvánított, sőt titkosabb és rejtettebb, mint amilyennek tűnhet, és különösen nehéz helyzetekben szokott feltárulni. Igen gyakran egybeesik azzal a reménnyel, hogy testileg egészségesek legyünk, időként a nagyobb anyagi jólét miatt aggódás alakját veszi fel. Széles körben megmutatkozik a belső békére és az embertársainkkal való békés együttélésre irányuló szükségletünkben. Talán, hogyha megnézzük, hogy miért is szoktunk imádkozni, abból kiderül, hogy hogyan is fogjuk fel az üdvösséget. Vajon vágyódunk arra, amit Isten számunkra felkínál Jézus Krisztusban, vagy pedig beérjük egyfajta földi mennyországgal, anyagi biztonsággal, békességgel, egészséggel, hiszen legtöbbször ezt szoktuk kérni, és ezt szoktuk kívánni egymásnak. Ugyanakkor, még az üdvösség keresése egy nagyobb jó utáni törekvésben nyilvánul meg, azon jellegét is megőrzi, hogy igyekszünk ellenállni a fájdalomnak, vagy igyekszünk legyőzni azt. A jó megszerzésére irányuló küzdelemhez hozzákapcsolódik a rossztól való védekezésre irányuló küzdelem. Védekezünk a tudatlansággal és a tévedéssel, a törékenységgel és a gyengeséggel, a betegséggel és a halállal szemben. Az természetes, fűzném hozzá, hogy mindaz, ami rossz, azt kerülni kell, akár fizikai, akár lelki, szellemi rosszról beszélünk. De számunkra az Úr Jézus kereszthalála óta nem lehetséges kikerülni azt, hogy az üdvösség a kereszthalálon át vezet számunkra, és a fájdalmat, a szenvedést az üdvösségből kiiktatni lehetetlen. A következőkben rövid szünetet tartunk, majd folytatom a mai témánk második részével.

Bevezetőképpen a Gaudete et Exultate apostoli buzdításhoz a hittani kongregációnak a levelét ismertetem, amelynek a címe Placuit Deo. Ez a levél már megemlíti a két problémát, amely a mi társadalmunkban jelen van, nevezetesen

nem képes teljesen betölteni az embert, mert Isten a vele való közösségre rendelt minket, és szívünk mindaddig nyugtalan lesz, amíg meg nem pihen ő benne. Az ember végső hivatása valójában egy, mégpedig az isteni hivatás. Így módon a kinyilatkoztatás az üdvösséget nem csak mint a mai várakozásra adott választ hirdeti. Ha a megváltást az emberek egzisztenciális szükségletei szerint kellene megítélni vagy lemérni, hogyan kerülhetnénk el annak gyanúját, hogy egyszerűen saját szükségleteink képére teremtettünk egy megváltó Istent? A kérdés tehát jogos. Nyitottak vagyunk-e elfogadni az üdvösséget, amit Isten felkínál nekünk, vagy észrevétlenül a vallásosságnak a köntöse alatt mi magunk fogalmazzuk meg az elvárást Isten felé, hogy milyen üdvösségre is számítunk részéről? Folytatja a hittani kongregáció: az a hely, ahol a Jézus által hozott üdvösséget kapjuk, az egyház. Azoknak a közössége, akik mivel betagozottak a kapcsolatuk Krisztus által létesített új rendjébe, be tudják fogadni Krisztus lelkének teljességét. Ha megértjük az egyháznak ezt az üdvözítő közvetítését, az lényegi segítséget nyújt minden leszűkítő hajlam legyőzésére. Az üdvösség az egyházon keresztül ered. Nagyon sokszor lehet hallani: nekem Isten kell, de az egyház nem kell. Na már most nem az egyházat kell elsősorban szídni, ha elégedetlenek vagyunk az egyházzal, hanem kezdhetjük magával a jó Istennel, hiszen ő maga akarta az egyházat. Az egyház Isten akaratából jön létre. Maga az Úr Jézus választja az apostolait, választja tanítványait, adja át nekik a küldetést, hogy evangelizáljanak, hirdessék az evangéliumot, tanítsák az embereket, és hogy megszenteljék őket, elsősorban a keresztség által, másodszorban pedig a Szentmise bemutatása által, amit ugye rábíz az Úr Jézus, hogy az ő emlékére újra meg újra bemutassák a legszentebb áldozatot az ő tanítványai. Tehát az egyházat Isten akarta. Az, hogy az egyházban sok hiba van, sok mindenben nem tükrözi Isten akaratát, ez egy kihívás, hogy az egyházat jobbá tegyük, úgy alakítsuk, hogy egyre inkább méltó legyen a vőlegényhez, Jézus Krisztushoz. Az üdvösségnek mind az individualista, mind a belsőre szűkítő felfogása ellentmond a szentségi üdvrendnek is, amelyen keresztül Isten az emberi szemét üdvözíteni akarta. A kapcsolatok Jézus által létrehozott új rendjében való részesedés az egyházban a szentségeken keresztül történik, amelyek között a keresztség a kapu, az eukarisztia pedig a forrás és a csúcspont. Így látható egyfelől az ember önmagát üdvözíteni akaró, csak a saját erejére támaszkodó igyekezetének tarthatatlansága. Ezzel szemben a hit azt vallja, hogy a keresztség által üdvözülünk, amely belénk vési a Krisztushoz és az egyházhoz tartozás kitörölhetetlen jegyét, és amelyből annak a konkrét módnak az átalakulása származik, ahogyan az Istennel, az emberekkel és a teremtett világgal való kapcsolatunkat megéljük. Így megtisztulva az eredendő bűntől és minden bűntől, új Krisztusnak megfelelő létezésre kaptunk meghívást. A hét szentség kegyelmével a hívők folyamatosan növekszenek és újjászületnek, főleg amikor az út nehezebbé válik, és bukások is történnek. Amikor vétkeznek és felhagynak Krisztus iránti szeretetükkel,
A bűnbocsánat

a szentsége által visszabocsátást nyerhetnek a kapcsolatok Jézus által létesített új rendjébe, hogy úgy járhassanak, ahogyan ő járt. Így módon reménnyel nézünk az utolsó ítéletre, amikor mindenki megítéltetik, szeretete konkrétsága, különösen a leggyengébbek iránt tanúsított szeretetének konkrétsága alapján. A szentségek tehát az üdvösségre vezető útat jelölik ki számunkra, a szentségeket pedig az egyházban találjuk meg. Nincs az a vallásgyakorlat, ima, meditáció, ami helyettesíteni tudná azt a kegyelmet, amelyet a szentségeken keresztül kapunk, és amelyeket a szentségekben az egyház Isten megbízatásából tár fel a hívő ember számára. Ha tudatosítjuk magunkban azt a teljes életet, amelybe az üdvözítő Jézus bevezet minket, ez arra ösztönöz minket, keresztényeket, hogy misszióba induljunk, hogy hirdessük minden embernek az evangélium örömét és világosságát. Ezen igyekezetünkben készek leszünk arra is, hogy őszinte és építő párbeszédet kezdjünk más vallások követőivel, bízva abban, hogy Isten a Krisztusban való üdvösségre tud vezetni minden jó akaratú embert, akinek szívében láthatatlanul munkálkodik a kegyelem. Az egyház miközben minden erejével az evangelizálásnak szenteli magát, folytonosan esedezik az üdvözítő végső eljöveteléért, mint hogy reményben nyertünk üdvösséget. Az ember üdvössége csak akkor lesz teljes, amikor az utolsó ellenség a halál legyőzése után teljesen részesedünk majd a feltámadt Jézus dicsőségében, aki beteljesíti kapcsolatunkat Istennel, a testvérekkel és az egész teremtett világgal. Az átfogó, testben, lélekben megvalósuló üdvösség az a végső rendeltetés, amelyre Isten minden embert meghív. A hit alapján állva, a remény támogatását élvezve, a szeretetben tevékenykedve, Máriának, az üdvözítő édesanyjának és az első üdvözített személynek példáját követve, biztosak vagyunk abban, hogy a mennynek vagyunk polgárai, és onnét várjuk üdvözítőnket, az Úr Jézus Krisztust, aki nyomorúságos testünket az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja, azzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindeneket. Ezekkel a gondolatokkal végződik a hittani kongregációnak a levele, amint említettem, bevezetés a Gaudete et Exultate apostoli buzdításhoz, amelynek ismertetését a következő adás alkalmával fogom elkezdeni. Maga a cím, örüljetek és újongjatok, Máté evangéliumának az 5. fejezetéből származik, az úgynevezett hegyi beszédből, azon belül is pedig a 8 boldogságnak a záró gondolata: örüljetek és újjongjatok, mert nagy lesz a mennyben jutalmatok. Ezt mondja az Úr Jézus azoknak, akiket boldognak nevez, mert vállalják az üldözést az igazságért, vállalják a megpróbáltatásokat és a nélkülözést Jézus Krisztusért. Ezekkel a gondolatokkal érkeztünk mai műsoridőnk végéhez. Megköszönöm a Mária Rádió hallgatók megtisztelő figyelmét, a mikrofonnál Csont Ede Tusnádi plébánost hallották műsorunk keretében Hitigazságuk szívnek, léleknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Táncsázza a következő telefonszámot.
2: 031 5 04 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Örök Atya, tekints irgalmas szemmel az egész emberiségre, különösen a szegény bűnösökre, akiket Jézus legirgalmasabb szíve oltalmaz. Az ő keserves kínszenvedése által könyörülj rajtunk, hogy irgalmad minden hatóságát dicsérjük mindörökkön, örökké.
1: Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak.